szálnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.

az öreg hold nagy jámborul, s mosolyogva tovább burul. Velezeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl. Az öreg hold nagy jámborul, s mosolyogva

0: Mesterséges Meserádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a favágó kívánsága. A favágó magányosan éldegélt az erdő közepén, egy aprócska kőházikóban. Minden reggel a nappal együtt kelt, a vállára vette a fejszéjét, és már kora hajnalban nekilátott a kemény munkának. Csicsat, csattogott a fejsze. Egész nap fákat döntött ki. Felaprította őket kisebb-nagyobb darabokra, majd egyenként feldobálta őket a taligájára, és kínkeservesen hazatolta. Aztán, mikor eljött a vásárnapja, a favágó eladta a rönköket tűzifának. Ám egy reggelen, mikor az ember egy vaskos törzsű fát készült kivágni, a fejsze egyszer csak beszorult a fakérgébe. A favágó minden erejét összeszedve húzta, feszítette, de akárhogy próbálkozott, a fejsze meg sem mozdult. Na hát, micsoda egy megáltalkodott fa, morogta a favágó. Közben egyre csak húzta és húzta a fejszét, de az, mintha odarakasztották volna, meg sem moccant. A favágó végül égtelen ordítozásban tört ki. Hogy a csuda vinné el ezt az átkozott fejszét, kiabálta. Majd a fákat szitta, és az egész erdő zengett a toporzékolásától. Aztán egyszer csak az egyik bokor lombja megmozdult, és egy aprócska nagyanyó lépett elő.
1: Mondd csak, fiam, hát téged meg mi lelt? Miért bántod azt a szegény fejszét? Hát a fákat? Hiszen nekik köszönheted, hogy nem halsz éhen, dorgálta meg az öreg anyó.
0: Lehet, hogy nekik köszönhetem, de most már igencsak únom őket.
1: Talán azt szeretnéd, hogy többé dolgoznod se kelljen? Csak az öletbe hújjon minden? Kérdezte az anyóka.
0: Hát, az nem lenne rossz. Bár csak hozzáérnék egy fához, s már is darabokra esne. Az lenne ám a könnyű és boldog élet, álmodozott a favágó.
1: Jól vigyázz, mit kívánsz, figyelmeztette az anyó. Ám a favágó rá sem hederített. Egyre csak a semmit tevésen járt az esze. Hát jó, legyen, ahogy akarod. Tudd meg, hogy én vagyok a manók úrnője, és csak egy kis varázslatba kerül nekem.
0: A favágónak elkerekedett a szeme, és izgatottan várta, hogy mit csinál az anyóka. Az anyóka pedig halkan elmormolt néhány varázsigét, majd mint aki ott se volt, eltűnt az erdő sűrűjében. A favágó akkor odalépett a fához, amibe beleszorult a fejszéje, és óvatosan megérintette a fa kérgét. S lássatok csodát! A fa törzse hirtelen négy felé vált, és lezuhant a földre. Hely, megörült a favágó a könnyen jött szerencsének, és a fejszéjét hátrahagyva, álmodozva indult hazafelé.
2: Ezentúl elég, ha csak meglegyintem a fa törzsét, és már is darabokra esik. Végre nem kell többé se a hóban, fagyban, se a rekkenő hőségben dolgozni.
0: Aztán majd szerzek egy jó nagy szekeret, és minden reggel telepakolom a rönkökkel, és elviszem a vásárba.
2: Mire eljön a tavasz, annyi pénzem lesz, hogy egy igazi palotába költözhetek.
0: Ábrándozott szüntelen a favágó. Ám amikor hazaért, furcsa dolog történt vele. Éppen csak leült egy székre, az hirtelen nagyot recsent, és egy pillanat alatt összedőlt alatta. A favágó pedig a földön találta magát.
3: Ennyi!
0: Biztosan korhat volt már a fa, gondolta.
3: Se baj, majd csinálok másikat. Hanem úgy megéheztem ebben a fadöngetésben, és belépett a kamrába, hogy egy kis elemózsia után nézzen.
0: Csak egy kis kenyeret akart levenni a polcról, ám a polcok az első érintésre, mint a dominók, úgy dőltek össze.
3: Ez már aztán igazán furcsa, Talán csak nem a bolondját járatja velem valaki, mérgelődött a favágó.
1: Végül aztán jobbnak látta megkeresni a romhalmaz alján a szalonnát meg a kenyeret, és jó ízűen elfogyasztotta ott helyben.
3: Ásított egy nagyot a favágó, mikor jól lakott.
2: Legjobb lesz, ha kicsit lepihenek.
3: Nincs is más vágyam egy ilyen szörnyű nap után.
1: Azzal odalépett az ágyához, és leheveredett.
3: Hanem az ágy lécei fából voltak, és amint a favágó belevetette magát, az egyből összeroppant alatta.
0: Ennek bizony már a fene se tréfa, kiáltott fel mérgesen az ember.
3: Megyek és megjavítom ezt az ócska tákolmányt.
1: És már ment is egyenesen a fészerbe.
3: No, de tudjátok, hogy miből volt a fészer?
1: Bizony, fából. A favágó pedig épp hogy csak belépett az ajtaján, a fészer egyből összeroskadt, maga alá temetve a pórul járt favágót.
2: Ez már aztán tényleg sok,
1: kiabált haragosan. Ám a szenvedésnek még nem volt vége. A favágó bárhova ment, bármihez nyúlt, azonnal összeomlott. Még szerencse, hogy a háza kőből volt, különben rádölt volna az is.
3: Beletelt egy kis időbe, míg végre megértette,
1: hogy nem csak a fákat tudja kidönteni a keze érintésével, hanem bizony minden, ami

Csukás Mese Rádió. Ne felejtsétek el, hogy a mosolyotok varázslatos, és a kedvességetek sok embernek segíthet ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Szervusztok, gyerekek! Banner Géza vagyok. Hoztam egy kis verset. Móra Ferenc, Csali Mese. Jaj, de furcsát álmodtam. Király voltam álmomban. A koronám tök hajából, a paripám lengen hátból, s hajaha répából volt a sarkantyúm taraja. Jaj, de furcsát álmodtam. Háborúban is voltam. Két nagy szúnyog szállt fölöttem, mogyoróval lövöldöztem, s ott maradt másfél szúnyog nem egész egy nap alatt. Jaj, de furcsát álmodtam, lábam nélkül táncoltam. Falutornyát eltapostam, szénabogját szétrugdostam, s belüle kilátszott egy kis egérnek a füle. Jaj, de furcsát álmodtam, ilyettemben elbújtam. Bújtam ebbe, bújtam abba, búza szembe kendermagba, s haja hopp, kendermagba egy kis csirke bekapott.
3: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
4: Aranyszőrű bárány, népmese. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. S a szegény embert vetette fel a bús a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba. De egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyes legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóba jár. Épp jókor jöttél, mondja a gazda. Mert elkergettem a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak, hogy ha egy esztend ilyenkor a nyájból egy sem hibázzik, ad egy aranyszőrű bárányt. Abból megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondja a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisztjáltatta, s a legény kihajtotta a nyájat a rétre. Közmint legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie. S ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg

0: nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s hát uram, teremtőm, amennyi juh, mint táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, s számolta a juhait. De csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázik a nyájból.
1: No, tölegé, mondja. Megöregedtem. Kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt. Legyen rajta szerencséd.
0: Hely, örült a legény, örömében nem találta a helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek szépen lassan, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta.
2: Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram!
0: Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt, különösen a házi lány nézte, csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, s szépen a bárányhoz orozkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, lásd csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, s szidja égtelenül a leányt.
1: Nem szégyelled magad leány létedre,
0: mondta az asszony. Mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagy begyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony. Úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik azon, hogy mi történik itten. Oda szalad az asszonyhoz. De csak ért volna hozzá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdettek kiabálni, jajgatni.
3: Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk emberek, asszonyok!
0: Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány, bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap, pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy kocsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárány bárányjal az egész falu. Kérdi a kocsmárost.
1: Miféle város légyen ez?
0: Mondja a kocsmáros.
4: Ez a király városa.
0: Szóból szó kerekedik, s a kocsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országban, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni, de még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő.
1: No, gondolja a legény. Szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni.
0: Ment a király udvarába, mellette a bárány, bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt.
1: Jól van, fiam, mondja a király. Próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, kikergetlek az országomból.
0: Egy életem, egy halálom, akárhogy is lesz, megpróbálom, mondja a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácba.
1: Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a lányával a tornácra, s úgy várták, hadd lám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud, csak elővette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is, mind elveszett. Táncolt a bárány, bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, sütőlapát nyelén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ, kacagott a király, de hát még a leánya is. A könnye is kicsordult, s csengett a palotta a kacagástól. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány hátáról a lapát nyeléről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a pap, papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszeriben vége volt a táncnak.
0: Hallod-e, te juhász legény, mondja a király. A leányomat megnevettetted? Hát neked is adom, s vele fele királyságomat.
1: A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarban. A juhász legényből lett király egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért s testvéreiért is. Ezekből mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
5: Csukásmese Rádió.
6: Találós kérdés.
7: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy új találós kérdést. Készen álltok? Akkor figyeljetek! Így szól. Ez a valami nagyon hasznos, főleg akkor, amikor az ég elsötétül, és elkezd potyogni az eső. Olyankor gyorsan kinyitod, és hús, már is megvéd a vízcseppektől. Amikor összecsukod, vékony és hosszúkás, kinyitva pedig olyan, mintha egy nagy virág lenne a fejed fölött. Lehet pöttyös, csíkos vagy színes. Ha erősen fúj a szél, néha kifordul. Na, az nem vicces. Na, mire gondoltam? Igen, ez az esernyő. Nagyon ügyesek vagytok. Én nagyon szeretem az esős időt is, és mindig nagyon vigyázok az esernyőmre, mert annyira szép színes. Ez volt a találós kérdésem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
5: Csukásmese Rádió.

0: kecska mit csinálsz a kertembe?
1: Káposztát tennék, ha volna.
0: Kapáltad?
1: Épp most kapálom.
0: Öntöztet?
1: Épp most öntözöm.
0: Kecske, kecske, nem félsz, hogy megfoglak?
1: Nem félek én, nem bizony, mert itt is lyuk, ott is lyuk, én meg azon kifutok.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Kedves gyerekek, én Takaró Mihály vagyok, és most én mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel. Szép Palkó. Népmese. Gyűjtötte Benedek Elek. Hol volt, hol nem volt, hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak egy fia volt, de ennek is hol adott enni, hol nem. Adott volna szegény feje, de mikor volt, mit, s mikor nem. Azt mondja egyszer a fiú az anyjának, hogy ő bizony nem sanyarog többet itthon, elmegy szerencse próbálni. Sírt a szegény asszony, hogy most kifogy az egyetlen fiából, de azt sem mondhatta, maradj veszteg, édes szép fiam, tejbe vajba fürözgetlek, a sápfával kenegetlek, mert nem, hogy tej, vaj lett volna, de még hasáfa sem volt. Közményt legyen mondva, a fiút Palkónak hívták, és olyan szép legényecske volt, hogy nem akadt párja hét puszta határban. Mondom, hogy sírt az asszony keservesen, de mégiscsak feltarisznyált a Palkót hamuba sült pogácsával, és Isten hírével útnak eresztette. Ment mendegélt szép Palkó, hegyeken, völgyeken keresztül, és estére kelve egy sűrű rengetegbe ért. Ahogy ment a rengetegben, messze-messze meglát valami gyenge világot, de az olyan kicsinek tetszett, mint egy gyertyavilága. Ment egyenesen abban az irányban, s hát a gyertyavilág erősödik, nagyobbodik. És mikor egy hajításnyira lehetett attól, akkora tűz volt, mintha egy nagy kontignációház égett volna. Jaj, gondolta magában Palkó, bizonyosan óriások lakhatnak ott. Na, ezt eltalálta, mert csak ugyan ott hemmedezett a tűz körül egy égtelen nagy óriás, s mellette a fiai. Éppen szalonnát pirítottak. Egy életem, egy halálom, mondja Palkó, és nagy bátran odament a tűzhöz, levette a kalapját, s köszönt illendőképpen. Adjon Isten jó estét, apám uram! Megfordul az óriás, s mordul egyet, de nagyot. Ne te ne! Miféle emberízink jár itt? Felelt Palkó. Én vagyok, apám uram. Hát kés, mi vagy te? Szegény legény vagyok, szolgálatot keresek, apám uram. No, köszönt, hogy apám uramnak szólítottál, mondá az óriás, mert megpirítottalak volna a tűzlángján. Telepedj le, édes fiam! Palkó leült az óriás fiai mellé. Azok jól tartották pirított szalonnával, aztán lefeküdt, aludott, mint a bunda. Reggel, mikor fölkelne, kérdi az öreg óriás. Hát, Palkó fiam, hová mész szolgálatba? Én bizony, édesapám uram, a királyhoz szeretnék menni, mert hallottam, hogy ott 3 nap egy esztendő, s becsületesen megfizetik a szegény legény bérét. Ej, fiam, messze lakik a király, a talpad elvásik, amíg odaérsz, hanem ne búsulj, ülj a nyakamba, fogontoz jól az üstökömbe, és én elviszlek a király városába. Felült Palkó az óriás nyakába, de azt mondja neki az óriás, Palkó fiam, hunyd be a szemedet, mert különben leszédülsz, s izzé porrá törik minden porcikád. Palkó behunyta a szemét, és az óriás csak megemelinté a lábát, s egyik hegyről átlépett a másik hegy tetejére. Második emelintésre egy tengert lépett által, harmadik emelintésre egy olyan magas hegyre lépett, hogy a feje az eget verte. Ekkor megállott, nagyot szusszant, s mondja Palkónak, nyitd ki a szemedet, Palkó fiam, mit látsz? Látok, mondá Palkó, messze-messze valami gyenge fehérséget. Vajon mi lehet az, apám uram? Az a király fellegvárának a karéja, Palkó fiam. De csak hunyd be a szemedet, esmétlen. Mikor az óriás 3-at lépett, mondja Palkónak. Nyisd ki a szemedet, édes fiam, mit látsz? Ha jól szemlélem, házat látok, apám uram. Az a király fellegvára, Palkó fiam. Most még csak egy házacskának látod, de majd megnövekedik, csak hunyd be a szemedet. Behunyt a Palkó a szemét, és belefogódzott az óriás üstökébe magyarosan. No, ezt ugyan jól tette, mert olyan forgószél kerekedett, hogyha kezével, lábával belé nem csimpeszkedik, lekapja az a cudar szél. Le az, hanem az óriástól surroghatott, burroghatott a szél. Csak emelintgette hosszú langalét a lábát, hegyről hegyre, erdőkön, mezőkön által, és egyszer csak azt mondja Palkónak, nyisd ki a szemedet, Palkó fiam! Nézd körül, mit látsz! Látok, édesapám uram, egy olyan szép palotát, amilyet még életemben nem láttam. Itt vagyunk éppen a kapuja előtt. No, ha itt vagyunk, szállj le rólam, Palkó fiam, s menj a király elé. Én Istennek ajánlak, s megyek vissza a fiaimhoz. Lemászott Palkó az óriásról, megköszönte szépen a jóságát, tiszteltette az óriás fiúkat, s azzal bement a palota udvarába. Ment egyenesen a király elé, s mondta, hogy mi járatban van. Jól van, Palkó fiam, mondta a király, éppen most csaptam el a pulykapásztoromat, megteszlek pulykapásztornak. Na, telt múlt az idő, Palkó jól viselte magát, s a király úgy megszerette, hogy megtette belső inasnak. De hogy szavamat össze ne keverjem, volt a királynak három szép lánya. Különösen is a legkisebb olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de reá nem. Jártak is utána bezeg a hercegek, s a királyfiak. De a kicsi király kisasszony, mikor Palkót meglátta, szóba se állott velük. Palkó nemigen váltatott szót a kicsi király kisasszonnyal, mert a királyné mindig szemmel tartotta. De azért tudott, amit tudott, s az elég volt neki. Észrevette, hogy Palkó s a kicsi király kisasszony értik egymást, ha nem is beszélnek. Mondta is a királynak, hallá-e, tudom már, hogy miért nem kell a legkisebb leánynak sem herceg, sem királyfi. Palkót szereti a beste lélek lánya. Ugyanúgy-e, mondja a király, hiszen majd eléveszem én Palkót. Tudom, Istenem, hogy többet nem veti szemét király kisasszonyra. Mindjárt hívatta Palkót, s mondja neki. Hallod-e, Palkó, látom, hogy te ügyes legény vagy, hát hallgass ide. A palotában szembe azt a nagy erdőt ma éjjel, mindegy szálig vágd ki, hord be az udvarra, reggelre rakd kazalba, mert különben karóba húzatom a fejedet. Megijedt Palkó erre a beszédre, s mondja. Felséges királyom, én azt 100 esztendőre sem tudom elvégezni, amit parancsolál. Behívatott két istrázsát, s megparancsolta, hogy Palkót egyszeribe tömlöcbe vessék. Leült Palkó nagy szomorúan a tömlöc földjére. Sírt keservesen, hogy miért is tudá elhagyni az édesanyját. Inkább éhezett sanyargott volna, míg a világ s még két nap, sem hogy ilyen szomorú vége legyen fiatal életének. Hát, amint sírdogál, kesereg magában, csak megnyílik a tömlöc falán egy titkos lappancs. Azon béereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda ment Palkóhoz. Megölelte, megcsókolta, cirókálta, marókálta, s édeszókkal vigasztalta. Ne sírj, Palkó, ne könnyezz, mondta a kicsi király kisasszony. Nesze, adok neked egy részcsapójú ostort. Ezen a titkos lappancson menj ki, az erdő alatt állj meg, és rittyents hármat, de nagyot, hadd engem belé az erdő. A harmadik rittyentése, ami ördög van a világon, mind elé szalad, s te csak parancsolj nekik, reggelre behordják az egész erdőt. Megörült Palkó, hogy 7-szer teszebb lett, mint annak előtte. Vette az ostort, s kibújt a titkos lappancson. A kicsi király kisasszony pedig helyette ott maradt a tömlőzben, amíg visszakerül. Ment az erdő alá, s ott hármat nagyot rittyentett a részcsapós ostorral. Megzendült az erdő, zúgott, zengett, mintha az Isten nyila szaladgált volna a fák közt, s hát csak omlik elé mindenfelől a tenger sok ördög. A legöregebbik megy Palkónak, s kérdi. Mit parancsol, szép Palkó? Azt parancsolom, mondá Palkó, hogy azt az erdőt mindegy szálig levágjátok, a király udvarába béhordjátok, s ott kazalba rakjátok. Meg lesz, szép Palkó, eredj csak vissza, s aludj. Palkó visszament a tömlőzbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonynak. Hely, az alatt az ördögök mit csináltak, édes Jézusom? Vágták az erdőt előre, hátra, keresztül, kasul, recsent, roppant, döndült a temérdekfa. Fogták, vitték, tövinél, hegyinél. Ahogy hamarabb kaphatták, le a hegyen, be az udvarba. Ott felvágták, fűrészelték, kazalba rakták, s azzal eltakarodtak, mintha a föld nyelte volna el őket. Fölkel a király jókor reggel, kiáll a tornácra, de úgy hanyatték vágódott csodálkozásában, hogy 3 itatós cseber vizét mind ráöntötték, s mégis alig tudott feleszénkedni. Hívatja Palkót egyszeribe, s mondja neki. No, Palkó, ezt jól elvégezéd, de csak nyisd ki jól a füledet. Most azt parancsolom, hogy ma éjjel szántsad föl az erdő helyét. Vesd be haricskával, az a haricska még az éjjel keljen ki, Nőjön meg, érjen is meg, orasd le, csépeld ki, őröld meg, és reggelre főzd meg puliszkának. Különben lesz neked, nem ulas. Megszomorodott Palkó a szíve gyökeréből, és mondja a királynak, felséges királyom, a földet fel is szánthatom, haricskával bé is vethetem, de egy éjjel, hogy tudjon az kibújni, megnőni, meg is érni? Szólt se többet, rikkantott a király mérgesen, vissza a tömlöcbe. Visszamegy Palkó a tömlöcbe, s nagy búnak ereszkedik szegény feje. Sírt, keserget, évelődött, hogy miért is tudá elhagyni szegény édesanyját. Hát amint sírdogál kesereg, felpattan a titkos lappancs, s bé ereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda megy Palkóhoz, megöleli, megcsókolja, cirókálja, marókálja, és azt mondja neki, ne sír, Palkó, ne könnyezz, nem is olyan nagy baj ez. Nesze, adok neked most egy aranycsapós ostort, bújj ki a lappancson, s otthol tegnap éjjel rittyencs hármat, de nagyot, hogy ég, föld megzendüljön, s ami ördög van a földön, s föld alatt mind elé szalad. Csak szólj nekik, egy évre gondod ne legyen. Palkó úgy tett, amit a kicsi király kisasszony mondta, s hát, Uram Jézus, ne hagyj el, a harmadik rittyentésre annyi ördög szaladt elé, hogy a földet bélepték, s még a csillagos ég is megfeketedett. Kérdi a legöregebb ördög, mit parancsolt szép Palkó? Mondja Palkó, mi nagy bajban van. Azon egyet se búsulj, mondá az ördög, erígy hazas, aludj! Palkó szépen visszament a tömlőcbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonnyal. Aközben az ördögök nekiestek a földnek. Egy micre felszántották, bevetették. Még el sem baronálták, kikelt a haricska. Ki sem kelt, már megnőtt. Meg sem nőtt, már megért. Meg sem érett, leharadták. Le sem maradták, kicsépelték. Ki sem csépelték, már megörlették. Hip-hop, megvolt a haricska liszt. Elég hamar egy nagy kondért a pokol fenekéből. Hoztak egyet, nagyobbat a templomnál. A kazalfát meggyújtották, a kandért tűzre tették, főt rotyogott a puliszka, meg is főt már. Fordítják a kandért, kiborul a földre a puliszka, nagyobb, mint a Hargita. Kakaskukorékolásra készen voltak. Indultak, mentek, s úgy elszelepeltek, mint a sebes szélvész. Bezeg, hogy korán kelt a király, s ment ki a tornácra, adlám, csinálta valamit az az ördöngős legény. Nézi. Nézi a rettentő nagy puliszkács, úgy elájult, hogy 6 itatós cseber vizét öntötték rá, mégis alig tudott feleszénkedni. Ahogy feleszénkezett, megparancsolta, hogy dobolják össze a város népét, s takarítsák el az udvarról a puliszkát. Na hiszen nem kellett erősen összedobolni, szaladt a sok szegény nép, s ki mennyi puliszkát bírt, vitte, szaladt, s hazáig meg sem állott. Mikor aztán a puliszkát úgy eltakarították, hogy még a földet is felvakarták utána, hivatja a király Palkót, s mondja neki, na te legény, megcsúfoltál, de még ne örvendezz. Tudom, hogy magadtól ennyi ki nem telt, hanem most nyisd ki csak igazán a füledet. Holnap reggel menj ki az istálóba, ott van egy fekete mélló, s egy fekete kanca, azután 2 sári kancacsikó, s egy szürke kancacsikó. Ezeket rendre járasd meg, ha nem, lesz neked, nem ulass. Hely, örült Palkó, hiszen ha csak lovakat kell jártatni, az már könnyű dolog. Nem is mondta egy szóval sem a királynak, hogy úgysem tudja megtenni, szaladt le nagy vígan a tömlöcbe. De jött utána egyszerűbb a titkos lappancsajtón a kicsi király kisasszony is, s mondja neki, látom, hogy jó kedved van, Palkó, pedig még csak most kellene igazán búsulnod. Eddig az ördögök mindent elvégeztek helyetted, de fényes nappal nem jöhetnek elé, hogy segítsenek. Mondja Palkó, hát te mit gondolsz, lelkem édes király kisasszony? Tudok én lovat jártatni az ördögök nélkül is? Jaj, lelkem Palkóm, édes Palkóm, mondd el, kicsi király kisasszony, tudod-e, hogy az a fekete mélló az apám, az a fekete kanca az anyám, a 2 sári kancacsikó a 2 testvérem, és a szürke én magam leszek? Amikor te bé akarsz lépni a küszöbön, úgy rúgunk felét, hogy a szemed is szikrázik belé. Hanem, hallgass ide, van az ajtón belül egy vasrúd, ezt, akárhogy rúgnak felét, kapd fel bátran és használd. Ne félsd a kezedet, édes Palkóm, én nem rúglak meg, csak úgy teszek, mintha én is rúgnálak téged. Nesze, adok egy részkantárt is, azt aztán rendre húzd a fejünkbe, a többi a te gondod. Azzal a király kisasszony elbúcsúzott Palkótól, s meghagyta aludjék, hogy holnap aztán nyitva legyen ám mind a két szeme. Palkó megfogadta a tanácsot. Lefeküdt, s aludt hajnalig, mint a bunda. Pitmallatkor fölkelt, s ment hátra az istállóba. Már messziről hallotta, hogy ott vannak a paripák, úgy nyeríteztek, táncoltak, dobrokoltak. No, Palkó, most meleged lesz, azt mondom. Mikor az ajtót kinyitotta, az öt paripa úgy rúgott feléje, hogy csak na. De Palkó sem volt olyan teddels, elésebed legény. Felkapta nagy hirtelen a vasrudat, s neki a fekete méllónak. Sirítsd! Hamar a fejébe a rézkantárt, rápattan a hátára, s azzal aló neki, vesd el magad, repült a fekete méló, mint a sebes szélvész. Mikor aztán a hab csak úgy szakadt le róla, visszafordult vele az istállóba. Azon módulag jártatta meg a fekete kancát, csak két sárga kancacsikót is, de amikor a szürke kancacsikóra került a sor, az már csak nagyokat rikkantott. Látod-e? Mondta most a fekete kanca, úgy mondtam, hogy ez az istentelen szürke csikó elárult. Miatta volt ez a kötérrántó, de hiszen megfizetek ezért a sok szenvedésért. Hallja ezt, Palkó, s a fülébe súhintja a szürke csikónak. Hallád-e, mit beszélt az anyád? Hallám, csak ülj a hátamra, s menjünk, mint a sebes szél, mert itt nincs maradásunk ez órától fogvást. Aj, Szűz Mária, ne hagyj el, repült a csikó, hogy a lába nem is ért földet. Repült a madárnál is sebesebben, a szélnél is sebesebben, de még a gondolatnál is sebesebben. Hegyen át, völgyön át, erdőn, mezőn keresztül, folyóvizeken, tavakon, tengereken is keresztül, s hét nap, s hét éjjel meg sem szusszalt. Akkor csak megszólul a csikó, s mondja Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sasmadarat, hét rövnyire szakad a láng a szájából, s egyenesen utánunk repül. No, ha látsz, tudd meg, hogy az az én apám, s mindjárt utolér. Hanem én most keresztül bucskázom a fejemen, s te is bucskáz által a fejeden. Ha az apám kérdi, hogy nem láttál-e erre egy csikót, meg egy legényt, mondjad neki, de bizony láttál, mikor ezt a kölest elvetették. Na, úgy lett, ahogy a csikó mondta. Jön a sas, s kérdi Palkótól. Hé, földi, nem látott-e kend egy csikócs rajta egy szép legényt? De bizony láttam, mikor ezt a kölest ide betették. Lehet annak már vagy négy hete, hanem több. Nem azok voltak hát, akiket én keresek, mondásos, s azzal visszafordult, s meg sem állott hazáig. Mondja otthon a feleségének, hogy s mint járt. Ó, te boldogtalan te, mérgelődött a királyné. Hiszen az a kölesvetés a te lányod volt, a pásztora pedig a Palkó. Hogy tudának így elbolondítani? Tüstent eredj utánunk. Meg sem szusszant a király, repült vissza a sasképében. Ez alatt Palkóék is vágtattak hegyen, völgyön által, de a csikó most már kezdett lankadni, s a sas csak egy puskalövésre volt utánuk. Mondja a csikó, nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látom, hogy röpül utánunk egy sas, és a szájából 14 rövnyire szakad a láng. Noha látod, az az én apám. Bucskázunk által a fejünkön, én bárány leszek, te pedig pásztor. És ha kérdi, hogy láttál-e egy csikócs azon egy szép legényt, mondjad neki, láttál, mikor ezt a bárány fiadzották. Másodszor is bolondá tették a sast, és az visszafordult nagymérgesen, repült haza egyenesen. Mondja, hogy nem látott egyebet, csak egy bárányt meg a pásztorát. De még csak most lett igazán mérges a királyné. Ó, te! Hiszen az a bárány a te lányod volt, a pásztor pedig a Palkó. Visszafordulj tüstént, s többet el ne bolondítsanak. Repült a király sasképében, nagyokat csapott a szárnyával, hogy az ég is meg-megnyiladozott. Vágtatott a csikó is Palkóval, de most még bágyadtabb volt. Hátraszólt Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Mintha láng perzselni a szőrömet. Látom, hogy ismét repül utánunk a sas, de most úgy szakad a láng a szájából, hogy nem látom az eget a füstjétől. Noha látod, mindjárt vége az életünknek, ha hirtelen fejünkön keresztül nem bucskázunk. Hát most egy kápolna lesz belőlem, Palkó, te belőled a kápolnában remete. Ha kérdi az apám, hogy nem láttál-e ilyen-s ilyen csikót, ilyen-s ilyen legényt, mondja, de bizony láttál, mikor ezt a kápolnát építették. Mire keresztül bucskáztak a fejükön, s kápolnává meg remetévé változtak, lecsapott a sas is, hogy a föld mind megperzselődött körülötte, s kérdi a remetét. Ugyan bizony, te szent ember! Nem láttál-e errefelé elvágtatni egy szép legényt szürke csikóval? Hát bíz én, ha jól emlékszem, láttam ezelőtt egyesztendővel, mikor ezt a kápolnát építették. Noha akkor láttál, az nem is az, akit én keresek? Mondál, sas! S visszarepült a királyi palotába. A királyné már kint állott a tornácon, s verte össze a tenyerét nagy csúfondárosan. Megint elbolondítának, ugye? No, az sem felek ár, amit te megeszel. Eleget bizonykodott a király, de így, de úgy, őnek jó azt mondta a remete, hogy most esztendeje látott egy szürke csikót. A királyné majd megpukkadt a méregtől s bosszúságtól. Ó, te bolond! Hiszen az a remete Palkó volt, s a kápolna te lányod. Na, most én megyek utánuk, engem tudom el nem bolondítanak. Abba minutában sólyom madárrá változott. S repült Palkóik után a gondolatnál is sebesebben. Haladtak Palkóik is, ahogy lehetett, de inkább lassan, mint sebesen, s többet hátra, mint előre. Egyszer csak hátra szól a csikó. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sólyom madarat, de ennek aztán 77 rőfnyire szakad a láng a szájából. Noha bizony látsz, tudd meg hát, hogy ez az én anyám. Most ugyancsak jól vigyázzunk, mert az anyámat nem lehet elbolondítani. Hát én most tóvá változom, te pedig aranyrécévé, s vigyázz, hogy meg ne foghasson a sólyommadár. Hiszen azt jól eltalálta a csikó, hogy a sólyommadarat nem lehet átverni, mert az, ahogy tóvá meg récévé változtak, egyenest lecsapott a récére. De amikor lecsapott, a réce alábukott a tóba, s hiába kerülgette, mert olyan ügyesen alábukott mindig, hogy nem tudta megfogni. Fogja magát a sólyommadár, visszaváltozik királynénak, felkap egy nagy követ a tópartjáról, a récét megirányozza. De a réce most is hirtelen lebukott a tóba, s a kő nem találta el. Ami kő volt a tópartján, mind a récére dobálta, de csak nem tudta eltalálni. Mikor aztán egy kő nem sok annyi sem volt, akkor a két kezét fölemelte, s azt kiáltozta feléjük, ahogy a torkából kifért. Kifogátok rajtam is! Két szép leányomból kifogytam, most kiforgatsz a harmadik leányomból is, de megátkozlak, hogy úgy elfelejtsétek egymást, mintha soha nem is ismertétek volna. Többet nem szólt, de ez éppen elég volt. Hirtelen keresztül bucskázott a fején, ismét sólyom madárrá változott, s repült haza szörnyű lángolással. Ahogy elrepült, a tó is összecsapódott, király kisasszony lett belőle, a récéből pedig Palkó, még hétszer te szebb, mint annak előtte. Most már nem tarthattak senkitől, semmitől. Elindultak szép csendesen, mentek, amerre a szemük látott. Addig mentek, mendegéltek, amíg egy város szélére nem éltek. Ott leültek, egy kicsit diskuráltak, hogy lesz, mi lesz ezután. Egyszerre csak elnyomta őket az álom, s elaludtak. Reggel, mikor fölébrednek, néznek, néznek egymásra, de úgy, mint két idegen, kérdezi Palkó. Ki vagy te, szép leány? Lány is kérdezi. Hát te ki vagy, te szép legény? Mondja ez is, mondja az is a nevét, de nem ismertek egymásra. Nem tudták elgondolni, hogy kerülhettek össze. Hanem azért szépen bementek együtt a városba, s ott elváltak. Az egyik ment jobbra, a másik balra. Palkó beállott egy urasághoz inasnak, a király kisasszony is egy másikhoz belső leánynak. Telt múlt az idő, Palkó minden nap megfordult annál a háznál, ahol a király kisasszony lakott. Járt oda, hol levéllel, hol üzenettel, látta minden nap a király kisasszonyt. Beszélgettek is együtt, de egymást nem ismerték. Mikor éppen egy álló esztendeje volt, hogy a királyné megátkozta őket, Palkó azt látja álmában, hogy a fekete ménló nincs itt. Küldik reggel abba a házba, ahol a király kisasszony lakott, s mondja neki, hogy milyen csodálatos álmot látott. No, az igazán csodálatos álom, mondta a leány, én meg azt láttam ma éjjel, hogy a fekete kanca sincs itt. Néznek, néznek egymásra, eszénkedni kezdnek, egyszerre csak eszükbe jut, hogy ők ismerték egymást valamikor. Még jobban nyiladozni kezdett a fejük, s haj, édes Jézusom, se szó, se beszéd, csak egymás nyakába borulnak, ölelkeznek, csókolóznak. Mindjárt megfejtették az álmot, hogy az nem is lehetett másként. Elment a király és a királyné. Egyszerében indultak, s meg sem állottak, míg haza nem értek. Csak ugyanúgy volt, ahogy megálmodták. A király kisasszonyt kikiáltották királynak, szabadjára hagyták, hogy válasszon urat magának. Bezzeg, hogy szép palkót választotta. Csaptak olyan lakodalmat, hogy Hencidától Boncidáig tartott. Azután a fiatal pár dióhéjba kerekedett, az oltól leereszkedett, s meg sem állottak, míg a palkó anyját meg nem találták. A szegény asszonyt maguk közé ültették a dióhéjba, s vitték magukkal a királyi palotába. S még tán ma is élnek.
0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Fekete István. Iskolás akartam lenni. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
2: Sírás-révás volt persze a saját házunkban, olyan sírás-révás, ami nem kis bánatot jelentett, mert apám kijelentette, hogy még csak 5,5 éves vagyok, és a rendelet előírja betöltött 6 évet. Péter is megy iskolába, Ernő is, meg Ilona, hát csak én nem mehetek. És könnyeim tócsájában borultam az asztalra, mert tudtam, hogy apámat semmilyen könnyek nem indítják meg. Szerencsémre, Öspörös bácsi átjött valamiért, és megtudakolva bánatomokát, azt mondta apámnak. Hát írjátok be ezt a szamarat, ha mindenáron egy egész, szép, szabad évet akar eldobni az életéből, majd megbánja még, mint a kutya, amelyik 9-et kölykezik. Öspörös bácsi valami iskola székjelnök is volt, és az ő ajánlata elől már apám se térhetett ki. Öltöz fel rendesen, mondta, de aztán azt nem akarom hallani, hogy meguntad az iskolát, mert akkor baj lesz. Rohantam öltözni, mintha búcsúba indultunk volna, valami nagy ünnepre. Cipőmet tisztítottam, aranygombos tengerészruhát öltöttem, és egyáltalán nem értettem, hogy a házban senki se törődött az én rettenetes izgalmammal. Apám nyugodtan reggelizett, nagymama a fehér nemű szekrényben rakosgatott, és meghökkenten nézett rám, amikor megkérdeztem, ne vegyem-e föl az új téli kabátomat. Augusztusban, de fiam! Nézett rám a szemüvege fölött, és hűvös kezét a homlokomra tette. Pedig nincs is lázad. Végül is apám befejezte a reggeliét, és kézen fogott, ami különösen ünnepélyessé tette bevonulásunkat az iskolának kisebbik termébe, ahol az első és második osztály volt elhelyezve. A két tanteremnek ilyen tájt határozottan mosókonyha szaga volt, mert a téglás tantermeket nyár végén lúgköves forró vízzel kellett felsúrolni, nem csak a tisztaság, hanem a bolhák és egyéb csúszó-mászó ugró apró népség miatt is, amelyek a zavartalan nyári porban rendkívül elszaporodtak. Ebben a kisebbik teremben János bácsi uralkodott, Ganszler János bácsi a segédtanító, aki most is ott ült a dobogón, de már egyedül volt, mert végzett azokkal az asszonyokkal, akik elhozták a gyerekeiket beiratni az elsőbe. Jánoskám, tolt maga elé apám, Jánoskám, írd be ezt a gyereket, mindenáron elsős akar lenni. Nem lehet, hiszen tudod, hogy nem lehet, keserítette Ganszler János bácsi az én gyermeki szívemet. A rendelet világos. Világos, nem világos, az Öspörös úr akarja, és vállalja írt a felelősséget. Én meg unom már, hogy ez a gyerek folyton folyvást ott bőgjön a nyakamon. Az más, mondta János bácsi, akkor lehet. Állj ide elém, Pista. Odálltam, belül remegve, kívül azért egyenesen. Mi a neved? Hát János bácsi nem tudja. Elsősorban én nem vagyok most János bácsi, hanem tanító úr. Ismétlem tehát, mondd meg a nevedet. Pista. Rebegtem, miközben apám kilépett az ajtón. A teljes nevedet mond! Fekete Pista! Keseredtem el. Fekete István. Így már jó. Születtél? Igen. Úgy értem, mikor születtél? Év, hónap? 1900. január 25-én, reggel 2:30. Na látod, jól feleltél? Nem vagy azért van nagyon buta? Elmehetsz. Hétfőn reggel 7:30 itt jelentkezel ebben a szobában. Igen. Hát akkor elmehetsz. Tétováztam kicsit, aztán megfordultam, és elindultam az ajtó felé.
3: Ho-ho! Ökörtjütt a kentek házába, hát köszönni talán nem tudsz. Aki ide belép, vagy innen kilép, az úgy köszön, hogy adjon Isten, hangosan, értelmesen.
2: Adjon Isten, rebegtem, de már nem éreztem magamon a szép ruhát, és már nagyon is másnak éreztem azt az egész iskola ügyet. János bácsi azelőtt sohasem beszélt így velem. Miközben hazafelé bandúkoltam, olyasféle érzésem volt, mint amikor valamit elkövettem, amit még számon kér tőlem valaki. Ez az aggályoskodásom azonban nem tartott sokáig, mert hamarosan megkönnyebbültem, ha arra gondoltam, hogy az iskolába járás majdnem beláthatatlan messzeségben majdnem 2 hét múlva kezdődik. Különben is ott lesz Péter, Ernő, Deres Laci, a lányok közt Kovács Treszka és Ilona is. Ilona, szóval a Kácsaljai együttes teljes létszámban. Mire levetköztem, szinte egészen elfeledtem az egész iskola ügyet. És amikor a hétköznapi agyonnyúzott nyári ruhámban teljesen céltalanul mezítláb elindultam a kertbe, már úgy néztem át velünk szemben az iskola kapujára, mintha valahol messze-messze közeledne az a perc, amikor én oda belépek. Találomra nekiindultam az utcának, és mindent másnak láttam, mint az előtt. Talán azért is, mert tegnap kis eső esett, és most olyan kimosdottnak látszottak a házak. Olyan közel jött a falu vég, tiszta a toronyóra is, mintha messzelátón néztem volna. A levegő most kezdett fölmelegedni, és én tétovázás nélkül fordultam be a Gyalányi útra, bár erre semmi különösebb dolgom nem volt. Arra gondoltam talán, hogy elmegyek a Gyalányi árokig, amelyen kis gyaloghíd visz keresztül, amire ráfeküdtünk, a deszkák között hunyorogva láthattuk a kishalak játékos viccánkolását, amit csak így a deszkák árnyékában lehetett látni. Ezek a futó gondolatok céltalanok voltak. Csak mentem az uton, madarakra leskelődve felfelnéztem az akácfák fölé. Megálltam egy-egy pillanatra, mint aki vár valamire. Valamire, ami biztosan eljön.
1: Az iskolás akartam lenni című mesét hallottátok.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Gyugyó a gyík,

a kedvenc kövén elhelyezkedett. Megjelent egy szirénázó szörnyű szerkezet. Evillant egy pillanat alatt, elszelelt és nyoma sem

0: Csukás Mese Rádió. Pár szó a király dinnyéről. A csárdánál törpe nyárfa erdő sárgul a király dinnyés homokban. Írja Petőfi az Alföld című versében. De ez bizony nem ennivaló dinnye. No meg nem is valamiféle szuper menő dinnye. Na de akkor mégis mi az a király dinnye? Hát bizony, ez egyszerre gyógynövény és gyomnövény. Nagyon helyes kis sárga virága van, de sajnos a tüskéit ősszel mindenfelé elfújja a szél. És ez a bicikliseknek különösen bosszantó, mert bizony nem kímélik a gumikerekeket. Csúnya defektet tudnak okozni. De ha a kutyusaitokat sétáltatjátok, vigyázzatok rájuk is, mert bizony könnyen beletapad a bundájukba, vagy akár a mi ruhánkba is ez az apró, de annál jobban szúró kis tüske. Csukás Mese Rádió.
1: Hátamon a zsákom, zsákomban a mákom, mákomban a rákom, kirágta a zsákom, kihullott a mákom, elszaladt a rákom.
2: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
0: Csukás Mese Rádió.

Mese a szeretetről, a tükörről és a szépségről. Mit most hallasz, nem mese régi korok poros története. Szakállas manók mesélik, ha eljönnek az árnyak, csupán 100 évben egyszer, mikor megpihennek a lábak. Mit kobold mondott, igaz, pont szó szerint írom le, hát figyelmesen olvasd, hallgasd, íme. Egyszer messze földön nagyon rég egy királynak lánya született. Gyönyörű volt kicsinek is, s egyre szebb lett, ahogy felcseperedett. Mire eladósorba került, olyan szép lett, hogy nem volt hozzá hasonló az egész föld kerekségen. Messze földre vitték a szépség hírét a galambok, s a hírt, hogy a hercegnőnek vőlegényt keressenek. Nem messze a vártól lakott egy csúf tündér, irigy volt, gonosz, s megkeseredett. Hallotta a szépség hírét, és dühösen felkerekedett. Egész a várig ment, be is jutott, s ahogy meglátta a szépséges hercegnőt, olyan dühös lett, hogy nyomban megátkozta. Szebb és szebb legyél napról napra, ki rád néz, a valóságot lássa. Egyedül te, csak te légy az, ki minden tükörben csúnyát lát, egy csúf ocsmány banyát. Szegény hercegnő nagyon megijedt. Berohant a várba, s egyből tükröt keresett. Belenézett, s mit látott? Egy szörnyű ocsmányságot. Egy rút vén banyát. Rettenetes szörnyű pofát. Volt nagy sírás, nagy ijedelem, a király is megijedt, nem tudta, mit tegyen. Aztán kiötlötték, hogy meghívják a jó tündért, hát ha van segítség. Az igazság az volt, hogy az átok ellenére a hercegnő szép maradt, de minden tükörben, melybe belenézett, egy szörnyű vénasszonyt látott. Hiába mondták neki sokan, hogy szép, gyönyörű, nincs hozzáfogható. Nem hitte el senkinek. Magába roskadt, megkeseredett. Idővel megérkezett a jó tündér, de sajnos az átok olyan erős volt, hogy nem tudta feloldani, csak enyhített rajta. Minden tükörben, mely nem él, csak a rútat láthatod, de az élő tükör majd megmutatja az igazságot, az képes lesz feloldani a varázslatot. Így szólt, s ezzel távozott, azt mondta, többet nem szólhat. Segített, ahogy tudott, érjék be annyival, hogy enyhítette az átkot. Telt múlt az idő, senki nem értette a varázslatot. Az élő tükör, mi lehet az? Senki nem tudta, ezért aztán segíteni nem tudtak szegény hercegnőn. Kipróbáltak sok-sokféle tükröt, messzi országokból hozattak különleges tükröket, furcsa

0: látta a világot, minden mi élő a barátja volt. Szelek szárnyán járt a hír a hercegnőről, aki gyönyörű, és az átokról, ami miatt élve eltemetkezett. A legény is hallotta ezt. Nem bírta a szíve a szomorúságot, melyet olyan távolról hallott. Felkerekedett hát, és csak úgy gyalogosan elindult, hogy megnézze magának a hercegnőt. Sok vándorlás után elérkezett a várhoz, ahol hercegnőnk élt önnön rabságában. Megpróbált hozzá bejutni, de nem engedték. A hercegnő parancsa szent volt, a szolgák meg mindig azt lesték. A legény fejében egy terv fogant, jó hosszú kampós kötelet kerített, és várta az éjszakát. Mikor sötét lett, a legény nagy bátran a vártorony alá ment, óriás lélegzetet vett, és teljes erőből hajított egyet. A kampó megakadt a vártorony tetején, szédítő magasságban. Elkezdett mászni a bátor, egyre feljebb és feljebb haladt, húzta magát rendületlenül felfelé, kíváncsi volt a szépre, amely rejtőzik előle. Mászott, csak mászott rendületlenül, tenyeréről a bőr már rég lejött, fájt nagyon, de ő ezzel nem törődött. Végre feljutott, kifújta magát, és az ablakhoz lopakodott, belesett. S mit látott? Attól kővé merett. Óriás ágyban, puha, gyönyörű ruhában egy tündér aludt ott. Arca, mely régóta csak álmában mosolygott, szebb volt, mint mindennél, mit a legény eddig láthatott. Gyönyörű haja, hófehér karja, elbűvölte a bátor lovagot. Nesztelen a szobába lépett, és az ágyhoz osont. Órákon át nézte a szépséget, lélegzett visszafojtva, nem tudott betelni a látvánnyal, melyet szeme látott. És egyszer csak, ki tudja miért, a hercegnő felriadt, meglátta a fiút, s nagyot sikoltott, de a sikoly abban a pillanatban a torkára fort. Évek óta először egy szerető szempárban meglátta magát, és amit látott, több volt, mint egy szép arc. A mosolygó szempárban csodát látott. Hirtelen minden szépségét meglátta a legény szemében, egy szerető szempárban, mely maga volt az élő tükör. Látta a szépséget, amely addig rejtve volt. A varázs megtört, s a várba újból boldogság költözött. Ennyi volt, mit a kobold mesélt. Elmondta a szép hercegnő történetét. Nem üveg, s fém az, amelyben az igazat láthatod, csupán az élő tükör képes megmutatni a valóságot.
1: A Csukás Mese Rádió, a gyerekek rádiója.
2: Csukás Mese Rádió, rádió egyfejűeknek.

0: Jó reggelt, hétalgók!
1: A sátokra süt a nap!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kis kutya neve, aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az Óperenciás tengeren túl egy nagy fa. Annak volt 366 ága, minden ágán 366 kányafiú, aki az én mesémet meg nem hallja, csípje meg mind az éjszaka. Volt egyszer egy királyfi, az elment a szomszéd király házához látogatóba. Ennek a királynak volt három lánya. A legkisebbiknek volt egy szép kiskutyája. Ez a kiskutya olyan nagyon szép volt, hogy a királyfi nagyon megszerette. Meg is mondta a lányoknak, hogy sokért nem adná, ha a kiskutya az övé lehetne, de azok meg azt mondták, hogy ők is annyira szeretik, hogy semmiért oda nem adják. A királyfi a legkisebbik királykisasszonnyal összebeszélt, s az odadta neki a kiskutyát. Mikor már jó messzire volt a várostól, akkor jutott eszébe, hogy nem kérdezte meg, mi a kutya neve. Ő maga nem mert visszamenni, hogy megkérdezze, hanem a kocsist küldte. Azt mondta neki, eredj vissza, de okosan beszélj, mert mind a három királylány együtt lesz. Visszamegy a kocsis, s azt mondja a legkisebbik királykisasszonynak. Fenséges királykisasszony, azt üzente az, tudod már ki, mi a neve annak, tudod már kinek? Azt mondja erre a királylány. Ahogyan vagy te, úgy vagyok én. Az a neve annak, tudod már minek. Mondd meg ezt annak, tudod már kinek. A kocsis visszament a gazdájához, és megmondta, mit üzent a királylány. A királyfi ebből megértette, hogy félsz a kutya neve, mert a lányok előtt se a kocsis, se a legkisebbik lány nem mert világosan szólni.
0: A Kiskutya neve című mesét hallottátok.

0: Kökény kisasszony. Mészői Miklós meséjét Kohut Magda mondja el.
1: Napsütötte hegyoldalon élt Kökény kisasszony. A lakása csupa ablak volt. Gicsgöcs a fala, levélzsupa teteje. Bármilyen szellőcske jött, az mind tisztelgett nála. Megsimogatták, megcsiklandozták, talán attól lett olyan gyönyörű kék. Lakása legfelső ablakában könyökölt egész nap, és mind csak arra gondolt, vajon milyen lesz, ha egyszer megcsípi a dér? Még kékebb, még gömbölyűbb? Vagy tán egy még csodálatosabb ablakban fog könyökölni azután is? Ki tudja? Tavasztól őszig sok minden történt. A medgy, a cseresznye, az alma mind siettek nagyon, hogy még a meleg nyár megérlelje őket. Féltek a csípős ősztől. Úgy tanulták, hogy ősszel már a kamrában vagy, a föld alatt illik aludni. S még véletlenül sem mondtak semmi jót Kökény kisasszonyról. De rosszat, annál többet. Hogy ilyen meg olyan, könnyelmű és meggondolatlan, egyszer majd biztos megjárja. S titokban valamennyien irigyelték. Késő ősz lett. Elcsöndesedett a hegyoldal, már senki se pletykált többet. Csak a nap sütött, s a levegő pengett. Kökény kisasszony pedig szebb volt, mint valaha, majd kicsattant a boldogságtól. Az egyik nap sasúrfi valamelyik közeli sziklára szállt le, és meglátta Kökény kisasszonyt. Akarta, nem akarta, mindjárt megrebbentek a szárnyai. Milyen kék, ámuldozott, és odarepült a gicsgös ablak alá. Kisasszony, mondta zavartan, még soha nem láttam a földön olyan kéket, mint kegyed, jöjjön velem. Kegyed lesz a kék égen a legkékebb. Ez olyan gyönyörűen hangzott, hogy Kökény kisasszony csak sóhajtani tudott, s bent a hamvasbőre alatt, ahol egy kicsi mag bújt meg, összeszorult a szíve. De akkor már bizonyosan tudta, hogy ez a szép, szárnyas valaki nem lehet más, csak a dér. És ahogy az öregektől tanulta, lehajtotta karcsú szárnyakát, és várt. Sasúrfi is erre várt. Lecsippentette csőrével Kökény kisasszonyt, magához emelte az ablakból, és odafektette a begye alá, a puha pihetollak közé. Így szállt fel a magasba, hogy bemutassa a birodalmát. Csodálatos birodalom volt ez. Nem volt teteje, nem volt fala, csak fény volt benne és ragyogás. Kökény kisasszonynak káprázott a szeme. Már bizony nem bánta volna, ha megpihennek valahol, leheverednek valahová. Ő énekelne, Sasúrfi meg hallgatná. Milyen szép is volna. De az egész nagy birodalomban nem akadt egyetlen darabka föld sem. Más kincsekkel volt ez megrakva. Palotákkal, gomolygó rétekkel, csillagokkal, s ezeket mind Kökény kisasszonynak ígérte Sasúrfi. Az pedig egyre szomorúbb lett a boldogságtól, hiszen még végig sem járták a palotákat, már is szétfoszlottak. A rétek ott is voltak, és mégsem voltak sehol. Talán a csillagok, gondoltak Kökény kisasszony reménykedve, és Sasúrfi már is megsuhogtatta a szárnyát. Úgy repült felfelé, mintha egyszerre gondoltak volna ugyanarra. Nagy téli éjszaka volt, fekete és szikrázó, amilyen csak egyszer van egy évben. Ezt is az öregektől hallotta Kökény kisasszony. És most örült, hogy megérte ezt az éjszakát. Megbújt a pihetollak között, és hallgatta Sasúrfi énekét. Csillagom, kökényem, csillagom, kökényem. Még sok verse volt az éneknek, de Sasúrfi ezt ismételgette a legtöbbször. Csak dalolt, dalolt, és már a szárnyait is egyre lassabban suhogtatta. Előbb az egyiket húzta be, aztán a másikat, a csőrét meg odafektette a begye alá, már csak ehhez volt ereje. Megérkeztünk, kérdezte kicsi hangján kökény kisasszony. Éppen megérkeztek. Úgy zuhantak vissza a hegyoldalra, mintha csak most repültek volna igazán. Kökény kisasszony egy apró lyukba gurult, és mindjárt elaludt. Ott érte az eső, a szél, a napfény, a föld betemette, s attól még szebbeket álmodott. Sasúrfi pedig kitartóan őrködött mellette. Jöhetett bárki, bármi, még csak meg sem mozdult. Sok idő elmúlt ezután. Hetek, hónapok. A hó leesett, a hó elolvadt. De akkor már nem volt sehol se Sasúrfi. Talán csak az öreg hegypásztor tudná megmondani, hogy hová tűnt. Kökény kisasszony pedig, akiből azóta gyönyörű bokrocska lett, unokáinak minden ősszel elmeséli, hogy milyen is az, ha egyszer eljön a dél. Elmeséli, és olyankor mindig mosolyog. Csak a medgy, a cseresznye, az alma, azok nem tudnak megbékülni vele. Még véletlenül sem mondanak semmi jót kökény kisasszonyról, de rosszat annál többet.

0: óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
1: Kutyavetye lakásavatóbuliban volt.
0: Róka Robiéktól jövök, lakásavatóbuliból. Alig fértünk el, mert a lakásuk egy szűk lyuk. Bezzeg Manguszta Gusztávéké. Az ő lakásuk nagyon izgi. Igazi labirintus. Olyan, mintha egy játszóházban élnének, mert állandóan bujócskáznak. Préri kutya Paliéknál is jól működik ez az útvesztős építészeti megoldás. Kiváló járatokat tudnak fúrni az orrukkal és a mancsukkal. A bejáratnál pedig mindig áll egy őr, aki szól, ha idegen közeledik. Ha pedig a préri kutyák kinövik a régi kéglijüket, egyből beköltözik Üregi Ursula, aki egy bagoly. A nevéből is kiderül, hogy fára fészkelés helyett inkább üregekben vert anyát. Biztosan tériszonyos kicsit, csak nem meri bevallani. Na, és a ti alagútrendszeretek hogy néz neki?
2: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
2: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
2: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-piszek kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvösvölgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Szeptember 15-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát szeptember 15-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hetesen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Csukás Mese Rádió. Szeptember 8-a van. Mai névnaposaink. Mária és Adrien. Sok boldogságot! Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Vackor az első B-ben. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvösvölgyi Ildikó meséli el.
6: Szervusztok gyerekek! Én Üvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István Vackor a táblánál, de csak tolmáccsal akar felelni. Oj, te csodás iskola! Megtanítasz minden jóra. Most például mi kezdődik? Számolás és mérés óra. Eszter néni hármat tapsol. Első bések, figyelem, most senki ne mocorogjon, a lábával ne dobogjon, ceruzával ne kopogjon, most mélységes csönd legyen. Csöndben is az első B, mert tudják, hogy Eszter néni szépen csöndben vezetgeti őket a tudás felé. kérdi Hidegkuti Mártit. Ugye van egy rollered? Felel Márti, van rollerem, vígan saladozgat velem, mondja erre Ester néni. No, az ugyan jó lehet. De tovább kérdezi őket. Neked is van, Nagy Balázs? Felel Balázs, van rollerem. Kati néni vette nekem. Amikor elindul velem, az még csak a szárnyalás. Jól van, mondja Ester néni. Most Maros Donka felel. Mártinak van egy rollere. Balázsnak is egy rollere. Hány rolleres, mondd meg, Donka. És Maros Donka már mondja, két rolleres, Ester néni. Ezt bizony mindenki érti, mert ebben az első B-ben ez mindenkit érdekel. Folyik szépen a tanulás, de a padban kimozog. Az a piszén-pisze vackor állandóan sutyorog. Aj, szigorú Ester néni! Előbb a csöp vackort nézi, aztán szelíden ezt mondja. Ej, vackor! Ez mi dolog? Gyere csak ide, te bogyos! Gyere csak, te sutyorgásban főkolompos! És a tábla előtt kérdi, van-e vackor fogkeféd? Van, mondja vackor. Nevet Ester néni akkor. Piszém, ez aztán beszél. Hát a papádnak van-e?
7: Van,
6: mondja vackor. Hát a mamádnak van-e?
7: Van,
6: mondja gyorsan. Mondja hirtelen a bogyos, lompos, loncsos és bozontos első B-s vackor harmadszor. Ester néni újra kérdez. Hallod-e, piszém, nem ért a felelet véget? Add össze a fogkeféket, a papádét, a mamádét, a tiedét, s mondd meg, hány fogkefétek van. Mondd csak, és fordulj felém. Áll a tábla előtt vackor, törj a fejét nagyon. Nézz a plafonra meretten, kibámul az ablakon, bogyos bozontját vakarja, nézegeti társait, csöndben mozgatja a száját, de lenyeli szavait. Ester néni újra kérdez. Nem tudod, csöbb bogyosom? Gondolkozz egy kicsit, kérlek. Azt mi nem vesszük zokon, hanem hiába kérleli. A csöbb bogyos szótlan áll. Nyitott iskola ablakon kibe fehér lepke száll. Már majdnem elpityeredik, csöbb komborra bizsereg, két szeme előtt a padban homálik a sok gyerek, végül kiböki riadtan.
7: Mostan arra gondolok, hogy tolmácsra van szükségem, mert a tolmács jó dolog. Ester néni, engedje meg, hadd jöjjön Zsófi ide, álljon a táblánál mellém, egy vagy két lépésnyire, megsúgok majd neki mindent, s ő tolmácsol szívesen. Szeretném, hogy nagy bajom van a tolmácsom, ő legyen.
6: Haja, felbojdul az első B. Olyan nagy nevetés csattan, hogy az iskola falai repülnének száz felé. Ezen elámul a bogyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó, és tévedező eszébe roppant tudás áll belé. Torkát sírás nem kaparja. Fejét büszkén fölveti, kimondja, ahogy akarja, amivel eszet teli.
7: Egy fogkefe a papámé, egy fogkefe a mamámé, egy fogkefe az enyém. Fogkefénk, megszámlálom, és itt az eredmény a számon. Fogkefénk száma 3, kereken kimondom én.
6: És vidáman akkor helyére ment vackor.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

igazán ne kelljen soha se boszorkánytól, sem semmiféle állattól, embertől, vagy bármitől félnetek. Hiszen a félelem megeszi a lelket. Örülünk, hogy közöttetek lehet, még hogyha csak az éter hullámain keresztül is. Hiszen ti vagytok a mi éltetőink, az ám-azám. Kicsik-kicsik, nőjetek nagyra csak. Ne kapkodjátok el az egészet, hiszen tietek így is a legszebb kor. Legyetek nagyon-nagyon boldogok! Sok-sok boldogságot, és kívánok sok-sok ajándékot! Először a mi

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és nagyon örülök, hogy most én mesélhetek nektek. Izmindi Katalin, őszi gyümölcsök napja az óviban. Vasárnap délután apával elmentünk Nagyi Ékhoz gyümölcsöt szedni. Tudod, nagypapa, az óvónéni azt mondta, hogy vigyünk őszi gyümölcsöket az óviba. Magyaráztam nagypapának, miközben a kosarammal a kezemben a kert felé indultam. Apa és nagypapa összemosolyogtak. Nagypapa kertjében mindig volt valami finomság, eper, ribizli, cseresznye, barack. Gondoltam, ezekből viszek be az óviba. De hiába jártam körbe a kertet, nem találtam egyiket sem. Nagypapa, mi történt a kerteddel? Kérdeztem kétségbe esetten. Hol vannak a gyümölcsök? Hol a finom eper és a piros ribizli? Nagypapa megint csak mosolygott. Fannikám, az eper és a ribizli nyári gyümölcsök, most pedig ősz van, magyarázta nagypapa. Ilyenkor alma, körte, szilva és szőlő van a kertben, valamint sok dió. Ó, értem, nem baj, azok is jók lesznek. Vágtam rá gyorsan. Akkor almát, körtét, szilvát, szőlőt és diót viszek az óviba. Nagypapa meg is töltötte a kosaramat. A diók mellé került bele fényes piros alma, finom roppanós körte, érett szilva és néhány fürt zöld és piros szőlő is. Azokból csipegettem is egy kicsit. Másnap az óviban nagyon sok gyümölcs gyűlt össze. Márti néni körbeültetett minket, s beszélni kezdett. Mesélt az évszakokról, arról, hogy most ősz van, s ilyenkor hidegebb az idő, sokszor esik az eső. Mi is elmondhattuk, hogy mit tudunk az őszről. Ősszel a napocska is hamarabb megy aludni, szólalt meg Bence. Lepotyognak a fákról a makkok és a gesztenyék, mondta Matyi. És a levelek is lehullanak a fákról, tettem hozzá olyan halkan, hogy csak a mellettem ülő Márti néni hallotta. Igen, a levelek is lehullanak, simogatta meg bátorítóan a fejemet Márti néni, majd folytatta a mesélést. Megtudtuk, hogy ősszel is tartogat számunkra a természet kincseket, az őszi gyümölcsöket. Megnéztük, hogy kinél milyen gyümölcsök lapultak a kosárkákban, szépen egymás után kellett megmutatni őket. Elsőként Réka mutatta meg, nála körte és mandula volt. Bencénél nagyon sok szilva, még ringló is. Csengénél pedig a szőlő mellett dió és mogyoró is megbújt a kosárban. Rám is sor került, így én is megmutattam az almát, a körtét, a szilvát, a kétféle szőlőt és a diót. Márti néni mindenkit nagyon megdícsért. Megehetjük az összes gyümölcsöt? Kérdezte Peti. Igen, de először alaposan megmossuk őket, bólintott Márti néni. Segítettünk megmosni az almát, a körtét és a szilvát, Hajni néni pedig felszeletelte őket. Megmostuk a szőlőt is, ezt nem kellett szeletelni, ezt szemenként csipegethettük. Végül Hajni néni feltörte a diót, a mogyorót és a mandulát is, így ezeket is megkóstolhattuk. Kezdetét vehette az őszi gyümölcslakoma. Én mindent megkóstoltam, a körte íz lett a legjobban, az volt a legédesebb.

0: Csukásmese Rádió. Reggeli kacagásokra fel. A nap már mosolyog rátok. Ideje elindulni az új kalandok felé. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Tudjátok, hogy mit jelent az, hogy valaki elalél? Azt, hogy valaki lerogy, lehuppan valahová. A következő nyelvtörőm egy elaléló lóról fog szólni. Figyeljetek csak! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Lali a lila ló elalél. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Lali a lila ló elalél. Most még egyszer nagyon lassan. Lali a lila ló elalél. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer egyben közösen. Lali a lila ló elalél. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.
2: Mészöly Miklós, tréfás mese. Hiszitek, nem hiszitek? Kimentem egyszer egy nagy-nagy erdőbe, amelyikben egyetlen fa se volt. Ennek a nagy-nagy kerek erdőnek a legkisebb sarkocskájában három szalmaszálból akkora tüzet raktam, hogy egyszeribe nappali világosság támadt. Igen ám, csak én aludni szerettem volna, s kifia tud világosan aludni. Fogtam magam, elballagtam a kiszáradt patakhoz, a lyukas kalapomat csurig megmerítettem, és a hordónyi sok vizet a tűzre zuhintottam. Na, elaludt a tűz. És akkor én is lefeküdtem. De ki fia tudna párna nélkül aludni? Én bizony nem tudtam. Azt mondtam hát a fakólovamnak, hogy cic-cic, ide gyere! És az oda is jött mentén, én meg a fejem alá raktam párnának. A fakót. A nyerget meg kipányváztam. És horkoltam, horkoltam reggelig, pedig le se hunytam a szemem. Hát amint reggel felébredek, utcu, fakó, hol a nyereg? Talán megették az egerek? Nem találom egyiket se. Belenézek a jobb zsebembe. Semmi. Belenézek a bal zsebembe. Semmi. Végre aztán belenéztem a lyukas kalapomba, s mit látok? Ott aludt a fakó nyergestül, mindenestül, még a patkója is ezüst volt. Örömömben akkorát rikkantottam, hogy még a saját hangomat se hallottam meg. De meghallotta egy kicsi madár, azt hiszem mókus volt, és ilyettében úgy elkezdett futni, hogy mindjárt feldöntötte a legelső csipkebokrot. Hely, ez volt ám csak mulatság? Úgy hullott a csipkebokorról a dió, hogy majd agyonvert a mogyoró. Akkor odajött egy vén banya és rám kiabált. Mit csinálsz, te Isten adta pistája? Mit ásod ezt a répát, retket, csicsókát? Hiszen nem neked ültettem az ugorkát. És rettenetes mérgiben felkapott egy tököt, hozzám vágott egy dinnyét, majd eltörte a lábam, pedig a fejem találta. Ezt már aztán én is megsokaltam. Hátamra kaptam a fakót, felpattantam a nyeregre, és meg se álltam a tiszáig. Ott mindjárt találtam egy embert, aki nagy teli iszákból sorba eregette vissza a vízbe a halat. Kérdem tőle, mit csinál? Azt mondja, halászik. Lakodalom készül náluk, nincsen mit egyenek, hát majd esznek halat. Ez éppen kapóra jött nekem, úgyis nagyon éhes voltam, meghívattam magam a lakodalomba. Mikor már egy hal se volt az iszákban, mondom az embernek, most már eleget halászott, főzhetjük a paprikást. Igen ám, mondja ő, de előbb át kell mennünk a Tiszán. Jaj, jaj, de hogyan, mikor együnk se tud úszni? Ezt is kiokoskodtam. Volt a zsebemben egy dió, azt két felé vettem. Egyik volt a hajó, a másik az evező. Úgy áteveztünk a Tiszán, hogy csupa por lett a lábunk. Még a fakólovam aranypatkója is sáros lett a térdig érő hótól. Aztán szerencsésen megérkeztünk. A Tisza partján volt egy ház, ott sütötték, főzték a hurkát, ott ülték a lakodalmat. A menyasszony Jancsinak hívták, a vőlegényt Juliskának. Három napig állt a bál, és olyan temérdek töltött káposztát ettünk, hogy még most is csikarja a hasamat a tökmag. Végezettül felszántottuk a Tiszát, vetettünk bele lútfüvet, nyúlfüvet, fenkövet, s mire megjött a tél, termett is az három kéve bidres-bodros, cikkes-cakkos, salamánkos pogácsát. Így volt, nem másképp. Aki a mesét egy hallásból ugyanígy elmondja, ügyesebb, mint én.
3: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, drága gyerekek, Varga Lilla vagyok. Fogadjátok tőlem nagyon nagy szeretettel Hétvári Andrea Tündérzöld című versét. Műanyagnál jobb a fa, de finom az illata, fából van a ceruzám, könyvem és a furujám. A föld a fát szereti és magához öleli. Lesz belőle újra föld, nő belőle tündérzöld.
5: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, Csőre Gábor vagyok, és most Fecske László Reggeli készülődés című történetét mesélem el nektek. Reggeli készülődés. Alfonz bácsi korán kelt, de Marcit nem keltette fel hajnalok hajnalán, hagyta őt pihenni. Elvégre ez volt Maszat Marci első napja Alfonz bácsinál és Estella néninél. Maszat Marci, mint ahogy azt a neve is jelezte, egy igen neveletlen fiúcska volt, s újdonsült nevelőszüleinek adatott meg az a feladat, hogy ebből a pajkos legénykéből egy illedelmesen viselkedő gyermeket neveljenek. Szép jó reggelt, Marci! Mondta Alfonz bácsi, miközben belépett a szobájába, és széthúzta a függönyt. Ez jó reggel! Nyafogta még álmosan a kisfiú. Még csak 9 óra van, hadd aludjak még egy kicsit, Alfonz bácsi! Igaz, hogy szombat van, de megígértem neked, hogy lemegyünk a játszótérre. Vagy nem akarsz jönni? Kérdezte tőle a bácsika. Marci szemei egyszerre nagyra nyíltak. A kisfiú felülcs, mint egy órarugó úgy pattant ki az ágyból. De a játszótérre gyorsan, hadarta. Na. Azért nem kell fellőtni, viselkedj rendesen, különben nem megyünk sehová. Intette le Alfonz bácsi. Jó, viselkedek, lihegte Marci, s már nyargalt is a folyosó felé. Most hová mész? Hát húzom a cipőmet. Ej, Marcika, nem tudod a sorrendet? Mit csinálunk, amikor felkelünk? Kérdezte Alfonz bácsi széttárt kezekkel. Megyünk a játszótérre, hangzott a felelet. Nem, csóválta a fejét a bácsika. Először is megmozgatjuk magunkat. Miért? Kérdezte Marti, és a kérdése végén a száját is elfelejtette becsukni. Alfonz bácsi türelmesen magyarázott tovább. Hát, hogy a vérkeringés beinduljon bennünk. Nem árt néhány karkörzés, törzshajlítás, guggolás. Maszat Marci körbefutotta néhányszor a bácsikát, aztán pedig párszor a magasba ugrott, de akármennyire is szerette volna, a csillárt nem érte el. Bennem már beindult a vérkeringés, Alfonz bácsi. Látod? Látod, hogy beindult? Látom, mondta nevetve Alfonz bácsi. Jól van. Akkor most irány a fürdőszoba. De miért? Kérdezte újfent a kisfiú. Azért, hogy megmosakodj. A víz jót tesz az arcbőrödnek és felfrissít. Magadhoz térsz tőle. Én már nagyon magamhoz vagyok térve, Alfonz bácsi, jegyezte meg Marci. Nem baj, sipirc, irány a fürdő. Mosakodj és törölközd meg, aztán pedig szépen öltöz fel. Estella néni már kikészítette a ruhádat a fotelre. Marci dúlva-fúlva vonult be a fürdőszobába, s eleget tett a bácsika utasításának. A csempére még egy plakát is volt ragasztva, amely a helyes mosakodást ábrázolta. A kisfiú úgy tett, ahogy a képeken mutatták, azaz, hogy először bevizezte a kezeit s az arcát, majd beszappanozta őket, végül pedig lemosta a felhabzott szappant vízzel. A folyosón megjelent Estella néni, aki benézett az üres gyerekszobába. Hol van a kis csivész? Kérdezte a férjét. Tisztálkodik, felelte Alfonz bácsi. Nagyon helyes, elkészítettem a reggelit, a konyhában várlak benneteket, jelentette ki a nénike, majd visszavonult a konyhába. A virgonc kisfiú úgy szágoldott keresztül a házon, mint egy versenyautó, felugrott a székre, és a száját nyalogatva megkérdezte. Mi lesz a reggeli, Estella néni? Eperlekváros kenyér és egy bögre finom kakaó, mondta a nénike kedvesen. Nem lehetne, hogy 4 bögre kakaót igyak, vagy inkább 5-öt? Kérdezte Marci. Nem lehet, szólt közbe Alfonz bácsi, attól elcsapnád a hasad. A kisfiú nem is erőltette tovább a dolgot, igyekezett gyorsan elfogyasztani a reggelit, hogy aztán mehessenek is a játszótérre. A reggeli közben Esztalla néni hangos csámcsogásra lett figyelmes. Rá is szólt a kisfiúra, aki nyitott szájjal rákcsálta az ennivalót. Nem illik nyitott szája lenni és csámcsogni evés közben, mondta összehúzott szemöldökkel. Hát akkor hogy egyek? Csukott szájjal? Kérdezte Marci, aki még a helyes étkezést sem ismerte, és a kakaót is szürcsölve itta. Természetesen csukott szájjal kell enni, és kérlek, ne szürcsöld azt a kakaót. Szépen igyad. Micsoda dolog ez? Sokat kell még tanulnod, Marcika. De majd mi segítünk Alfonz bácsival. Amint ezt kimondta, a kisfiú böffentett egyet. Ezúttal Alfonz bácsi szólt rá. Marcika! Marcika! Ezt aztán végképp nem illik. A kisfiú értetlen arccal merett mindkettejükre. Semmit sem illik, kérdezte. Mit tegyek, ha egyszer böffentenem kellett? Alfonz bácsi elmagyarázta neki, hogy sok olyan dolog van a világon, amit illendő, és sok olyan van, amit nem illendő csinálni. Böffenteni társaságban például nem illik. Ha nagyon muszáj, akkor próbáld meg halkan, de ne ilyen hangosan, hogy mindenki figyeljen rá, mondta Marcinak. Ki mindenki? Itt nincs más rajtunk kívül, nézett körbe a konyhában a kisfiú. Igen, de előfordul majd, hogy például vendégségben vagyunk valahol, és ott is így fogsz viselkedni. Ezt igyekszünk megelőzni a figyelmeztetéseinkkel. Érted már? Felelte fejcsóválva Esztella néni. Marci bólintott egyet, felállt, kijelentette, hogy elfogyasztotta a reggelit, s hogy köszöni szépen. Ezt jól mondtam? Kérdezte a végén. Igen, ezt nagyon jól mondtad. A reggelit és minden más étkezést meg kell köszönni, mondta Alfonz bácsi. De miért? Kérdezősködött tovább a kisfiú. Mert azt valaki elkészítette, mint most Esztella néni, és mert ez az etikett. Mitikett? Kerekedett ki Marci szeme. Etikett, Marcikám, ezt így mondják. A lényege, hogy udvariasnak és figyelmesnek kell lennünk másokkal szemben, folytatta az okítást a bácsika. Értem. Akkor megpróbálok etikettes lenni. Már is indulhatunk a játszótérre, kérem szépen. Igen, de előtte még megmosod a szádat, mert lekváros lett, állította meg a kisfiút az öltözködésben Esztella néni. De hiszen az imént mosakodtam. Hányszor kell mosakodni reggel? 10-20-szor, csóválta a fejét Marci. Esztella néni nagyot sóhajtott. Ahányszor csak összemaszatolod magad, válaszolt a csípőretet kézzel, és nincs olyan szám, hogy 10-20, ne beszélj balgaságokat. A tisztálkodás az egyik legfontosabb dolog a világon. Tudod, mennyi bacillus rátapad a kezedre, amikor például kint játszol az udvaron? Ezek nagyon hamar bejutnak a szervezetedbe, ha például megnyalod a koszos kezedet, és mindenféle betegséget okozhatnak. Maszat Marci, ijedtem merett a kezeire. A bácsika még felhívta a figyelmét a fogmosásra is. Jaj, még azt is! Muszáj! Nyöszörgött a kisfiú. Ha nem akarsz a fogorvoshoz menni, akkor muszáj. A rossz fogak bizony nagyon tudnak fájni, mondta Esztella néni, miközben elpakolta a mosogatóba a tányérokat és a poharakat. Aztán alaposan dörzsöld meg őket, kiáltott Alfonz bácsi a szomorúan elkullogó kisfiú után. Felül, alul, elől és még hátul is! Az ételmaradékok jól el tudnak bújni a fogak között. Milyen az idő odakint? Kérdezte a bácsika, immár Esztella néni felé fordulva. Süt a nap, de kell még kabát, csalóka az idő. Ilyenkor lehet könnyen megfázni, én még sapkát is teszek. A házas pár szépen elkészült, s kisvártatva Marci is megjelent az ajtóban. Kész vagyok! Megmosakodtam, fogatmostam, és még meg is fésülködtem, jelentette ki büszkén. Nagyon ügyes vagy, pedig a fésülködést nem is említettük. Na ezért jár egy piros pont. Add csak a füzetedet, mondta a nénike, és egy piros filctollat vett ki a kredenc fiókjából. Azt nem csak az óvó néni adhat, kérdezte Marci. Nem, azt még én is adhatok. Ügyes voltál, megérdemled. Tessék! Esztella néni hatalmas piros pontot rajzolt a kisfiú füzetébe. Köszönöm szépen, de szép! És most? Most már indulhatunk a játszótérre? Érdeklődött óvatosan Marci.
7: Igen, most már indulhatunk a játszótérre, felelte nevetve Alfonz bácsi, és mindhárman vidám hangulatban léptek ki a ház ajtaján.
3: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman. Minden reggel 7:30-tól várjuk a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. Kezdjük vidáman. A Csukásmese rádió felkészítője. Csukásmese rádió. Gondoltam egy klassz helyre. A játszótéren is van, és a kertedben vagy az óvoda udvarában is lehet. Óriási várakat szoktunk benne építeni. Áshatunk a vár köré árkot is, amit megtöltünk vízzel. Fogadjunk, hogy már tudod is. Ez a homokozó. Minél magasabb a homokvár, annál izgalmasabb az építés. Nagyon jó érzés kézzel odatapasztani a már meglévő buckához az újabb adag homokot. A kislapáttal könnyű ásni. A vödörrel pedig áthordhatjuk az összes homokot a homokozó közepére. A munkagépek is fontos segítők. A dömper, vagyis a billenő platós teherautó elszállítja a homokot. A homokrakodó pedig felkanalazza és odaviszi, ahol éppen szükség van rá. Amit még nagyon szeretek, az a homoksüti formázás és a homokfagyi készítés. Bármilyen ízű fagyit kérhetsz, könnyen elkészítem. Az ízeket pedig a képzeletedre bízom. Az epres fagyiban óriási gyümölcs darabok lesznek, a citromoson pedig egy falevél, akarom mondani mentalevél. Más finomságok is készülnek a homokozóban. Süti, perec, torta, a kedvencem pedig a túrógombóc. Az állatformákkal teknős, halacska, de még dinoszaurusz is előbújhat a homokból. A járműves formákból pedig autók vagy hajók készülhetnek. Nagyon izgalmas mezítláb beledugni a lábfejünket a puha homokba, majd betemetni, mintha egy titokzatos homokszobor részei lennénk. Labirintust vagy hosszú útakat is építhetünk, amelyeken a kis autók egész nap közlekedhetnek. Egy biztos, mire hazaérünk, a cipőnk, a kezünk és még a zsebünk is homokszemekkel lesz tele. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt.

Valamikor réges-régen élt egy király, akinek egy napon két csodaszép, életerős fia született. Az öreg király úgy szerette őket, hogy tejben, vajban füröztötte. Mindent megadott nekik, amit csak szemük, szájuk kívánt. Majd ahogy telt, mint az idő, a fiúk lassan ifjú doliákká cseperedtek. És nem volt náluk vonzóbb legény az egész birodalomban. Az összes lány epedezve nézte őket, amint a királyfik végigvonultak hegykelovaikkal a városon. Aztán egy reggel furcsa dolog történt. Éppen úgy, mint máskor, a királyfiak felkeltek és készülődni kezdtek. Megmosakodtak, felöltöztek, majd lementek az ebédlőbe, hogy elfogyasszák pompás reggeliüket. Ám amikor az asztalhoz ültek, és a szolgálók meglátták őket, egyszerre mind felsikítottak. Egyikük annyira megijedt, hogy még a tányérokat is eldobta. Mi az? Hát titeket meg mi lehet? Kérdezte meglepetten a két dalia, ám a cselédeknek egy szó sem jött ki a torkán. A királyfik fejvesztve rohantak a szomszédos terembe, és belenéztek a tükörbe. Arcuk sápadt, falfehér volt, bőrük pedig olyan ráncos, mintha egy éjszaka alatt 20 évet öregedtek volna. Rémülten néztek egymásra, egyikük sem értette, mi történt. Az udvari orvos azonnal ágyba parancsolta a két sápatag fiút, amíg jobban nem lesznek. A fiúk egész nap feküdtek, és közben a szolgálók elhalmozták őket mindenféle finomsággal. Egyre másra hozták az ízletes húsokat és az édes süteményeket. A napok teltek, múltak, de az orvos bármilyen kúrával próbálkozott, egyik sem használt. A fiúk egyre rosszabbul lettek, és hamarosan már az étvágyukat is elvesztették. Az öreg király annyira aggódott fiaiért, hogy a birodalom összes doktorát, kuruzslóját, javasasszonyát összehívatta, hogy fejtsék meg, mi lehet a királyfik baja. A gyógyítók 8 nappallá téve próbáltak rájönni, mi lehet az a rejtélyes kór, de hiába nem jutottak semmire. A fiúk közben megelégelték az állandó tehetetlenséget és várakozást, és elhatározásra jutottak. Ne várjunk tovább. Induljunk el magunk, és derítsük ki a betegségünk okát, mielőtt még túl késő lesz. Egyeztek meg a fivérek. Másnap kora hajnalban, mikor még mindenki az igazak álmát aludta, a két királyfi minden erejüket összeszedve elindultak, hogy nekivágjanak a nagyvilágnak. A nap egyre magasabban mászott az égen, de a királyfik a forróság ellenére is kitartóan meneteltek az országúton. Már órák óta úton voltak, de egy árva lélekkel sem találkoztak. Talán mégsem volt olyan jó ötlet világgá menni, sóhajtott fel az idősebbik. Nézd, ott van egy ember, kiáltott fel az öccse. Hol? Az csak egy déli báb, vágta rá másik. Nézd meg jobban, az bizony egy földműves, erősködött a kisebbik. Közelebb mentek, és akkor látták, hogy egy ember földet ás a szántóföld közepén. Jó napot, bátya! Hát magának nincs jobb dolga, mint földet ásni ebben a rekkenő hőségben, szólította meg az idősebbik fiú. Hogy ne lenne, fiam, de estig fel kell ásnom az egész darab földet, válaszolta az öreg, és közben a homlokát törölgette. Hanem ti mi járatban vagytok erre? Elég sápatnak tűntök mind a ketten. Talán jobb lenne, ha inkább lepihennétek valahol. Higgy el, egész eddig pihentünk, felelte a kisebbik. A birodalom trónörökesei vagyunk, és nekivágtunk a világnak, hogy kiderítsük, mi a bajunk. Miért vagyunk sápadtak, fáradtak, és miért nincs étvágyunk, magyarázta a királyfi. Az öreg elgondolkodott. Tudjátok mit? Ha segítetek nekem, én is segítek rajtatok. Még ma estig ássátok fel ezt a földet, és ígérem, hogy utána meggyógyítalak titeket, mondta az ember. Királyfiak egymásra néztek és elmosolyodtak. Rendben van, nem fog csalódni bennünk, válaszolták egyszerre. Szegény ember odaadta nekik az ásóját, mit ad Isten, éppen volt nála még egy. Na most lássatok neki, fiúk. Nekem el kell mennem, de hamarosan visszatérek, mondta az öreg,
és magára hagyta a két királyfit. A két Dalia neki kezdett a munkának is, egész állónap szorgalmasan dolgoztak. Hét ágra sütött a nap, az idő egyre forróbb lett, de a fiúkat semmi nem tudta eltántorítani a munkától. Keményen dolgoztak, hogy a nap végén jutalmul megkaphassák a remélt orvosságot. Eközben az ember hazament, és azt mondta a feleségének. Vacsorára főz egy egész kondér kását. Egy kondérral? És mégis ki fogja megenni? Kérdezte meglepetten az asszony. Ne aggódj, az utolsó csepp is el fog fogyni, válaszolta az öreg. Aztán, mikor lement a nap, szegény ember kiment a szántóföldre, és elégedetten látta, hogy a királyfik felásták az egész földet. Na hát, ez ám a jó munka, kiáltott fel vidáman. Nos, gyertek, megvendégellek titeket. És elvezette házához a fáradt legényeket. Mikor odaértek, a kása már az asztalon gőzölgött. Mindjárt neki láttak az evésnek, és a fiú

0: Csukás Mese Rádió. Ti szoktatok olyat játszani, hogy megszámoljátok, hogy egy perc alatt hány fekvő támaszra vagytok képesek? Én bizony szoktam. Az elején nem fogtok kinevetni. Szóval az elején egyet sem tudtam csinálni. Na jó, egy felet. De aztán meguntam, hogy ilyen puhány vagyok, és elhatároztam, hogy addig fogok gyakorolni, amíg egy perc alatt 5 fekvő támaszt nem tudok kinyomni. Igen, tudom, hogy lány vagyok. De azt hiszitek, hogy a lányoknak nem kell sportosnak lenniük? Dehogy nem. Szóval minden nap nyújtózkodás után neki láttam fekvő támaszozni. És gyakoroltam, és gyakoroltam, és gyakoroltam. Napokig, hetekig. Minden áldott nap felkelés után. Mostanra egy perc alatt már 5-öt is meg tudok csinálni. Gyakoroljatok ti is! Ha nem tudsz még időt mérni, akkor kérd meg a szüleidet vagy az óvónénit, hogy mérje le neked az egy percet. Jó edzést! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok! Mészáros Eszti vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának tagja, és örülök, hogy a részese lehetek, mivel nagyon szeretek énekelni és zongorán is játszom. Nagyon fontos számomra a zene. Most viszont nem énekelni fogok, hanem mesét olvasni. Sípos Gyula, angyalos mese. Ha azt hiszitek, hogy az angyaloknak semmit sem kell dolgozniuk, csak kényelmesen üldögélnek a felhőszírén és hárfájuk húrjait pengetve énekelnek, nagyon tévedtek. Nem mintha az angyalok nem tudnának a felhőkön üldögélni és a hárfájuk húrjait pengetve énekelni, de először is honnan van hárfájuk? Az bizony az angyalnak kell elkészítenie, a hárfa húrjai pedig napsugárból vannak. A kellő nap hajnali sugarai még vékonyak, és ha megpendítjük őket, vékony, magas hangon csilingelnek. Aztán, ahogy erősödik a napfény, úgy lesz egyre vastagabb, mélyebb a napsugár hangja is. A déli sugár a legerősebb, az kell a legvastagabb, legmélyebb hangzású húrokhoz. Délután aztán újra vékonyodik a napsugár, de még a hajnali hangja vidáman csilingel, ez inkább borongós, lágy hangzású, máshová kell illeszteni a hárfába. Sok idő, ügyesség és szakértelem kellem egyetlen hárfa felhúrozásához, és akkor még nem is szóltunk a többi hangszerről. A fúvós hangszerekhez a szelet kell megmunkálni. A kis szellő a legjobb a tilinkóhoz, a kis furujához. A klarinéthoz már erősebb szél kell, és az sem mindegyem, hogy északról vagy délről fúj. A déli szél sokkal élesebb hangzású, inkább a részhúvósokhoz használják, igen jó trombita készülhet belőle, míg a keleti szél vidámabb, csacsogó. A nyugati szélből készült fafúvós oboa lágyabban szól, az északi meg dörmög, mint egy medve. A dobokhoz a vihart kell befogni a szerszámok közé, az bizony angyalt próbáló feladat. Egy-egy jó üsdob elkészítéséhez legalább 2-3 angyal szükséges. Egyik a mennydörgés formája, a másik a villámlást kerekíti köré, a harmadik pedig összezárja őket, és ütőt szakít hozzá a felhőkből. Aki még nem próbálta, nem is tudja, mennyi ügyesség és szakértelem szükséges ehhez. És akkor még nem is beszéltünk a kórusról, a folyton egymás közt pusmogó kis angyalkákról, akiket a karmesternek kellene valahogy kordában tartani. Bizony, az angyali munkának se szeri, se száma. Gyönyörködnek a virágok nyírásában, de óvják is azokat. Nevetve futnak versenyt a kis őzikékkel, de ezzel edzik is azokat, hogy egyre gyorsabbak legyenek. Ők vigyáznak minden hegyre és völgyre, falura és városra. Biztos forrásból tudom, hogy amikor egyszer egy tűzhányó kitörni készült, a környék legnagyobb angyala repült oda, ráült a hegy tetejére, és 2 napig el sem mozdult, amíg minden embert ki nem menekítettek a falvakból. Szegénynek a feneke úgy megsült, hogy utána egy hétig kenegették gyógyírral a mennyei kórházban. A legnehezebb dolguk mégiscsak az őrangyaloknak van. Nem ők a legnagyobbak, nem is a legerősebbek, de nekik kell a legfigyelmetlenebb és legfegyelmezetlenebb gondozottakkal foglalkozniuk. Velünk, emberekkel. Amikor nem akarsz összepakolni magad után, az őrangyalod belesuttogja a szívedbe, hogy mégiscsak fogj hozzá. De az bizony már rajtad el, hogy hallgatsz rá vagy sem. Ő bíztat, hogy edd meg az ebédet, akkor is, ha nem a kedvenced,

Ő áll melletted, ha elkeseredsz és elcsüggetsz, mert ő látja benned a legjobbat, és elő is szeretné csalogatni, hogy erősebb legyél, mint a legerősebb tölgyfa, és vidámabb, mint a legvidámabb cinege. Bizony, ha az angyalok öregedni tudnának, mellettünk úgy összeráncosodnának, hogy vénebbek lennének a legvénebb hegyeknél is. De az angyalok nem ráncosodnak és nem öregszenek. Tudod miért? Mert csupa-csupa szeretetből állnak. A szeretet pedig akkor is fiatalnak őriz meg, amikor a természet már öregszik. Ezért van az, hogy a nagypapák és a nagymamák tudnak a legjobban játszani az unokájukkal, mert az ő szívük tele van szeretettel, és így hozzáfiatalodik a nagyon szeretett és várva várt unokákhoz.

Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Anyu.
1: Anyu.
0: Apu.
1: Apu.
0: Anyu.
1: Anyu.
2: Mesét kérek itt az ágyban, ma este is arra vágytam, könyvből szép a mese este, nem mobilon, SMS-be.
0: Anyu.
1: Anyu.
0: Apu.
1: Apu.
0: A szeretlek. Az ölej meg!
1: Az ölej
0: meg! A Dezső!
1: A Dezső!
0: A Péter!
1: A Péter!
0: A kakaós csiga!
1: A kakaós csiga!
0: A zene! A zene! A zene!
1: A zene!
0: A foci! A pingpong!
2: Hú, még miket mondhatnék?
0: Sok minden! A mesekönyv! A szeretet!

0: Anyu! Apu!
1: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, és most én fogok nektek egy mesét olvasni. Könyves Sára, a Kelekótya lisztes molnár. Egyszer régen, nagyon régen, egy alföldi kerekréten, vagyis annak közelében, egy iciri-piciri falu szélén élt egy kelekótya lisztes molnár, akit Misi Molnárnak hívtak. A molnár igyekezett mindenre odafigyelni, ám ahogy valami megzavarta, már el is kalandozott a gondolata. Ha éppen a malom vitorláit igazgatta, megfeledkezett arról, hogy lisztet citál. Ha a lisztet zsákolta, közben már azon járt az esze, vajon kapott-e enni bajusz, a kandúr. Előfordult, hogy a kalapját a lisztes ládára tette, aztán fél napig kereste a fején. Máskor a seprűt a vállára kapta, és úgy indult a faluba, a seprűvel hadonászva, mintha az sétapálca volna. Egyszer még a reggeliét is a magtárban hagyta, a búzás zsákokat pedig majdnem az asztalhoz ültette ebédelni. Annyira elterelte a figyelmét egy arra szálló tarka lepke. Misi nem volt rest vagy hanyag, csak olyan hóbortos álmodozó, akinek a fejében egyszerre zakatolt a malomkő, fütyült a szél, és énekelt a pacsirta. A falubeliek jól ismerték már a furcsaságait. Tudták, hogy néha szétszórt, néha figyelmetlen, de a szíve a helyén van, és ha valamit elront, azt mindig igyekszik jóvá tenni. Ezért aztán senki sem haragudott rá sokáig, csak mosolyogva mondogatták. Ugyan, hiszen a Misi Molnár már csak ilyen bolondos teremtés. A Molnár házatáján, azaz a szélmalom körül mindig nagy volt a sürgésforgás. Főleg a vasárnapi vásár előtt, amikor a falu lakói kivonultak és finomabbnál finomabb portékákat vittek a vásárba, hogy elkápráztassák az ide látogatókat. A pék, a cukrász, a méhész, a sajtkészítő, de még a lekvár főző Borbála néni és a gazda is a legszebb, legjobb árujával készült. Misit mindenki ismerte, hét falura innen sem dolgozott más molnár rajta kívül, így hát akármennyire széllel bélelt volt, mindenki tőle vette a lisztet. Szombaton pontban hajnali 5 órakor először halk, majd egyre hangosabb kopogás ébresztette.
4: Ki lehet az ilyen korán?
3: Dörmögte szemeit dörzsölve. Kinyitotta a malom ajtaját, és álmosan köszöntötte az első vásárlót.
5: Jó reggelt, Misi Molnár!
3: Köszönt vissza jókedvű Kovász Lajos a pék.
5: Ma 10 zsák búzalisztre lesz szükségem. Készülök a holnapi vásárra.
4: Persze, hogy ne, semmi gond,
3: mondta Misi, és nekilátott a munkának. Előhúzta a búzás zsákokat, és a búzaszemeket gondosan átvizsgálta. Kiválogatta közülük a kavicsokat, a szalmaszálakat és mindenféle odatévet piszkot.
5: Tiszta búzából lesz a legfinomabb liszt,
3: tűnyögte elégedetten. Ezután Misi felcipelte a zsákokat a szélmalom felső szintjére, ide kellett beleönteni a gabonát, hogy a szemek lassan a két hatalmas malomkő közé hulljanak. A búzás zsákok mellett sorakozott a rozs és az árpa is, szépen egymás mellé rakva. Jó termés volt abban az évben, a magtár szinte roskadozott a sok gabonától. Misi, nehogy valamit összekeverjen, hangosan mormolni kezdett magának.
5: Ez itt a búza, ez meg a rozs, amaz meg az árpa, búza, rozs, árpa, búza, rozs, árpa.
3: Amekkor bajusz, a kandúr, hirtelen hegyezni kezdte a fülét. Dorombolt a halkam. A következő pillanatban meglátott egy pimasz kisegeret a zsákok mögött elszaladni. Bajusz egyetlen hatalmas ugrással a búzás zsák tetején termett. Hopp! Az egér besúrant a rozsos zsák mögé. Bajusz azonnal utána vetette magát. Puff! Onnan egyenesen az árpás zsákra ugrott. Aztán vissza a búzára. Puff, puff! A zsákok meginoktak, Misi pedig csak kapkodta a fejét. Búza, vagyis rozs, nem az árpa.
5: Jaj, várjunk csak, búza, árpa, rozs, vagy rozs, búza, árpa?
3: Motyogta egyre zavartabban. Bajusz közben diadalmas nyávogással kergette körbe az egeret a zsákok között. Misi annyira figyelte a macska mutatványait, hogy végül teljesen összekavarodott.
5: Ennye, Bajusz!
3: Csóválta meg a fejét.
5: Az egérnek ugyan vége lesz, de nekem még a végén a fejemben is összekeveredik a búza a rozzsal meg az árpával.
3: Bajusz azonban csak büszkén felborzolta a bundáját, és hosszasan nyávogott egyet, mintha azt mondaná.
5: Az egerekre vigyázok én, Misi. A zsákokat már számolt te.
3: Kint fújt a szél, a malom vitorlái vidáman forogtak, a fogaskerekek kattogtak, és a felső malomkő őrölni kezdett. A frissen őrölt liszt csak hult, hult, egyenesen a lisztes ládába, ahol Misi egy nagy citával átcitálta, hogy a korpát külön válassza. Amikor a finom lisztet a zsákokba töltötte, észrevette, hogy valami nincs rendben. A tiszta búzából készült liszt fehér színű szokott lenni, ám ez egy kicsit sötétebb volt. Kisvártatva megérkezett Almási Ciprián, a gazda is. Nekem 2 zsák árpaliszt kellene, mondta. Már is készül, felelte Misi, de olyan sietős volt, hogy elfelejtette kisöpörni a garatot és megtisztítani a malomköveket az előző őrlés után. Így aztán a búza után árpa, az árpa után zab került a garatba. A malomkövek serényen összezúzták a szemeket. A liszt lekerült a lisztes ládába, Misi átcitálta, zsákokba töltötte, de a végén már maga sem tudta, melyik zsákban mi lapul.
5: De ez a liszt nem ilyen szokott lenni,
3: vakarta meg a fejét, amikor kijött az első adag.
5: Biztosan jó lesz így is, mindent szabályosan csináltam. Az árpa friss, a szél fúj, ilyenkor a malom mindig remek lisztet őről.
3: Ahogy sorra érkeztek a vásárlók, Misi egyre többféle gabonát kevert össze. A gazda, aki árpa lisztet akart, búzát kapott. A pék pedig olyan lisztet vitt haza, amit valószínűleg zab is színesített. A végén már Misi maga sem tudta, melyik zsákban mi van.
5: Az új termésből jó a liszt, mondogatta magában. Úgy is mindenből kenyeret sütnek, nem igaz?
3: Másnap a vásárban aztán érdekes dolgok történtek. Kovász Lajos a pék illatos, ropogós héjú kenyereket, foszlós kalácsokat, mákos és diós beigliket, valamint aranybarnára sült kifliket készített. Habos Hedvig a cukrász mézes süteményekkel, lekváros buktákkal, fahéjas csigákkal és porcukorral meghintett fánkokkal várta a vásárlókat. A sajtkészítő Juliska néni friss tehén sajtot, gomolyát és fűszeres túrót hozott, míg Almási Ciprián a gazda kosárszámra rakta fel a frissen szedett almát, körtét, hagymát és sárgarépát a szekerére. Döngi Csélő Dénes a méhész, aranyló, akácmézet, hársmézet, napraforgómézet, repcemézet és vegyes virágmézet kínált. Mellette a lekvárfőző Borbála néni szilva, sárga barack és csipkebogyó lekvárral megrakott üvegeket sorakoztatott fel. A főtéren egymást érték a színes sátrak és ponyvák. Az egyik helyről sült kolbász és hagymás pecsenye illata szállt, a másikról frissen főtt szilvalekváros dereje gőze kanyargott a levegőbe. A gyerekek mézes kalács szíveket, pörgettyűket és színes szalagokat csodáltak, a zenészek pedig vidám muzsikával csalogatták a nézelődőket, akik kóstolgattak, válogattak.
5: Miért ropog ez a kenyér?
3: Kérdezte egy vásárló a pék standjánál.
5: Valószínűleg egy kis árpa került bele,
3: mentegetőzött a pék,
5: de van benne búza is. És ez a süti? Miért olyan lapos?
3: Csodálkozott a cukrás standja előtt álló kisfiú.
5: Talán zab is került a lisztbe,
3: sóhajtott a cukrász. A gazda egy asztalnál palacsintát sütött, azt árulta, de a tészta úgy pattogott, mint a gumilabda. Mindenki nevetve találgatta, vajon mit keverhetett Misi Molnár a lisztjükbe. Amikor Misi meghallotta, hogy az egész vásár rajta nevet, a fejéhez kapott.
5: Te jó ég! Kiáltotta. Valamit nagyon elrontottam. Hát persze! Nem csak a zsákokat kevertem össze, hanem a garatot sem tisztítottam ki, a malomköveket sem sepertem le rendesen, és a lisztet sem válogattam szét, mielőtt bezsákoltam volna. És a macska, az a rusnya macska, ő is csak összezavart.
3: Gyorsan oda sietett az árusokhoz, és így szólt.
5: Drága falubeliek, bevallom, kelekkótya voltam, és mindent összekevertem, de ha megbocsátotok, ígérem, kiavítom a hibát.
3: Innentől kezdve Soma táblákat tett minden zsákra. Búza, árpa, zab. Bajuszt, a malom macskáját kinevezte zsákőrnek, és megtanította vele, hogy többé ne borítsa fel a gabonát. Bár a falubeliek a vásár forgatagában csak nevettek a különleges meglepetés lisztjein, azért örültek, hogy mostantól tudják, miből sütik nekik a kenyeret. És hogy Misi Molnár se szomorkodjon, a falusiak vicces neveket adtak a különleges liszteknek. Kelekótya kenyérliszt, galibás palacsintaliszt, roppanós sütiliszt. Így aztán mindenki jó ízűen nevetett és falatozott. És ezentúl Misi nem keverte össze a búzát az árpával, vagy legalábbis nem minden nap.
0: Műsorajánló következik.
1: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. a lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki. Mert velünk együtt hallgatja az összes csuki-muki. A tét nem cseké. Az, hogy a szüleiddel együtt. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondó, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvösvölgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió.
7: Sziasztok, Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila állatok, madarak nevét talált ki. Fákra szállok, kopogok, fúrok, sokszor faragok, bogarakat is falok, erdőben fákat gyógyítok, tudjátok-e, ki vagyok?
8: Ez a Harkály.
1: Miért hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
9: Azért, mert izgalmas.
10: Mert lehet belőle valamit tanulni.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mit hallgatsz?
1: Jó kérdés.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádiót hallgatom, és nagyon-nagyon szeretem.
4: Szoktuk hallgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Meggyesi Károly, a bátor virág, aki elmeséli nektek Mór Marianna.
6: Történt egyszer, hogy sehogy sem akart elmúlni a tél. Nem csoda, hogy késett a tavasz, hiszen napapó olyan mélyen aludt felhőbundája alatt, hogy még a füle se látszott ki. Hiába keltegette a szél, hiába mutogatta neki a naptárt. A nap kidugta ugyan egyszer a fejét a bunda alól, de rögtön vissza is húzta. Ilyen hidegben még a kutyát is lelketlenség kikergetni mormogta. De amíg kelmet ki nem bújik, mindig hideg lesz, korholta a szél. Előbb a hideg kotrodjékkel durcáskodott a nap, és megfordult a másik oldalára. A tavasz kulcsa nála van, gondolta, legfeljebb később jön meg a tavasz. A jó meleg ágyat senki se hagyja ott szívesen. A lusták meg éppenséggel mindent ki is találnak, csak hogy tovább pihenhessenek. Meggyőzik magukat, hogy nem lesz abból semmi baj. Pedig lett. Amíg a nap aludt, a virágok is aludtak. Az ő ágyuk, a mag, a gumó. A mag a földben rejtezik, a földön avar, ezen meg a jó meleg dunna, a hótakaró. Nem fáznak a virágok, nem is panaszkodnak. De az egyik kis virág már nagyon megunta a tétlenséget. Szerette volna már látni a világot, a világosságot, a kékséget, a napot, a virágok napját. A naptár is tavaszt jelzett már, és ők itt rostokolnak a meleg földben. A többi virág türelemre intette. Nem mehetsz ki, virágocska, a kulcsa napapónál van, és háborgatni őt nem szabad. Hát, ha elaludt, makacskodott a kis virág. Erre már felháborodtak a virágok. Ilyet mondani a napról. Sútba dobták a naptárokat, nem érnek semmit. Napapó jobban tudja, mikor lesz tavasz. A bátor kisvirág pedig ezt gondolta. Ahol kulcs van, kulcsuknak is kell lenni. S már is kisurrant a kulcsukon ő, a bátor csepp kisvirág. De bizony odakint hideg, sivár világ fogadta. Csupasz ágak zizegték. Még az eget se látod, eltakarják a felhők. Jeges szél fújt havat a kisvirágra, és befett. Meg akarta semmisíteni, de ő ismét kibújt, nem azért jött elő, hogy megijedjen. S amint ott állt a hidegben, megpillantotta őt a rigó meg a cinke. És egyszerre olyan dalba fogtak örömükben, hogy a nap felébredt, dunnát, párnát elhajított, magára kapta a subáját, s már is indult, csak meg ne előzze őt egy semmi kis virág. A kis virág szirmához azonban odatapadt két hópehely. Elárulták, hogy a kis vakmerő még a hóesés idején merészkedett elő a csupasz világba. Napapó haragudni akart, de kinyílt a többi virág is, egyre több madár énekelt, és megenyhült a nap haragja. A bátor kis virág azóta is elsőnek nyílik, még azt se várja meg, hogy a hó eltakarodjék. Ezért a neve Hóvirág.
5: A Bátor Virág című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió. Madarak az őszi erdőben. Fontos tudnotok, hogy kétféle madár létezik. Aki elröpül ősszel déli, melegebb vidékekre, és aki itt marad velünk és áttelel. A madáretetők nagyon hasznosak, de csak akkor, ha gondot viselünk rájuk, és ősszel és télen végigrakunk bele friss magot az áttelelő madaraknak. Ugyanis az éhes madárkák onnantól kezdve, hogy egyszer ettek egy madáretetőből, már számítani fognak legközelebb is a kirakott téli eleségre. Ha kirándultok ősszel az erdőben, mindig álljatok meg egy kicsit és hallgassátok a madárhangokat. Kop-kop, kop-kop, kikopog. Biztosan hallottátok már a nagy fakopáncsot, vagy másik nevén, a torka harkáit kopogtatni. Most elárulok egy kedvességet erről a madárról. A hímet a nősténytől, a fejük színéről tudjátok megkülönböztetni. A hímeknek piros, a nőstényeknek pedig fekete a fejükön található pihepuhatoll. A fakopáncs igazi környezetvédő madár, hiszen ő azért kopácsolja a fák törzsét, hogy szabályozza a rovarok számát és gyógyítsa a fákat. Köszönjük a munkádat, drága fakopáncs, azaz harkály! Csukás Mese Rádió.
4: Sziasztok, gyerekek! Én Herman Lilla vagyok, és egy olyan mesét hoztam nektek, amit én is sokat hallgattam gyerekkoromban. Vlagyimir Szutyajev meséje nyomán az alma. Késő őszre járt az idő. A fákról már réges-régen lehullottak a levelek, egyedül csak a vadalmafa legtetején árválkodott egyetlen alma. Nyúl futott át az erdőn, és meglátta az almát. Hogyan lehetne megszerezni? Nagyon magasan van. Nem tud odáig felugrani.
7: Kár, kár!
4: Körülnéz a nyúl, és meglátja, hogy a szomszédos fenyőfán ott üldögél a varjú, és jó ízűen nevet rajta. Hallod-e, varjú koma? Kiáltotta a nyúl. Szakítsd le nekem az almát! Varjú átrepült a fenyőről a vadalmafára, és letépte az almát. De az kiesett a csőréből le a földre. Köszönöm szépen, varjú koma! Kiáltotta a nyúl, és fel akarta venni az almát, de az... Uram, fiam, mit látnak szemei? Szusszant egyet, és elszaladt. Hát ez még miféle csoda? Megijedt a nyúl, de aztán rájött, mi történt. Az alma a fa alatt összegömbölyödve alvó sündisznócska hátára pottyant. Az álmából fölriasztott sündisznócska ilyetten futásnak eredt, és tüskéi magával vitte az almát is. Állj meg! Állj meg! Kiáltozott a nyúl. Hová viszed az almámat? Ez az én almám! Leesett a fáról, és én elkaptam. Nyúl odaugrott sündisznócskához. Azonnal add vissza az almámat, én találtam rá! Oda repült hozzájuk a varjú is. Felesleges vitáznotok, ez az én almám, én téptem le a fáról, magamnak. Sehogy sem tudtak megegyezni, mindegyikük a magáét hajtogatta, kiabálta. Ez az én almám, az enyém! Veszekedésük felverte az erdő csendjét. Ekkor ért oda hozzájuk a medve, rájuk bömbölt.
7: Mi történik itt? Mi ez a lárma?
4: Azt felelik neki a veszekedők. Medve, te vagy itt az erdőn a leghatalmasabb, a legbölcsebb. Légy te a bíró. Azért legyen az alma, akinek te ítéled. Ezzel elmesélték a medvének, hogy mint esett a dolog. Medve gondolkodott, töprengett egy ideig, megvakarta a fületövét, aztán megkérdezte. Ki találta az almát? Én, felelte a nyúl. De ki tépte le a fáról?
7: Bizony, hogy én,
4: károgta a varjú. Jól van, de ki kapta el?
8: Én kaptam el,
4: kiáltotta a sündisznócska. Nos, hát akkor, ítélte a medve. Mindhármótoknak joga van az almára.
8: De csak egy almánk van,
4: kiáltotta egyszerre a sündisznócska, a nyúl és a varjú. Osszátok el az almát szép egyforma darabkákra, és mindegyiktek vegye el a maga részét. Megint egyszerre kiáltottak mind a hárman.
8: Hogy a csodába nem jutott ez az eszünkbe?
4: Sündisznócska elvette az almát, és négy egyforma részre vágta. Egy darabot a nyúlnak kínált.
8: Tessék, ez a tiéd, nyúl, mert te láttad meg elsőnek.
4: A másodikat a varjúnak adta.
8: Ez a tiéd, mert te tépted le.
4: A harmadik darabot ő nyelte le.
8: Ez az enyém, mert én kaptam el az almát.
4: A negyedik darabkát pedig a medve mancsába nyomta.
8: Ez a tiéd, medve.
7: Ugyan miért?
4: Ámuldozott a medve.
8: Azért, mert te békítettél össze és vezettél a helyes útra bennünket.
4: És mindannyian megették a részüket az almából, és mindenki elégedett volt, mert a medve igazságosan döntött, senkit sem bántott meg.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Amit most hallgatsz, az a...
1: Tukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Balla Piroska. Mese a mosolyát megtaláló királylányról. Előadja nektek Kubik Anna.
3: Egyszer volt, hol nem volt, egy messzi-messzi királyságban, olyan messze, hogy még a napsugár is elfáradt, mire odaért, élt egy szomorú királylány. Soha senki nem látta mosolyogni. Csak sóhajtozott naphosszat reggeltől estig, és lehorgasztott fejjel sétált a palotában. Csak a legöregebb szolgáló emlegette néha, hogy hely, de gyönyörű szeme van a királylánynak. Bár csak többet látnánk az arcát. Ilyenkor a fiatalabbak megkérdezték rögvest. Mondja már meg, öreg apám, miért szomorú mindig a királylány? Az öreg szolgáló azonban nem tudta a választ. Sajnos már senki nem emlékezett rá, hogyan vesztette el a királylány a mosolyát. A palotában sokáig próbálkoztak mosolyt fakasztani a királylány arcára. Mindenfélét kitaláltak, hogy megmelengessék a szívét. Nem használt semmilyen praktika, bűvös módszer, és az orvosságok sem. Hívtak tudósokat, orvosokat, varázslókat, tündéreket, mindenféle javasasszonyokat, gyógynövények ismerőit, de jöttek mindenfelől vitézek, mutatványosok, bohócok. Nem jártak sikerrel. Nem tudtak mosolyt varázsolni a leány szomorú arcára. Ahogy telt az idő, a palotában élő emberek megszokták a mosolytalan királylány szomorúságát, és mivel nem találtak megoldást bajára, inkább elkerülték őt. Azonban a palota kertjében élő állatok nem így gondolkodtak. Sokan voltak, sokfélék, és ha néha veszekedtek is apró cseprő dolgokon, abban egyetértettek, hogy ők bizony nem adják fel. Szerették volna visszakapni régi gazdájukat. Az igazi, kedves, napsugaras arcát akarták látni, és újra megnyitni a szívét. Nekifogtak hát, hogy kitalálják, mit évők legyenek. Tanakodtak, vitatkoztak, beszélgettek, hangoskodtak, és volt, hogy csak némán ültek, és törték fejüket. A felkelő nap ásítozva nézte a tanácskozó állatokat, aztán napnyugtakor álmélkodva búcsúzott tőlük. A hold pedig a legfényesebb csillagokat küldte, hogy világítsanak felettük. Nem is tudom, hányszor táncolt az égen a nap és a hold, meddig töprengtek az állatok. Végül úgy döntöttek, hogy mindenki énekeljen a saját nyelvén a királylánynak. Hiszen ha a kakas hajnali éneke a hatalmas napot fel tudja ébreszteni, akkor lehet, hogy a szomorú királylány szívét is felkelti mély álmából. De egytől egyig meg akarták próbálni. Az állatok izgatottan várták, hogy a királylány mikor sétál majd ki a palota kertjébe. A szél figyelte a palota ajtaját, és amikor meglátta a koronás leányt a kert felé indulni, rögtön erősen fújni kezdett. Amerre a királylány haladt, a fák levelei gyors táncba kezdtek. A szél így figyelmeztette a barátait, hogy közeledik a királylány. Az állatok felsorakoztak, és kedvesen elállták az útját. A büszke kakas rögtön előrelépett, megrázta a tollát, megköszörülte a torkát, és elkezdte a nótáját. Kukurikú, kakas vagyok, várom szépséges mosolyod! A királylány felemelte fejét, sóhajtott egy nagyot, és ezt mondta. Köszönöm, szép volt a dalod, de én szomorú vagyok. Aztán nem látták gyönyörű arcát, mert lehajtotta a fejét. A kakas után a kedves tyúkanyó következett.
4: Kat, kat, kat, kat, kat, kat, kadács! Ha mosolyogsz, kapsz egy tojást!
3: A királylány felnézett egy pillanatra, sóhajtott, és ezt válaszolta.
5: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
3: A tyúkanyó után puha lépteivel előállt a macska.
6: Ha mosolyogsz, nem leszel szomorú?
3: A királylány felnézett, sóhajtott egy nagyot, és ezt suttogta.
5: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
3: A macska még hozzádörgölőzött a király kisasszonyhoz, és aztán átengedte helyét a kutyának. A kutya csóválta a farkát, majd szokatlan módon két lábra állt, és elkezdett énekelni.
4: Váú, váú, vak, vak, vak, vak, lássam mosolygó arcodat!
3: De királylány nem mosolygott, csak sóhajtott.
5: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
3: A kutya visszafutott helyére, és reménykedve várta, hogyan énekel a ló. A ló elegánsan odalépett, majd megállt, és rákezdte.
4: Nyihaha, nyihaha, nyihaha, úgy vágyom kedves mosolyodra.
3: Aztán vágtázott is egy kört a kertben. Azt gondolta, neki most végre sikerült. De csalódottan látta, hogy a királylány csak sóhajt, ingatja a fejét, és újra ezt revegi.
5: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
3: A ló után a tehén következett, aki épp egy fűcsomót rágcsált, de miután lenyelte, szépen rázendített.
7: Mosolyt ide félre,
3: De hiába zengett a dal, a király kisasszony nem lett vidám. A tehénnek is ugyanazt felelte.
5: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
3: A kacsa és liba együtt totyogtak, a tolluk még vizes volt, így kicsit igazgatták a csőrükkel. Úgy gondolták, ha ketten énekelnek egyszerre, akkor ez a furcsaság majd mosolyt fakaszt a királylány mosolytalan arcára. A liba a kacsára nézett, csőrével intett, hogy nosza.
4: Gigaga, mosolyodra várunk már.
3: Nem ragyogott fel erre a dalra a királylány mosolya, de még a nap is elbújt a felhők mögé. Annyira sajnálta, amikor ezt hallotta ismét.
5: Köszönöm, szép volt a dalotok, de én még szomorú vagyok.
3: Ám ekkor a fűszálak zöld tengerében apró sárga foltot vettek észre. A foltocska mocorgott, meg-megállt, közeledett, és kétségbe esetten csipogott. A királylány nagyon kíváncsi lett, hogy ki vagy, mi rejtőzik a fűszálak között. Lehajolt hát. Egy sárga, pelyhes kis csibét talált. A csibe a fáradtságtól már alig pihegett, így a királylány a tenyerébe vette és felemelte.
6: Csip, csip, csip! Hozzád igyekeztem, hogy felvidítsalak, de megbotlottam egy kőben, és megütöttem a lábam. Nem értem ide időben, hogy énekeljek neked. Elkéstem, sajnálom.
3: Így csipogott alig hallhatóan a kis csibe, és belesimult a királylány tenyerébe. Ő pedig érezte a csibe pihepuha tollának érintését, és azt is, ahogy a kis állat végre megnyugodott. Régen bezárkózott szívében melegséget érzett, és ez a melegség szétáradt a testében. Hirtelen őt ölelte a nap minden sugarával. A kert virágai is élénk színekben kezdtek pompázni, hallotta a madarak énekét, a patak csobogásának dallamát. Felébredt a szíve a hosszú álom után. A fejét felemelte, az állatok pedig csodálkozva figyelték, ahogy mosolyogni kezd. Szomorúságát, mintha elfújták volna, még a szeme is vidáman csillogott. Ne félj, csibe, meggyógyítlak. Forrásvízzel megitatlak, puha fészek lesz az ágyad, újra jó lesz fájós lábad, vigasztalta a királylány a bátor csibét. És ha a királylány el nem mosolyodott volna, az én besém is tovább tartott volna.
8: Halihó!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
9: Kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok. Ma én mondok nektek verset. Csukás István, őszi tücsök hegedül. Őszi tücsök hegedül, cirr-cirr száll a réten át. Őszi tücsök egyedül hegedül, keresne meleg szobát. Hűvösek a reggelek, cirr-cirr, deret szór az ég. Vadlúd, gólya elmentek, nem szól a kelep rég. Viráglakó tündérek, cirr-cirr, nem táncolnak már. Patakra se hajolnak, holdfényben sem dalolnak, elrepült a nyár. Gombához dönti hátát, crr-crr, hegedülget a tücsök, felszedték a szamócát, csak hallgatja e nótát a tors, az ág, a nád, a bürök. Jó volt még a búza közt, crr-crr, ugrándozott a tücsök, csúfolta az egeret, meg a sántaverebet, varjút, mókust, gyereket. Jó volt még a búza közt, ugrándozott a tücsök. Szól a tücsök hegedű, crr-crr, száll a réten át. Őszi tücsök egyedül hegedül, keresne meleg szobát.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
10: Kedves gyerekek, én Németh Lojzi vagyok. És zenész vagyok. Képzeljétek, mikor gyerek voltam, hegedülni tanítottak. Olyan keserves hegedű órákat húztam az elején, csak úgy nyikorgott a hegedű a kezem alatt, mire végre megtanultam rendesen hegedülni, sok-sok év telt el. Két gyermekem is van, egy fiú meg egy lány. Amikor kisebbek voltak, legalábbis a lány, mert a fiú még mindig kicsi, akkor fejből meséltem nekik. Én találtam ki a meséket. Egyik nagyon izgalmas volt, voltam én nagyon izgultak, voltam én meg olyan kedves volt, hogy el is sírták magukat. Javaslom nektek is, hogy meséljetek saját magatoktól, találjatok ki meséket, mert az nagyon izgalmas tud lenni. Most például nektek mesélek. Hallgassátok szeretettel. Mikula Péter, világszépítés. A betegség. Nagy bevásárláson voltunk, a kedvenc áruházunkban. Ilyenkor veszünk meg mindent, ami fontos a következő hétre, és amit nem felejtünk el. Kenyeret, tejet, húsokat, mosószert, szalvétát, mindent, ami kell. Nélkülözhetetlen vagyok ilyenkor. Én pakolom be a bevásárlókocsiba, amit anya és apa kiválasztanak. Ahogy hazaértünk, nem volt kedvem csomagtartóból a kamrába pakolósat játszani. Gyorsan levettem a cipőm, papucsot húztam, és mentem a szobámba lefeküdni. Anya sietett utánam. Jól vagy, Zorka? Minden rendben? Kérdezte. Nem jössz inkább ebédelni? Szilvás gombóc lesz ebédre. Máskor tapsoltam volna örömömbe, de most egyáltalán nem volt kedvem tapsolni. Valamiért nem éreztem előre a számban a gombóc hízét, orromban az illatát, nem kérdeztem meg anyát, mennyit kell még várni, hogy elkészüljön. Nem vártam a pillanatot, mikor mehetek porcukrot szórni a frissen gőzölgő gombócra. Csak összegömbölyödve magamhoz öleltem a párnámat. Hallottam Berci hangját, ahogy hív. Gyere, tesó, kártyázzunk! Valami visszatartott. Nem vagyok éhes, és nincs kedvem játszani. Fáradt vagyok, elgyengült a testem, aludni szeretnék. Válaszoltam. Arra ébredtem, hogy fázom, anya állt mellettem kezében a lázmérővel. Gyere, tücsök, nézzük meg, mit mond a lázmérő. Beteg leszel-e? Hónom alá dugta, és betakart. Néhány perc múlva, fejcsól válva nézte meg, mi lett az eredmény. Sajnos, azt mondja ez a pálca, hogy beteg vagy. Próbálj meg aludni, kislányom. Mondta, eligazította a takarómat, homlokon csókolt, lehúzta a redőnyt, és kívülről becsukta az ajtót. Már sötét volt, mikor felébredtem. Anya és apa ott ültek az ágyam mellett. Fáztam. Remegtem, remegett mindenem. Nagyon rosszul éreztem magam, mindenem fáj, mondtam. Nem tehettem mást, keserves sírásba kezdtem. Fáj a fejem, a szemem, a hátam, folytattam, miközben tovább vacogtam. Vedd be ezt a gyógyszer, Zorka, mondta anya, ettől jobban leszel. Nem akarok beteg lenni, kiabáltam, de inkább nyöszörgésnek hallatszottak a kiabálásnak szánt mondatok. Vedd be, kérlek, ettől jobban leszel, kislányom, ismételte anya. Nem. Soha, válaszoltam zokogva. Apa húzódott közelebb hozzám, megfogta két kezem, és a tekintetemet kereste, amikor megtalálta, így szólt. Szépségem, figyelj rám. Tudom, hogy nagyon rossz most neked. Nagyon együtt érzünk veled. Megtámadta a testedet, a szervezetedet, a betegség. Vírusok vagy bacillusok. Ők a fekete sereg. De szerencsére, és itt biztatóan nézett a szemembe, a testedben van egy nagyon erős, hősies fehér sereg, amelyik le fogja győzni a betolakodókat. Ezt a fehér, testedet védelmező sereget kell segítenünk azzal, hogy utánpótlást, muníciót küldünk nekik a győzelemhez, gyógyszer és sok folyadék formájában. Pihenned kell, minél többet, hogy minden energiádat felhasználhassák a fekete sereg megsemmisítésére. Érted, tündérkém? És olyan apásan megölelt. Tudom, nagyon rossz most neked. A felnőtteket is megviseli a betegség. De megígérem, ha beveszed a gyógyszert, iszol és pihensz eleget, minden nap jobban leszel. Egyszer csak azt veszük észre, hogy elmenekült belőled a betegség. Nyoma sem maradt. De ne feledd, minden gyógyuló betegnek kicsit hőssé kell válni a betegség elleni küzdelemben. Biztos, apa? Biztos? Kérdeztem vissza, alig hallhatóan. Igen, a szavamat adom, de neked is segítened kell a fehér sereget. Nagyon kell bíznod bennünk. Fog az menni, amilyen klassz lánynak ismerlek. Jó, megpróbálom. De mondjátok meg annak, aki kitalálta a betegséget, hogy nem volt jó ötlet. Igazad van, mondta anya, és hideg-vizes kendőket tett a homlokomra és a csuklomra. Jéghideg volt, brrr. Nem panaszkodtam, csak egy kicsit igyekeztem hősiesen harcolni a betegség ellen. Újabb és újabb borogatást cserélt rajtam anya. Ettől és a gyógyszerektől kicsit jobban lettem. Nem fáztam annyira, de nagyon gyengének éreztem magam. Nyílt az ajtó, és egy bácsi lépett be a szobába, egy táskával a kezébe. Anyához bújtam, és elfordítottam a fejem. Minek jön ide ez a valaki, mikor beteg vagyok? Senkit se akarok látni, gondoltam. Közelebb jött ez a nem várt vendég. Leült az ágyam szélére, majd így szólt. Szerbusz, Zorka! Én egy doktorbácsi vagyok, és azért jöttem hozzád, hogy megvizsgáljalak, segítsek neked meggyógyulni. Mindig elmondom, mit fogok csinálni. Semmi sem fog fájni, és semmit sem csinálok, amit nem szeretnél, mondta. Még jobban anyához bújtam, szemem sarkából figyeltem, mi mindent vesz elő a táskájából. Nekem tetszik, amit mond a doktorbácsi, mondta anya. Gyere közelebb, Zorka, próbáljuk ki, csak olyat csinál, amiben te is beleegyezel. Így van, helyeselt a vendégünk. Gyere, meghallgatom a szívedet és a tüdődet. Nem fog fájni. Engedtem magam, sóhajtottam, bent tartottam a levegőt. Meghallgatott a hallgatójával, amilyen nekem is van, csak az övé igazi. Jó van, Zorka, csak így tovább. Itt minden rendben van. Ha megengeded, megnyomkodom kicsit a hasad, az se fog fájni. Ha mégis, szólsz és rögtön abba hagyom. Így történt. Hagytam, hogy megnyomkodja a hasam. Nem fájt. Most belevilágítok a szádba, megnézem a torkod. Csak arra kérlek, olyan nagyra nyisd a szádat, mintha egy nagy gombócot szeretnél bekapni. Egy kis elemlámpával belevilágított a számba, majd arra kért, hagyj tapogassa meg a nyakam. Ez se fájt. Ezután végignézte a bőrömet, a hasamon, a kezemen, a hátamon. Ez egy kicsit kellemetlen volt, mert fázott a bőröm. De eszembe jutott, amit apa mondott. Nekem is kicsit hőssé kell válni, hogy segítsem a fehér sereget a betegség legyőzésében. Még a fülembe is be akart nézni, de azt már nem engedtem. Na, jó van, Zorka. Vége a vizsgálatnak. Köszönöm, hogy segítettél nekem. Most látom, milyen szép kislány vagy. Örülök, hogy találkoztunk. Legközelebb majd akkor szeretnék látni, ha egészséges vagy. Rendben? Szia! Rosszabbnak gondoltam ezt a vizsgálatot. Nem is volt olyan kellemetlen. Ki lehetett bírni. Elment a doktorbácsi, én hamar elaludtam. Reggel kicsit jobban éreztem magam, de nagyon el voltam gyengülve, még mindig játszani sem volt erőm. Annyira köhögtem, hogy úgy megijedt a hangom, hogy elhagyott. Csak suttogva tudtam beszélni. Azt mondtam, anya, majd visszacsalogatjuk a hangot a sok mézes teával. Az egyetlen jó volt a betegségben, hogy nem kellett óviba menni, anya otthon maradt, leste minden kívánságom. Eltelt néhány nap, és ahogy apa ígérte, napról napra jobban lettem. Végül már annyira, hogy híre sem maradt a betegségnek. Szaladgáltam a lakásban, nevetgéltem, vitatkoztam Bercivel. Úgy látom, lányom, legyőzte a fehér sereg a betolakodó betegséget. Holnap már mehet szobodába. Megünnepeltük a gyógyulást, a hős fehér sereg győzelmét, anya a kedvenc palacsintámat készítette, apa egy táblafabrikát.

Oliba pásztorlány. Történt egyszer, hogy az özvegy királyné kihirdette, férjhez adná csodaszép leányát. A király kisasszony szépségének híre bejárta a világot. A legkiválóbb királyi családokból versengtek érte az ifjak. Végül egy távoli ország hercege nyerte el a kezét. Nem sokára elérkezett a búcsúzás napja, a lány aranyos díszes ruhába öltözött, felvette csillogó ékszereit, majd anyja kiválasztott mellé egy szolgáló lányt, hogy elkísérje útjára a leendő férj birodalmába. Indulás előtt édesanyja adott neki egy kendőt, melyen néhány csepp volt a véréből. Ez majd vigyáz reád, mondta. S a lány eltette ruhájába a szíve fölé. Majd megölelték egymást, a királylány felpattant a lovára, és elindultak a komornával. Már vagy egy fél napja lovagoltak a tűző napon, mikor megszomjazott a királylány. Hátra szólt komornájának. Nézd azt a patakot! Kérlek, hozd nekem egy kis vizecskét, annyira megszomjaztam. Én ugyan nem! Aki szomjas, hozzon magának! Válaszolta mogorván a komornája.

nem volt mit tenni, a lány leszállt a lováról, s maga ment a patakhoz, hogy megmerítse poharát. Ám egy óvatlan pillanatban kicsúszott ruhájából a zsebkendő, és beleesett a vízbe. A lány utána nyúlt, de hiába. Az ár egy pillanat alatt elsodorta. Látta ezt a gonosz komorna, s egyből felragyogott a szeme. Most már nincs, aki megvédjen. Majd meglátjuk, ki parancsol ezentúl. Rárivalt a lányra, hogy cseréljenek lovat és ruhát, s ő lesz ezentúl a királylány. Ha pedig egy szót is mer szólni, ellátja a baját. Így folytatták útjukat, majd nem sokára megérkeztek a herceg udvarába. A csere nem tűnt fel senkinek. A leendő férj örömmel fogadta menyasszonyát, bekísérte a palotába, ahol óriási pompa várt reá. A királylány pedig az udvaron maradt, s várta, mi lesz ezután a sorsa. A herceg apja a lányt egy ifjú libapásztor mellé adta, s ezentúl minden nap a mezőn kellett terelgetnie a libákat. A komorna pedig a palotában élt, igazi hercegnőként, s csak akkor rettent meg, mikor eszébe jutott a királylány lova. Mert nem akármilyen ló volt ám ez. Az igazi királylány kedvenc beszélő lova volt, aki bizony mindent tudott a cseréről. A komorna pedig attól félt, hogy egyszer világgá kürtöli, kicsoda is ő valójában. Ezért hát addig kérlelte férjét, míg az beleegyezett, hogy levágják a lovat. De bizony hamar híre ment a dolognak, és a libapásztorlány is meghallotta. Megkérte hát a mészárost, hogy a ló fejét tegye ki a vár kapujába. Legalább hadd láthassa minden nap. A mészáros végül beleegyezett, és másnap kitette a ló fejét a kapuba. Nem sokára arra sétált a királylány a pásztorral meg a libákkal. Drága lovacskám, mit tett veled az a galád? Sóhajtott a lány. Mire a ló így felelt. Drága királylány, ne bánkódjál, majd pórul jár a komornád. És a lány csak ment tovább némán, s terelgette a libákat. Mikor aztán kiértek a mezőre, leült a fűbe, kibontotta gyönyörű szép, bokáig érő aranyszínű haját, és fésülni kezdte. A pásztorfiú pedig nem tudta levenni a lány hajáról a szemét. Még sosem látott ennél csillogóbbat. Annyira megigézte, hogy titokban megpróbált kitépni egy hajszálat. Ám a királylány még időben észrevette, és énekével segítségül hívta a szelet. Jöjj csak, friss szelecske, fújd el a sapkát jó messze. Akkor jókora szél kerekedett, lefújta a fiú fejéről a sapkát, és csak vitte, a fiú pedig szaladt utána. A királylány közben nyugodtan kifésülhette, majd befonhatta aranysárga haját. Mire a pásztorfiú visszaszerezte sapkáját, nem maradt neki más, csak a duzzogás. Minden nap megpróbált kitépni a királylány fénylő hajából egy szálat, de az mindig túljárt az eszén. Így ment ez nap-nap után, míg a fiú megelégelte, és elment a királyhoz. Uram, én nem őrzöm többet a libákat ezzel a lánnyal. Azt képzeli, hogy királylány, s mindig borsot tör az orrom alá, mondta sértődötten. Aztán elbeszélt mindent töviről hegyire. Ennek bizony a végére járok, mondta a király. S másnap reggel elbújt a várkapu mellett egy bokor tövébe. Nem kellett sokat várni, és már jött is a libapásztorlány, és megszólította a lovát. Hogy meglepődött a király, mikor meghallotta a paripa szavát. De nem maradt ideje az álmélkodásra, sietnie kellett, hogy meglesse a leányt a réten. A lány nem sokára leült a fűbe, kibontotta ragyogó haját, és mikor a pásztorfiú ki akart tépni egy hajszálat, hívta a szelet, ami felkapta a fiú sapkáját. A király pedig csak nézte a szépséges libapásztorlányt,
és még a lélegzete is elállt. Mikor beesteledett, a király magához hívatta a pásztorlányt. Egész nap figyeltelek, lányom. Azt mondd meg nekem, csak ugyan királyi vér folyik az ereidben? Nem mondhatok semmit, uram. Esküm nem szeghetem, vagy a fejemet vesztem, válaszolta. Úgy látom, nem akarsz beszélni. Hát akkor bújj csak a kályhába, mondd el ott, ami bánt. Így is tett a királylány. Ám közben az agyafurt király a szomszéd szoba kályha nyílásán át kihallgatta, hogyan panaszolja el bánatát. A király tüstént hívatta a szolgákat, szép ruhába öltöztették a királylányt, ő maga pedig egyenesen a fiához ment. Elmesélte neki, hogy felesége csak egy álnok komorna, s az igazi királylány nem más, mint a libapásztorlány. A fiú nem hitt a fülének, hogy az ő felesége csak egy mihaszna szolga. Majd megkérte apját, hívja oda az igazi királylányt. Mikor a királyfi meglátta, azonnal rabul ejtette a lány szépsége és szelíd természete. Nem is kellett neki más. A készfogót még aznap megtartották. A gonosz komornát pedig elkergették. Nem is látta azóta senki.

Csukásmese Rádió. Csodás napra virrattunk. Legyen szép a reggeletek. Emlékezzetek arra, hogy minden nap egy új lap a történetetekben. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kérdezik, épp úgy, mint az emberek. Megéheztél?
1: Óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
2: Kutyavetye elárulja, melyik állatot nem szereti.
1: Például a rókát. Először is a vörös szín szerintem egyáltalán nem áll jól neki. Lehetne inkább kék. Azt meg, hogy patkányt vacsorázik? Hát, kikérem magamnak. Nem akarom bántani az egerész őjbet, de az orra, vagyis a csőre véleményem szerint túl horgas. A szeme se áll jól, és amikor patkányokra vadászik, akkor kifejezetten ellenszenves. Tessék, itt az uhu. Össze-vissza forgatja a fejét, néz azzal a szúrós tekintetével, és általában patkányt akar uzsonnázni. Ez számomra cseppet sem szimpatikus tulajdonság. Az aranysakál meg tényleg azt hiszi, hogy arany? Ugyan, legfeljebb ócska hamisítvány. Úgy akar kinézni, mint a róka, és még az étrendjét is leutánozza. Reggelire nála is patkány van, nyersen. Felháborító! Na, most már tudjátok, hogy én milyen állatokat nem szeretek, de kíváncsi vagyok, hogy ti melyiket szeretitek.
3: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
4: Műsorajánló következik.
3: Kezdjük vidáman! A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Új helyhez, új napirendhez és új arcokhoz kell hozzászokni. Rengeteg izgalmas felfedezni való vár a gyerekekre. A nyugodt, ráérős nyári reggelek után ismét fontos lesz időben felkelni, felöltözni, fogatmosni, reggelizni, összepakolni, megtalálni a fél pár cipőt, vagy éppen azt a bizonyos kedvenc játékot, ami természetesen pont az elindulás előtt tűnik el. Minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman, a Csukás Mese Rádió felkészítője. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Szeptember 15-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát szeptember 15-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki. Mert velünk együtt hallgatja az összes csuki-muki. A tét nem cseké. Az, hogy a szüleiddel együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondő, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
5: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
4: Műsorajánlót hallottatok.
3: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
7: Én nagyon szeretem.
3: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
7: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Csukás Mese Rádió.
3: Szeptember 8. Az olvasás világnapja. Közhírré tétetik, hogy ma van az olvasás napja. Mindenki, aki ezen a csodálatos napon könyvet vesz a kezébe, azt ki is nyitja, mi több, bele is olvas. Az bizony nagy-nagy képzeletbeli virágcsokrot kap a Csukás Mese Rádiótól. Aki még nem tud olvasni, az se lógassa az orrát, mert hamarosan ő is megtanulja majd az olvasás művészetét. Aki pedig ezen a napon a gyermekének, unokájának vagy tanítványának felolvas egy szép mesét vagy történetet, annak egy képzeletbeli mesefát is ajándékozunk majd. Csukás Mese Rádió.

0: A fecskék. Móra Ferenc meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Egy áprilisi reggel édesapám csendesen kinyitotta a szobánk ajtaját, és közben ébrezgetett bennünket. Halljátok csak, ti álomszuszékok, vendégeink érkeztek ma éjszaka. Hallgassátok csak, hogy köszöntenek benneteket. A tornácról a hajnali csendességben édesen csicsergett be a köszöntő. Figyfirigy, figyfirigy, kikelet, kivirit, terike, gyereki, ferike, gyereki, csicseri, csicseri, megjöttek a fecskéink. Még abban az órában hozzáfogtak a fészek rakáshoz. Az eresz szögletében ragasztották meg gömbölyű kis fészküket, maguk gyúrta sárból, szalmatöregből. Nincs az a kőmíves mester, aki fürgébben dolgozna náluk, és ahogy a sarat hordták, rakták, simogatták, gömbölyítették, minden mozdulatuknál mondtak valamit. Vakolat, van-e még? Van elég? Add arrém, fussa szalmáért, picike, hozom én, izibe, hadsz ide, cvik, cvik, cvik, mi tetszik? Jó ebéd tetszenék, mi legyen az ebéd, bogaracska, legyecske, kis fecske, gyere csak a kertbe, gyere, gyere, gyere. Azzal hús ki a kertbe, ahol igazán terített asztalt találtak. Csak a szájukat kellett tátogatni, szinte magától hullott bele a sok bogár. El is pusztították őket egy hét alatt úgy, hogy aranyért se lehetett volna egyet se találni közülük. Még az utcánk tájékáról is eltakarodott a sok bogár, olyan rendet tudtak tartani a mi kis zselléreink.
2: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

schiavaro, forgasjön.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Nincs szebb állat, mint a lúl, nem kell neki gyalogút. Télen-nyáron vezitláb, úgy kéméli a csizmát.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Na jó van. Majd megmondom én neked.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: Sziasztok, Patrik vagyok. Csatlakozzatok hozzám, hogy közösen fedezzük fel a nyelvtörők kihívásokkal teli világát. Most figyeljetek, elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Répa retek mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó. Most elmondom lassabban, mondjátok együtt velem. Répa retek mogyoró, mondjátok velem. Répa retek mogyoró, menjünk a következő mondat részre. Korán reggel, most mondjátok velem. Korán reggel, és menjünk a végére. Ritkán rikkant a rigó, mondjuk együtt. Ritkán rikkant a rigó. Készen is vagyunk, és akkor most egyben, még egyszer, közösen. Répa retek mogyoró, korán reggel, ritkán rikkant a rigó. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
3: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A Szelek meséi. Német népmese. Átdolgozta Bor Ambrus. Elmeséli Novodomszki Éva. Valamikor réges-régen a sok szél, a hideg északi, a meleg déli, a könnyű szellő és a vadvihar mind együtt tanyázott egy kicsi szigeten, messze az óperenciás tenger kellős közepén, ahol a madár se járt. Ilyen formán sokáig senki emberfia nem ismerte a szelet, s a tengeren se jártak magas árbócú vitorlások, csak nehézkes, lassú, evezős bárkák. Történt azonban, hogy néhány kereskedő, aki selyemekkel, arannyal, drága kövekkel járta a tengereket, hírt hallott a szelekről, s hamarosan kiokoskodta, hogy jó lenne őket valahogyan elfogni és kihasználni. Mivel pedig gondolhatták, hogy a szabad szelek a maguk jó szántából nem állnának a szolgálatukba, elhatározták, hogy cselhez folyamodnak. Sietve megrakták a hajójukat mindenféle jóval, étellel, itallal, és elindultak a sziget felé. 70 nap és 70 éjjel kellett evezni, amíg végre odaértek. A parton éppen az áprilisi szellők táncoltak halványsárga ruhában. Körülöttük a nyári forgószelek hányták a bukfenceket, szürke köpenykéiket lobogtatva. Távolabb pedig a vén északi szelek üldögéltek egy dombon, hófehér palástban. A kalmárok tüstént partra szálltak, hajbókolva járultak a vének elébe, s mézes, mázos szóval meghívták az egész szélcsaládot a hajójukra vacsorára. A szelek szívesen fogadták az idegenek meghívását, felsuhantak a hajóra, körülülték a terített asztalt, és jót ettek a finom ételekből és nehéz italokból. A fiatalabbja vidáman táncolt a kalmárokat a citeraszóra, s észre sem vették, hogy este lett, lement a nap, s jött a fekete éjszaka. Erre vártak csak a kalmárok, óvatosan felhúzatták a horgonyt, és a bárka lassan elindult a nyílt tenger felé. A kis sziget hamarosan eltűnt az éjszakában, és mire a szelek virradatkor szedelőcködni kezdtek, hogy hazatérjenek a szigetre, hiába dörzsölgették a szemüket, hiába kémlelődtek a négy égtáj felé, körös körül nem volt más, csak a sima, végtelen tenger. A kalmárok kajánul vigyorogva dörzsölgették össze a kezüket, de korai volt az örömük, amikor a szelek felismerték, hogy törbe csalták őket, rettenetes haragra gerjedtek. Neki estek az álnok vendéglátók hajójának, s addig tépázták, amíg léket nem kapott, és el nem merült a felkorbácsolt hullámokban. A szelek pedig még abban az órában elszélettek, felkerekedtek a négy égtáj felé, hogy megkeressék a szigetüket. Száguldva indultak útnak, és most is száguldoznak az egész földkerekségen. Néha haragosan tombolva, néha vágyakozó susogással suhannak hegyen völgyön át, és a tenger felett. Azóta is keresik a hazájukat, azt a szép kicsi szigetet a végtelen óperenciás tenger kellős közepén.
3: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Kedves gyerekek, Pörög már az erretek? Répa, retek, mogyoró, mind a három, igen jó. Korán reggel rózsakertben ritkán rikkant a rigó. És azt ismeritek, hogy derengett, dorongott, merengett, szorongott, kerengett, dorongott, de nem vett korongot. Ti értettétek? Na gyertek, tanuljuk meg együtt!

0: Csukás Mese Rádió. Én az őszben nagyon sok mindent szeretek. Soroljam! Például azt, hogy lehet színes faleveleket, vadgesztenyét és makkot gyűjteni, hogy az őszi nap már nem olyan erős, mint a nyári. Így többet lehetek kint a friss levegőn. Hogy ősszel kiszínesedik az erdő, és a sok szín engem boldogsággal tölt el. Hogy ebben az évszakban még nem kell kabátot hordanom, hanem elég egy meleg pulóver is akár, amiben könnyedén mozoghatok. Ti szoktatok arra gondolni, hogy mit szerettek az őszben vagy a tavaszban? Ó, és végül azt is szeretem az őszben, hogy amikor borongós az idő, olyan jó hazaérni a meleg lakásba, ahol ihatok egy finom teát, vagy kannalazhatok egy finom levest. Szeretlek ősz! Csukás Mese Rádió.
1: Csukás István. Jó étvágyat! Tüskés hátú lassan rágta a répát, majd abba hagyta a rágást, s zavartan megkérdezte. Miért nézel olyan mereven, ugrifüles, rosszul eszem? Nem, menteketőzött udvariasan ugrifüles. Nem azért néztelek, ellenkezőleg. Tetszik, hogy ilyen jó étvágyad van. Csak egy kicsit elgondolkoztam. De tüskés hátú megmakacsolta magát. Biztosan rosszul eszem, és úgy hallottam, hogy van egy csomó szabály az evésről. Ugrifüles mosolyogva nézett a barátjára. Van, de nem olyan nehezek. Edd nyugodtan a répát, én közben elsorolom az étkezés illemszabályait. Jó, mondta tüskés hátú. Sorold! A legfontosabb, hogy szépen együnk. Jó étvágyjal, de nem habzsolva, mint a hörcsög. Ne tömjük el a szánkat, nem szürcsörünk, nem szuszogunk, nem csámcsogunk, szép nyugodtan eszünk. És mindig akkora falatot kapjunk be, amekkorát csukott szájjal kényelmesen meg tudunk rágni, és le tudunk nyelni. Így jobban esik az étel is, érezzük a finom ízeket. Miért szalasztanánk el ezt az élvezetet? Eddig érted? Tüskés hátú bólintott, hogy eddig érti. Ha evés közben vagy evés után iszunk, előbb nyeljük le a falatot, folytatta ugrifüles. És ivás előtt töröljük meg a szánkat, hogy ne legyen zsíros a pohár. A poharat pedig fogjuk meg mind az öt ujjunkkal, s ne tartsuk el a kis ujjunkat. Minek tartanánk el? Tüskés hátú bólintott. Értem, szájtörlés, pohárfogás. Helyes, most figyelj! Általában tányérból szoktunk enni, a levest mély tányérból, a többit lapos tányérból. Használunk kanalat, kést, villát. A kanalat jobb kézben fogjuk, úgy kanalozunk vele. A kanalat ne kapjuk be, nem azt akarjuk megenni. A hegyéről öntsük ügyesen a szánkba a levest. A tányérba úgy merítsük be, hogy ne csörömpöljön a fenekén. Késsel, villával a húsételt szoktuk enni. Jobb kézbe fogjuk a kést, balba a villát. Egyiket se fogjuk marokra, mert úgy nehezebb lenni. Elég hozzá három ujjunk is. A késsel vágunk egy falatot a húsból, a villára toljuk, a villával a szánkba tesszük. Ilyen egyszerű az egész. Újra vágunk, újra eszünk. Előre ne vágjuk fel a húst, nem szokás. A kést pedig sose vegyük a szánkba, mert nem illik, és még elvágja. Apró ravagdalt húshoz, például pörkölthöz, fasírthoz vagy halhoz, főzelékhez, tésztákhoz elég a villa. Együk csak nyugodtan villával. Ilyenkor jobb kézbe fogjuk a villát. Legfeljebb egy kenyérdarabkával segítünk. A csirkecombot kézbe vehetjük, ha zsíros, szalvétával fogjuk meg a végét. Kézzel fogjuk még meg a gyümölcsöt és a kenyeret, de amit megfogtunk, el is kell venni. Kézzel esszük a fánkot, a pogácsát, a szendvicset. A kenyérből is kézzel törünk le egy-egy darabot, és nem harapjuk. Ha megettük a húst, villára szúrt kenyérdarabbal kitörölhetjük a tányért. Kár lenne a finom szaftért.
2: Tüskés hátú figyelt,
1: nehogy elszalasszon valami fontos illemszabályt. Majd töprengve megszólalt. Eddig mindent értek, nem is olyan nehezek ezek az illemszabályok, csak azt nem értem, hogyha villával, illetve csak kanállal eszünk, hol legyen a másik kezünk? Ogrifüles kapásból válaszolt, mint akinek a kis ujjában van az egész. Igen, igen, tartsuk a kezünket az asztalon. Ne lógassuk le, az evőeszközökkel ne csörögünk, ne játszunk, ne hadonászunk. Együnk velük. Ha végeztünk az evéssel, az evőeszközöket, a kést és a villát egymás mellé fektetve az üres tányérunkra tegyük vissza. Ezzel jelezzük, hogy befejeztük az evést. A használt evőeszközöket ne tegyük az abroszra, mert bepiszkítja. Éppen ezért a csontot, magot, halszálkát is a tányér szélére tegyük. A villával, s nem a kezünkkel. A tálból a levest merőkanállal szedjük, a húsos tálból villával és késsel vegyünk, de ne a sajátunkkal. Mi van még? A szalvéta. A szalvétával a szánkat, a kezünket töröljük meg. Kész! Ennyi az egész. Ugrifüles vidáman hátba vágta tüskés hátunt. Látod, nem is olyan nehéz szépen enni. A kés, a villa használata nem boszorkányság. Gyorsan meg lehet tanulni. Egyszer megtanulod, és többet nincs rá gondod.
0: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Kezdjük vidáman! Minden reggel 7:30-tól várjuk a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője. Csukás Mese Rádió. Gondoltam egy klassz helyre. A játszótéren is van, és a kertedben vagy az óvoda udvarában is lehet. Óriási várakat szoktunk benne építeni. Áshatunk a vár köré árkot is, amit megtöltünk vízzel. Fogadjunk, hogy már tudod is. Ez a homokozó. Minél magasabb a homokvár, annál izgalmasabb az építés. Nagyon jó érzés kézzel odatapasztani a már meglévő buckához az újabb adag homokot. A kislapáttal könnyű ásni, a vödörrel pedig áthordhatjuk az összes homokot a homokozó közepére. A munkagépek is fontos segítők. A dömper, vagyis a billenő platós teherautó elszállítja a homokot. A homokrakodó pedig felkanalazza és odaviszi, ahol éppen szükség van rá. Amit még nagyon szeretek, az a homoksüti formázás és a homokfagyi készítés. Bármilyen ízű fagyit kérhetsz, könnyen elkészítem. Az ízeket pedig a képzeletedre bízom. Az epres fagyiban óriási gyümölcs darabok lesznek, a citromoson pedig egy fa levél, akarom mondani menta levél. Más finomságok is készülnek a homokozóban. Süti, perec, torta, a kedvencem pedig a túrógombóc. Az állatformákkal teknős, halacska, de még dinoszaurusz is előbújhat a homokból. A járműves formákból pedig autók vagy hajók készülhetnek. Nagyon izgalmas mezítláb beledugni a lábfejünket a puha homokba, majd betemetni, mintha egy titokzatos homokszobor részei lennénk. Labirintust vagy hosszú utakat is építhetünk, amelyeken a kis autók egész nap közlekedhetnek. Egy biztos, mire hazaérünk, a cipőnk, a kezünk és még a zsebünk is homokszemekkel lesz tele. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Tikiriki takarak, bikeböki bogarak, fakarika pördül, mars ki a körbül. Tikiriki takarak, ni, mi van a pad alatt? Ocsú, here, borsó, te vagy az utolsó, fuss! Rák, rák, remete, csigabiga csemete, hord visz a Dunaár, erígy hújni aladár. Rák, rák, remete, csigabiga csemete, hord visz a Dunaár, erígy hújni aladár. Cickány, pocok, cica cucc, ideugrik, odafutsz, odaugrik, idefutsz, cicamica, mire jutsz? Egy fő, két fő, holnap után hét fő, hét törpe tapsi füles tepsijébe pép fő, zsírja köpköd, vize forr, bedugul a pisze orr. Blabla, kibli, komp, vakablak, ha rossz leszel, ham, bekaplak. Alkonyodik, mese száll, ablakodig meg se áll, itt is, ott is zenekel, fészkén gólya kelepel. Csip-csip csóka vakvarjú, csörgő-pörgő sarkantyú, irgönc-burgunc erre-arra, jönnek mind a kis udvarra. Már csak puha piheleng, árnyak járnak ide lent, betöltik a csöpszobát, rángatják a ronybabát, s még ellátnám a bajukat, a hold gömbje kiukad.
3: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Van nekem egy palotám. Szép zöldek az ablakai. No és a falai. Gyönyörű színesek. Ráismertetek?

palotában élt, ami igazságos Mátyás királyunk. De szegény Mátyás király egy napon nagyon megbetegedett, s ahogy úgy fekszik az ágyában, egyszer csak egy lét szállt az orrára, s

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Készüljetek, mert hogy előre tesszük a sarkat, és ez lesz most váltva. Figyelj, hogy...
4: Velünk

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja, akiknek nagyon szeretek mesét olvasni, úgyhogy hallgassátok most meg tőlem Max Lucado Az enyém vagy című meséjét. Pancsinello Manó falván élt. Ő is fából készült, mint a többi fa Manó. Őt is Éli, a fafaragó mester faragta, mint a többi fa Manót. És ő is követette ostobaságokat, mint a többi fa Manó. Például, amikor elkezdett dobozokat és labdákat gyűjtögetni. Az úgy volt, hogy Nyulánk vett egy új dobozt. Másoknak is volt doboza, de az övé új volt. Nyulánknak nagyon tetszett az új szerzeménye. Úgy gondolta, ez a faluban fellelhető összes doboz közül a legklasszabb. Csak úgy csillogott,

0: Nem volt új, de egy kicsit nagyobb volt, egy kicsit fényesebb volt. És ez egy kicsit több volt, mint amit Nyulánk el tudott viselni. Nyulánk nagyon csúnyán nézett Fürgére. Aztán hirtelen egy jó ötlete támadt. Beugrott egy boltba, és vett magának egy labdát. Így neki most több játéka volt, mint Fürgének. Egy doboza plusz egy labdája. Amikor Fürge ezt meglátta, összehúzta a szemöldökét. Nehogy már én maradjak alul, gondolta. Vett két labdát. Füligérő szájjal, két labdával és egy dobozzal vonult Nyulánkhoz, és nagy vigyorral az arcán odaszólt neki. Nekem több van, mint neked! Szinte még be sem csukta a száját Fürge, amikor Nyulánk már a boltban volt, és vett egy újabb dobozt. Aztán Fürge ugrott be, és vett még egy labdát. Utána meg Nyulánk vett egy labdát, Fürge meg egy dobozt. Labda, doboz, Nyulánk, Fürge, Fürge, Nyulánk. És ez így ment egész nap. Akkor rögtön még leállíthatta volna valaki. Igazából a polgármester meg is próbálta. Hogy lehettek ilyen buták? Kérdezte tőlük. Kit érdekel, melyik őtöknek van több játéka? Ha, csak féltékeny vagy, mivel neked egy sincs, mondták neki. Én féltékeny? Rátok? De pár percen belül a polgármester is sorban állt a pénztárnál, karja tele dobozokkal és labdákkal. Újabb és újabb famanó jelent meg dobozokkal és labdákkal. A hentes, a pék, az ács, az orvos a felsővárosból és a fogorvos az alsóvárosból. Hamarosan az összes famanó azon volt, hogy neki legyen a legtöbb labdája és doboza. Az egyik doboz nagy volt, a másik fényes, az egyik labda nehéz volt, a másik könnyű. Cipekedtek a magas emberek, cipekedtek az alacsonyok. Mindenki cipekedett. És közben mindnyájan azt gondolták, a jó famanónak sok van, a nem annyira jónak kevés. Ha egy olyan famanó vonult végig a főutcán, aki akkora kupac labdát és doboz cipelt, hogy ki sem látszott mögüle, az emberek megálltak és megjegyezték, na ez itt egy jó famanó. De ha olyat láttak, akinél csak egy labda, vagy csak egy doboz volt, fejüket rázták és azt gondolták, esetleg a mellettük állónak oda is súgták, szegény famanú, szegény, szegény famanú. Pancinello persze nem akarta, hogy szegénynek titulálják, úgyhogy elhatározta, hogy annyi dobozt és labdát szerez, amennyit csak tud. Áttúrta a szekrényt és talált benne egy kis labdát. A zsebeit kiürítette és összeszedett annyi aprót, amiből már vehet egy kis dobozt. Ó, van egy jó ötletem, jelentette ki hangosan. Eladom a könyveimet, és a pénzből, amit értük kapok, vehetek még több labdát és dobozt. Így is tett. Vett egy dobozt, kék meg zöld színűt, aminek az oldalára felhőket festettek. De ez sem volt elég. Még éjszaka is dolgozni fogok, hogy több pénzem legyen, határozta el. És tényleg dolgozott, a pénzből pedig vett egy újabb labdát. Mivel pedig éjszaka is a munkahelyén volt, nem volt többé szüksége az ágyára, hát azt is eladta. Vett az árából még két labdát. Hamarosan annyi játéka volt, hogy az egyik karja teljesen megtelt velük. De a többi famanónak még több volt. Volt olyan, akinek olyan sok volt, hogy már alig tudott velük járni. Mondogatták is panaszkodva, de magukban büszkén, de nehéz ezzel a sok labdával meg dobozzal járni. Pancinello is ilyen famanó akart lenni, úgyhogy még ezt is, azt is eladott, és egyre többet dolgozott. A szemei már égtek a fáradtságtól. A karja meg fájt a sok cipekedéstől. Azt sem tudta, mikor is pihent utoljára. És ami a legrosszabb, a barátaival réges-régen nem játszott. 1000 éve nem láttunk, mondta egy nap Lúcia. Gyere és játsz velünk megint, kérte haverja, fafejű. Nem mindenki volt odáig a dobozokért és a labdákért. Pancinello barátait például egyáltalán nem foglalkoztatta a gyűjtögetés. Pancinellót viszont most jobban érdekelték a dobozok és a labdák, mint a barátai. Dolgom van, mondta nekik. Ők meg csak sóhajtottak egyet. De Pancinellót ez sem érdekelte. Csak az, hogy a többi dobozos és labdás alak mit gondol róla. Ám bármilyen keményen dolgozott is, nem volt elég pénze, hogy annyi játékot vegyen, ami feltűnt volna a többieknek. Aztán támadt egy szuper ötlete. Elhatározta, hogy eladja a házát. Ez tiszta őrültség, mondta Lúcia. Hol fogsz akkor lakni? Kérdezte fafejű. Pancinello nem tudta, de nem is érdekelte. Másra sem tudott gondolni, mint hogy mennyi labdát és dobozt vehet majd a sok pénzen. Tehát eladta a házát. Vett egy csomó-csomó labdát, majd egy csomó-csomó dobozt. A sok játék miatt már azt sem látta, hova megy. Bőven a feje fölé ért a játékkupac, de nem zavarta. Egyébként is, mi van akkor, ha majd leszakadnak a karjai? Miért lenne az baj, hogy neki megy mindennek? Miért lenne az baj, hogy nincsenek barátai? Elvégre is van egy csomó doboza, meg labdája. Sőt, Némely famanó még utána is fordult, amikor elment mellette, és hangosan megjegyezte, hűha, ez ám a jó famanó. Pancinello meghallotta ezeket. Nem látta ugyan, hogy kimondta, de pontosan hallotta. És nagyon jó volt hallani. Én jó famanó vagyok, gondolta magában. Egyszer aztán valaki megváltoztatta a szabályt. A polgármesterné. Nagyon büszke volt a sok labdájára és dobozára. Ráadásul az ő játékai nagyon különlegesek voltak. Előkelő, furcsa nevű boltokban vette őket, és az árcédulát is rajtuk hagyta, hogy mindenki láthassa, milyen sokba kerültek. Ő akart a legjobb famanú lenni. Egy nap aztán támadt egy ötlete. Nem csak, hogy nekem lesz a legtöbb játékom, hanem a legmagasabbra is én jutok. Fogta magát és felmászott az egyik doboz tetejére, onnan kiaválta. Figyelem, mindenki, ide nézzem! Hirtelen mindenki túl akarta szárnyalni. Egy famanó a szökőkútra mászott fel, egy másik az erkélyre, egy harmadik a tetőre. A hegymászás a polgármester ötlete volt. Manó csúcs Manó falva mögött emelkedett. Felmászom a csúcsra! Kiáltotta, és azt remélte, hogy ő ér oda elsőként. A cél most már az volt, hogy a legtöbb játékkal a leggyorsabban és a legmagasabbra jussanak fel. Dobozokkal és labdákkal megrakott famanók loholtak fel a hegyoldalon. De buta ötlet volt ez a verseny. Mivel nem látták, hogy hova tartanak, neki mentek egymásnak. Mivel holtfáradtak voltak, megbotlottak a saját lábukban is. Mivel keskeny volt az ösvény, néhányan félreléptek és legurultak. De a famanók csak mentek, mentek. Pancinello leghátul kullogott, nehezen mászott. Neki nehezebben ment, mint a többieknek. Végül is ő még nem régóta jó famanó. Nem szokott hozzá a sok cipekedéshez, de eltökélt volna. Szépen rakta egymás után kis falábait. Mivel azonban nem látott maga elé, azt sem tudta, hogy az ösvény szélén ment. Azt sem vette észre, amikor letért az ösvényről, csak azt tudta, hogy hirtelen egy szál magában volt. Hűha, mindenkit megelőztem, gondolta. Így aztán csak ment, mendegél tovább. Már biztosan egészen közel vagyok a csúcshoz, micsoda jó famanó vagyok. Én érek fel elsőként a legtöbb játékkal. Egyszer csak Pancinello megbotlott valamiben. Próbált ő egyensúlyozni, hátrahajolt, majd előre, de csak nem tudott megállni. Játékai jobbra-balra dőltek. El fogok esni, gondolta. Persze ő nem tudta, hogy az éli házához vezető ösvényre tévedt. A műhely ajtó küszöbén botlott meg, és hasra vágódott. Amikor észrevette, hogy hol is van, nagyon zavarba jött. Sokáig csak feküdt ott, arcával a földön, sok labdája és doboza szanaszét körülötte. Az egyik labda elgurult, és pontosan Éli satupadjánál állt meg. A fafaragó ekkor megfordult. Pancinello. Mély hangja nyugodt és kedves volt. A kis famanó még mindig nem mozdult. Érezte, hogy elpirul. Úgy látom, nagy a rakományod. A kimerült famanó négy kézlábra állt, de még mindig lógatta a fejét. Ezek itt a dobozaim és a labdáim, mondta csendesen. Játszol velük? Kérdezte Éli. Pancinello megrázta a fejét. Szereted a dobozokat meg a labdákat? Az érzést szeretem, amit bennem keltenek. Milyen érzést keltenek benned? Hogy fontos vagyok, válaszolta Pancinello, még mindig nagyon halkan. Szóval úgy gondolkozol, mint a többi famanú, jegyezte meg Éli. Azt gondolod, hogy minél több valamid van, annál jobb vagy, és annál boldogabb leszel. Valahogy így. Gyere csak ide, Pancinello. Mutatni akarok neked valamit. Pancinello most először emelte fel fafejét, és felnézett Élire. Megkönnyebbült, amikor látta, hogy a faragómester nem mérges. Követte az ablakhoz. Nézd meg őket, mondta Éli. Pancinello kinézett az ablakon, és látta, hogy a nyüzsgő famanók még mindig másznak felfelé. Megbotlottak, hasra estek, veszekedtek, lögdösték a másikat, hogy haladjon már. Boldognak látszanak? Kérdezte Éli. Pancinello némán rázta a fejét. Fontosnak látszanak? Egyáltalán nem, mondta Pancinello, miközben tekintetével megkereste a polgármestert és feleségét. A polgármester a földön feküdt, a felesége meg éppen akkor állt fel a férje hátára. A feje tetején egy dobozt egyensúlyozott, szájában egy labda volt. Szerinted, amikor a famanókat faragtam, azt akartam, hogy így viselkedjenek? Kérdezte Éli. Nem. Pancinello vállára egy nagy kéz nehezedett. Tudod, mibe kerültek neked ezek a dobozok meg labdák? A könyveimbe, az ágyamba, a pénzembe, a házamba. Kis barátom, ennél sokkal többet veszítettél. Pancinello próbált visszaemlékezni, hogy vajon mi egyebet adott még el, de Éli már folytatta is. A boldogságodat. Nem voltál boldog, ugye? Pancinello egy pillanatig habozott. Nem. Elveszítetted a barátaidat, de leginkább a hitedet, a bizalmadat. Nem hittél abban, hogy én boldoggá teszlek. Ezekben a dobozokban és labdákban bíztál. Pancinello a játékkupacra nézett. Hirtelen már egyáltalán nem tűntek értékesnek a kincsei. Ezt jól elrontottam, mondta. Nem baj, vigasztalta Éli. Azért még értékes vagy. Pancinello lehajtotta a fejét és elmosolyodott. Értékes vagy. Nem amiatt, amit van, hanem amiatt, aki vagy. Mert az enyém vagy. Szeretlek. Ezt ne felejtsd el, kis barátom. Nem felejtem el, mondta Pancinello most már széles mosollyal. Aztán hirtelen elkomorodott. Éli? Igen. Mit csináljak ezzel a sok dobozzal meg labdával? Talán odaadhatnád valakinek, akinek tényleg szüksége van rájuk. Pancinello megfordult, hogy hazainduljon, de újból megállt. Éli? Igen. Nincs hol aludnom. Szeretnél ma este itt aludni? Kérdezte Éli mosolyogva. Hát persze, nagyon fáradt vagyok. Így azon az éjszakán Pancinello egy halom faforgácson aludt. Úgy aludt, mint a bunda. De jó volt a mesterházában lenni.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy olyan dologról mesélek, ami sok mindenki életét megkönnyíti. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy lehet hosszúkás, lehet olyan formájú, hogy a tenyeredben is elfér. Sok-sok apró fogacska áll benne sorban. Ha végig húzod a hajadon, szépen kisimítja és rendbe teszi a frizurád. Lehet puha, műanyag vagy fa. Van, aki mindig a táskájában hordja. Na, kitaláltátok? Igen, de ügyesek vagytok, ez a fésű. Én minden reggel megfésülöm a hajam, hogy ne kuszálódjon össze, de néha napközben is többször használom. Ti szerettek fésülködni? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
2: Csukás Mese Rádió.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese
1: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, kedves gyerekek! Tóth Vera vagyok, egy énekes néni, és most én fogok nektek mesét olvasni, mégpedig Fecske Lászlótól. Boldogság, szeretet, béke. Ez a címe a mesének. Egy rózsaszínű szoknyács, barna kabátot viselő göndörhajú kislány állt a peronon. Fején kissé félretolt sapka, kezében nagy, jól megpakolt bőrönd. Zavartan nézett ide-oda, mint aki eltévedt. Egy termetes kalauz lépett oda hozzá, határozottan. Segíthetek, kislány? Kérdezte tőle kedvesen. Igen, a boldogság földjét keresem, felelte halkan a gyermek. Melyik vonat indul oda? A kalauz automatikusan felemelte a kezét, hogy rámutasson a megfelelő vagonra. A kérdésre csak felületesen figyelve kereste a járművet, majd az ujja megállt a levegőben, s felhúzott szemöldökkel nézett vissza a kislányra. Hová is mennél? A boldogság földjére, felelte ismét a leány. Minden vágyam, hogy eljussak oda. Vagy úgy? Értem. A kalauznak nehéz dolga volt, mivel erre a helyre bár sokan vágytak, nagyon kevesen utaztak. A sínek végében állt egy citromsárga szerelvény. Mint a nap, úgy tündökölt. Aki ránézett, azt rökvest boldogság töltötte el. Az lesz az, mondta a kalauz, de csupán az érzéseire hagyatkozott, mivel ezt a szerelvényt még sosem látta azelőtt. Ott, az utolsó simpáron. És biztos, ami biztos, kézen fogva kísérte a vagonhoz a kislányt. Jó utat! Mondta neki búcsúzóul, s még integetett is, mintha régi ismerősök lennének. A citromsárga vonat pedig elindult a boldogság földje felé. Néhány nap múlva a peronon ismét ott állt a göndörhajú kislány a rózsaszínű szoknyájában, barna kabátjában, s a nagy bőröndel a kezében. A kalauz épp egy vonatról szállt le. Azonnal észrevette a gyereket, s nyomban oda is sietett hozzá. Szia, újra itt? Megtaláltad, amit kerestél? Kérdezte tőle. Igen, de most másfelé utazom, felelte a kislány. A szeretet völgyébe induló vonatra szeretnék felszállni. A kalauz levette fejéről a sapkát, órán feljebb tolta a szemüvegét és hosszasan nézegette a vagonokat. A sok rozsdás szerelvény között kiszúrt egy tűzpiros mozdonyt. Úgy csillogott, mint az est hajnal csillag. Bárkinek, aki csak ránézett, a szeretet járta át a szívét. Úgy gondolom, ez lesz a te vonatod. Mutatott rá a piros vasúti kocsira a kalauz, s ezúttal is oda kísérte a kislányt. A vonat lassan elindult, s a kislány majd kiesett az ablakból, annyira integetett a jószívű kalauznak. Pár nap elteltével hatalmas tömeg gyűlt össze a vasútállomáson. Az emberek ide-oda tolongtak, mint akik a világban keresik a helyüket, s mint akiknek fogalmuk se lett volna arról, hogy merre szeretnének valójában menni, de annyi biztos volt, hogy egy jobb helyre attól, ahol éppen voltak. Miután mindenki rátért a saját útjára, a peronon már csak a göndörhajú, rózsaszín szoknyás barna kabátot viselő kislány állt a nagy bőröndel a kezében. Kedves ismerőse, a kalauz már messziről mosolyogva közeledett felé. Szinte éreztem, hogy újra találkozni fogunk, mondta neki vidáman. Most hová utazol? A béke szigetére. Melyik vonat megy afelé? A kalauz körbenézett, a szemei szinte azonnal megakadtak egy hófehér szerelvényen, amelyre esküdni mert volna, hogy pár perccel azelőtt még nem volt ott. Már meg is van, az a gyönyörű, tiszta kocsi, s már sétáltak is kézen fogva a vagon felé, amely olyan fehér volt, mint a hó. Bárki, aki csak ránézett, lelkét a béke finom nyugalma járta át. A kislányt óvatosan segítette fel a kalauz, s mielőtt a vonat elindult volna, megkérdezte tőle. Miért utazol minden egyes nap ezekre a helyekre? Miért keresed őket szüntelen? A kislány levette a sapkáját, s így felelt, mert ezek a legfontosabb céljaink az életben. A boldogság, a szeretet és a béke, amelyre minden egyes ember vágyik, de a keresésükkel nem töltenek elég időt. Néha közelinek tűnnek, néha távolinak, de léteznek. Ezt mások is érzik, s van, aki az odavezető utat is meg tudja mondani, de mégsem mer elmenni oda. A A kalauz szívébe és lelkébe belehasított egy érzés. Az jutott eszébe, hogy ezek a lehetőségek mindvégig előtte is ott voltak, de ő sem fordított rájuk kellő figyelmet, és az élete úgy siklott el a legfontosabb dolgok mellett, mint bármelyik szerelvény. Szemeiből önkéntelenül potyogni kezdtek a könnyek, s mielőtt a vonat elindult volna, ő maga is felkapaszkodott a vagonra, ledobva a válláról a jegykezelőgépet. A mély felismerés hatására sírva ölelte a kislányt, és együtt indultak el egy boldogabb, szeretetteljesebb s békésebb világ felé.
1: Mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Elefánt.

0: Ooh, yeah. Csukás Mese Rádió.
1: Olyan sok izgalmas dolog van az életben, és ezért olyan nehéz időben lefeküdni. Tudom, tudom. Tudjátok, ezzel én is így vagyok. Mielőtt elalszom, még olvasok, vagy szöveget tanulok, amibe aztán sokszor annyira belemerülök, hogy így kiáltok fel. Hű, már ennyi az idő? Gyorsan le kell feküdnöm aludni, mert különben holnap nagyon álmos leszek. Csak hogy az elalvás nem mindig megy vezényszóra. Igaz? Hát, nekem se. Mondok nektek egy-két egyszerű tippet, ami segíthet az elalvásban. Remélem, azt már senkinek sem kell mondanom, hogy az ágyban már nincs kütyüzés. Ugyanis a belőlük áradó kék fény nagyon nem tesz jót az alváshoz készülődő gyerekeknek. Ha szeretnétek jól aludni, akkor előtte szellőztessétek ki a szobát, és készítsetek be magatoknak például egy finom, cukormentes teát, mondjuk kamillát, citromfüvet vagy levendulát. Használjátok erre a célra is a természet patikáját. Azt azért megsúgom nektek, hogy mindannyian kicsit mások vagytok. Valaki a levendula ízét szereti, valaki a kamilláét. Ebben a dologban is lehet kísérletezni. Csukás Mese Rádió.

0: Örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
1: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióba.
2: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
1: És hallottam, hogy beomták a Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, mi volt tegnap?
2: Na mondd, mi volt?
1: A vacsoránál a kisöcsém kijelentette, hogy csak akkor ül az asztalhoz, ha palacsinta lesz. És nem ám akármilyen, csak is csoki pudingos, és még dobbantott is egyet a lábával.
2: Na hát, úgy látszik, a farok csóválja a kutyát.
1: Micsoda? Milyen kutyát? Sajnos nincs kutyánk, pedig nagyon szeretnék.
2: Nem, ez a mondás azt jelenti, hogy a kisebb irányítja a nagyobbat, és felcserélődnek a szerepek. Vagyis nem a kutya csóválja a farkát, hanem a farok csóválja a kutyát.

0: Grimm testvérek. Mese a Köles Kásáról. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kislány. Együtt éltek az édesanyjával, és olyan, de olyan szegények voltak, hogy azt el se lehet mondani. Szegényebbek voltak a templom egerénél. Enniük is alig volt mit, és aztán eljött egyszer egy nap, amikor már egyáltalán nem volt mit enniük. A kislány nagyon elszomorodott, a maga éhségét még tűrte volna, de azt már sehogy se bírta elviselni, hogy az édesanyja is éhezzék. Fogta magát, kiment az erdőre, gondolta, hát ha ott talál valami gombát, vagy valami erdei gyümölcsöt, amivel elverhetik az éhüket. Hát, ahogy megy, mendegél az erdőben, szembe jön vele egy vénséges vén anyóka. Az anyóka tudta, min kesereg a kislány, meg hogy mit keres az erdőben. Nem is kérdezett tőle semmit, hanem elébe állt. Itt van, édes lányom, ez az edényke. Fogd szépen, vidd haza, és jól jegyezd meg, hogyha azt mondod neki, főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre, akkor az edényke elkezd főzni, és annyi finom édes köleskását főz, amennyit csak akarsz. És addig főzi, amíg csak azt nem mondod neki, hagyd edényke mára, elég már a kása. A kislány megköszönte az öreg anyóka jóságát, hazavitte az edényt, letette az asztalra, és így szólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Az edény azonnyomban elkezdett zubogni, sustorogni, és már tele is volt finom, édes árpakásával. És ahány kanállal ettek belőle, ugyanannyival mindjárt hozzá is főzött. Mindaddig, míg a lányka azt nem mondta, hagyd edényke mára, elég már a kása. Attól fogva gond nélkül éltek, és minden nap édes köleskását ettek. Történt aztán egy napon, hogy a lánykának valamiért át kellett mennie a szomszéd faluba. Ott egy kicsit elidőzhetett, mert anyja megéhezett közben nem győzte várni, föltette az edényt az asztalra és rászólt. Főzzél, főzzél, edényke, finom kását ebédre. Zubogva, lohogva, duruzsolva elkezdett főzni az edényke. Az anyja meg ette jó ízűen az édes kását. Jól lakott, de az edényke csak főz tovább, bugyog ki szélén a kása, lefut az asztalról, telefutja a szobát, kifut az ajtón, szalad házról házra, tele minden ház, tele minden utca köleskásával. Az anya meg szaladgál, jaj veszékel, mert nem jut eszébe, mit kell mondani az edénynek, hogy abba hagyja. Már csak egyetlen egy ház állt a falu szélén, úgy, hogy nem volt tele kásával. Mikor jön szaladva a lányka, látja a kása veszedelmet, s már messziről kiabálja, hagyd edényke mára, elég már a kása. Az edényke abba hagyta, de a falubéliek három álló esztendeig ették a köles kását, míg sikerült végre mind kiennie a házaikból.
0: A Mese a Köles Kásáról című mesét hallottátok.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kutya-macska barátság. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer a kutyák lakodalmat csaptak. Bodri feltette a sok csontot, sütötte, főzte, aztán odahitta a Sajót kóstolni. Sajó megkóstolta a galuskát, de nem volt se íze, se bűze, mert nem volt rajta tejföld. Keresi a kutya a tejfölt, de nem volt a háznál. Hamar menjen valaki a boltba, de ki menjen. A kutya nem hagyhatta ott a főzést, meglátta a macskát, küldi a tejfölért. Szalad a macska a boltba a tejfölért, mikor kimérték neki, vitte hazafelé. Éhes volt, hát nyalogatott belőle, gondolta, úgyse tudják meg. Aztán ment tovább, megint gondolt egyet, megint nyalogatott. Alig maradt az edényben, már közel volt a kutyákhoz, szégyelte magát, hogy ilyen kevés tejfölt visz, hát a megmaradt tejfölt is megette. A kutyák futottak eléje, már nagyon várták, hozza a macska a tejfölt. A macska azt hazudta, hogy nem adott a boltos tejfölt. Az agár meglátta a macska tejfölös bajuszát. Hazudik a macska, megette a tejfölünket. Neki mentek a macskának. A macska meg felszaladt a fára, onnan dörmicélt a kutyákra. Mikor látták, hogy a macska bizony nem nagyon kívánkozik le a fáról, bementek a házba, és tejföl nélkül ették meg a galuskát. Azóta nem nézhet a kutya a macskára.
0: A Kutya-macska barátság című mesét hallottátok.
2: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Tótfalusi Fanni vagyok, és most én mondok el nektek egy verset. Tamkós Irató Károly, szeptember. Szilvaszedés, szőlőszüret, kigyúltak a pásztortüzek. Nyit a tudás kapuja, kezdődik az iskola.
2: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Őszi kikerics, szereted a lilaszint? Ha a válaszod igen, akkor jó híreim vannak. Ugyanis az egyik legszebb őszi virágunk a lilaszínben pompázó őszi kikerics. Ez a csodálatos vadvirág a legnyilkosabb réteken és legelőkön terem. A kikerics mérgező, ezért kérlek benneteket, hogy még véletlenül se jusson az eszetekbe letépni, és a kutyáitokat se engedjétek a közelébe. Látjátok? A tudás! Viszont Magyarországon sok helyen virít a kikerics. Főleg hegyes és dimbes dombos részeken találkozhattok velük őszi kirándulások alkalmával. Az őszi kikericsek közül vannak élénk lilák és halvány lilák is. A középen lévő sárga porzóik pedig remekül mutatnak a lila virág szirmokban. S még egy érdekes dolog. Azt tudtad, hogy az őszi kikerics eléggé hasonlít a kerti sáfrány nevű fűszernövényünk lila változatára? Hisz mind a ketten lila színűek és pompásan festenek. Csukás Mese Rádió.
2: Sarkadi Mária. Mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
3: Lajos nem szerette a meséket. Talán azért, mert Barbara a kishúga sokszor nyaggatta. Olvas nekem valamit. Majd olvas apa, ha hazajön. Ő soká jön, most olvas. Jó, esetleg Vernét. Nagyon érdekes. Egy feltalálóról szól, aki... Nem... Ne azt! Ezt mutatott Barbara mesekönyvében egy rajzra. Mese, mese, mindig csak mese, és micsoda butaságok. Pontosan ilyen buta kislányoknak valók. Nem vagyok buta, húzta sírásra a száját Barbara. Leszokhatnál erről a meséről. Megint ez az idejét múlt történet. A kisinas, a furkosbot meg a patkó. Nem láttad a tévében, hogy már a holdra is leszálltak? Láttam, és majd... Én is leszállok a holdra, mondta komolyan Barbara. De most ezt a mesét olvast. Lajos fanyalogva olvasta. Amikor anyukájuk hazajött, még akkor is olvasott. Lajosék a Fészek utcában laktak, és Lajos mindig más-más úton jött-ment az iskolába. Megismerte az egész környéket, és minden ház jó ismerőse volt. Most arra támadt kedve, hogy a Mese utca felé kerülve menjen haza. Mese utca? Még a mesének is van utcája? Akár Kossuthnak vagy József Attilának. Úgy látszik, a felnőttek is nagyra vannak a mesékkel, elmélkedett magában. Dudulva lépkedett, rugdost az útjába kerülő köveket. Egy kődarabka egy kerítés alá gurult. Lajos már hosszabb ideje ezt a kődarabot rugdosta, nem akart hűtlen lenni hozzá. Lehajolt, hogy kikotorásza. A kő mellett a kerítés közé szorulva volt egy patkó. Megpróbálta kiszedni, de a patkó nagyon be volt szorulva. A mindenségedet most már azért is kiveszlek, erősködött Lajos. Legalább viszek Barbarának egy eredeti mesebeli patkót. Közönséges patkó volt. Agyonmarta a rozsda, és egy görbe szög állt ki belőle. Ilyen szöget még sohasem látott. Sötétkék színe volt, a feje hatszögletű, a rozsda csak imittamot fogta be. Ahogy kapargatni kezdte a körmével, könnyen lepergett róla a rozsda, és egészen új szögnek látszott azon a régi patkón. Letette a patkót a földre, és belepróbálta a cipőjét, de a patkó nagy volt. Micsoda nagy lóé lehetett, gondolta, mert ahogy ráállt keresztben, mind a két talpával elfért rajta. Majd apuval átfestjük aranysárgára, és felszögezem Barbara polca fölé. Vagy inkább a rozsdát kellene lemaradni róla, úgy még eredetibb lenne. És le akart lépni a patkóról, de nem tudott. Úgy oda tapasztotta a két lábát egymás mellé valami, mint a betörő kezét a bilincs. Akkor fordult be az utcába Hol Pista, az osztálytársa. Hol! Hol! Gyere ide! Kiabált Lajos. De Hol Pista arra se nézett, benyitott egy kapun. Aztán a postás jött. Kezét csókolom, postás bácsim, tessék ide jönni egy csöppet.
0: De a postás is szótlanul elment mellette. Lajos tanácstalanul állt, kezdte rosszul érezni magát.
3: És akkor kiszóltak a kertből.
4: Az az én patkóm.
0: Lajos minden erejét összeszedte, és úgy kiabált, ahogy a torkán kifért.
3: Nem tudok róla nem enni!
0: A kertben egy fiú állt.
4: Ne ordíts annyira, szólt szigorúan. De Lajossal most már nem lehetett bírni.
3: Fogd meg, és vigyed! Ordította a fiúnak.
4: Nem lehet, mondta a fiú csendesen.
3: Én pedig nem tudom visszaadni. Mit csináltál vele, hogy hozzáragadt a cipőm?
4: Nem ismersz, kérdezte a fiú.
3: Honnan ismernélek, kiabált még mindig mérgesen Lajos.
4: A fiú közelebb jött.
3: Mit bánom én, ne válaszolj, de vidd az átkozott patkódat.
0: A fiú felmászott a kerítésen és átlendült az utcára. Furcsa ruhája volt, s kalapácsot forgatott a kezében.
4: Lajos csak nézte.
0: A fiú a kisinasra hasonlított Barbara régi meséskönyvében.
4: Igen, én vagyok, bólintott a fiú.
3: Nem értem, húzta össze szemét Lajos.
4: Nem baj, felelte a fiú.
0: Nagy, ezüst szürke Mercedes fordult be az utcán. Megállt mellettük. Középkorú, elegáns férfi vezette, aki kiszólt a fiúnak.
4: Ő a legújabb barátod?
0: Igen, felelte a fiú, mehetünk.
4: Lajos megijedt.
3: Nem vagyok a barátod. Én nem megyek veletek sehová.
0: De Lajos már is az autóban ült, és neki indultak sebesen. A sportszálloda környékén megálltak, és gyalog mentek a feneketlen tó széléig.
3: Mit akarnak velem? Mit akarnak? Segítség! Kiáltozott Lajos. Erre még többen jártak, mint a Mese utcában, de itt sem nézett rá senki.
4: Ne félj, biztatta a férfi. Nem ismersz engem.
0: És akkor Lajos az elegáns férfi helyett egy régi divatú ruhába öltözött öregembert látott.
3: A mesebeli öregember, csodálkozott Lajos.
4: Az öreg bólintott.
0: Légzőkészüléket csatoltak Lajosra, a hátára oxigénpalackot, és intettek, hogy most beugranak a tóba. Zuhantak lefelé, és egy nagy föld alatti alagút nyílása előtt megszűnt a zuhanás.
3: Mondta Lajos magában, a föld alatti barlang Verne könyvéből.
0: Az öreg ember a fejével intett. Az alagútban úsztak, mint a béka emberek, amíg egy vastag falhoz értek. A falon henger alakú lyukak voltak. Lajos beúszott az egyik lyukba. Most már nem félt. A henger végén világosságot látott. Mögötte becsapódott valami ajtó, és érezte, hogy a hengerből elfolyik a víz. Amikor közel ért a világossághoz, kinyílt a henger ajtaja. Az öreg ember és a fiú egy automata sikló mellett álltak, ami az alagút belseje felé mozgott. Leszették róla a légzőkészüléket, és mindhárman a siklóra léptek. Olyasmi, mint az új metró mozgó lépcsője, gondolta magában Lajos. Az automata sikló mellett jobbról-balról sok fényes folyosó ágazott széllyel. Az egyiknél leléptek, és egy nagy terembe jutottak. Különös egy terem volt, az bizonyos. A földön, szőnyegeken sok-sok párna volt szétdobálva. Virágok kapaszkodtak a falon. Körös körül ajtók nyíltak mindenfelé.
4: Megérkeztünk, kiáltotta el magát az öreg ember.
0: Nem sokára négy ajtó nyílott. Négyen léptek a terembe. Az öreg ember és a kisfiú meghajoltak.
4: Megjöttünk.
0: Mind a négyen bólintottak. Lajos is meghajolt, s úgy gondolta, most be kell mutatkozni.
5: Teknyős Lajos vagyok Budapestről.
0: Tudjuk, felelte az idősebb nő. De te tudod-e, hogy mi kik vagyunk?
3: Fogalmam sincs róla, vallotta be őszintén Lajos. Lajos, Barbara, gyertek vacsorázni, kiáltott be anyu.
0: Lajos öléből leesett a könyv, felriadt.
3: Anyu, miért keltettél fel?
4: Mert kihűl a vacsora,
3: kétszer melegítsem.
0: Azt hiszem, valami mesét álmodtam.
3: Most nem tudom, mi lett a vége. Pedig te nem is szereted a meséket, szóltát Barbara a másik szobából. Jól elaludtál rajta. Még a felét sem olvastad el.
4: Ezt még elolvashatom neked 6-szor is.
3: De mi lesz az én mesémmel?
4: Lajos anyukája mosolyogva mondta.
3: Ha nagyon akarod, máskor folytatódik az álmod.
2: A mese a kisfiúról, aki nem szerette a mesét, című mesét hallottátok.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Egyszer egy az
1: egy,
0: kétszer egy az
1: kettő,
0: háromszor egy az
1: három,
0: négyszer egy az
1: négy,
0: ötször egy az
1: öt,
0: hatszor egy az
1: hat,
0: hétszer egy az
1: hét,
0: nyolcszor egy az
1: nyolc.

0: áll a baba, áll, mint a gyertyaszál. Esztendőre vagy kettőre nagy lány leszen már.
1: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
2: Kedves gyerekek, Sebestyén Márta vagyok, néptalénekes. Nagyon szeretem a meséket, ráadásul a gyerekeim is nagyon megszerették, olyannyira, hogy kisebbik fiam, aki most már nagyon nagy fiú, minden este követelte, hogy mondjam el neki a sok nevű királyfi történetét. Most nektek is elmesélem. A sok nevű királyfi. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egy királyfi. Szép, ügyibe való legény volt ez a királyfi. Megakadt a szem rajta, az is volt, amit a tejbe aprítson. Megkiszem azt, hogy volt. De mikor miért ne, a jó Isten tudja, én nem, a szomszédország királya nem adta neki a leányát. Pedig az úgy láttam, mint ma, igaz hajlandóságot mutatott a királyfihoz. Hely, megszégyelli magát a királyfi erősen. Nem ismert hazamenni az ő országába. Ott maradt a király kisasszony országában, szállást vett a város végén egy vendégfogadóban, s onnét 4 álló hétig ki sem mozdult. Gondolkozott éjjel-nappal, törte a fejét, mit csináljon. Szerette volna visszafizetni a királynak a csúfságot. Egyszer aztán mit gondolt, mit nem? Felöltözött Borbé legénynek, s ment egyenest a király palotája elé. Be akart menni az első kapun, de a kapus megállította. Hé, atyafi, megállj! Hogy hívnak? Engem Pálinkának, felelt a királyfi. Hely, ilyen-olyan adta, eltakarodj innét, ordult rá a kapus. Elódalog a királyfi, megy a második kapuhoz, de ott is megállítja a kapus. Mit akarsz? Hogy hívnak? Ilyes valaminek, felelt a királyfi. No, még ilyes valami nevet nem hallottam, mondta a kapus. Jó lesz, ha elkotródol, mert látom, hogy nem jóban jársz. Elkotródik a királyfi, de a harmadik kapunál is szerencsét próbál. Kérdi a kapus. Hogy hívnak? Engem 4 hét előttnek. No, mondja a kapus, hát ilyes valami nevet se ezelőtt nem hallottam, se ezután nem hallok többet. Mit akarsz? Mi a mesterséged? Borbé legény vagyok, s szeretném megberetválni a királyt. Tudom, hogy még úgy senki meg nem beretválta. Megemlegetné halál a napjáig. Hát, ha olyan híres Borbé vagy, akkor csak eredj be Isten hírével. Jó kenyered lesz a királynál. Bemegy a királyfi, de nem ment egyenest a királyhoz, hanem először befordult a konyhára. Kérdi a szakácsné, kit keres maga lelkem? Mi a neve? Macska az én nevem, kincsem szakácsné. Ó, hogy a macska rúgja meg, de különös neve van. Itthon van-e a király kisasszony? Itthon biz a lelkem, ki se mozdul a szobájából, sír éjjel-nappal. Ugyan miért sír? Mert nem adták ahhoz a királyfihoz, aki itt járt 4 hét előtt. No, én éppen attól a királyfitól jövök. Levelet hoztam a király kisasszonynak, tudom, megvigasztalódik, ha elolvassa. Csak vigye lelkem, vigye! Megmutatta, hogy merre menjen, de a királyfi visszafordult az ajtóból. Hallja, kincsem szakácsné, mi lesz vacsorára? Majd visszajövök. Túrós rétes lelkem, csak jöjjön, jó szívvel várom. Azzal elment a királyfi. Keresztül sompolygott vagy 24 szobán, úgy találta a király kisasszony szobájára. Hát, csak ugyan igaza volt a szakácsnénak. Most is sírt a király kisasszony, vörös volt a szeme a sok sírástól. Jó napot, szomorú király kisasszony, köszöntötte a királyfi. Megijedt a király kisasszony, nagyot sikoltott. Jaj, ki vagy, mit akarsz? Túrós rétes a nevem, felséges király kisasszony, meg ne ijedj tőlem. Túrós rétes? No, még ilyen nevet csepettem világ életembe, mondta a király kisasszony, s olyan lelkiből kacagott, hogy csengett belé a palota. Hát miért jöttél, túrós rétes? Kérdezte a király kisasszony, mikor jól kikacagta magát. Nézd meg jól, király kisasszony, nem ismersz meg? Hely, de még csak most sikoltott nagyot a király kisasszony. Jaj, hogy mertél idejönni? Vége az életednek, s az enyémnek is, ha megtudja az apám. No, de mit csináljon? Nem volt szíve, hogy elkergesse a királyfit, s ott is maradt az estig, beszélgettek édesen, kedvesen, s tanakodtak, hogy mit lehetne a király szívét megfordítani. Este aztán elbúcsúzott a királyfi, ott hált a konyhán, de sem neki, sem a király kisasszonynak egész éjjel nem jött álom a szemére. Reggel megy be a királyné a leányához, látja, hogy milyen halovány az arca, összecsapja a kezét. Jaj, lelkem, leányom, mi bajod esett? Mondja a király kisasszony. Nem esett nekem semmi bajom, édesanyám, csak nem tudtam aludni a túrós rétes miatt. Ez alatt a királyfi bement a királyhoz, és ajánlotta magát, hogy csak fogadja fel udvari Borbénak, mert ő úgy beretvál, ahogy még Borbé nem beretvált, amióta áll a világ. Hogy hívnak? Kérdezte a király. Ilyes valaminek, felelt a királyfi. No, ilyes valami. Hát írd le a hajamat, és beretválj meg. Ha megtetszik a munkád, úri dolgod lesz az én udvaromban. Leül a király, a királyfi meg hajnyírásnak lát, de csak fél oldalt vágta le haját, s beretválni is csak fél oldalt borotválta meg. Aztán se szó, se beszéd, lecsapta az ollót meg a beretvát, kiugrott az ajtón. Felszökik a király, szalad a tükörnek, nézi magát, s nagyot ordít, szörnyű égtelen volt a feje. Megállj, gazember, megállj! Ordított a király, szaladt szobáról szobára. Először is a lányával találkozott. Nem láttad ilyes valamit? Jaj, nem láttam én semmit, nem is látok a szememmel. Egész éjjel nem tudtam aludni túlós rétes miatt. Szalad a király a konyhára. Nem láttad ilyes valamit? Nem láttam, felséges királyom, de macska éppen most szaladott el. Megbolondult a keze? Mind félre beszélnek. Szalad le a harmadik kapushoz. Nem láttad ilyes valamit? Ilyes valamit nem, de most futott erre 4 hét előtt. Bolond! Ordított a király, s nagyot ütött a kapusra. Szalad a második kapushoz. Nem láttad ilyes valamit? Bizony láttam, felséges királyom. Éppen most futott az első kapu elé. No, végre hallok okos beszédet is. Szalad az első kapushoz. Az ott fetrengett a kapu előtt, s nagyokat nyögött. A királyfi vágta földhöz, mert nem akarta kiereszteni. Láttad ilyes valamit?
3: Nem láttam, felséges királyom.
2: Hát miért fekszel a sárban?
3: Mert a pálinka levert a lábamról.
2: Szedte vette gazembere. Hát te annyi pálinkát iszol, hogy lever a lábadról? Szúdarul elpáholta a kapust, és visszaszaladt a palotába. Ott aztán lassanként kitudódott, hogy a királyfi volt az ármányos Borbély. Na, mit tehetett a király? Gondolta, még erősebben csuffá teszi a királyfi, inkább neki adja a leányát. Egyszeriben üzentek, csak jöjjön bátorsággal, neki adják a király kisasszonyt. De jött is a királyfi mindjárt, s még aznap megtartották a lakodalmat. Holnap legyen a vendégetek a sok nevű királyfi.
4: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.
1: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok. Ma én mondok nektek egy mesét. A szerencse és az áldás. A szerencse és az áldás folyton vetekedtek egymással, hogy melyik tud több jót cselekedni az embereknek. Egyszer, amint vetélkedének egy városnak a végén, arra felé jön egy szegény ember. Ez a szegény ember abból éldegélt egyik napról a másikra, hogy nyírág seprűt kötögetett, bevitte a városba, s ott eladta, ahogy tudta. Mondja az áldás. Nézd, szerencse, ihol jön egy szegény ember, majd megmutatom, hogy nem köt többet seprűt. Ahogy odaért a szegény ember, az áldás kivett a zsebéből 100 forintot, és azt mondta neki. No te szegény ember, adok neked 100 forintot, meg ne lássalak seprűvel többé. A szegény ember megköszönte nagy hálálkodással a pénzt, aztán bement a városba, nagy hirtelen eladta a seprűt, és sietett haza. Nem volt otthon a felesége, s a pénzt, mert nem volt semmiféle zárós ládája, eldugta a korpás padban. S kiment az erdőbe fáért, hogy legyen, aminél ebédet főzzön az asszony. Ahogy elment, jön haza a felesége. Kimerít a korpás padból egy fazék korpát, viszi a szőcshöz, eladja, s vett az árán egy csupor puliszkalisztet. Mikor a szegény ember hazajött, lesemült az asztalhoz, szaladt a pincébe, hogy kivegye pénzét a korpás padból. Keresi, keresi, fölhabarja a korpát, de a pénzt nem találja. Szólítja az asszonyt. Hé, asszony, 100 forint volt a korpás padban, hová tetted? Nagyot kacag a szegény asszony, megbolondult kigyelmed, az egész nemzetségének sem volt 100 forintja. De ilyen-olyan teremtette, káromkodik a szegény ember. Vagy volt, vagy nem volt a nemzetségemnek, de nekem volt. Elmondta a feleségének, hogy egy derék úriember 100 forintot adott neki a város végén, s ő azt a korpás padba dugta el. Noha bizony oda dugta el, mondta az asszony, akkor az a 100 forint a szőcsnél van. Éppen most adtam el neki egy fazék korpát. Szaladtak a szőcshöz, s ráestek, hogy adja vissza nekik a 100 forintot. Megbolondultatok, mondá szőcs. Amióta világon vagytok, sem láttatok 100 forintot, eltakarodjatok, mert különben pórul jártok. Hiába volt szép szó, csúf szó, a szőcs nem adta vissza a 100 forintot. Búsult a szegény ember, évelődött. Lám-lám, egyszer volt 100 forintja, s azt is, de hamar elvesztette. Kiment az erdőbe, kötött egy csomó seprűt, s másnap reggel bement a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén, s a szerencse már messziről megpillantotta a szegény embert. No lám, ingerkedett az áldással, ihol jön megint seprűkkel a szegény ember, áldás barátom. Látod, látod, semmit sem ért a 100 forintod. Mérges volt az áldás, rárivalt a szegény emberre. Hát nem megmondtam, hogy többet ne lássalak seprűvel. Ó, uram, mondta a szegény ember, ne haragudjék, de nem volt szerencsém a 100 forinttal. Hallod? Kötekedett a szerencse. Nem volt szerencséje. Jól van, mondá az áldás, adok még 100 forintot, de aztán csak ugyan ne lássalak többé seprűvel. Megköszönte a szegény ember a 100 forintot, be sem vitte a seprűt a városba, ledobta az útszélére, s futva futott hazafelé. A felesége megint nem volt otthon, s a pénzt most egy hammas fazékba dugta el, aztán kiment az erdőbe fáért, mert bizony egy szálfa nem sok, annyi sem volt a háznál. Amíg az erdőre oda járt, hazajön az asszony, s tűnődött, évelődött magában. Istenem, Istenem, de sokáig marad oda az uram, pedig egy puliszkára való liszt sincs a háznál. Gondolkozott, vajon mit lehetne még eladni, hogy az árán puliszkalisztet vegyen. Eszibe jut, hogy van még egy fazék hamuja. Fogja a fazekat, szalad vele a tímárhoz, s eladja. Mire a szegény ember hazajött az erdőről, a puliszka már ott párállott az asztalon. De a szegény ember most sem ült le az asztalhoz, ment, hogy kivegye a 100 forintot a hammas fazékból. No, hiszen mehetett. Híre pora sem volt a fazéknak. Hé, feleség, kiáltott a szegény ember, hol a hamuk? Az bizony az asztal közepén, felelte az asszony nagy mérgesen, ha az nem lett volna, ma nem ennénk puliszkát. Hát a 100 forintot hová tetted? Hallja, kigyelmed, mondá az asszony, engem többet ne bolondítson. De ilyen-olyan teremtette, ez nem bolondság. 100 forintot dugtam a hamu közé, egy krajcár sem volt híja. No bizony, ha oda dugta, szaladjunk a tímárhoz, mert annak adtam el a hamut. Szaladnak a tímárhoz, kérik vissza a 100 forintot, de hiszen a tímárnak sem kellett egyéb, kapott egy botot, s kiverte a házból a boldogtalanokat. Istenem, csak hogy föl nem vetette a nagy erős búbánat a szegény embert. Most már ismét seprűt kell, hogy kössön, ha éhen veszni nem akar. Kiment az erdőre nagy búsan, kötötte a seprűt keserves könyhullatások közt, s mondogatta magában, inkább ne is született volna a világra, sem, hogy ilyen szerencsétlen legyen egész életére. Másnap vitte megint a seprűt a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Nézd csak, áldás barátom, ingerkedett a szerencse, ahol jön megint a szegény ember, seprűt hoz a hátán. No, az áldásnak sem kellett több ennél, nagy mérgesen rákiáltott a szegény emberre. Te hitvány gyalázatos, mit mondottam neked? Hova tetted a 100 forintot? Ó, lelkem, áldott jó uram, ne haragudjék rám, könyörgött a szegény ember, de nem tehetek róla, ha nincs szerencsém. No, te szegény ember, mondd most a szerencse, ne búsulj. Lesz ezután szerencséd. Nesze, adok neked egy krajcárt, menj haza, egyéb gondod ne legyen. A szegény ember megköszönte a krajcárt, aztán bement a városba, ott eladta a seprűt, vett egy kicsi puliszkalisztet, hogy a feleségét kiengesztelje a krajcáron, mit a szerencsétől kapott, vett 3 diót. Azzal elindult hazafelé. Amint ment mendegélt az úton, látja, hogy 3 gyerek peszekszik valami ragyogó fényes kő felett. Kérdi a gyerekektől, hát ti miért veszekedtek? Nézze, bátyám uram, mondja az egyik gyerek, én láttam meg először ezt a fényes követ, s nem akarják ideadni nekem. Nem igaz, mondta a másik s a harmadik gyerek, mert én láttam meg először. Azt mondja a szegény ember, ugyan. Ne veszekedjetek ezen a haszontalanságon, neztek, adok nektek egy-egy diót, adjátok nekem azt a követ. A gyermekek megörültek a diónak, és odaadták azt a fényes követ a szegény embernek. Hazamegy a szegény ember, leteszi a követ az asztalra, és hát amint beesteledik, olyan ragyogó világosság lesz a házban, hogy a szegény ember és a felesége majd megvakultak a szertelen ragyogástól. Amint éppen azon tűnődnének, hogy mi lehet ez a ragyogó fényes kő, bejön egy uraság, s kérdi tőlük. Mitől van itt ilyen nagy világosság? Mondja a szegény ember, a bizony ettől a kőtől instálom. Tudja mit, atyafi? Mondja az uraság. Megveszem Kenttől ezt a követ. Hát, mit ad érte? Adok érte egy véka ezüst pénzt. Gondolta magában a szegény ember, ha mindjárt az első szóra egy véka ezüst pénzt ígér, biztosan többet ér ez a kő. Óhú, annyiért nem adom, mondta a szegény ember, drága portéka ez. Jól van, adok érte 2 véka ezüstöt. Nem lehet, mondta a szegény ember, hát adok érte 3 véka ezüstöt. Úgy tett a szegény ember, mintha nagyon gondolkoznék, vajon adja-e, ne? Kérdezte a feleségét. No, feleség, mit szólsz? Adjam-e 3 véka ezüstért? Én nem bánom, mondta az asszony, ha kigyelmed jónak látja, adja oda. Az uraság egy gazdag örménykereskedő volt, éppen a vásárról jött temérdek pénzzel. Mindjárt leméretett a szekérről 3 véka ezüstöt, és elvitte a fényes követ, amely drága gyémánt volt. No, most már volt pénze a szegény embernek. turkálhatott benne. Vett egy birtokot, ökröt, lovat, birkát, első gazda lett a faluban. Bezzeg ezentúl nem seprűt vitt a városba, hanem búzát. Még egy esztendő sem telt bele, 6 szekér búzát vitt a városba. Minden szekér elé 6 ökör volt fogva, ő maga pedig egy szép paripán lovagolt a szekerek után. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Kérdi a szerencse az áldást. Látod-e azt az úriembert, áldás barátom? Látom, hogy ne látnám. Hát ismered-e? Nem én, honnan ismerném, mikor sohasem láttam. No lám, pedig ez a te szegény, seprűs embered, mondta a szerencse. Lám, hogy felgazdagodott az én krajcáromból. Az áldás megszégyelte magát, s azt mondta. Igazad van, szerencse barátom, az áldás szerencse nélkül csak ugyan nem sokat ér.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Az egyik kedvenc gyümölcsöm a szőlő. Éppen ezért imádok minden dalt, ami a szőlőről szól. Például ezt is. Hallgassátok csak!

0: A gyertya meg a kulcs. Az öreg ember a halálos ágyához hívatta fiait. Jól figyeljetek, mert most megosztok veletek egy titkot. Az asztal alatt elástam egy ládikót, ami tel is tele van arannyal meg ezüsttel. Azt szeretném, ha a tiéd lenne, elsőszülöttem, motyogta az öreg. Aztán a kisebbikhez fordult. De rólad sem feledkeztem meg. A pénz mellett van egy gyertya és egy kulcs. Az lesz a tiéd. De egy percig se csüggedj. Majd meglátod. Jó hasznát veszed. Miután az öreg megosztotta a titkát, elbúcsúzott gyermekeitől, és elszenderült. Mikor letelt a gyász, a testvérek felásták a konyhát a ládikó után, s csak ugyanott volt, ahol az apjuk mondta. El is osztották a kincseket, az idősebbik kapta az aranyat és ezüstöt, a kisebbik pedig a gyertyát és a kulcsot. Akkor a kisebbik fiú gondolt egyet. Megyek, megcsinálom én is a magam szerencséjét. Az önzetlen báty pedig adott 100 aranyat az öccsének, hogy mégse üdesebben vágjon neki a vándorútnak. A testvérek búcsút vettek egymástól, majd a legény elindult felfedezni a nagyvilágot. Egész nap az országutat rótta, s mire beesteledett, annyira elfáradt, hogy betért egy fogadóba. Fáradtan leült az egyik asztalhoz, majd vacsorát és hozzá bort rendelt magának. Mikor a vendégek meglátták, hogy egy arannyal teli erszény van nála, mindjárt meghívták az asztalukhoz, hogy szálljon be ő is a kártyapartiba. A fiú nem akarta eljátszani a pénzét, de végül engedett az urak unszolásának, és beállt a játékba. A kártyások először hagyták a fiút nyerni, hogy rákapjon a játék ízére, és gondolták, majd utána elnyerik tőle a vagyonát. Ám az egyik parti közepette egy macska ugrott az asztalra, és nagy lendületben feldöntötte a gyertyát, az meg elaludt. Egyszeriben vaksötét lett a fogadóban, de az éleseszű fiúnak eszébe jutott, hogy van nála egy gyertya. Előhúzta örökségét, és meggyújtotta. Akkor lepődött csak meg igazán. Körbenézett, és a fogadó összes vendége, de még a kocsmáros és a felesége is édesdeden szúnyogáltak. Hinnye, ez bizony csuda egy gyertya lehet, gondolta magában. Majd meggyújtott egy másikat, a sajátját pedig eloltotta, és akkor mindenki egyszerre felébredt. Ezután már a legény könnyen elnyerte a többiek pénzét. Minden kör alatt meggyújtotta a gyertyát, és amíg a többiek aludtak, ő megnézte a lapokat. Aztán, mintha mi sem történt volna, újra elfújta a gyertyát. Így a legény másnap már gazdag emberként hagyta el a fogadót. De egy percig sem tétlenkedett, elment a király udvarába, és beállt a katonaságba. A legény mindig is kitűnt becsületességével és bátorságával a társai közül, és az egyik győztes csata után végül kapitánnyá léptették elő. Ám a fiúnak nem szállt a fejébe a dicsőség, s amikor csak tudott, segített a szegényeken és az elesetteken. A jóságos kapitánynak hamar híre ment a birodalomban, és nem sokára a királyhoz is eljutott. Kíváncsi vagyok én erre a kapitányra, tényleg olyan derék ember, ahogy mondják? S vajon honnan van a vagyona? Töprengett az uralkodó, és elhatározta, hogy árruhát húz, és meglesi a katonát. A király koldusnak öltözött, és kiment az utcára kéregetni. Kapitányom, csak egy kis alamizsnával szánjon meg, rebegte az árruhás király. Most éppen egy fityingem sincsen, de találkozzunk itt sötétedéskor, és majd akkor segítek, válaszolta a legény. Este a koldus és a kapitány megbeszélt helyen találkoztak, és a kapitány előhúzta zsebéből a kulcsot, amit az apja hagyott rá, bedugta az egyik bolt zárszerkezetébe, és csodák csodájára kinyílt az ajtó. A kapitány intett a koldusnak, hogy kövesse, majd a fiú összeszedte az összes pénzt, amit talált, és 3 kupacba osztotta. Az első a tőke, a második a becsületesen, a harmadik csalással szerzett pénz. Az utolsót tett csak el, adta oda halompénzt a koldusnak. Végigjártak még néhány boltot, és a koldusnak öltözött uralkodó egész szép kis vagyonra tett szert. Aztán egyszer csak gondolt egyet a király, próbára teszi a fiút. És azt mondta, most menjünk el a király kincsestárába. Ha akarod, megnézhetjük. De jól jegyezd meg, onnan egy fityinget sem hozhatunk el. Felelte szigorúan a kapitány. Odalopakodtak a palotához, majd a legény meggyújtotta a gyertyát, és az őröket már is elnyomta az ár. Aztán elővette a minden ajtót nyitó kulcsot, és kitárta a kincstár kapuját. A koldus csodálkozott, mint amíg sose látott volna ennyi drágaságot egy helyen, aztán arra gondolt, hogy próbára teszi a fiút. Úgy tett, mint aki el akar csenni egy maréknyi aranyat. Ám a kapitány észrevette. Tedd le rögtön azt a kincset, hogy megjárod! Förmett rá a koldusra. A koldus mentegetőzve elnézést kért, és visszatette a pénzt. Akkor már biztos volt benne a király, hogy derék emberrel van dolga. S másnap magához hívatta a kapitányt. Tudd meg, fiam, hogy tegnap koldusnak öltöztem, hogy kiderítsen, milyen fából faragtak téged. De már látom, hogy igazán derék, becsületes legény vagy. Ezért hát úgy döntöttem, rád bízom a kincstáram őrzését. Szívesen elvállalom, felséges uram, és ígérem, hogy nem fog csalódni bennem. Felelte, és így lett a legényből a király hű kincstárnoka, aki nem hiszi, járjon utána.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földi giliszta. Kórai mese. Egy barázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földi gilisztához, és miért nem vette el a földi giliszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon, egész nap a száz karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük. Estig tartott, míg mind a százat végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédjában egy hosszú földi giliszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta, tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép százlábú hajadont. Egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a százlábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, pusmogást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire? Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A százlábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondolj csak el, mennyit kell majd mosnod, vasalnod rá. Egész nap a földet túrja, minden nap elmocskol egy-két inget. Moshatsz, vasalhatsz napestig. Gondolkodóba esett a százlábú hajadon, igazat adott a barátnőinek. Meghányta vetette magában is a dolgot, végül fogott egy árkus papírost, és megírta a földi gilisztának, nem megy hozzá feleségül. Közben a giliszta is töprenkedett. Szegény legény vagyok én, miből vegyek neki annyi cipőt, meg annyi szattyán csizmát, aztán dologtalan hajadon is százlábú cifrálkodó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a százlábúnak. Keressen mást magának! egyszerre kapták meg egymás levelét. Elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem. Máig se lettek egy pár, a százlábú meg a giliszta azóta haragszanak egymásra. Most már tudjátok miért. Százlábúak giliszták. A százlábúnak 15-101 pár lába van. Ha elveszíti az egyiket, másik nő helyette, és az új láb minden vedlés során egy kicsit hosszabbra nő. A százlábúak éjjel aktívak és magányosan élnek. A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja a talajt. Ellensége a százlábú.

0: feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Tréfálkozó mondókák.
2: Volt egyszer egy ember, szakálla volt Kender. Begyulladt a Kender, elszaladt az ember, felmászott a fára, leesett a sárba, két kutya húzta, Sári néni siratta, kiskutyája ugatta. Volt egyszer egy ember, szakálla volt Kender, bükkfa a tarisznyája, égerfa a csizmája, közel volt a tenger, beleesett fejjel, kiapadt a tenger, s kimászott az ember.
3: Tojás Tóbiás a falra ült. Tojás Tóbiás lependerült. Hiába 100 ló, 100 katona, Tóbiást nem szedik össze soha.
4: Angyal, kangyal, Mikula, 8 domb meg egy pikula. Irgum, burgum, parafin, ince, pince, te vagy kin.
5: Csiteri, csütöri, csütörtök, dinnyét lopott az ördög. Bugyogójába eldugta, nem fért be a pokolba. Öreg pásztor elfogta, Móresre tanította.
3: Egyszer voltam nálatok, leszakadt az ágyatok. Ripegett, ropogott, a szalmája szogyogott.
4: Apa cuka, funda luka, funda kávé, kamanduka. Apcuk, fundaluk, funda kávé, kamanduk.
5: Éni, péni, jupiténi, efer, gefer, guminéni. Iszlipó, iszlipó, te vagy a fogó.
6: Hátamon a zsákom, zsákomban a mákom, mákomban a rákom. Kirágta a zsákom, kihullott a mákom, elszaladt a rákom. Aki látja károm, fizesse meg mákom.
3: Volt egyszer egy kemence, belebújt a kis Bence. Kormos volt a kemence, fekete lett kis Bence. Ránézett a mamája, nem ismert a fiára. Becsukta a kemencét, jól elverte kis Bencét.
4: Egy perc kimehetsz, holnap után bejöhetsz. Célnál a cinegére, ugor cica az egére, fuss! Egyedem, begyedem, tengertánc, hajdúsógor, mit kívánsz? Nem kívánok egyebet, csak egy falat kenyeret. Egyedem, begyedem, vaskampó, alatta volt kis Jankó. Egyet gondolt magába, elszaladt a világra.
5: Felmászott a nyúl a fára, csizmát húzott a lábára, kalapot tett a fejére, ne süssön a nap szemébe. Inc, pinc, lakatinc, te vagy odakint.
7: Lementem a pincébe, vajat csipegetni, utánam jött édesanyám pofon veregetni. Nád közé bújtam, nád is

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Ha ti tudnátok, hogy én hogy szeretem a meséket, és ha ti tudnátok azt, hogy én hány mesének és rajzfilmnek voltam a hangja, ismeritek az Oroszlán királyt? Ott az elején, amikor a majom fölemeli a kis oroszlánt, na azt a dalt is én éneklem. Nagyon izgalmas. Amikor az én kislányom kicsi volt, minden délután meséltem neki. És képzeljétek el, mindig én aludtam el hamarabb, mint ő. De a meséket azóta is nagyon-nagyon szeretem. Ma a Kisködmönről fogok nektek mesélni, ez egy magyar népmese. Én pedig nem vagyok más, mint Szulák Andrea. A Kisködmön. Magyar népmese. Felolvassa nektek Szulák Andrea. Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú paraszt ember, annak volt egy felesége meg egy leánya. Egyszer oda ment egy szép fiatal legény másodvagával háztűz nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kaláccsal, borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja, amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkozott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férhez megy, lesz majd neki kisfia, annak ő vesz egy kisködmönt a vásárban, a kisfiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonüti, kire marad akkor a kisködmön. Ezen a leány úgy annyira elkeseredett, hogy leült az ászokra, ott sírt. Már odafönn nem győzték várni, leküldt hát az ember a feleségét is.
2: Ugyan anyjuk, eredj le már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abban a pincében. Tán a bort folyatta el, azért nem mer feljönni.
1: Lement az asszony, látja, hogy oly keservesen sírdogál a leánya. Miért sírsz, édes leányom?
3: Hogy ne sírnék, édesanyám, mikor így meg így elgondolkodtam jövendőbeli állapotomat?
1: Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a leánya mellé, és ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül.
2: Ennyi szedte-vette, már bizonyosan a bort folyatták el. Elmegyek, megnézem, hova vesztek.
1: Lement az ember is, még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett. Az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi bajuk akadt.
2: Hát ti mit sírtok, rítok? Mi bajotok esett így hirtelen?
3: Jaj, kedves apjukom, hogy ne sírnánk, rínánk,
1: felelt rá az asszony,
3: mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe.
1: Itt elbeszéltek neki mindent, s úgy annyira elkeserítették, hogy az is közibükült, segített nekik a sírásban. A kérőse győzte őket tovább várni. Kapta magát, lement utánuk a pincébe. Sose tudta, mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírathatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűt nevetett. No, mondja, még ilyen bolond embereket nem láttam. Hanem most elindulok, addig megyek, míg három ilyen bolondra nem akadok, mint kentek hárman. Ha aztán akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kentek lányát, ha az Isten is úgy akarja. Elindult a legény, azokat otthagyta a pincében, hogy sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán, mendegélt, hetet hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akarta padlásra felhányni. Közelebb egy hozzá, megszólítja.
2: Hát, Kent, atyafi, mit csinál azzal a dióval?
4: Én bizony nagy munkában vagyok.
3: Már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon felszállítaná. No, hát majd felszállítom én, mondja a kérő. Azzal elővett egy vékát, fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt megkapta a 100 forintot, tovább ment vele. No, gondolta magába, akadtam már egy bolondra. Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, azzal hol kiszaladt, hol be olyan házba, amelyiknek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtója. Oda megy hozzá, megszólítja. Jó napot adjon Isten, földi! Hát miben fárad az ikkend? Fogadj Isten, atyafi! Hát bizén a tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét. Csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg, mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot teknővel. Látja, Kent, most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni.
2: No, majd világossá teszem én, mondja rá a legény.
3: Elővett egy fejszét, vágott a házon 2 ablakot, az ajtót is nagyobbra vette, mindjárt világos lett a ház. A legény megkapta itt is a 100 forintot, azzal ezt is otthagyta.
2: No, gondolta magába, akadtam már 2. bolondra is.
3: Megint mendegélt, és talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Megszólítja a legény.
2: Hát, kednéném, asszony, mit csinál?
4: Hát bizony, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogyha szerteszéllyel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja, de sehogy sem tudom aládugni, mert ha az egyik felől bedugom, a másik felől kibúvik. Adnék ki 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit évő legyek velük.
2: Én megmondom, néném asszony, sose dugdossa kend azokat a csirkéket a kotló alá. Majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi őket.
3: Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak. Mindjárt odaadta a legénynek a 100 forintot, az is megörült neki, mindjárt visszaindult.
2: No, hála Istennek, gondolta magába, megtaláltam mind a 3 bolondot.
3: Mihelyt hazaért, mindjárt elkendőzte a leányt, 2 hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy lett nekik egy kisfiúk, vettek is neki ködmönt, hanem azért a káposztáskő nem ütötte agyon. Még most is élnek, ha meg nem haltak.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

se, anyámat akács, olyan, mint a zátojás, nem külnékem az.

0: az környékem az.
1: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket. Vágó Bernadett vagyok, most én mesélek nektek. Mátyás király és a szegény favágó. Magyar népmese. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy nem, elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Segítsen az Isten, te szegény favágó! Köszönt oda neki. Hát bizony rám is férne a segítség, mondja a szegény ember, aki bizony nem ismerte meg a királyt, nem tudta kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király, te szegény favágó, vannak gyermekeid? Vannak bizony, uram, 4, 2 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Van, amennyi éppen kell. Tudja, én a pénzem

0: hogy a két szép leányomra költöm. Ruházom őket, gondozom őket. Aztán majd férjhez mennek, s ott hagynak engemet. Hát így, a sárba vetem. Jaj, be éles eszed van, vág, mint a beretva, mondja Mátyás király. De hallod-e, te szegény ember? Én ebben az erdőben elvesztem. Nem vezetnél ki engem? Jaj, uram, nem érek ére vezetgetni senkit se. A szegény embernek dolgozni kell sietni. Megfizetem én neked a napszámodat. Csak vezessél ki ebből az erdőből.
1: Hát, úgy igen. Pénzért? Azt szívesen megteszem, mondja a szegény ember.
0: S azzal elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát, amint mennek, ballagnak, beszélgetnek. Kérdezi Mátyás király. Hát aztán, te szegény ember, láttad-e már a királyt?
1: Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek.
0: Na, most kiérünk ebből az erdőből, mondja. S ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak. És mikor meglátják a királyt, mindenki leveszi a fejéről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapban. Akkor ott majd meglátod.
2: Hát erre a beszédre ki is értek ők az erdőből. Hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejéről a kalapot.
0: Mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda! Itt mindenki hajadon főtt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba.
1: Hát most melyikünk a király? Én vagy te?
2: Hát, egyikünk bizonyosan az, mondja Mátyás király, s megveregette a szegény embernek a hátát, megköszönte a jó tettét, s azzal tovább mentek.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Pont, veszőcske, készen van a fejecske. Kicsi nyaka, nagy a hasa, készen van a török basa.
0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A király kisasszony cipője. Élt egyszer egy csodaszép király kisasszony, aki annyira gyönyörű volt, hogy még a birodalom legtávolabbi csücskéből is csodájára jártak a szépségének. Bizony kérői is akadtak bőven, csak épp a királylánynak nem volt elég jó egyik sem. Pedig jöttek mindenféle hercegek, királyfik, s próbálták édes szavakkal, bókokkal megenyhíteni, de a lány csak gőgösen kinevetett mindenkit. Talán mégis akadt egy, aki tetszett neki, de éppen őt gúnyolta a leginkább. Miután a kérők közül egy sem tudta elnyerni a kevés királylány szívét, végül mindannyian csalódottan távoztak a palotából. Aztán egy nap, mikor a király kisasszony éppen a tükör előtt illegette magát, két apró bolha ugrott be az ablakon, egyenest a lány kezébe. A király kisasszony nagyot sikított örömében, majd fogott egy poharat, és ott szállásolta el az állatokat. Gondosan nevelgette őket, mézes tejjel itatta, s mindenféle finomságokkal etette őket. Addig hízlalta az állatokat, míg a két bolha csak hamar akkorára nőtt, hogy már nem fértek el a vizes pohárban. Akkor a királylánynak eszébe jutott, hogy a bolhák bőre éppen elég lenne egy új pár cipellőre.

0: hívatta már is a Schustert, és kiadta neki, hogy vegyen méretet a csodaszép új cipőjéhez. Mikor aztán kész lett, a királylány gondolt még egyet, és kihirdette, aki megmondja, miből készült az új pár cipője, annak lesz a felesége. No, erre ismét megtelt a palota kérőkkel. Találgatták, vajon milyen bőrből készülhetett a királylány cipője. Mondtak ők mindenfélét, marhát, rókát, kígyót, de bizony a bolhára egyikük sem gondolt. És akkor a herceg, aki a királylánynak tetszett, kieszelte, hogy álruhában beoson a palotába, és elbújik a király kisasszony szobájában. És addig onnan elő nem jön, míg meg nem tudja, miből készült a cipő. A koldus ruhába öltözött herceg el is bújt az egyik szekrényben, és onnan hallgatózott. Majd este, mikor a királylány lefeküdni készült, jókedvűen mesélte a szobalányának, mi mindent hallott aznap. Meglásd, sosem fogják kitalálni, hogy bolha bőrből készült a cipő, kacagott a lány. És nem is sejtette, hogy a szekrényben ott lapul a herceg, aki elégedetten mosolygott, mikor meghallotta a királylány titkát. Másnap pedig első dolga volt, hogy a király kisasszony elé álljon, és leleplezze a talányt. Drága úrnőm, az a cipő nem lehet másból, mint bolhabőrből, kiáltotta hangosan. A királylány arcáról menten lefagyott a mosoly, mikor meghallotta a jó választ. Hát még mikor megpillantotta a koldust. De a szavát nem szeghette meg, ezért szomorúan csak ennyit mondott. Igazat beszélsz, csavargó, az ígéretemet pedig megtartom, még ma a feleséged leszek. Rendben van, de előbb vesd le a királyi öltözéked, s védj fel szekényes ruhát, csak akkor leszünk egymáshoz valók. A királylánynak pedig nem volt más választása. Koldus ruhába öltözött, és követte férjét az omladozó kunyhójába. Ott töltötte ezentúl a napjait a kényes király kisasszony, s ha éppen nem főzött vagy takarított, az utcán kellett koldulnia. Hanem egy nap megjelent a kunyhó előtt az egyik földes úr.
1: Hé, te asszony! Megparancsolom, hogy menj a herceg birtokára, s kezdj el azonnal kapálni! Addig onnan el nem jöhetsz, míg az egész földet meg nem művelted.
0: Voltam nagy sírás rívás, de egyebet nem tehetett. Elindult a királylány kapálni a földekre. Eközben férje, a koldus ruhába bújt herceg, visszament a palotájába, magára öltötte díszes ruháját, és felnyergelte legtáltosabb paripáját. Majd kilovagolt a földre, ahol a királylány dolgozott, és addig szitta, hogy micsoda semmire kellő teremtés, míg vacsora idő nem lett. De a gőgös királylány megleckésztetése ekkor még nem ért véget. Mikor a napszámosok asztalhoz ültek, hogy elfogyasszák a vacsorát, a szolgák mindenkinek ezüst evőeszközt osztottak ki. Közben a herceg megparancsolta az egyik szolgájának, hogy egy ezüst kanalat vacsora után csúsztasson a felesége zsebébe. Vacsora után a szolgálók észrevették, hogy hiányzik az egyik kanál, ezért mindenkit átkutattak, s végül megtalálták a lánynál az ezüst kanalat. A lány bizonygatta, hogy ő ugyan nem csinált semmit. Könyörgött, hogy higgyenek neki, de a katonák nem kegyelmeztek, és azon nyomban tömlözbe vetették. Ám akkor a hercegnek megesett a szíve a sírdogáló leányon. Azt gondolta, most már eleget szenvedett. Kinyittatta hát a börtöne ajtaját. Ne sírj most már, kedves feleségem! Én vagyok az, a koldus férjed. A királylány csodálkozva nézett rá. Majd a herceg elmesélt neki minden töviről hegyire. Elmondta, hogyan bújt el, és hallgatta ki a pökhendi királylányt, majd hogyan tanította Móresre. A lány igazán megkönnyebbült, miután meghallgatta a herceg történetét, megbánta önmár rég a kevésségét. Újra királyi pompában volt ezután része, és az igazságos uralkodónak méltó felesége lett.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szegény ember szerencséje. Finn népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Két porta volt egymás mellett, az egyik porta egy gazdag emberé volt, a másik egy szegény emberé. A szegény ember mindennel próbálkozott, dolgozott látástól vakulásig, mégsem ment semmire. Az írtás földjük is egymás mellett volt, csak egy erdős szakadék választotta el a két földet egymástól. A nap még fenn volt az égen, amikor a gazdag ember béresei abba hagyták a munkát és hazamentek, a szegény ember csak törte magát tovább is. Közben néha mégis leült, s megtömte a pipáját. Hát egyszer csak mit hall a gazdag ember írtás földjéről, recsegés, ropogás hallatszott. A fatönköket égette egy ember. Ki vagy? Kérdezte a szegény ember. A gazdag ember szerencséje vagyok. Miért nem jössz át az én földemre is? Menj, és beszélj a magad szerencséjével. Hát az meg hol van? Ott alszik az írtás földet szélén. Rókaprém bunda van rajta, sejmes a bélése. A szegény ember odament és felébresztette a szerencséjét. Hé, te, szerencsém! Miért alszol? Miért nem égeted a fatönköket? Ebben a bundában? Kérdezte a szegény ember szerencséje. Hát nem tudnál valamiképp segíteni rajtam? Ha kedved volna kereskedni, segíthetnék neked. De hogy fogjak hozzá? Eredj horgászni, kifogod az első halat, s annak a hasába drága köveket találsz. Annak a drága kőnek 50 000 tallér az ára. Ez jó lesz kezdetnek. A szegény ember kereskedni kezdett, 7 esztendő elmúltával, nem 100 000, hanem 7x100 000 tallér volt a vagyona. Ez az igazság, aki megtalálja a szerencséjét, annak minden sikerül.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvösvölgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Csukás Mese Rádió.
0: Szeptember 8-a van. Mai névnaposaink. Mária és Adrien. Sok boldogságot!
1: Csukás Mese Rádió.
0: Szeptember 8. Az olvasás világnapja. Közhírré tétetik, hogy ma van az olvasás napja. Mindenki, aki ezen a csodálatos napon könyvet vesz a kezébe, azt ki is nyitja, mi több, bele is olvas. Az bizony nagy-nagy képzeletbeli virágcsokrot kap a Csukás Mese Rádiótól. Aki még nem tud olvasni, az se lógassa az orrát, mert hamarosan ő is megtanulja majd az olvasás művészetét. Aki pedig ezen a napon a gyermekének, unokájának vagy tanítványának felolvas egy szép mesét vagy történetet, annak egy képzeletbeli mesefát is ajándékozunk majd. Csukás Mese Rádió. Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, én Gajda Orsi vagyok, és egy kedves barátommal, Muszka Lujdival fogunk most nektek mesélni.
5: A Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának különdíjasai vagyunk. Fogadjátok szeretettel az általunk írt mesét, a nagy alma szüreti rejtélyt. Halljátok csak, jó emberek! Érdekes mesét mondok nektek. A faluban ősszel, ahogyan illik, alma szüretre indultak a falu lakói.
6: Induljunk hát! Szedjünk almát! Piros, sárga, mind ránk vár. Teli kosár, telt szívek, mirámon szól majd az ének.

0: elém.
1: Mentek, mendegéltek, daloltak, nevettek, de mikor a fákhoz értek, a szemük is elkerekedett. Az ágak üresen lógtak csupán. Hol az alma? Hol van már?
2: Eltűnt az alma. Hová lett? Ki csente el az összeset?
1: Nagy volt a lárma, nagy volt az űr. Megkezdődött a nyomozás, hiszen az összes alma eltűnt. Lábnyomok vezettek az erdő mély rengetegébe, s egyszer csak ott állt egy kunyhó a hegy tetejében.
2: Nézzétek ott! Füstöl a háznak a kéménye. Kik laknak ott, s mit főzhetnek benne?
1: Lábúj hegyen osontak ők nesztelen, s az ablakhoz suhantak csendesen. Hát mit láttak? Azt el se hitték. Egy mackó család főzött, azért füstölt a kémény. Lekvárotyogott a tűzhelyen, és almaillat lengte be az egész teret.
3: Fő a lekvár, illatos, édes, kóstoljátok csak meg, milyen mézes.
2: Nagyon finom, jobb, mint a méz, kedvem lenne beleenni még.
4: Almaleves, almáslepény, süss még, mama, jó sok pitét.
5: Hallottátok? Ki lehet ez? Talán a lekvárunkat kívánták meg?
2: Hát ti voltatok, a sok almát ti loptátok le, s nem hagytatok nekünk egy darabot se.
3: Éhesek voltunk, hát szedtünk párat, de nem csak nekünk, jut belőle másnak. Kész a lekvár és kész a pite, kóstoljátok csak meg, milyen finom lett.
2: Noha már így esett, kóstoljunk egy keveset, legalább leszedni nem nekünk kellett. Hol egy tányér, hadd egyek!
1: Harag nem lett, hanem öröm. Szüreti bál lett az erdő közön.
2: Vidám tánc és jó mulatság, almalekvár, friss kalács. Legyen minden ősz ilyen. Ti is ezt akarjátok?
6: Igen! Igen!
1: Ez lett hát a rejtély vége. Öröm, kedvesség és béke. Van tanulság? Bizonyám. Oszd meg másokkal, ha van almád.
7: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Japán tudósok az évezred végére ígérik egy, az emberiséget régen foglalkoztató rejtély megoldását. A már eddig is több millió dollárt felemésztő kutatások arra keresik a választ, hogy a majmoknak miért piros az a része, ahol úgymond nem fészkel az agy. A kísérlet eredményének nyilvánosságra hozatala ellen több nemzetközi állatvédő egyesület tiltakozott, mert szerintük ez a majmok legszemélyesebb belső ügye, és minden külső beavatkozás sérti az állatok önérzetét. A tudós csoport ennek ellenére folytatja munkáját, és tovább faggatja a majmokat. Lehet, hogy ezzel megdől az a több évszázados tévhit, amelyet a patagóniai kelész, a híres majmász fejezett ki egyenletével, amely így hangzik.
1: Amit most hallgatsz, az a
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Tapsal indul a csúcsúá.

Először tisztelek. Először tisztelek, előre két kezed. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, tüvelykujjat felfele. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít, derekad behajlít. Gyerünk, ne lazsálj! Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít, derekad behajlít, két lábfejed befordít, és pohóckodik. Pohóckodik tovább.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ezt a mesét én is nagyon szeretem.
1: Móra Ferenc, a Radnóti fecskék. Morvai Noémitől halljátok. A radnóti gyerekek hiába várták haza az idén a fecskéket, nem hozta meg őket a tavasz. Pedig már az egész Balog völgye virágba öltözködött a tiszteletükre. Hófehér kökénybokrok nézegették magukat a víztükrében. Gólyahírvirágok aranyszeme nevetett fel rájuk. Harangvirágok harangoztak eléjük. Jönnek a fecskék, jönnek! Nem jöttek bizazok. Egy-egy seregük átvágódott a falu fölött, keringett is fölötte, mintha gondolkozóban volna, de aztán csak elsuhogott másfelé. Volt olyan is, amelyik jajveszékelve szántotta a földet a szárnyával, de aztán az is csak tovább röppent, el a Radnóti határból. No, a szúnyogok meg a legyek örvendeztek is ennek nagyon, s nagy boldogan zümmögték, döngicsélték körül a radnótiakat. Sose búsuljatok, emberek, szebb a minótánk, mint a fecskéké. Szegény radnótiakra rá is fért volna a vigasztalás, mert nagyon szomorúan tekintettek az égre. Jaj, már minékünk, ha az Isten madárkái is elhagytak. Nekik sincs már hajlékuk Radnóton. Nem néz már mi ránk le a jóisten sem az égből. Csak ugyan, hamvas felhő fátyollal takarta el az orcáját a nap. Még a múlt tavaszon Radnótra sütött legörömestebb a Balog mentén, bogár hátú, tiszta házaira, muskátlis, százszor szépes ablakaira, májvarózsás kertjeire, piros képű, nevető szemű nótás ajkú népére. Hol vannak most már a virágos házak? Hol a nevetés? Hol a nóta? Mind megették azt tavaly nyáron a piros tűzmadarak. Ledőlt fal omladékok temették be a virágos kerteket. Kormos szarufák meredeznek az égre, mint valami óriás kéznek az imádkozó ujjai. Csupa szomorúság itt minden. Hallgatagon járnak, kelnek az emberek a háztalan utcákon. Még ahol építenek is, ott is tompán csattog az ágy szekerce, mintha az is azt csattogná, nem érez semmit. Nem lesz többet Radnót, elkerülik az Isten madarai még a helyét is. Elég fájdalom az a kicsi madarak szívének is, azért csicseregtek röptükben olyan sírva ríva. Nem a régi fészket siratják ők, ahelyett ragasztanának másikat. De hová? Nincsen ereszalja, nincs hajnalka virágos tornác, nincs leveles kapu. Újfaluba, Cakóba, Iványiba, meg a többi szomszéd faluba odakvártéozták be magukat az idén a radnóti fecskék. Ott is mindenütt derék magyar nép lakik, szívesen befogadja Zsellérnek az Isten madárkáit. Még örül is neki, hogy így megszaporodtak az idén az ő határukban a fecskék. Annál jobban elkeseredtek a radnótiak. Volt köztük, aki szemét törölgetve sóhajtotta el magát. Jobb lesz nekünk elbújdosni erről a tájról, amit már a madár is elkerül. Hogy maradhassunk mi akkor radnótiak, ha Radnót nincsen? S arcról arcra, szívről szívre egyre terült a szomorúság felhője. S az Isten tudja, mi lett volna a vége a nagy bánatnak, ha egy reggel arra nem ébrednek a radnótiak, hogy majd fölveti a határt a nagy fecskecsicsergés. Ott ültek az Isten apró kőművesei kútágasokon, félig égett fák kizöldült gaján, épülő házak ormán, füstös fal omladékokon. S olyan fürgén forgatták kis fejüket, olyan sebes ficsergéssel tanácskoztak, hogy a radnótiak mindjárt kitalálták, mi történik itt. Országgyűlés tartanak a radnóti fecskék. Azt tartottak azok csak ugyan. Visszahozta szegényeket a szívük Radnótra. Megérezték, hogy csak itt vannak ők igazán itthon, azon a földön, amelyen születtek. Dévilik, dévilik, ugye, hogy jó lesz itt? Ezt kérdezték az öregek. itt, itt, itt, jó lesz itt, felelték vissza a fiatalok. Azzal hirtelen fölrebbent az egész sereg, mint mikor az őszi fa leveleket felsodorja a forgó szél a magasba. Elmennek, elmennek, ijedeztek a radnótiak. Dehogy mentek pedig, dehogy, szépen leszálltak párossával, csak azt keresték a magasból, hol lesz legjobb fészket rakni. Csicseri-ficseri, ideni, ideni! Röpködték körül az üres udvarok nekilombosodott fáit. Mire a nap fölszárította a harmatot, akkorra már ment a munka nagyban. Gyúrták a sarat, szórták a szalmát, villaformájú ágakba rakták a gömbölyű fecskeházakat. Egyik rakta a falat, másik hordta a nekivalót. Csicseri szalma kék! Ficseri, van elég! Add errébb, csicseri! Hozom már, ficseri! Alkonyatra már a maguk házában laktak a radnóti fecskék, mégpedig fák ágára rakott házban. Pedig a fecskének nem szokás a fára fészkelni. Ezt csak a radnóti fecskék eszelték ki, hogy el ne kelljen nekik szakadni a szülőfalutól. Boldogan fohászkodtak a hunyó napsugaraiban, és vidám csicsergéssel kívántak jó éjszakát a radnótiaknak. Azok se kívánkoztak már el a falujukból, jaj, dehogy kívánkoztak. Visszajöttek az Isten madárkái. Visszajött velük a szerencse, az áldás, a jókedv, az öröm. Az épülő házak körül nevetve sürgölődtek az emberek. Boldogan nézték, hogy magasodnak a falak, s muzsika szónál szívesebben hallgatták, milyen vígan csattuk az ágyszekerce. Ne féljetek, emberek! Falu lesz Radnótból megint! Példát mutatnak az égmadarai. Az égmadarai már akkor álomra készülődtek. Egyre halkuló csicsergésüket illatos szellő hordta szét a balog völgyében. Adjon Isten, figyfirigy, szép jó éjszakát! Virrassza ránk, figyfirigy, rózsás hajnalát!
0: Izgalmas nap vár rátok, kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szeretnétek műsorvezetők lenni? Vagy színészek? Vagy csak szeretnétek szebben beszélni? Akkor mondjatok nyelvtörőket. Figyeljetek csak! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Mára tudjátok. Kerekes kelemen, kerekét kerekíti kerekre. Most elmondom lassabban is, mondjátok együtt velem. Kerekes kelemen, most együtt, kerekes kelemen, és a legvége, kerekét kerekíti kerekre. Most egyben, kerekét kerekíti kerekre. Készen is vagyunk, akkor most még egyszer egyben, közösen. Kerekes kelemen, kerekét kerekíti kerekre. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
2: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Jakab Koszorús Nóri vagyok, és a Legmesésem mesélő című pályázaton a harmadik helyezést értem el mesémmel, amelynek címe Gellért és Lilla kalandjai. A versenyfutás. A nap ma különösen ragyogón kelt fel a dzsungelben. Erős fénye átragyogta a fák sűrű lombjait. Gellért orrát is megcsiklandozta ez a finom, meleg sugár. A kis gepárd azonnal kipattant az ágyából, és ugrálva igyekezett testvére Lilla ágyához, aki még az igazak álmát aludta.
3: Gyere, Lilla! Nincs idő most a lustálkodásra! Bár a dzsungel!
2: Hadarta el egy szuszra Gellért.
4: Én még olyan álmos vagyok, Gellért. Nem tudnál visszajönni fél óra múlva?
2: Suttogta kábultan Lilla.
3: Nem, és meg ne próbálj visszaaludni. Kitaláltam egy nagyon izgalmas játékot.
2: Közölte határozottan a kis gepárd.
3: Milyen játékot?
2: Csillant fel a kis gepárdlány szeme.
3: Az még egyelőre titok,
2: kacsintott sejtelmesen Gellért.
3: De ha nem sietsz, nem is fogod megtudni.
2: Kiáltotta Gellért, és már a baseball sapkáját vette, majd kifordult az ajtón.
3: Jó, jó, sietek, várj meg, nehogy elmenj nélkülem!
2: Kiáltott testvére után Lilla. A két testvér egymást megelőzve száguldott a hatalmas dzsungel rengetegében. Gellért mutatta az irányt, és hamarosan meg is érkeztek egy nagy tisztásra.
3: Na, meg is érkeztünk, itt lesz a mai futóverseny!
2: Jelentette ki büszkén, magát kihúzva.
3: És mégis, kikkel fogunk versenyezni?
2: Kíváncsiskodott a kis gepárdlány.
3: Milyen kérdés ez, Lilla? Nem egyértelmű, hogy te és én. Látsz itt bárki mást?
2: Nevetett cinikusan Gellért.
3: Ez nem igazságos.
2: Görbült le a kis gepárdlány szája.
3: Mindenki tudja, hogy te vagy a nagyobb és a gyorsabb. Kizárt, hogy utolérlek.
2: Csuklott el vékony kakis hangja.
3: Csak nem vagy gyáva?
2: Gúnyolódott Gellért.
3: Persze, hogy nem vagyok.
2: Vett erőt magán Lilla, és igyekezte magára ölteni a bátorság jegyeit. A száját megfeszítve, fejét felemelve, és mellkasát előre tolva állt a starthoz. Gellért hangosan számolni kezdett, majd elindult a verseny. A két gepárd egymás mellett taposta a puha füvet. Lábuk alig érte a talajt. Szinte a levegőben repültek, olyan gyorsasággal futottak. A kis gepárd lány minden erejét összeszedve nyargalt a cél felé.
3: Azonban későn vette észre, hogy előtte egy kidőlt fa fekszik, és átesett rajta.
2: Gellért észrevette, és hallotta, ahogyan testvére a lábát fájlalva sír,
3: de nem fordult vissza, hanem egyenesen a cél felé vágtatott. Szeme előtt a dicsőség lebegett, és a tapsvihar, melyet a képzeletbeli lelátóról hallott.
2: Eközben Lilla a sérült lábát nyalogatta. Könnyei eláztatták fekete pöttyös bundáját. Egy kis majom, név szerint Maja, végig követte a versenyfutás eseményeit, és a fákon át ugrálva sietett a kis gepárd segítségére.
5: Nem esett bajod?
2: Szólította meg kedvesen Lillát. Hangjában érződött az aggodalom.
3: Nem hiszem, csak egy kis horzsolás, bár eléggé éget.
2: Sziszent fel Lilla. Valójában a kis gepárdlánynak jobban fájt a lelke, hiszen testvére cserben hagyta, kigúnyolta. A kis majom és a gepárdlány hamar összebarátkoztak. Amíg Gellért önmagával volt elfoglalva, a két lány, Maja és Lilla együtt játszottak a közeli forrásnál.
3: A gepárd fiúnak hamar feltűnt, hogy testvére eltűnt, és egyes egyedül áll a nagy tisztás közepén. Nem kellett sokat keresgélnie, hiszen a hangos kacagás visszhangja elvezette a forráshoz. Egy bokor mögött megbújva figyelte Lillát és új barátját, amint éppen egymás fröcskölték a hűs vízzel. Látható volt, mennyire vidámak és boldogok. Gellért irigykedve nézte őket, de aztán hirtelen magába nézett, és az addig büszke, gúnyolódó teremtés hirtelen nagyon magányosnak érezte magát. Rájött, hogy hiába lesz győztes, és szerez magának dicsőséget, semmit sem ér, hogyha nem tudja, kivel örömét megosztani. Elhatározta, hogy megváltozik, és gúnyolódás helyett dicsérni és biztatni fogja testvérét. Verseny helyett pedig az önfelett mókát és vidám kacagást választja.
1: Csukás Mese Rádió. Pulóverek világa. Itt az ősz. Egyre hidegebbek a reggelek és az esték. Még a kabátomat nem szeretném felvenni, de már el kell rajtom egy jó pulóver. Apropó, tudjátok, hogy honnan ered ez a szó? Pulóver? Angol nyelven a pull over azt jelenti áthúzni. Na de mit is kell áthúzni? Hát a fejünket a ruhadarabon. A magyar nyelvben a pulóver szó még becézett formát is kapott. Ő lett a pulcsi. Neked milyen színű a kedvenc pulcsid? Fehér? Zöld? Kék? Szürke? Piros? Na és van rajtuk valami minta? Mondjuk elől? Autó? Virág? Vagy talán egy szarvú? Én a pulóverek közül a norvég mintásakat szeretem. Azok jó színesek. Aztán vannak olyan pulóvereim is, amiket a nagymamám kötött nekem. Ezeknek is nagyon szép a színük, és természetes anyagból, gyapjú fonalból készültek, úgyhogy tényleg nagyon melegek is. Ettől a témától megjött a kedvem teázni egy jót. Aztán ne feledjétek, öltözzetek fel mindig évszaknak megfelelően.
6: Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Szervusztok, gyerekek! Én Benkő Péter vagyok, színész, és egy mesét fogok elmondani nektek. Mirmurról, a kandúrról, és arra kérlek benneteket, hogy csukjátok be a szemeiteket, és képzeljétek el, hogy néz ki Mirmur, milyenek az autók, milyenek a bútorok, milyenek a ruhák, a színek. Képzeljétek el, és gyertek velem ebbe a nagyszerű kis kalandba Csukás István Mirmur nyomoz Budapesten című könyvéből mondok el most nektek egy részletet. Óbudán már nagyon régen is laktak, ez a címe. Egy taxi állt a bécsi kapu előtt, a taxis éppen rádión vette fel a megrendelést.
3: A Quincunba tudom, hogy Óbudánba megyek.
2: Mirmur hallgatózott. De jó lenne menni, gondolta. A taxis, mintha meghallotta volna, kinézett az ablakon, és mosolyogva így szólt. Jaj, de szép kis cica. Milyen intelligens képed van. Elvigyelek? Bár Mirmur nem szerette, ha kis cicának nevezik, igyekezett intelligens képet vágni, és szaporán bólogatott. A taxis kinyitotta az ajtót. Na gyere! Mirmur beugrott a taxiba, a taxis megsimogatta, és elindultak. Átvágtak a Moszkva téren, lekanyarodtak a Margit körútra, és onnan végig autóztak a Dunaparton. Balra látta a rózsadombot, amelyet egy Gülbaba nevű török dervis ültetett tele rózsával, amikor itt voltak a törökök. Ma már a rózsák helyén házak vannak, csak a domb neve őrzi a régi időket. Ott van fönn Gülbaba sírja is,

0: szerettek fürödni a jó, meleg, kénes vízben. Még újabb részt is építettek hozzá, és azt mondják, hogy a legnagyobb magyar, vagyis Széchenyi István itt ismerkedett meg későbbi feleségével. Hát bizony, híres fürdő, sok híres ember járt ide. Mellette van a Komjádi Béla sportuszoda. A magyar vízilabda válogatott egykori kapitányáról nevezték el. Versenyeket szoktak tartani itt, de azért lehet benne fürödni és úszkálni a közönséges halandóknak is. Budapestet a fürdők városának is nevezik. Hát Mérmur ugyan nem nagyon szeretett fürödni, a macskák inkább mosakodni szoktak, de azért megcsodálta a fürdőket. A Dunapartról fölmentek a Lajos utcába, amely Nagy Lajos magyar király nevét őrzi, aki a királynénak egy egész város részt épített itt. Elsuhantak az amfiteátrum mellett, ezt még a rómaiak építették, nagyjából 2000 éve, és még mindig állnak a falak. Hát, azért régen tudtak építkezni. Körszínház volt eredetileg, amikor még ez a vidék a római birodalomhoz tartozott. A Lajos utca, amelyen Mirmurik robogtak, már a római időkben is fő útvonal volt, valamikor elvezetett Aquincumig. Mirmurék is megérkeztek, a taxi megállt, Mirmur kiugrott, és intelligensen nyávogva elbúcsúzott. Leselkedett befele. Itt vannak a romok, gondolta. Jó volt Oriza Trisznyák jele. És én is jó nyomozó vagyok, mert megtaláltam. Az O betűt ugyan nem találtam, de majd hozzá képzeljük. Itt úgyis minden csupa jó, vagyis régi. Kényelmesen bámészkodott, hiszen a romok nem szaladnak el. Ha már megmaradtak 2000 évig, még kibírnak pár percet. Mirmur gyorsan kitalált egy verset, mindjárt el is szavalta. Laktak itt is, jól tudom, habár minden csuparon. Valamikor itt város volt, a városban házak álltak. A házakban emberek éltek, sétálgattak az utcákon. Itt-ott még ma is megvan a régi kőburkolat, és őrzi a kocsinyomokat. És volt minden. Például húspiac és közfürdő, és volt templom, volt vízvezeték, és volt szökőkút. Mirmur elmerengett a régi város romjai között, elképzelte az embereket és az elsuhanó időt. Biztosan voltak macskák is, mormogta a bajusza alatt. De azért hallhatóan, mert valaki megszólalt mellette.
1: Meg kutyák is.
0: Mirmur felkapta a fejét, és rögtön visszapottyant a jelenbe, és megnézte, hogy kiszólt. Vigyorgó, nagy fülű kutyát látott, aki barátságosan bólogatott, majd udvariasan bemutatkozott.
1: Hopp, pardon, téglajári megállónak hívnak.
0: Lehet nevetni, de Mirmur nem nehetett. A kutya elégedetten nézte.
1: Nem tehetek róla, mondta. Ezt a nevet kaptam. A gazdámnak kedves emlékei fűződnek a téglagyári megállóhoz. Hát téged hogy hívnak? És mit kereseli?
0: Mirmur is udvariasan bemutatkozott, mosolygott.
2: Mirmur a nevem, és éppen nyomozok. De ez maradjon kettőnk között.
0: Téglagyári megálló olyan lelkesen bólogatott, hogy majd leesett a feje.
1: Hú, ez nagyon izgalmas, és én is nyomozni akarok. Miután nyomozol? Mit keresel? És kit keresel?
0: Mirmur intett.
2: Gyere, hajolj közelebb, itt még a falnak is füle van.
0: A romokra nézett, és kiavította magát.
2: Illetve a romoknak, mert valak nincsenek. De fül azért lehet, érted?
0: Téglagyári megálló zavartan megrázta a fejét.
1: Ezt nem értem. Milyen fül? És kinek a füle?
0: Mirm úr fölényesen legyintett.
2: Hát ezt csak úgy képletesen mondtam. A lényeg az, hogy nem szabad fecsegni.
0: Téglagyári megálló összepréselte a száját, és közelebb hajolt.
3: Mirm úr suttogva mondta.
2: A jelet keresem, amit Oriza Triznyák hagyott.
1: Hol?
0: Suttogott téglagyári megálló is.
2: Itt valahol,
0: mutatott körbe Mirm úr.
2: A nyomak ide vezettek, vagyis a múltból kell elindulni. Az ó betűből én megyek balra, te indulj jobbra, és középen találkozunk ott a múzeumnál.
0: Elindultak az egyik jobbra, másik balra. Téglagyári megálló eltűnt Mirm úr szeme elől, Mirm úr körülnézett, hogy mi emelkedik ki a romok közül, hát meglátott egy oszlopot. Megcélozta és odafutott. Most is jól gondolkozott, vagyis jól eltalálta Oriza Triznyák észjárását, mert az oszlopon ott volt a jel. Egy papír csík futott körbe, arra volt rajzolva. Mirm úr nézte, vajon mit jelenthet? Egy ó betű és egy mozdony, majd a homlokára csapott. Miau! Világos! A mozdony a pályaudvaron van, az óból megyünk az állomásra! Leszette és összetekerte a papírt. Nem kell, hogy az egész környék lássa. Körülnézett, hogy hol van a mosolygós kutya. Téglagyári megálló előbukkant egy rom mögül, és vigyorogva nyalogatta a száját. Több jelet is találtam, mondta. Először egy darab kolbászt, aztán egy fél virslit, aztán meg egy sonkás zsömlét.
2: Hol van?
0: Kérdezte Mirm úr nagyot nyelve.
1: Megettem, vigyorgott téglagyári megálló. Rohanok vissza, nagyon jó lesz ez a nyomozás,
0: és eltűnt a romok között.
3: Mirm úr legyintett.
2: Én még ilyen buta kutyát nem láttam.
0: Majd a kutya után kiáltott.
2: Nyáú, a jeleket nem esszük meg!
3: De téglagyári megálló már messze járt, nem hallotta.
0: Mirm úr fogta a tekercset, és kiügetett a római romok közül.
4: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Marék Veronika, a bohóc és a kismajom, aki elmeséli nektek, Pártos Erzsi.
6: Hol volt, hol nem volt? Az Óperenciás tenger partján, az aranyszín homokon, ott kék lett, piroslott egy vándor cirkusz sátra. Rombilli, Rombilli, Rombilli, cirkusz! Hirdették piros-kék feliratok. Este felragyogtak a lámpafüzérek, és a tengerparti nyaralók áramlani kezdtek a cirkuszba. Az előadás megkezdődött, és véget is ért. Rombilli, a cirkusz igazgató, szokásához híven mosolyogva hajlongott, és egymaga fogadta a tapsokat. Csak hogy a tapsok között valaki közbe kiáltott. Hol maradt a bohóc meg a kismajom? A nézők füttyögni és dobogni kezdtek. Ez a szám volt ugyanis a cirkusz attrakciója, s ma valamiért elmaradt. Rombilli kínosan vigyorgott, és széttárta a karját. Szakmai probléma. Biztosítom önöket, holnap fel fognak lépni. A közönség erre megnyugodva szétoszlott. Szerették ezt a számot. Bejött a bohóc fehér aranyruhában, előhúzott a zsebéből egy gitárt, és csendesen játszani kezdett. A másik zsebéből kimászott egy kis majom, és táncolni kezdett a zenére, a gitáron, a bohócon, a nézőkön. úgy, ahogy éppen eszébe jutott. Minden este másképp táncolt, s voltak, akik minden este elmentek a cirkuszba csak azért, hogy lássák, milyen mókákat csinál aznap a majom. Rambilli dühösen rohant hátra a bohóc lakókocsijába. Ott feküdt a kis majom lázasan, betegen. A bohóc borogatta a homlokát. Elég anyafogásból, holnap felléptek, ordította. Nem lehet, rázta a fejét a bohóc. A kis majom nagyon beteg, orvost kell hívni. Még mit nem, azt mondtam, holnapra meggyógyul és kész. Különben fel is út, le is út, senki nem pótolhatatlan. Azzal bevágta maga mögött az ajtót. A bohóc elsápadt. Olyan fehér lett az arca, mint amikor be van lisztezve. Fel is út, le is út. Akkor csak egy dolgot tehet. Zsebébe tette a gitárt, karjára vette a kis majmot, és elindult az éjszakában. Sietett. Orvosra volt szükség. Az út kanyargott, ő rövidíteni akart, bevágott hát a fák közé. Aztán eltévedt a sötétben, belekeveredett egy hatalmas erdőbe. Elfáradt, botladozott, aztán kimerülten lerogyott egy patak mellé. A kis majom rosszul volt, nyöszörgött. A bohóc a hideg patakvízbe mártotta a kezét, úgy simogatta. Mi lesz vele orvos nélkül? Hirtelen puha, lomha száncsapással mellé ereszkedett egy hatalmas füles bagoly. Körbetotyogta, megvizsgálta a kis majmot, aztán megcsóválta a fejét. Beteg, nagyon beteg, de én meggyógyítom, várjatok meg itt. Különleges gyógyfüveket hozott, s a bohóc ezekkel borogatta egész éjszaka a majmot. Reggelre alább hagyott a láz, s a majmocska megkönnyebbülten elaludt. A bohóc is mély álomba zuhant. Arra ébredtek, hogy hangos csinnadrattával kutatják az erdőt Rambilli emberei. Legelől az igazgató haladt és kiabált. Megszöktek! Megszöktek a gazok! Pedig mindent nekem köszönhettek! Én adtam neki kenyeret utánuk! A hang egészen közelről hallatszott. A bohóc felkapta a majmocskát és rohanni kezdett. Már-már megnyugodott, hogy elmaradtak az üldözők, amikor újra egészen közelről hallott a Rambillit. Ott csillog a ruhája a fák között. Fogjátok meg! A bohóc kétségbe esett a nézet körül. Hova bújjon? Balra a fák között magányos házat pillantott meg, odaszaladt és bekopogott. Egy fekete koncsos nő nyitott ajtót. Segítség, rejtsen el minket, könyörgött a bohóc. Ó, én imádom a cirkuszt, mosolyodott el a nő, és bevezette őket egy téglafallal övezett kertbe. Aztán sietett vissza, mert Rambilliék már dörömböltek az ajtón. Nyissák ki, ide bújt a gitáros bohóc meg a majom, bömbölte Rambilli. Én imádom a cirkuszt, mondta a kontyos nő, de ebben a házban nincsen senki, csak én. Rambillék dühöngve elviharzottak. A fekete kontyos nő pedig a kertbe sietett. Megmentettelek titeket, már is főzöm nektek az ebédet, meg a vacsorát. Igazán köszönjük, válaszolta a bohóc, de úgy látom, a majmocskám meggyógyult. Ebéd után tovább szeretnék menni vele. Ebéd után? Nem lehet. Megmondtam, hogy imádom a cirkuszt. Játszani fogtok nekem itt a kertben. Mától fogva minden este. Azzal kiment, és rájuk zárta az ajtót. A bohóc rájött, hogy fogságba estek. A kert fala magas volt, szökésre semmi lehetőség. Telt múlt az idő. A bohóc és a kismajom bent élt a bezárt kertben, és egyre jobban vágyódott a szabadság után. Egy napon szőke, hosszú hajú kislányt lökött be a kertbe a fekete kontyos nő. Magáncirkuszom új szereplője, a kötéltáncos kislány. Készüljetek fel egy közös számra! Fel is készültek, de nem a szereplésre, hanem a szökésre. Most már nem volt lehetetlen. A bohóc fejére ráállt a kislány, s a kislány fejéről a fal tetejére ugrott a majom. A kötéltáncos kislány a kötelét oda erősítette egy benyúló faágra, és azon felmásztak szépen a többiek is. A fal túloldalán leereszkedtek, és így szűnt meg egy pillanat alatt a fekete kontyos néni magáncirkusza. Boldogan siettek a fák között arrafelé, amerről tengerszagot hozott feléjük a szél. Alkonyatkor már ki is értek az óperenciás tengerpartjára, ám de közben a bokrok közül hirtelen egy oroszlán ugrott elébük. Megtorpantak, a bohóc rémületében véletlenül megpendítette a gitárt. Erre az oroszlán két lábra állt, és bukfencet vetett. Mind elnevették magukat. Ha-ha, hiszen te cirkuszi oroszlán vagy, visította a majmocska.
7: Az hát, morogta az oroszlán, csak megszöktem, mert vertek. Az idomító mostorral ütött, akár kellett, akár nem.
6: Hát akkor gyere velünk, hívta a kislány. És együtt érkeztek a zöldes, tajtékzó óceánhoz. Hirtelen üvölt és harsant.
7: Ott vannak! Az én bohócom meg a majmom megvannak!
6: Rombilli távcsővel, hangszóros dzsippel száguldott feléjük. Riadtan, tanácstalanul álltak. Szerencsére az oroszlán észnél volt.
7: Éljetek a hátamra, és kapaszkodjatok a sörényembe!
6: Kiáltotta. Azzal rohanni kezdett a sziklák és bokrok között, cikázva erre-arra. Rombilli ordítozva, dudálva próbálta őket utolérni, ám ahol az oroszlán könnyedén átszaladt, ott a dzsip elakadt. Így hát egérutat nyertek. Igaz, csak pár pillanatig, mert kiértek a homokos partra, s itt az altó már-már beérte őket. De akkor az oroszlán ráfordult a tengerbe vezető mólóra.
7: Jaj, hová még?
6: Kiáltotta rémülten a bohóc, és erősen szorította a kis majmot.
8: Nem tudok úszni,
6: pityergett a kislány, mert azt hitte, az oroszlán beleugrik a tengerbe. Az oroszlán azonban nem a vízbe ugrott, hanem egy ott veszteglő hajóra. Gyorsan elharapta a köteleket, s a hajó kisodródott az óceánra. Megmenekültek. Aztán körülnéztek a hajón. Öreg tengerész hortyogott a fedélzeten. Aztán felhorkant, kinyitotta a fél szemét, és azt gondolta, hű, de részek vagyok. Oroszlánokat, meg majmokat látok a fedélzeten. Kinyitotta a másik szemét is, és meglepetten felült. Kik vagytok, he? És miért oldoztátok el a hajómat, a teremburáját? Mi lesz most velem? A kislány rámosolygott. Hajócirkuszt alapítunk, íme, itt a társulat. És bemutatkozott a bohóc, a majom, a kislány, meg az oroszlán. A tengerész nagyot nevetett.
7: Jókor jöttetek, éppen egy fillérem sincs. Nem tudtam, honnan kereshetnék egy kis pénzt.
6: Az ötlet jó, lássunk hozzá. Festékeket hozott, s kifestették a hajót tarkabarkára. Fel is lobogózták. Olyan lett a hajó, mint egy vízenúszó, hatalmas, cirkuszi sátor. Most állítsuk össze a műsort, mondta a bohóc, és mindnyájan dolgozni kezdtek. Egyszer csak berregés hallatszott. Helikopter ereszkedett a hajó fedélzetére, s kiszállt belőle Rombilli.
7: Megtiltom, nem engedélyezem a hajó cirkuszt, a bohóc meg a majom az enyém, velem jönnek.
6: A bohóc szeme villámot szórt.
7: Semmi sem a tiéd. Különben is azt mondtad, senki nem pótolhatatlan.
6: Hát akkor pótolj minket is, kész.
7: Nem lehet, vallotta be Rombilli, és zokogni kezdett.
6: Nélkülete.
7: Tönkre ment a cirkusz.
8: Jaj, de jó, visított a majmocska. Akkor már nem vagy igazgató?
6: Az oroszlán rábámult sárga szemével. Mit keresel itt, Rombilli? Nem érünk rá, nem látod, próbálunk. És hirtelen akkorát olyan szörnyűségeset ordított, hogy Rombilli térdei megrodjantak, a helikopterhez szaladt, aztán örökre eltűnt a szemük elől. És a hajócirkusz békésen úszott az óceánon. ha feltűnt egy-egy kikötőben, s a fehér arany feliratok meghirdették az előadást, tordultak hozzájuk az emberek. Az öreg tengerész hordószám seperte be a pénzt. Nagy-nagy tapsot kapott a kötéltáncos kislány, meg a bukfencező oroszlány. De a közönség kedvence a gitáros bohóc és a táncoló majom száma maradt, mert olyan szívből, olyan jó kedvből játszottak minden este. Gyerekek, ha véletlenül az óperenciás tengernél nyaraltok, talán ti is találkoztok egyszer a hajócirkusszal.
5: A Bohóc és a kis majom című mesét hallottátok.
4: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Mechler Anna, Bíborka és a varázsfőzet. A virágvarázslat. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Az éjszaka hamar eltelt. A tündérlányok izgatottan ébredtek fel. Eljött a várva várt nap. Az évszakhoz képest hűvös hajnalon csupa felhő volt az ég, de itt-ott azért megmutatta magát a kék égbolt is. A szürke ruhás tündérek egytől egyig azt figyelték magukon, vajon használt Herba anyó varázsfőzete? Az anyónak persze ezúttal is igaza volt. A megfázott tündérkék köhögése alább hagyott, a tüsszentések megritkultak, a tegnap még lázas tündérke láztalanul ébredt. A lánykák a hálóban próbálgatták a szárnyaikat. Én jobban vagyok, mondta a göndörhajú tündérlány. Az biztos, hogy nem hagyom ki a virágvarázslatot. Én is jobban vagyok, felelt egy másik tündér. Mindannyian megyünk a trónterembe, nem igaz? A tündérek várakozással tekintettek körbe a hálóteremben. Nem is tudom, szólalt meg rekettes hangon egyikük, miközben az éjjeli szekrényre tette a megszáradt borogatást. Nincs semmi erőm. De hát a varázslatra mindenében csak egyszer kerül sor, most menjek? Vagy maradjak inkább az ágyban? Gondolj Herba anyó szavaira, huppant mellé az egyik barátnője. Kár lenne egy kis köhögés miatt távol maradni. A tündér nagy nehezen kikecmergett az ágyából, és megpróbálta kisimítani a gyűrött szárnyát. A többiek már az ajtóban szedelőcködtek. Indulás, még elkésünk, mindjárt fel kell a nap, szólt vissza az egyikük. A tündérlány nagyot sóhajtott, és a többiek után reppent. Számára sosem tűnt még ilyen hosszúnak a trónterembe vezető út. Odafent már nagyon sokan voltak. Az egyik oldalon a trónus mögött a pompás ruhákba öltözött virágtündérek. Lelle, Cinella, Olina, Galatea, Kamilla. A másik oldalon a trón előtt a szürke ruhás tündérek álltak, akik közül ma segítőt kap a rét egyik növénye. Ezen a reggelen mindenki izgatottan várta a nagy pillanatot. Ezerszer elképzelték már, mi lenne, ha ma éppen rájuk mosolyogna a szerencse. A nap első sugara áttörte a felhőréteget és besütött a trónterembe. Ebben a pillanatban Herba anyó is belibbent, és méltóság teljesen leszállt a trón elé. Kedves tündéreim, eljött a nyár első napja. El kell végeznünk a virágvarázslatot. Lássuk, melyik növény kap ma segítőt. Az anyó mosolygós szeme egy pillanatra lecsukódott, amikor felemelte a varázspálcáját. A tündérek izgatottan nézték, ahogy a pálca egy kört írt le a levegőben, majd megjelent egy csodálatos gömb. Ahogy a trónteremben lebegett, szikrázó színek kavarogtak benne. Zöldek, sárgák, ezüstök, majd lilás, pirosas színek tűntek fel. A sárgák összeolvadtak, és végül alakot öltött egy szépséges, a rózsaszín és a májva árnyalataiban pompázó növény. Ez itt a bíborkas virág, mondta az anyó, és mintha a hangjába egy kis csodálkozás vegyült volna. Most pedig lássuk, ki lesz a kasvirág gondozója. Herba anyó egy hullámvonalat rajzolt a levegőbe a szürke ruhás tündérek felé. Aztán elmormogott egy varázsigét. A tündérek erre a pillanatra vártak egész évben. Lélegzetüket visszafojtva figyelték, mi fog történni. És igen, A tündér lány, aki tegnap még lázas volt, ámulva figyelte, ahogyan szürke ruhái átváltoztak. Sokágra hasadt szoknyácskája a derekán egészen sötét rózsaszín volt, a végén majdnem fehér. Hosszú, bőújú blúza a nyakánál bíbor színben játszott. A derekához és a kezeihez közelítve mind halványabb rózsaszínes lett. A nyakába egy sárgával mintázott piros, bolyhos körsel tekeredett. A hajában ugyanilyen színű hajcsat ékeskedett. A lábán pedig a szürke papucs helyén egy sárgás-piros csizmácska feszült. A tündérek felmorajlottak, mindannyian ámulva figyelték a kis tündérlányt. Ilyen szép ruhája eddig még senkinek sem volt. A szerencsés tündérlány elfeledkezett a náthárról, lázról, gyengeségről. Csak arra tudott gondolni, mi minden vár rá ezután. Ettől a gondolattól pedig nagyon boldog lett.
10: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Györgyi Anna vagyok, most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel. A tűzgerjesztők, ausztrál népmese, a bőbeszédű teknős béka című mesekönyvből. Hajdanában, amikor Botolga a daru és Gunúra kengurupatkány összeházasodott, országukban még nem ismerték a tüzet. Ételüket nyersen kellett megenniük, vagy a napon szárították. Egyik nap Botolga összedörzsölt két darab fát, és lám, kicsi szikra pattant ki, majd halvány füstcsík szállt az égbe. Nézd, mondta Gunúrnak, ha összedörzsölök két darab fát, füst száll belőle. Bizony nagy szerencse volna, ha tüzet tudnánk csinálni, nem kellene fövetlen tennünk se, arra várni folyton, hogy az ételünket a nap szárítsa ki. Gunúr odanézett, s a füstöt látva így szólt. Bizony, az nagy nap volna, mikor először lobbanna láng. Hasítsd meg a botodat, Botolga, tegyél kérget meg száraz füvet a hasítékba, hogy egyetlen szikra is meggyújtsa. Bölcs tanács volt. S Botolga hallgatott is rá. Dörzsölte a két fát, kipattant egy kis szikra, s ahogy Gunúr megjósolta, a szikra egy szempillantás alatt lángra lobbantotta a füvet, és a fakéreg is parázslani, füstölni kezdett. Így történt, hogy a daru és a kenguru patkány rájött a tűzgerjesztés tudományára, és azt mondták egymásnak. Már pedig ezt titokban tartjuk valamennyi törzs előtt. Először is a binga-vingul cserjésbe megyünk. Tüzet rakunk, halat sütünk, ott nem lát meg bennünket senki. A tűzgerjesztő fadarabokat elrejtjük a binga-vingul bokor nyitott szájú bogyóiba, két másik tűzgerjesztő botot meg elrejtünk a tarisznyánkba. Azzal megsütötték az első halat, amit sikerült elfogniuk, és jó ízűen ettek belőle. Aztán visszamentek a faluba, a halból is vittek magukkal egy darabot. A falu lakói mindjárt észrevették, hogy másfajta eledele ez, mint amit a napon szoktak szárítani, és megkérdezték. Mit csináltatok ezzel a hallal? Napra tettük száradni, felelték. Azt már nem mondjátok, hitetlenkedtek a többiek, annak más íze van. Botolga és Gunúr azonban váltig erősködött, hogy a nap szárította ki a halat. Teltek, múltak a napok, s amikor eljött a nagy halászat ideje, ők ketten megint eltűntek. Amikor visszatértek, újra csak más ízű volt az ő ételük, mint a többieké. A törzs vénei sehogy se tudtak belenyugodni ebbe a titokzatosságba, s elhatározták, hogy meglesik Botolgát és Gunúrt. Az éjjeli baglyot és a papagájt bízták meg a feladattal. Figyeljék meg, hová mennek, lessék ki, mit csinálnak. Így is történt. A következő halászat után, mikor a daru és a kenguru patkány elvették a részüket a zsákmányból, s elindultak a cserjésbe, a bagoly meg a papagáj lopva a nyomokba szegődött. De csak azt látták, hogy azok ketten eltűnnek a tűlevelű binga-vingul bozótba, s attól kezdve se hírük, se hamvuk. Végül a bozót szélén talált a bagoly egy magas fát, arra kapaszkodtak fel mind a ketten, hogy körülnézzenek. Így aztán sikerült kilesniük Botolgát és Gunúrt. Látták, hogy mit művelnek nagy titokban. Kinyitják a bőrtarisznyájukat, kivesznek belőle egy botot, ráfújnak, aztán leteszik egy halom száraz levél meg vessző közé. Kis idő múlva láng csapott fel, amit Botolga és Gunúr még tovább is szított. Egyre nagyobb galjakat raktak a tűzre. Végül pedig, mikor elhalt a láng, fogták a halat, és belerakták a rőzse tűzhamujába. A bagolynak és papagájnak ennyi is elég volt. Gyorsan lemásztak a fáról, és vitték a hírt a táborba. Mint a megbolygatott mékas, úgy zsongtak az emberek, mikor a két hírnök elmondta, mit látott, s mindjárt tanácskozni kezdtek, hogyan szerezhetnék meg a kenguru bőr tarisznyát és benne a tűzbotot. Végül úgy határoztak, hogy rendeznek egy nagy mulatságot, de olyat, amilyet a törzs fiataljai még sohasem láttak. Az volt a tervük, hogy mulatozás közben, mikor Botolga és Gunúr is beleszédülnek a táncba, kilopják a kenguru bőr tarisznyából a tűzbotot, és azon nyomban tüzet gyújtanak mindenki számára. Csak nem valamennyien ettek már a sült halból, amit a két tűzgerjesztő hozott a táborba. Azt akarták, hogy ezentúl mindig ehessenek, ha kedvük támad rá. És Biagát, a sólymot kérték meg, hogy segítsen nekik a terv végrehajtásában. Ha majd eljön a mulatság napja, mondták neki, tettesd betegnek magadat, kösd be a fejedet, és feküdj le Botolga és Gunúr mellé. De egy pillanatra se vedd ám le a szemedet róluk, s ha azt látod, hogy semmi mással nem törődnek, csak a tánccal meg a mulatozással, akkor emeld el a tarisznyát. Miután mindezt eltervezték, hozzáláttak a készülődéshez. Megüzenték a szomszédos törzseknek, hogy szívesen látják őket a mulatságon. Különösen brelgákra, a kék darukra számítottak nagyon. Messze földön híresek voltak csodálatos táncukról. Azt remélték, hogy az biztos leköti majd a tűzgerjesztők figyelmét. A törzsek el is fogadták a meghívást, és mindegyik túl akart tenni a többin. Egyik ragyogóbra festette a bőrét, mint a másik. A fiatalok nem győztek álmélkodni, mikor a mulatság napján a meghívottak sorra megérkeztek. Még soha nem láttak ekkora pompát. A fekete kakadu törzse ragyogó narancsvörös pöttyöket viselt a bőrén. A pelikánok talpig fehérbe öltöztek, csak itt-ott villant elő egy-egy fekete folt, ahol a festék lekopott. A fekete búvómadarak fekete bőrükbe jöttek, de az úgy ki volt suvickolva, hogy szinte vakított. Ezután érkeztek meg a kengurupatkány család szépei, ezeket követte a vadmacskák törzse, és ki tudja még hányféle törzs. Végül lassú léptekkel megjelentek a kék darvak. Vörösre festett fejüket méltóság teljesen magasra tartották, mintha ők maguk is éreznék, hogy minden szem rájuk szegődik. Mikor Botolga és Gunúr megérkezett, már hatalmas tömeg volt együtt. Botolga azonnal figyelmeztette Gunúrt, hogy legyenek résen. Bármilyen nagy mulatság kerekedik is, ők csak nézők lesznek, vigyázniuk kell a tarisznyára. Gunúr megfogadta a tanácsot, leült Botolga mellé, a tarisznya meg ott lógott a karján. Kis idő múlva aztán Biaga, a sólyom is odafurakodott melléjük bekötött fejjel, s olyan szánalmas ábrázattal, mintha halálos beteg volna. De a szemét nem vette le a tarisznyáról. Volt egy pillanat, amikor a nagy tolongásban kicsit lejjebb csúszott a tarisznya Gunúr karjáról. Biagának azonban nem volt szerencséje. Botolga azonnal szólt Gunúrnak. Nem mintha gyanakodtak volna a sólyomra, csak ugyan elhitték róla, hogy beteg. Inkább csak óvatosságból figyelmeztették egymást. Aztán elkezdődött a tánc meg a móka. És táncoltak és énekeltek, táncoltak, énekeltek órákon át. De amikor a kék darvak táncára került sor, egyszerre felugrott mindenki a helyéről, még Botolga és Gunúr is. A daruk, miután bevonultak a kör közepére, először előre léptek, meghajoltak, majd megint visszaléptek, s ezt addig ismételték, míg a mozgásuk egyre gyorsabb lett. Hajlongásuk pörgésbe csapott át. Hosszú nyakukat közben magasra nyújtották, s mindezt oly mulatságos komolykodással csinálták, hogy a nézők csak úgy rázkodtak a nevetéstől. És ekkor érkezett el Biaga ideje. Gunúr és Botolga se tudta megállni, hogy nevettében ne csapkodjon a karjával, s bizony közben megfeledkeztek a tarisznyáról. Egyszer csak lecsúszott Gunúr karjáról. A beteg Biagának se kellett több. Hirtelen felugrott, kőbaltájával fölhasította a tarisznyát, kirántotta a tűzbotot, s egy halomfüvet, melyet már jó előre odakészített, egy szempillantás alatt felgyújtott. Botolga és Gunúr pedig csak akkor kapott észbe, hogy mi történt. Rohantak Biaga után, de az még a nyúlnál is gyorsabban futott, s hamarosan messze maga mögött hagyta üldözőit. Így aztán ők is felhagytak a reménytelen hajszával, s már hiába is akarták volna őrizgetni a titkukat. A tűz valamennyiük közös kincse lett.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, madármennyegző. Aki előadja, Rátonyi Kriszta. Rigó úrfi így rikkantott. Gyertek, még ma lagzit tartok. A szép mátkám íme itt jő, a barázda billegető. S jöttek sorba a vendégek. Rigó néni fürgén futott, cipeli az ajándékot. Lépked a pinty balra, jobbra, ez a mező legszebb csokra. Názdalt fúj a fülemüle, megfájdult a násznép füle. Holló bátyó nagy károgva, az ifjú párt összeadta. Füles bagoly se hal, se lát, mind megette a vacsorát. Vége lett az ünnepségnek, hazamentek a vendégek.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: És akkor virágéknál ég a világ. Egy, két...

0: következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!
1: A kőkirályfi, grúz népmese. Igaz-e, nem igaz-e, ki tudná azt megmondani? Élt egyszer egy király meg egy királyné. Késő öregkorukig nem született gyermekük, sokat keseregtek emiatt. Végre született egy fiuk. A király majd eszét vesztette örömében, folyton fia életéért reszketett. Egyre attól félt, hogy valami szerencsétlenség éri, valami baj történik vele. Építetett egy magas tornyot, abban tartotta a királyfit. Ült, üldögélt a királyfi a toronyban, unatkozott, nem sétálgathatott, nem lovagolhatott. Csak a nap kukkantott be minden reggel a torony ablakán. Megszerette a nap a királyfit. Minden reggel ő rávetette első sugarait, rámosolygott, megpróbálta felvidítani. De a királyfi észre sem vette a napot. Felkelt, odament a kis torony ablakhoz, kikönyökölt rajta, lenézett a földre, a király kertjére, de a napra egyszer sem pillantott fel. Tűrte ezt a nap egy darabig, végül megbántódott. Nem járja ez. Minden reggel felébresztem, kedveskedem neki, neki küldöm első sugaraimat, melengetem fényemmel, ő meg rám sem néz. Megharagudott a nap. Egy reggel átdöfte a királyfit sugarával, és kővé változtatta. Nagy volt a szomorúság, a siránkozás a király palotájában. Futkostak a szolgák, szaladgált a király, sírt az öreg királyné. Mi történt? Ki az oka? Ki nem vigyázott rá? Kiabáltak, sírtak, életre próbálták kelteni a királyfit, de az csak feküdt, mint a kő, nem látott, nem hallott semmit. A király gyönyörű palotát építetett a rengeteg erdőben, aranysövénnyel kerítette körül, szolgák seregét állította a királyfi őrzésére. Nappal a királyfi élettelenül feküdt, de éjjel megelevenedett és felkelt. Amint azonban megérintették az első napsugarak, újra kővé merett. Volt egy fiacskája, öklömnyi legényke, de a helyén volt az esze. Amikor a fiú felserdült, megkérdezte az anyjától. Hol van az apám? Sírva fakadt az ifjú királyné, sokáig nem akart válaszolni. Végül egy gyönyörű szobába vezette a fiát. A drága szőnyegeken ott feküdt mozdulatlanul a kő királyfi. Itt van az apád, gyermekem. És elmondta a fiának, mi történt ez apjával. Elgondolkozott a fiú. Nem lehetne segíteni a bajunkon, anyácskám? Azt mondta neki az anyja. Úgy beszélik, gyermekem, hogy csak a napanyja segíthetne rajtunk. Egyedül ő tudakolhatja ki a fiától, hogyan lehet életre kelteni apádat. Csak hogy hozzá igen nehéz eljutni. Én elmegyek hozzá, ha felnövök, mondta a fiú. Sóhajtott az anya, megcsókolta a fiát, nem szólt semmit. A fiú pedig attól a naptól fogva nem feledte el szándékát. Telt múlt az idő, erős, szép szál ifjú lett a fiúból. Egy napon az anyja elé állt, és azt mondta neki. Útra kelek, anyácskám, megkeresem a napanyját, tanácsot kérek tőle, mit tegyünk nagy bajunkban. Marasztalta az ifjú királyné. Fiatal vagy még, gyermekem, korai még a próbálkozás. De az ifjú azt mondta. Nem nézhetem tovább búslakodástokat, megpróbálok segíteni apámon. Egyszerű ruhába öltözött, kenyeret tett a tarisznyájába, és elindult messzi útra. Sík mezőn vezetett az útja, parasztok dolgoztak a mezőn, szántottak. 9 párakör volt az ekéjük elé fogva. Vasból volt az eke, az iga, a hám, minden szerszám. Hajszolták volna a parasztok az ökröket, ütötték, verték, de azok alig vánszorogtak. Verejtékeztek a parasztok, kifáradtak az ökrök, mégis alig szántottak fel egész nap egy talpalatnyi földet. Oda ment hozzájuk az ifjú, megsajnálta őket. Üdvözlet nektek, köszöntötte őket. Neked is, fogadták a parasztok. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték tőle. A napanyjához megyek, felelte az ifjú, és elmondta a parasztoknak, mi áradban van. Azt mondták a parasztok. Ha segíteni akarsz rajtunk, kérdezd meg a napanyjától, miért nem tudjuk felszántani a földünket. Kínlódunk vele, mégis egy helyben topogunk. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú, és továbbment. Ment, egyszer csak egy nagy gyunyállyal találkozott, terelték a pásztorok a juhokat, de azok alig vánszorogtak, mindegyiknek földig csüggött a gyapja, majd megfulladtak a hőségtől, alig húzták, vonták a lábukat. Üdvözlet nektek, köszöntötte az ifjú a pásztorokat. Neked is. Nem segíthetek-e valamiben? Hová, merre tartasz? Kérdezték a pásztorok. Elpanaszolta nekik az ifjú nagy baját, azt mondták a pásztorok. Ha olyan jó ember vagy és segíteni akarsz rajtunk, ugyan kérdezd meg a napanyjától, mit csináljunk a juhainkkal. Alig tudnak mozogni nehéz gyapjuktól, csak kínlódnak és bennünket is halálra fárasztanak. Jól van, megkérdezem, felelte az ifjú és tovább indult. Ahogy ment, mendegélt, egy szarvast pillantott meg az út közepén. A szarvas a földbe fúrta az orrát. Olyan nagy, olyan nehéz a gancsa volt, hogy fel sem tudta emelni a fejét. Odalépett az ifjú a szarvashoz, megkérdezte tőle. Mi történt veled, szarvas? Nem segíthetek-e rajtad? Nagy az én bajom, jó ember. Olyan nagyra megnőtt az agancsom, s olyan nehéz, hogy tapottat se tudok mozdulni. Ha megtalálod a napanyját, kérdezd meg tőle, mit évő legyek. Nem élhetek így tovább. Jól van, megkérdezem, válaszolta az ifjú. Meddig ér az agancsod? A felhőkön is túl, egészen az égig, felelte a szarvas. Nem kapaszkodhatom-e föl rajta az égbe? Fölkapaszkodhatsz, ha nem félsz. Én nem félek semmitől, mondta az ifjú. Azzal megragadta a szarvas agancsának alsó ágbogait, s mászni kezdett az agancson felfelé, mint valami létrán. Mászott, kapaszkodott, végül felért az égbe. Elindult az égben, kereste a napanyjához vezető utat. Körülötte felhők gomolyogtak, dörgött az ég, jobbra-balra villámok lobbantak, meg akarták ijeszteni a bátor ifjút, de az csak ment, ment, nem gondolt másra, csak azokra, akiken segíteni akart. Kővé vált apjára gondolt a legtöbbet. Végül aranypalota elé ért. Magas hegyen felhők között állt a palota, öreg anyó könyökölt ki az ablakán, a napanyja. Körülötte aranyos fény, nyájasan néz az ifjúra, megkérdi tőle, mi szél hozott, fiacskám? Mi áradban vagy? Elpanaszolta neki baját az ifjú, beszélt azokról is, akikkel útjában találkozott. Megpróbálok segítségedre lenni, fiam, mondta az öregasszony. Most nincs itthon a nap, amint visszatér, kitudakolok tőle mindent. Feküdj addig itt, nehogy észrevegyen a nap. Ráfújt az ifjúra, rózsagyökérré változtatta és kitette az ablakba. Este felé hazaérkezett a nap. Az anyja leültette, ételt tett elébe, s azt mondta neki. Rég nem beszélgettünk, fiam. Te egész nap fennjársz az égen, nézed a földet. Mesélj valami érdekeset, hogyan élnek az emberek, mi újság náluk. Mit meséljek hát, mondta a nap. Volt egy királynak egy fia. Szerettem a királyfit. Reggelente az ő ablakán küldtem be első sugaraimat. Melengedtem, becézgettem, de ő rám sem akart nézni. Hát fogtam magam és kővé változtattam. És most örökre úgy marad? Kérdezte az öreg anyu. Nem, felelte a nap. Életre lehet kelteni. Ha visz neki valaki abból a vízből, amiben reggel mosakodni szoktam és meghinti vele, újra megelevenedik a kő királyfi és olyan lesz, mint a többi ember. Mi érdekeset láttál még a földön? Kérdezte tovább az anyja. Láttam egy sereg ostoba parasztot. Ökrökkel próbálják szántani a földjüket, az ökrökön pedig minden vasból van. A hám, az iga, a szerszám, vasból az eke is. Nehéz nekik a vas, azért nem bírják a szántást. Ha szíjból készítenék a hámot, fából a jármot, csak az eke lenne vasból, egyszerre könnyebben húznának az ökrök. No, aztán mit láttál még? Kérdezte az öregasszony. Láttam még egy sereg ostoba pásztort, mondta a nap. Juhokat legeltetnek, a juhoknak pedig annyi a gyapja, hogy alig bírnak vánszorogni. Ha a pásztorok ollót fognának és megnyírnák a juhaikat, a juhok is megkönnyebbülnének, meg a gyapjúból is sok hasznos dolgot készíthetnének. Látod, mennyi érdekes dolog történik a földön, mondta az öreg anyó. Láttam még egyebet is, folytatta a nap. Láttam egy szarvast. Ott áll az út közepén, az agancsa belefúródik az égboltba, s a szarvas nem tud elmozdulni a helyéről. Szenved maga is, meg az agancsából se lát hasznot senki. Pedig ha a szarvas megmosdana friss májusi vízben, elhullana az agancsa. Maga megkönnyebbülne, az agancsából pedig sok hasznos halmit készíthetnének az emberek. Elálmosodott a nap, lefeküdt és aludt egész éjjel. Reggel felkelt, megmosakodott, aztán újra elindult égi útjára. A napanyja kezébe vette a rózsagyökeret, ráfújt, s megint a szépséges ifjú állt előtte, a király unokája. Hallottad-e, amit a nap mondott? Kérdezte az anyóka. Hallottam bizony, felelte az ifjú. Fogd hát, itt a napmosdó vize, hinsd meg vele az apádat, s az életre kell. Útközben pedig mondd el az embereknek meg a szarvasnak, amit a naptól megtudtál. Az ifjú elvette a nap mosdó vizével megtöltött kancsót, köszönetet mondott a jóságos anyókának, és a szarvas agancson gyorsan leereszkedett a földre. No, mit mondott a nap? Kérdezte a szarvas. Az ifjú elmondta neki, amit a naptól megtudott. Megörült a szarvas, elfutott a friss májusi vízforrásához, megmosdott benne és nyomban lehullott fejéről a súlyos agancs. Megkönnyebbült a szarvas, az emberek pedig szép csonttárgyakat felraktak az agancsából. Tovább ment az ifjú, találkozott a hosszú gyapjas juhok pásztoraival. No, megtudtál-e valamit a napanyjától? Kérdezték a pásztorok. Az ifjú elmondta nekik, amit a naptól hallott. Megörültek a pásztorok, ollót készítettek, megnyírták a juhakat. Azok nyomban felvidultak, az emberek pedig azóta is gyapjúból szövik a meleg ruhákat. Ahogy az ifjú továbbment, látta, hogy a parasztok még mindig az ökrökkel bajlódnak. No, hoztál-e nekünk jó tanácsot az égből? Kérdezték a parasztok. Elmondta nekik az ifjú, mit tudott meg az égben. Megörültek a parasztok, kicserélték az ökrökön a szerszámot, s most már könnyen ment a munka. Estére az egész földet felszántották. Az ifjú pedig sietett haza, szaladt a palotába, ott már azt hitték, sose látják többé. Az anyja megölelte, aztán kővé vált apja szobájába vezette. Az ifjú megmártotta kezét a bűvös erejű vízben, ráhintette az apjára. Talpra ugrott nyomban a királyfi, kipirult az arca, csillogott a szeme, életre kelt. Forrón megölelte feleségét, fiát, aztán szüleihez sietett. Az öreg király vidám lakomát csapott. 3 nap, 3 éjjel vigadoztak. Aranyalma pottyanjon a tenyerébe, aki ezt a mesét meghallgatta.
2: Csukás Mese Rádió. Ti is észrevettétek, hogy mennyi mesében szerepel a süni, mint kedves jó barát? Ezekben a történetekben ő mindig egy nagyon piros almát hord a hátán. A sündisznócska a mesékben kicsit félénk, de kedves és vendégszerető állat. De nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg a természetben található igazi sünökről. Magyarországon az úgynevezett keleti sün honos. Ha az őszi erdőben keressük őket, akkor cserjésekben, az őszi avarban találkozhatunk velük. A sünök éjjeli életmódot folytatnak, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha ti már éppen álomra hajtanátok a fejeteket, ő meg csak akkor kezd megmozdulni a kertben. A süni ősszel már nagyon készül, mert rövidesen elérkezik számára a téli álom ideje, és akkor a szervezetében lévő folyamatok lelassulnak, testhőmérséklete pedig lecsökken. Jó éjszakát, sünök! Tavasszal találkozunk! Csukás Mese Rádió.

0: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Üdvözlet, földlakók! Mint ezt bizonyára jól tudjátok, 1980-ban Farkas Bertalan első magyarként jutott ki a világűrbe. Berci akkor magával vitte a tévémacit, bejelentkezett a köztelevízióba és élőben olvasta fel az esti mesét a magyar gyerekeknek. Én ma abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy magammal hozhattam ugyanezt a tévémacit, és mesélhetek nektek én is. Egy olyan mesét fogok elmondani, ami nem csak nekem fontos, hanem minden magyarnak szimbolikus jelentőségű. A történet Magyarország eredetét meséli el, egyik főszereplője pedig a Hunor program jelvényének is egy központi eleme.
2: Móra Ferenc, reggel a csodaszarvasról. Ahogy a madár száll ágról ágra, úgy száll szájról szájra a magyarok származásának mondája. Az apa elmeséli fiának, az később az ő fiának. Egyszer majd ti is elmeséljétek utódaitoknak, honnan jött,

0: Kászatra. Ahogy az Isten akarja. Felelte mosolyogva az öreg fejedelem. Én már csak annak örülök, hogy nem kell azokat már félteni a vadállattól se, mert azzal is elbánnak. Később a fiú kapjuk el, nélkül is elmentek vadászni. Egyszer épp napjuk országának a határán vadászgattak a kíséretükkel. 50 deli levente kísérte Hunort, 50 nyalka legény magyart. Sok madarat halomra nyilasztak, dárdájuk számtalan madat letelített. A két testvér már éppen hazafelé készülődött, mikor hirtelen egy gímszarvas bukkan fel előttük. De olyan ám, amilyet még sose láttak. Fehér a szőre, mint a hó, ragyog a szeme, mint a gyémánt, ágas-bogas két szarva pedig egymásba fonódva olyan, mint a koszorú. Ezt már csak nem hagyjuk itt? Kiáltott Hunor, lovára pattanva. Legjobb volna elevenel elfogni, és az a vinni édesanyánknak. Azzal felszökött a palipájára magyar is. Hajrá 100 vitézükkel utána a csodaszarvasnak. Álkon bokron keresztül, hegyről le, hegyre fel, sűrűről tisztásba, mezőből beregbe. Reggeltől napszálltáig nyomában voltak, de csak nem érték el a szarvast. Mikor már úgy volt, hogy mindjárt elfogják, nagy ötszökkent a gyönyörű állat, és egy locsogós, mocsaras ingoványban végképp elveszett a szemük elől. A daliák egymásra néztek. Szeretném tudni, bátyám, hova kerültünk, szólalt meg magyar. Körülnéztek, és csuda szép tájékot láttak meg maguk körül. Sejem a füve a legelőknek, mézes a gyümölcse a fáknak, az erdőben seregestül az őz nyüzsög a folyóban a hal. Hely, öcsém, szeretnék én itt sátrat verni, sóhajtott Hunor. De megszakadna apánk anyánk szíve, ha többé nem látnának bennünket, felelte magyar. De látnak ám, fordította hazafelé Hunor a lova fejét. Szüleinkhez hazatérünk, szendékunkra áldást kérünk. Haza is ment a két testvér az öregekhez. Nimrod fejedelem helyben is hagyta a szándékukat. Csak Enné királyné sapánkodott. Jaj, édes gyermekeim, mi lesz belőletek azon a vadon helyen? Ki főz nektek ebédet, ki mossa ki a gyors ruhátokat? Majd csak áld az Isten arra valakit, bíztatta az öreg fejedelem a feleségét. Csak ugyanadott is. Mire a fejedelem fiai a 100 vitézzel visszatértek a szigetre, már messziről vidám muzsikaszó és ének fogadta őket. Egy szomszéd fejedelemnek, Dúl királynak a két lánya mulatott, mind a kettő 50-50 lánypajtásával. Táncoltak, bujócskáztak, libegtek-lebegtek a holdfényben, mint liliomvirágok a szélben. Hunor és magyar összenéztek a vitézekkel. No, fiúk, lesz már, aki főzzön és mosson ránk? Ebből lesz csak nagy lakodalom? Úgy is lett. Közibük vágtattak, minden legény a nyergébe kapott egy lányt, és azt mondta neki. Én az urad leszek, te a feleségem. Ásókapa válaszol el bennünket egymástól. Hunornak és magyarnak jutott a két királylány. A helyet pedig megfelezték egymással. Napnyugati fele jutott Hunor népének, és azok voltak a hunok. A keleti fele pedig magyar leventének, és ezek utódjait nevezték a magyaroknak. Az országot Szitja országnak. Ez a szép mondat pedig szájon tovább is, szájról szájra. Jó éjszakát, gyerekek!
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok, madarak nevét talált ki. Szakállas vagyok, mekegek. Káposztát, zöldet megeszek. Sziklákon járva szökkenek. Ki tudja, mondja nevemet.
1: A kecske. Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

pont úthengert. Nem jó, mert meleg is van, meg büdös is az az aszfalt. Nem tudom, miért pont úthengert, ezt nem értem. Miért nem targoncát? Szám!

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hétkaland egyik műsorvezetője. Ma én olvasok nektek mesét. A bugyellár is, a pipa, meg a süveg. Francia népmese. Átdolgozta Bartóc Ilona. Egy rengeteg bükkerdő szélén kis kunyhójában élt a favágó fiával, Pálinttal. Apa és fiú együtt járta az erdőt, döntötte a hatalmas szálfákat. A kivágott fát azután halomba rakták az erdő szélén, s éjjelente felváltva őrizték. Egyik napon, amikor éppen a legényen volt az őrködés sora, csípős hideg szél fújt. Pálint hatalmas tüzet rakott, közel húzódott a meleghez, és elővette kártyáját, mert nagyon szeretett magányosan kártyázni. Egyszer csak arra jött egy öreg asszony, s megkérte a legényt engedni oda a tűzhöz, hogy megmelegítse gémberedett tagjait. És miután jól megmelegedett, így szólt. Jó, tehát helyébe jót várj! Azzal odaadott neki egy bugyellárist, egy pipát, meg egy süveget. A legény forgatta, nézegette az ajándékokat, aztán megkérdezte. Öreg anyám, minek nekem ez a bugyelláris, hiszen mindig üres a zsebem. Aztán mit csináljak a pipával, mikor nem pipázom? A süvegnek még csak hasznát veszem, fejembe húzom, ha süvít a szél. Jaj, édes fiam, mondta az anyóka. Olyan ez a pénztárca, hogy ebből sose fogy ki az arany. Ha meg a pipából egyet szippantasz, több katonád lesz, mint magának a királynak. A süveget meg a fejedbe húzod, oda-vissza, hová parancsolod. Az öreg asszony ezután eltávozott. A legény meg tovább kártyázgatott a tűz mellett. Reggel felé arra kocsikázott a földes úrlánya, s megszólította Bálintot. Látom, szereted a kártyát. Jöjj el velem, kártyázzunk kettesben. Bálint ráállt, elment a földes úrlányához, és leültek kártyázni. De a lány nagyon hamis teremtés volt, és egy tükörből leste, milyen lapot tart a kezében Bálint. Ahogy mind jobban belemelegedtek a játékba, az álnok teremtés sorra elnyerte tőle a bugyellárist, a pipát meg a süveget. No, Bálint, gondolta magában a legény, amint húsan baktatott hazafelé. Ezt jól megcsináltad. Se bugyelláris, se pipa, se süveg. Egyszer csak előtte termett az anyuka. Fogadta a legény. Miért vág olyan keserves arcot, mintha vackorba harapott volna? Pálint szégyenkezve bevallotta, hogy elkártyázta az ajándékait. Az anyó adott neki 5 almát, meg egy korsó, bűvös erejű vizet, és kitanította, hogyan szerezheti vissza azt, amit elveszített. Pálint átöltözött házalónak, aztán elment a kastélyba. Jó áron eladta az almákat. 2 a szobalánynak, 3 a kisasszonynak. Igen ám, de amint megették a szép piros almákat, mindegyiknek szarva nőtt. Ahány alma, annyi szarv. Hasztalan hívták a tudós doktorokat, hogy szabadítsák meg őket a szarvaktól. Mind kudarcot vallott. Utolsónak Bálint lépett be tudós doktornak öltözve. Néhány csepp vizet szórt a szobalány fejére, s annak hirtelen lehultak a szarvai. A földes úr lányától előbb kérte a bugyellárist, s mikor megkapta, a víz erejével megszabadította egyik szarvától, a pipáért cserébe a másodiktól. Mikor a harmadik következett, kérte a süveget. A lány szabódott, de csak odaadta. Pálint kikapta a kezéből, fejébe nyomta, elmormolta a varázsigéket, és a süveg vitte messzire. A földes úr hamis lánya meg ott maradt egy szép nagy szarval a homloka közepén.

0: Neked melyik mese a kedvenced?
1: Süsű, nagyon jó. Nagyon tetszett.
2: Süsű, a sárkány.
0: Szereted süsűt?
3: Szeretem.
4: Szeretem.
5: A süsűt szeretem a legjobban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A napsütötte őszi erdőt felkavarta a szél. Egy helikopterfa levélen gesztenye kislány utazott a magasban. Fel akarta fedezni a világot. Lassan, óvatosan ereszkedett lefelé. Éppen ott pottyant le, ahol egy sün turkált a tarka levelek között. A sün csodálkozva bámult rá. Ki vagy te? Tip-top a nevem, és a szél röpített ide. Lakásod van már? Az őszi éjszakák nagyon hűvösek. Kér meg valakit, hogy fogadjon be. Mondta, és elballagott. Tip-top körülnézett. Semmi baj, ezekkel a színes falevelekkel bármivé átvarázsolhatom magam. Mókus bukkant elő az ágak sűrűjéből. Tip-top gyorsan fület, farkat ragasztott magának, és felmászott hozzá. Látod, én is mókus vagyok. Hoztam neked magyarót. Tudod, nincs hol laknom, befogadnál éjszakára? Kérdezte Tip-top. A mókus elropogtatta a magyarót, aztán csak ennyit mondott. Köves! Átlendült az egyik fáról a másikra, és már el is tűnt. Ekkorát én nem tudok ugrani, szólt Tip-top bánatosan. Pillangó repdesett a virágok között. Tip-top lepkének öltözött, Lábujjhegyen a közelébe ment, és megszólította. Látod? Én is pillangó vagyok. Csak még nem ismerem ezt az erdőt. Nincs szállásom éjszakára. Segíts rajtam, ha tudsz. Szívesen segítek, mondta a pillangó. Nézd, itt lakom ez alatt a korhat fakéreg alatt. Bújj be utánam te is. Azzal eltűnt a keskeny nyílásban. Tip-top elszontyolodott. Nincs szerencsém. Gömbölyű vagyok ehhez a réshez. Aludj jól, pillangó! Béka ugrált a száraz fűben. Tip-top hamar tappancsokat ragasztott a kezére meg a lábára. Brekeke, én is béka vagyok, szólította meg, amikor odaért. Csak nincs lakásom. Tudnál rajtam segíteni? Semmi az egész, kuruttyolt a béka. A tóhoz vezette Tip-topot és beletoccsant. Nincs jobb a puha meleg iszapnál. Ugorj utána! No gyere már, noszogatta a béka. De Tip-top mélyet sóhajtott. Sajnos, én nem igen szeretem a vizet. Kár, mondta a béka, és eltűnt a víz alatt. Csillogó tollú zöld madár röppent az ágra. Tip-top ügyesen madárnak öltözött, és felkapaszkodott hozzá. Jó, hogy találkozunk. Vándormadár vagyok, ma érkeztem az erdőbe. Nincs még sem fészkem, sem odum. Félek a hideg éjszakától. Befogadsz magadhoz? Tágas a fészkem, elférünk, csipogta a madár. Jöjj utánam. Felröppent a levegőbe, és elszállt. Tip-top utánozni akarta, de hiába. Levélszárnyai nem emelték a magasba. Eltörött alatta az ág is, és bum, a földön találta magát. Kétségbe esett. A nap lebukott, és könyörtelenül beköszöntött az őszi éjszaka. A hold ezüstös fénybe vonta a fákat. Igazat mondott a sündisznó. Hideg volt. Nagyon hideg. Tip-top dideregbe bújt a száraz levelek közé. Lassan álomba sírdogálta magát. Az első napsugár melege ébresztette föl, töprengeni kezdett. Mit évő legyek? Kitől nem kértem még szállást? A sündisznótól? Ez az! Megkeresem a sünt! És Tip-top munkához látott. Meghemperedett a lehullott levelekben úgy, hogy csak az orra hegye látszott ki. Négy kézláb mászott az erdőben a fák alatt, szakadékok fölött. Kiáltozott. Sün, sün, merre vagy? Nézd, én is sün vagyok! De nem válaszolt neki senki. A sün már elbújt, és hosszú téli álomba merült. A többi állat meg rémülten menekült előle. Fáradtan és kétségbe esetten bolyongott az avarban, amikor hirtelen megpillantott egy másik gesztenye gyereket. Kip-kop volt az, aki már régóta az erdőben lakott. Tip-top boldogan rohant felé. Ha-hó, itt vagyok! Nézd, éppen olyan vagyok, mint te! Kip-kop rémülten merett a furcsa szörnyetegre. Leugrott az ágról és elfutott. Segítség! Kiabálta. Mentsetek, meg üldöznek! Tip-top lélekszakadva rohant utána, és nem vette észre, hogy egy kis tó állja az útját. Megcsúszott, és belepottyant. Abban a percben leázott róla a sündisznóruha. A csobbanásra megfordult Kip-kop. Átkukucskált a levelek között, és legnagyobb meglepetésére egy szép gesztenye kislányt látott pityeregni a vízben. – Te voltál a szörnyeteg? – kérdezte álmélkodva. – Tip-top a nevem – mutatkozott be a gesztenye kislány, és szipogva mesélte el, hogy mi minden történt vele. Ne sírj, vigasztalta a gesztenye fiú. Én Kip-kop vagyok, és segítek neked. Ismerek egy jó kis barlangot, csak rendbe kell hozni. Gyere! Kitakarították a barlangot, aztán kedvükre berendezték színes falevelekkel. Amikor készen lettek, Kip-kop elbúcsúzott. Érezd jól magad, mondta, és elment. Tip-top belehuppant a puha karosszékbe, de nem érezte boldognak magát. Egyedül volt. Kip-kop elballagott kedvenc fájához. Felmászott oda, ahonnan belátta az egész erdőt. Nézelődött, álmodozott, ahogy szokott, de ő sem volt boldog. Életében először egyedül érezte magát. Olyan egyedül, mint Tip-top, amikor madár vagy mókus akart lenni. Tip-top a barlangban, Kip-kop a fán szinte ugyanabban a pillanatban jött rá, hogy nincs többé egyedül. Hiszen van valaki, aki hozzá hasonló. Futni kezdtek egymás felé. Kip-kop! Kiáltotta Tip-top. Tip-top! Kurjantotta Kip-kop. Összetalálkoztak. Jószorosan megfogták egymás kezét. Maradjunk együtt, jó? Suttogta Kip-kop. Jó, suttogta Tip-top. Úgy örülök, hogy megtaláltalak. Az őszi szél zúgni kezdett. Megkavarta az avart, és feldíszítette a két gesztenye gyereket színes levelekkel. Kip-kop és Tip-top bejárta az egész erdőt. Játszottak, beszélgettek, és amikor elfáradtak, rátelepedtek egy kényelmes falevélre. Az őszi szél nagyot sóhajtott, felkapta a levelet a magasba, és körbeutaztatta őket az egész világ fölött.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Amikor rossz kedvem van, és keresek egy dalt, ami felvidít, akkor mindig ezt a dalt szoktam énekelni, hiszen a táncolásról szól, ami az én egyik kedvenc tevékenységem.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kismalac, aki mindenbe beleütötte az orrát. Egyszer volt, hol nem volt, a kunkori farok erdőn túl, a dagonyarét szomszédságában. Éldegélt egy népes, egészséges és szép kerek malacka család. Olyan rózsaszínek és gömbölyűek voltak, hogy öröm volt rájuk nézni. Ezek a malackák nagyon szorgalmasak voltak. Úgy túrták egész álló nap a saját kertecskéiket, hogy istenesen el is fáradtak benne. Este pedig jól bevacsoráztak, mielőtt álomra hajtották volna a fejüket. A nagy családban mindenkinek megvolt a maga veteményese, ahol a turcsi kis orrukkal először gondosan megforgatták a földet, majd óvatosan és pontosan elvetették benne a kukoricamagokat. Szép nagy kukoricaföldjük is volt ám, nem hiába vesződtek vele annyit. Csak úgy sárgálott a malackák kertje nyaranta a sok egészséges kukoricacsutkától. Minden kismalac tudta, hogy mi a dolga, és azt is, hogy meddig tart a saját kertecskéje. Nem háborgatták a mások területét, és mindenki a sajátja miatt felelt. Így a sok munkát szépen el lehetett osztani. Igen ám, csak az egyik kismalac nem volt olyan szófogadó, mint a többiek, és unos, untalan belekontárkodott mások munkájába. Hol itt túrt bele a másik kertjébe, hol ott tört le egy kukoricaszárat. De ha ez még nem lett volna elég, még el is mondta, hogy ki mit csinál rosszul.
1: Ne utasd az orrod! Ne ilyen gyorsan száncs! Ültesd egymáshoz a magukat!
0: Egész nap csak az ő hangját lehetett hallani. A többi kismalac egy darabig tűrte, majd a végén már tudomást sem vettek a kotnyenes malackáról, aki egész álló nap csak másokkal volt elfoglalva, a saját kertecskéjével pedig nem törődött. Ám egyik nap, amikor különösen sokat piszkálta a többieket, betelt a pohár, és azt mondták neki.
1: Fel is út, le is út, kismalac, nem akarjuk, hogy többet más dolgába üsd az orrod.
0: Azzal egy marék kukoricacsővel útjára is bocsájtották. A kismalac pedig mérgesen, dúlva-fúlva útnak indult, hogy szerencsét próbáljon a nagyvilágban, ha már a többi malacka nem látja szívesen. Hosszú-hosszú napokon keresztül ballagott, míg egy erdőbe nem ért.
1: Na, majd itt megmutatom,
0: gondolta. És körbejárta az egész erdőt, hol üthetné bele az orrát valamibe. Kisvártatva talált is egy hatalmas, puha almot, amit gyorsan elkezdett túrni. De jaj! Alig tett pár lépést, kapta is föl az orrát a földről, és a két mancsa között szorongatta.
1: Jaj, nekem!
0: Kiáltozta.
1: Valami nagyon megszúrt.
0: És sírdogált tovább. A földkupacból pedig kimászott egy süni, aki mogorván nézte a kismalacot.
1: Te zavartad meg az álmomat. Szégyeld magad. Meg is érdemled.
0: Mondta neki bosszúsan, és visszamászott szundikálni. A kismalac megértette, hogy ez bizony nem volt szép dolog. És a sajgó orrát fogva tovább indult, hogy máshol próbáljon szerencsét. Pár nap után egy gyönyörű tisztásra ért, ahol rengeteg virág illatozott.
1: Na majd itt,
0: gondolta. És ismét körbe szaglázta az egész rétet, hol akadhat valami túrnivaló. Meg is találta a legnagyobb és legszebben illatozó virágbokrot. Gyorsan bebújt alá, hogy ott keresgéljen. Már nagyon közel járt a virághoz, amikor ismét az orrához kapott, és nyögdécselve tapogatta. Ki merészhet ilyen közel jönni hozzám? Kérdezte méltóság teljesen a rózsa. Te, kismalac, meg is érdemled. Majdnem tönkretetted a gyökereimet. A kismalac pedig ismét szomorúan és sebes orral folytatta az útját, mert megint nem sikerült megtalálnia a helyét. Jó pár napig bolyongott, míg egy árnyékos folyópartra nem ért. Le is heveredett nagy magányában egy fatövébe,
2: és nézte az ágak között átszűrődő napocskát. Ahogy nézelődött, észrevett egy furcsa dolgot az egyik fa ágán. Gondolta, megnézi közelebbről.
1: Mi a csuda lehet ez?
2: Gondolkodott, amíg mászott felfelé, majd mikor odaért, az orrával megböndöste azt a kerek és barna valamit, amihez hasonlót még sose látott. Több se kellett, a bögdösésre kirajzott egy csomó darázs, mert a kismalac bizony egy darásfészket talált. Össze-vissza csipkették a kismalac orrát, mert azt hitték, bántani akarja őket. Kismalac megint az orrához kapott, és jó nagyot esett a faágról, hogy csak úgy nyekkent a földön. Ne haragudj, kismalac, nem akartunk fájdalmat okozni, mondták neki, de reméljük, hogy egy életre megtanultad, hogy nem szabad más dolgába ütni az orrodat. Megtanultam, igen, mondta a malacka. Azzal fogta a fájós orrát, és korgógyomorral hazaindult. Otthon pedig megmutatta, hogy megtanulta a leckét. És övé lett a legszebb kukoricás, más dolgát pedig soha többé nem zavarta.

0: Mesés Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek. Csics.

Hófehérke. Valahol egy messzi vidéken élt egy csodaszép királylány, akinek arca olyan piros volt, mint az alma, haja fekete, mint a sötét éjszaka, bőre pedig olyan fehér, mint a hó. Szülei Hófehérkének keresztelték el. A lánynak volt egy rendkívül hiú mostohája, aki egész nap a tükörben nézegette magát. Így nem is foglalkozott a kislánnyal. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? Kérdezte a varázstükröt. Te vagy a legszebb, királynőm, válaszolta a tükör. Hófehérke napról napra szebb lett. Egyszer, mikor a királynő újra megkérdezte a tükrét, ki a legszebb a világon, a tükör ezt válaszolta. Szép vagy, királynőm, de Hófehérke szebb te nálad. A mostoha örjöngött mérgében. Megparancsolta a vadásznak, hogy vigye az erdőbe a lányt, és ölje meg. A vadásznak megesett a szíve a lányon, és így szólt hozzá. Fuss, amíg a lábad bírja, és soha ne térj vissza a palotába. Hófehérke ilyetten menekült az egyre sötétebb erdőben. Egyszer csak egy kis házacskát vett észre a sűrű lombok között. Közelebb merészkedett a házhoz, majd benyitott annak kis ajtaján. A házba lépve egy megterített asztalt pillantott meg, hét kicsi székkel körülvéve. Hófehérkének kopogott a szeme az éhségtől, így mindent megevett és megivott, amit csak az asztalon talált. Majd annyira elfáradt, hogy el is szenderedett az egyik kis ágyikóban. Amíg a lány az igazak álmát aludta, hazaérkeztek a kis házikó lakói. A hét kicsi törpe csodálkozva vette észre, hogy valaki elfogyasztotta a vacsorájukat. Ki evett a tányéromból? Kérdezte az egyik. Ki ivott a poharamból? Csodálkozott a másik. A hálószobába lépve pedig egyikőjük felkiáltott. Valaki alszik az ágyamban. Hófehérke ilyetten pattant fel, a törpék pedig faggatni kezdték a lányt. Te ki vagy? Honnan jöttél? Mit csinálsz a házikunkban? A lány elmondta történetét, hogy a gonosz mostohája miatt soha többé nem térhet haza. A törpék megsajnálták, és felajánlották neki, hogy lakjon velük. Hófehérke nagyon hálás volt. Ettől fogva minden este meleg vacsorával várta új barátait. Bevetette ágyaikat, és kitakarította a házat. A törpék minden reggel a bányába indulás előtt óva intették a lányt, hogy be ne engedjen senkit a házba, amíg ők nincsenek itthon. Ez alatt a palotában a gonosz királyné újra elővette tükrét, hogy meggyőződjön páratlan szépségéről. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? A tükör ezt válaszolta. Szép vagy, királyném, de Hófehérke még mindig szebb nálad. A mostoha dühében szerzett egy almát, aminek felét méregbe áztatta. Végzek Hófehérkével, ha már a vadász nem tette meg. Majd beöltözött öregasszonynak, és felkerekedett, hogy az erdőbe menjen. A gonosz királyné megtalálta a kis házat, és bekopogott az ajtaján. Nem engedhetek be idegeneket, mondta Hófehérke. A királyné tovább erősködött. Eladtam az összes almámat, már csak egy maradt, azt neked ajándékozom.
hófehérke kinyitotta az ajtót, és megköszönte az öregasszony ajándékát. Beleharapott az alma pirosabbik felébe, és azonnal ájultan esett össze. Este lett már, mire a törpék hazaértek. Meglátták a lányt, élezgették, de az nem tért magához. Üvegkoporsóba fektették, úgy siratták. Másnap arra lovagolt egy királyfi. Meglátta az üvegkoporsóban fekvő lányt, és azonnal beleszeretett. Milyen gyönyörű teremtés, gondolta. És kérte a törpéket, hadd vigye magával. A törpék szomorúan, de végül beleegyeztek. Ahogy felemelték az üvegkoporsót, az egyik törpe megbotlott. A koporsó a földre esett. Abban a pillanatban kiesett az alma hófehérke torkából, aki csodák csodájára újból életre kelt. A törpék nagyon boldogok voltak, újjongtak örömükben, és ölelgették egymást. A királyfi megcsókolta a lányt, felültette a lovára, és hazavitte országába, ahol hatalmas lakodalmat csaptak.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ki az az őszapó? Ha azt mondom, hogy őszapó, kinek milyen állat jut eszébe róla? Egy ősszakállú ravaszróka? Egy aranyos bogárka? Vagy egy öreg ősz? Nem talált! Képzeljétek el, hogy az őszapóka jellemzően a fejénél fehérres tollú madár, aki ott lakik az erdeinkben, és nagyon kedves hangon dalol. Csodás, feketés csőre van. Nagyon aranyos hangot ad ki. Szri, szri, szri, szri! Érdekes a táplálkozása is. Tavasztól rovarokat eszik, azonban ősztől a növényi táplálékokra tér át. Ha azt kérdezik tőled, melyik madár nem költözik el ősszel, akkor az őszapó biztosan eszedbe jut. Ő ugyanis egész évben ugyanazon a területen marad. Csukás Mese Rádió.
2: Ki meg a kopog a fa papucs, ne rohanj feje nagy orra buksz, két kakuk habogja Habakuk, homlokod közepén lesz egy luk, ha nem luk kék dudor jókora,
3: most kettő
2: s leszel az ország.

0: Markó meg a gombóc, aki elmeséli nektek Szabó Gyula.
1: Palkónak nagyobb volt a szeme, mint a szája. Persze ezt úgy kell érteni, hogy mindenből nagyobbat, többet akart enni, mint ami egy ilyen kisfiúnak éppen elég. Anyu, miért nem csinálsz nagyobb gombócokat? Kérdezte, pedig anyu éppen akkora gombócokat főz, amekkorának egy gombócnak lennie kell. Apu, miért ilyen kis dinnyét hoztál? Mondta apunak, pedig apu olyan nagy dinnyét hozott, hogy még ő is alig bírta hazacipelni. Ugyan mit csinálnál, ha nagy gombócokat raknék a tányérodra? Akkor nem tudnál nyolcat megenni, csak egyet, legfeljebb másfelet, válaszolt anyu. Az csak bízd rám, hencegett Palkó. Ugyan mire volna jó a nagyobb dinnye? A felét sem tudnánk megenni, a többit kidobhatnánk, még a hűtőszekrényben sem férne el. Az csak bízd rám, mondta Palkó apunak. Másnap Palkó lent üldögélt, szokott helyén az udvarban, a kerítés mellett. Palkó, gyere ebédelni! Hallotta anyu hangját. Palkó az ilyesmit mindjárt meghallja, csak azt nem, amikor anyu ilyesmit mond. Menj csak le a közértbe és hozzál két deka élesztőt. Az ilyesmit legalább háromszor kell elmondani. Persze ilyenkor már a hang is, a szöveg is változik. Hányszor mondjam, te haszontalan? Hát, ilyenek ezek az anyuk. De megtörtént az is, hogy Palkó hívás nélkül megjelent a konyhajtóban. Itt vagyok, mondta. Mit akarsz? Kérdezte anyu. Nem hívtalak? Nem, csodálkozott Palkó. Úgy hallottam, hogy azt mondtad, gyere ebédelni. Anyu ilyenkor vagy nevetett, vagy mérgelődött. Palkónak úgy látszik, nem csak a szeme káprázik néha, és óriás gombócokat, meg hatalmas fagylalt adagokat lát, hanem a füle is. De most csak ugyan anyu hangját hallja. Kisfiam, gyere ebédelni! Palkó már is ott ül az asztal előtt, hogy bement volna az udvarból, és odaült volna az asztalhoz, arra már nem is emlékezett. Ott ült az asztalnál megszokott helyén, ám az asztalon szokatlan látvány tárult most már csak ugyan nagyra nyílt szeme elé. De most a csodálkozástól nyílt nagyra a szeme, mert az asztalon olyan hatalmas tálat látott, mint egy üst, és abban akkora gombócok gőzölögtek, mint egy-egy futballlabda. Palkó megrémült. Ki vágja fel neki ezeket a gombócokat? Töprengett, mert hogy ő nem képes erre, azt tudta. Anyu, apu vágt fel, de sem anyu, sem apu nem ült az asztalnál, sőt, még a szobában sem látta őket. Ki vágja fel? Siránkozott Palkó. De akkor a tálból felemelkedett egy kis emberke, akkora volt csak, mint Palkó kis ujja, pedig az igazán kicsiny volt, hanem a hangja az óriási. Úgy harsogott, hogy az ablak is megrezzent, amikor megszólalt. Majd te! Rád bízzuk! A kis emberke átlátszó volt, mintha gőzből lett volna, bizonyára abból is volt. De én nem tudom, nyögte Palkó ijetten, szepegni is kezdett. Nem érek fel odáig. Már pedig neked kell felvágni, és jól vigyázz, mert ebben a tálban éppen 8 gombóc van, tudom, annyit szoktál megenni. Most ezt a 8 gombócot mind meg kell enned, és utána azt a kis dinnyét, ami ott áll a sarokban. Ordította a kis gőzemberke, és odamutatott a sarokba, ahol egy akkora dinnye állt, hogy nem is lehetett tudni, hogyan fér be az ajtón. Na mi lesz? Kihabált a kis emberke, és fenyegetően Palkó felé libegett. Palkó nem várt tovább, hirtelen az asztal alá bújt. Ho-ho, nem lehet megszökni, tessék csak mind megenni, fejezte be a gőzemberke. Ebben a pillanatban Palkó nagy koppanásokat hallott, mert a gombócok mind kiugráltak az asztalra, egymás után onnan a padlóra. Palkó felugrott, jól bele is verte a fejét az asztalba, de ezt most észre sem vette, rohant az ajtó felé, a gombócok utána, élükön a kis gőzemberke rohant, villát és kést tartott a kezében. De ezek óriási evőeszközök voltak, Palkó meg sem tudta volna emelni őket. A kis gőzemberke azonban könnyedén forgatta azokat a levegőben. Palkó kirohant az udvarba, az utcára is kiszaladt volna, de sajnos a kapu zárva volt. A gombócok ott gurultak mögötte, utánuk az óriás dinnye. A gőzemberke meg bömbölt, fogjátok meg! Palkó megrázta a fejét, majd körülnézett. Ott ült szokott helyén a kerítés mellett. Megtapogatta a fejét, bizony jó kis púf volt a homlokán. Úgy látszik, beleverte a fejét a kerítésbe a nagy izgalomban, és ettől felébredt. Körülnézett, de sem a gombócokat, sem a dinnyét, de még a gőzemberkét sem látta sehol. Csak egy kis veréb állt előtte, és nézte kíváncsian. Palkó, gyere ebédelni, hallotta. Hanem ez már igazán anyu hangja volt. Palkó még soha sem örült annyira anyu hívásának. Rohant már is. Mi van a homlokodon? Kérdezte anyu ijetten. No nézd, csak egy kis gombóc. És mosolygott. Azám, gondolta Palkó, milyen jó, hogy csak kis gombóc és nem nagy. Meg sem merte kérdezni, hogy mi az ebéd, attól félt életében először, hogy gombóc. De szerencsére mákos metéltet főzött anyu. És az is ér annyit, mint a lekváros gombóc. És nem is jó sokat enni, akkor nem fájdul meg az ember gyomra. Apu is megérkezett, hozta a dinnyét, de éppen akkorát, amekkorát három felnőtt meg tud enni. Mert a dinnye evésben Palkó is felnőttnek számít.
0: A Palkó meg a gombóc című mesét hallottátok.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy kerti rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy szereti a vizet, és szeret adni is belőle. Van egy füle, meg néha hosszú csöve a végén apró lyukakkal. Ha megtöltöd, nehéz lesz, és a segítségével a virágok, növények boldogan isszák a vizet. Kicsi kertészek kedvenc eszköze. Mi lehet ez? Persze, a locsolókanna. Én imádok a kertben segíteni és meglocsolni a virágokat. Mi otthon nagyjából heti kétszer adunk a növényeinknek vizet, és mindig meghálálják azzal, hogy szép virágokat hoznak, mi meg gyönyörködünk bennük. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Marék Veronika, a kalóz nagypapa. Elmondja Csőre Gábor. Nagypapa egyedül maradt. Magányosan élt a kertes házban. Tett, vett reggeltől estig, de nem volt senki, aki szólt volna hozzá. Egyre rosszabb lett a kedve. Úgy határozott, eladja a kertes házat, és oda költözik a lányához, Evejéhez, unokájához, az új lakótelepre. Zsolti büszkén újságolta Andrisnak a homokozóban. Hozzánk költözik a nagyapám. Anyu és apu már be is rendezte neki a harmadik szobát. És tudod, mi a nagyapám? Kalózkapitány. Csak áruhában jár, de ez titok. Nem mondd el senkinek. Andris irigykedve bámult Zsoltira. Nagypapa oda költözött, de a kedve szomorú, borongós maradt. Nem volt egyedül, de egyre jobban hiányzott a kert, a sok apró tennivaló. Úgy érezte, felesleges itt. Csak az vidította fel, ha délutánonként Zsoltival sétált a kis erdőben. Esténként sokáig mesélt neki. Ő maga talált ki meséket a kalózkapitányról, meg a három részeges kalózról. Andris egy napon észrevette, hogy Zsolti valamit szorongat a markában. Mutasd meg! Zsolti lassan szétnyitotta az ujjait. Puha fából faragott hajó volt a kezében, nem nagy, akkora, mint egy őszi barackmag. Nagyapa faragta nekem. Képzeld, faragni is tud. Ez a kalózok hajója. Andris könyörögni kezdett. Kérd meg, hogy faragjon nekem is, kérd meg. Jó, jó, majd szólok neki, ígérte nagylelkűen Zsolti. Hazaszaladt és keresni kezdte nagypapát. Ilyenkor ebéd után mindig otthon szokott lenni, hiszen mi más tehetne? Szunyókál, rádiót hallgat. Most nem volt sehol. Zsolti töprengeni kezdett. Talán lement a térre. Igazán szép meleg tavaszi idő van. Leszaladt a térre. Kereste a nagypapát a sakkozóknál. Nem volt ott. A presszóba is benézett, ott sem találta. Körbe szaladta a kis erdőt, hiába. Beült a homokozóba, és töprengve szórta a homokot egyik tenyeréből a másikba. Andris odaszaladt hozzá, és orra alá dugta összeszorított markát. Talált ki, mi van benne? Katica. Nem. Kavics. Nem. Akkor szabad a gazda. Andris kinyitotta a markát. A tenyerén parányi hajó feküdt, épp olyan, mint Zsoltié. Kalózhajó. Honnan szedted? Ugrott fel Zsolti. Nagyapád faragta nekem. Hol van? Éppen őt keresem. Ott ül a bokrok között. Gyere! Zsolti lába a földbe gyökerezett. Ott ült nagyapa, az ő nagyapja egy padon, és annyi, de annyi gyerek vette körül, hogy csak az ősz feje búbja látszott a gyerekfejek gyűrűjében. Mindenfélét farag, bálnát is, meg sellőt is, és közben mesél a kalózokról. Az én kalózaimról, szorult össze Zsolti szíve, sarkon fordult és hazaszaladt. Apja, anyja aggódva figyelte. Mi van ezzel a gyerekkel? Olyan szótlan, sápadt. Csak nem bujkál benne valami betegség? Vacsora után Zsolti ágyba bújt, és a fal felé fordult. Nem nézett fel akkor sem, amikor meghallotta az ismerős köhentést. Nagyapja jött be, hogy esti mesét mondjon neki a kalózkapitányról, meg a három részeges kalózról. Zsolti... Alszol? Nem, válaszolta Zsolti, és végre sírva fakadt. Úgy zokogott, hogy nagyapa csak nehezen értette meg, mi is a baja. Miért? Miért faragtál hajót minden gyereknek? És miért mondtad el a kalózokat nekik, amikor te az én nagypapám vagy?
2: Nagyapa az ágy szélére ült. Persze, hogy a tiéd vagyok. De tudod, ültem a téren, és épp egy delfint farigcsáltam, amikor gyűlni kezdtek körém a gyerekek. Néztek, bámultak szótlanul. Aztán az egyikük megkérdezte, kinek csinálom a delfint. Mondtam, a kalózoknak. Erre megkérdezték, kik azok a kalózok. Elmondtam nekik.
1: Az én meséimet, az én kalózaimat,
2: szipogta Zsolti. Ne irigykedj rájuk. Ezeknek a gyerekeknek sosem mesél senki. És amiket elmondtam, azok mind régi mesék. Neked mindig újat mondok. A legeslegújabbat. Mert te vagy az én unokám. Zsolti szeme fölcsillant a sötétben.
1: Jó. Akkor kezd is el a mait.
2: Másnap a téren Zsolti büszkén figyelte a nagyapját. Ott ült egy padon, hajót faragott, és közben mesélt. Gyerekek szorongtak körülötte. Egyszerre 25 unokája lett. És az volt a legjobb, hogy a kalóz nagypapa arcán nyoma sem volt már a szomorúságnak.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
1: Kutyavetye bemutatja a történelmünket megváltoztató állatokat.
0: Csak mondom, hogy állatnak lenni menő, ugyanis nagyon sokat köszönhettek az állatoknak ti, emberek. Például a kávét, a felnőttek kedvenc reggeli italát. Réges-régen egy kecskepásztor észrevette, hogy a kecskéi felélénkülnek, amikor egy fura bogyót legelésznek. Néhányat ő is leszedett és megfőzte. Az eredmény pedig finom, illatos ital lett, a kávé. Köszi, kecske! Üzenetet akarsz küldeni? Pitty, és már is ott van. Ám hajdanán hosszú hetekig vándorolt a levél, amíg a címzethez ért. Ekkor repültek képbe a postagalambok. A postagalambok olyan galambok, akiket beidomítottak arra, hogy mindig hazarepüljenek. Ezért, ha valaki egy távoli vidékről levelet akart hazaküldeni, akkor csak rákötözte a madár lábára az üzit, és elengedte. Hús! A sivatagban nagyon nehéz közlekedni a süppedős homokban, de erre vannak a tevék. Rengeteg cuccot bírnak el a hátukon, és szeretik a meleget. Ha pedig nem a sivatagban vagytok, hanem a sarkvidéken, semmi baj. Van megoldás, a szárhúzó kutyák. Ugye milyen menő állatnak lenni? Te melyik lennél a legszívesebben?
2: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
2: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
2: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat! A legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon saját hangon. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat! Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Szeptember 15-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élményé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát szeptember 15-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
2: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok. És azt hiszem már észrevetted, a jó tündér sem

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Lázár Ervin. A négyszögletű kerekerdő. Vacska Mati virágja. Ott állt Vacska Mati Mikka Makka előtt. Kicsit sírósan, kicsit nevetősen, egy szóval úgy, ahogy szokott. Mikka Makka, ugye te mindent tudsz? Kérdezte reménykedve. Mikka Makka elég komor képet vágott. Egyszer beszéltünk már erről, mondta mogorván. Na ugye, mondta boldogan Vacska Mati. Mit na ugye, mérgelődött Mikka Makka. Akkor megállapodtunk abban, hogy majdnem mindent tudok, avagy majdnem tudok mindent, vagyis, hogy mindent majdnem tudok. Ez az, emlékszem, kiáltott Vacska Mati. Emlékezni, azt tudtok, morogta Mikka Makka. Azaz, hogy csak emlékezni tudtok. Vacska Mati izget mozgott. Nem értem pontosan, mit mondtál, mondta. Nem baj, legyintett Mikka Makka. Nem azért mondtam. Vacska Mati kicsit félénken azt kérdezte. Ugye meghallgatsz? Mikka Makka ábrázata azt mondta. Meg hát. Egy kérdésem lenne, folytatta Vacska Mati. Mikka Makka ábrázata azt mondta. Elővele. Ugye nekem van születésnapom? Rukkolt elő a nagy kérdéssel Vacska Mati. Mikka Makka ábrázata azt mondta, de még mennyire? Tudtam, örült Vacska Mati. Hát mégis igaz. Születésnapja mindenkinek van, jelentette ki Mikka Makka. Jó, ezt tisztáztuk, komorodott el Vacska Mati. De mikor? Hogy mikor? Tárta szét a kezét Mikka Makka. Nekem például december 1-én. Neked, mondta fitymálva Vacska Mati, neked, de nekem mikor van? Honnan tudnám azt én? Neked kéne tudni. De nem tudom, mondta szomorúan Vacska Mati. Mikka Makka vakarta a feje búbját. Ajaj, mondta. Azaz, hogy még sincs születésnapom, keseredett el Vacska Mati. De ha egyszer van, mérgelődött Mikka Makka, Vacska Mati nem tágított. Mikor? Például ma, mondta sarokba szorítva Mikka Makka. Vacska Mati felvidult. Kedden? Mikka Makka bólintott, nagykő esett le a szívéről. Tehát minden kedden, virult Vacska Mati. Azt már nem. Milyen kedd van ma? Április 15-e, kedd. Na, akkor ez az, emelte fel az ujját Mikka Makka. Április 15-én születtél. Nem lehetne inkább kedd? Hogy kedd, hiszen kedd van. Hogy minden kedden születésnapom legyen. Még mit nem. Csak minden április 15-én. Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja. Kár, mondta Vacska Mati. Mikka Makka mélyen elgondolkozott. Tényleg kár, mondta aztán, és újra gondolataiba mélyedt. De hiszen akkor, kiáltott Vacska Mati. Mit akkor? Ma, április 15-e van. És akkor mi van? Hát a születésnapom. Jé, majdnem elfelejtettem, ugrott fel Mikka Makka, és felragyogott az arca. Isten éltessen! Kiszaladt a tisztás közepére. Fiúk, kiabálta. Vacska Matinak születésnapja van. Elő is sereglettek mind. Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Bruckner Siegfried, Aromó, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Ott sürögtek, forogtak Vacska Mati körül. Isten éltessen, kiabálták. Bruckner Siegfried hirtelen elhallgatott, de olyan feltűnően, hogy a többiekbe is belefulladt a szusz. Mi történt? Kérdezte Nagy Zoárd. Csak elég furcsa, mondta Bruckner Siegfried, és Vacska Matihoz fordult. Már 15 éve ismerlek, és eddig egyszer sem volt születésnapod. De ma kedd van, mondta Vacska Mati. Az mindjárt más, kiáltott Bruckner Siegfried. A többiek meg suspitoltak. Összedugták a fejüket, sutyuru-mutyuru, Vacska Mati meg úgy tett, mintha nem tudná, miről van szó. Pedig hozzá is elhallatszott, ahogy dömdödöm azt mondja, dömdödöm. Ez pedig csak az nem érti, aki mind a két fülére süket. Vagy még annál is jobban. Mert hogy dömdödöm azt mondta, adjunk ajándékot az ünnepeltnek, akinek 15 év óta ez a kedd az első születésnapja. El is futottak mindjárt, vissza is jöttek mindjárt. Na és a kezükben, na lám, a kezükben, oda néz, a kezükben egy cserépvirág. Lila is volt, zöld is volt, sárga is volt, kék is volt, csoda egy virág volt. Úgy hívták, Vacska Mati virágja. Láttátok volna Vacska Matit. Írult, pirult, sápadozott, táncolt, ugrált, sikongatott, simogatta, dédelgette, becézgette, lehelgette a virágját. Igen boldog volt. Hát, így zajlott le az a születésnap. Aztán elmúlt. Sok kedd elmúlt. De egyik sem volt Vacska Mati születésnapja. A virág meg oramfia. Szegény, szegény Vacska Mati virágja. Azt hiszitek, törődött vele? Nem törődött. Azt hiszitek, öntözte? Nem öntözte. Azt hiszitek, kapálgatta? Nem kapálgatta. Azt hiszitek, rá is nézett? Nem nézett rá. A virágnak oda lett zöldje, sárgája, lilája, kékje. Kornyadozott, fonnyadozott. Egészen addig, amíg egyszer csak nagymérgesen azt nem mondta dömdödöm, hogy dömdödöm. Hallottátok? Mondta Ló Szerefin. Dömdödöm azt mondta, hogy dömdödöm. Hogy ne hallották volna. Bizony, nem gondozza a virágját. Bizony, nem öntözi. Bizony, rá se néz. Bizony, hervadozik szegény virág. Bizony, kornyadozik. Így beszélt Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Arómó, Bruckner Siegfried, Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos. Jaj, elfelejtettem, sápítozott Vacska Mati. Pedig az én virágom, Vacska Mati virágja, mindig tudtam. Ne haragudjatok. Hát akkor gondozd. Hát akkor öntözd, hát akkor törődj vele. A virág hervat volt. Fonnyat volt, de biztosan nagyon dörömbölt akkor a szíve. Dörömbölt boldogan. Vacska Mati meg neki esett, öntözte reggeltől estig, estétől reggelig, kapálta naphosszat, csak úgy serceget szegény virág gyökere. És két nap múlva azt mondta. Öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, mégis kornyatsz, mégis hervadsz, mi lesz már? Tessék sárgállani, tessék zöldelni, tessék lilállani, tessék kékelleni. Na, erre megint összesereglett Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Arómó, Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Mit képzelsz, mondta Ló Szerafin, hónapokig nem törődtél vele, és most azt hiszed, két nap alatt virulni fog. Zöldelleni, sárgállani, lilállani, kékelleni, dömdödöm. Úgy határoztunk, mondta Bruckner Siegfried, hogy elvesszük tőled a virágot. Jaj, ne! Esett kétségbe Vacska Mati. De igenis elvesszük. Dömdödöm, mondta ekkor Dömdödöm. Csodálkozva néztek rá. Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is? Döm. Megkérdezték hát a virágot. Akarsz Vacska Matinál maradni? A virágnak szép virághangja volt. Igen, mondta. De hiszen nem öntözött. Tudom, mondta a virág. De hiszen nem kapálgatott. Tudom, mondta a virág. De hiszen rád se nézett. Tudom, mondta a virág. Aztán meg agyon öntözött. Tudom, mondta a virág. Agyon kapált. Tudom, mondta a virág, sápat lettél. Tudom, mondta a virág, csenevész lettél. Tudom, mondta a virág, akkor meg miért maradnál nála? mordult rá Bruckner Siegfried. Azért, mert szeretem, mondta a virág. Miért szereted? Háborgott a romó. Csak, mondta a virág. Vacskamati táncra perdült, ugrált a virágja körül, alig látott az örömtől. Meglátod, rendesen öntözlek, kapállak, törődöm veled ezután, mondta a virágnak. A virág meg azt mondta, hiszi a piszi, és olyan boldog volt, amilyen még soha.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Halihó, gyerekek! A mikrofon mögül Réka jelentkezik. Vagyis én. És újra itt vagyok egy találós kérdéssel. Így hangzik. Ez a kis barát mindig segít. Hasonló, mint a felnőtteknek az autó, te is gyorsan eljuthatsz vele a játszótérre. Egyszerűbb kicsit, mint a bicikli. De csak óvatosan közlekedj vele. Még azt elárulom nektek, hogy leggyakrabban két kereke van, és lábbal kell hajtani. Néha csak tolod, néha csak húzod, de az biztos, hogy mindig sok örömet okoz. Mi lehet ez? Igen, ügyesek vagytok, ez a roller! Köszönöm, hogy velem játszottatok. Remélem, tetszett a találós kérdés. Ti tudtok rollerezni? Ú, én nagyon szeretek. Legközelebb is várlak titeket. Sziasztok!
0: Amit most hallgatsz, az a...
3: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek!

0: Farkas Tünde Zsuzsanna, Jankó és Piroska. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer régen volt egy erdő, az erdőben pedig egy varázscsóka Jankó. Jankónak az volt a képessége, hogy mindenkinek megmutatta a szerelmét. Aki csukott szemmel elé állt, azt Jankó megcsókolta, és amikor kinyitotta a szemét, akkor a szerelmét látta. De Jankó nem szerette a munkáját. Ő ember akart lenni. Egyszer összetalálkozott egy szegény koldussal, aki tűzifát szedett a szamarával. Jankónak támadt egy remek ötlete. Te szegény ember, mit szólnál, ha neked adnám a varázserőmet? Jankó, miért adnád azt nekem? Hogy ember lehessek végre, te pedig varázslatos csóka lehetnél. Ezen a szegény ember elgondolkozott. Végre elmehetne ebből az erdőből, és meggazdagodhatna a varázslásból. Igazi gazdag csóka lehetne belőle. Beleegyezett. Jankó átadta neki a varázserejét, és testet cseréltek. Ekkor Jankó a szegény ember kabátjában valami furcsa izgés mozgást érzett. Kivette a kabátjából a zavaró dolgot, és a szerelmét látta, Piroskát. Ő volt az a csókalány, akivel réges-régen együtt jártak az állatiskolába. Jankó meggondolta magát. Változtass engem vissza csókává, te meg újra ember lehetsz, gazdag ember. Ha már egyszer ember akartál lenni, legyél ember. Azzal hús elröppent. Mit volt mit tenni, Jankó a szegény ember házába ment a szamárral. Elbúcsúzott Piroskától. Mikor kitavaszodott, egy fecske Jankó házához sietett. Jankó, Piroska bajban van, nagyon-nagyon rosszul van, kiáltotta a fecske. Jankó gyorsan oda sietett a bükkfához, ami régen az ő háza volt. Mikor odaért, ott találta Piroskát. Jankó tudta, hogy már nincs varázsereje, de akkor is lecsukta Piroska szemét és megcsókolta. Mikor Piroska kinyitotta a szemét, a szerelmét látta, Jankót. De azt is látta, hogy már nem ember, hanem csóka. Újra megcsókolták egymást, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.
2: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
3: Sziasztok, gyerekek! Vargáné Rejter Judit vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő című pályázatának különdíjasa. Ma egy mesét hoztam nektek, aminek címe Sűntóni. Egyszer volt, hol nem volt, valahol a nagyvilágban élt egy sűncsalád. Alig múlt el 3 éves a kis Sűntóni, anyukájával és apukájával hosszú útra indultak, és végül meseerdő közepén telepedtek le, és rendezték be új otthonukat. Sűnpapa és sűnmama napokig rakosgatta a leveleket, hogy ősszel mindhárman kényelmesen hajthassák álomra a fejüket. Ez idő alatt Tóni gyakran járt el a közeli játszótérre, de leginkább csak maga játszott. Nem szólt senkihez, nem kereste a társaságot, csak csendben leste szeme sarkából a többieket. Egy szép napon, ahogy éppen a homokban játszott, egy labda gurult oda hozzá, majd kis idő múlva egy nyuszi futott felé. Tóni a labdát nézte, amikor a nyuszi megszólította. Szia, Ferdi vagyok. Te ki vagy? Sűntóni megszeppent. Most mit csináljak, gondolta. Valamit csak mondanom kell. A nyuszira emelte tekintetét, és ő is bemutatkozott. Ich bin Tóni. Nem jössz velünk játszani? Kérdezte Ferdi. Erre aztán már tényleg nem tudta a kis Tóni, hogy mit is válaszoljon. Ezért azt gondolva, hogy biztos a labdáért jött, inkább szó nélkül megfogta, és visszaadta azt a nyuszinak. Ferdi kicsit értetlenül nézte Tónit, de vállat vont, és visszament a többiekhez játszani. Tóni szomorúan nézett utána. Másnap a kis Sűn újra kiment a játszótérre, ahol egy csapat már vidáman játszott. Leült a fűbe, és messziről nézte, ahogyan a többiek jókedvűen labdáznak, nevetnek, és jól láthatóan nagyon jól szórakoznak. Ferdi, aki szintén a csapatban volt, megpillantotta a kis Sűnt, és nagyot intve oda kiáltott hozzá. Gyere játszani, Ihbin Tóni! A kis Tóni megörült a hívó mozdulatnak, és odaszaladt a többiekhez. A szíve vadul kalapált az izgatottságtól. Kidobót játszunk. Te erre a térfélre állsz. Ha repül feléd a labda, vagy kerüld el, vagy fogd meg, és próbálj kidobni valakit. Ha eltalál a labda, kiesel, mondta Brumi, a kis medvebocs. Tóni igyekezett figyelni, de nem igazán értette, hogy mit kell csinálni. Azt látta, hogy hova kell állni. Odaállt hát, és próbált bekapcsolódni a játékba. Az első dobásnál azonban a labda Tóni tüskéire esett, és kiukadt.
4: Jaj, Ihbin Tóni, de ügyetlen vagy, miért nem fogtad meg?
3: Kiáltottak fel egyszerre a kis pajtások. Tóni látta, hogy bajt csinált, és próbált magyarázkodni, de csak ennyit tudott mondani lesütött szemmel.
5: Entschuldigung.
3: Ekkor ért oda Nyuszi mama, Ferdi anyukája. Mi a baj, gyerekek? Kérdezte.
4: Az, mami, hogy Ihbin Tóni kiukasztotta a labdánkat, és...
3: Ekkor Nyuszi mama félbeszakította a gyermekét. Ihbin Tóni? Nézett furcsán.
4: Igen, ő itt Ihbin Tóni,
3: mutatott Ferdi Tónira.
4: Mindig egyedül üldögél és nem beszél, és ide hívtuk, hogy játszon velünk, és tessék,
3: mutatott a leeresztett labdára Ferdi.
4: Nem is akar játszani, meg se akarta fogni a labdát, pedig elmondtuk, hogy mi a játékszabály.
3: Nyuszi mama odament a lehajtott fejű kis sünhöz. Finoman megsimította a buksiját, és így szólt. Semmi baj, nézd rám. Tóni felemelte tekintetét, és elmorzsolta az arcán legördülő könycseppet. Szia, én Teri vagyok. Téged hogy hívnak?
5: Ihbin Tóni,
3: válaszolt elcsukló hangon a süni. Nyuszi mama megértette, miért olyan szótlan a kis sün. Gyermekéhez fordult. Tóni német, ezért beszél keveset, és ezért nem értette meg, hogy mit kell csinálnia a labdával.
4: Német? Kérdezték a gyerekek egyszerre. És az fáj, és ettől nem tud rendesen beszélni.
3: Nyuszi mama elmosolyodott.
5: Tóni tud beszélni, csak nem azon a nyelven, amelyiken ti.
3: Próbáljátok neki úgy elmagyarázni a szabályokat, hogy megértse. Mutassátok meg neki, hogy mit kell csinálnia. Ha sokat beszéltek hozzá, és mindig mutatjátok is, hogy miről beszéltek, előbb-utóbb megérti, sőt, meg is tanulja a nyelvünket. A gyerekek csendben hallgattak, majd egy kis idő után Ferdi szólalt meg értetlenkedve.
4: Nem is az a neve, hogy Ihbin Tóni?
5: Nem, mosolyogta Nyuszi mama. A neve Tóni.
3: Ők így mutatkoznak be. Ihbin Tóni, azt jelenti Tóni vagyok. Értitek már? Na gyertek ide mindnyájan és mutatkozzatok be Tóninak az ő nyelvén.
5: Ihbin Teri, kezdte Nyuszi mama, és a kezét nyújtotta a kis sün felé.
3: Tóninak mosolyra húzódott a szája, és boldogan fogott kezet Ferdi mamájával. Ezután sorra odaálltak a többiek is.
4: Ihbin Ferdi.
6: Ihbin Brumcsi.
7: Ihbin Breki.
8: Ihbin Röfi.
3: Sün Tóni a meghatottságtól csak ennyit tudott mondani.
5: Danke schön.
3: Ettől a naptól kezdve Sün Tóni igazán otthon érezte magát mese erdő közepén az új barátaival. Sokat tanultak egymástól és egymásról, és ma már együtt énekelnek.

0: tých.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Őszi lábbelink, a gumicsizma. Ti is szerettek az esőben egyik pocsolyából a másikba ugrálni? Bevallom, én még most is szeretek belelépni a pocsolyába, de csak akkor, ha a szeretett piros gumicsizmámban vagyok. Hogy miért csak akkor? Mert az én gumicsizmám nem ázik át, és így nem lesz vizes a zoknim sem. Mert az átázott zoknimat viszont nem szeretem. A gumicsizmát először a bányákban és a földeken dolgozó emberek használták. Kicsit hasonló ennek a csizmafélének a története, mint a farmernek. Ugyanis a gumicsizma, főleg a klasszikus, ami felér a térdedig, annyira kényelmes és vízhatlan volt, hogy az emberek elkezdték felfedezni maguknak. De jó, ebben jó lehet csónakba szállni is, meg horgászni is. Meg zuhogó esőben kutyát sétáltatni, meg ősszel a legborongósabb időben is kimenni benne a természetbe. Bizony, ne feledjétek, egy jó gumicsizma ősszel aranyat ér. Csukás Mese Rádió.
2: A mesepostás meséje. Van egy történet, amit már nagyon régen el akartam mesélni nektek. Hogy még nem ismertek? Akkor engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. István bácsi vagyok, a mesepóstás. Nekem mindenem a szakmám. Egész életemben szorgalmasan kézbesítettem a leveleket, a csomagokat, mindenféle színes küldeményeket. Mivel rengeteg emberrel találkoztam munkám során, jól ismertem a városkámban élő embereket. Tudtam, milyen örömök elé néznek, vagy hogy mekkora nehézségekkel küzdenek. Mindenkihez volt egy-két jó szavam, és ha kikérték a tanácsomat is, igyekeztem bölcs tanácsokat adni. A jó történeteket, az izgalmas meséket mindig is rajongásig szerettem. Ezt a szeretetet a gyerekeimre is ráragasztottam, így ők sem maradtak esténként mese nélkül soha. Azonban nálunk ezeknek a mesés estéknek volt egy olyan szereplője, amiről a családomon kívül senki sem tudott. Tudtok titkot tartani? Csak bólintsatok egyet, ha igen. Ugyanis birtokomba került réges-régen egy meseládika, ami csak úgy ontja magából a szebbnél szebb meséket. Bár engem mindenki olyan embernek ismer, aki két lábbal áll a földön, és nem hisz a csodákban, az igazság mégiscsak az, hogy jó okom van arra, hogy higgyek bennük. A legnagyobb csoda az életemben éppen azon a napon történt meg velem, amikor semmi meglepőre nem számítottam. Éppen 100. napja voltam szolgálatban postásként. Eszembe se jutott, hogy a számok között akadhat olyan is, amelyik varázserővel bír. Kimentem reggel a vasútállomásra, és átvettem a Füstöcske Expressről leadott leveleket és csomagokat. A hideg novemberi szél nem segítette a munkámat, de ahogy csak tudtam, ügyesen beletettem a biciklim kosarába a csomagokat, táskámba pedig a leveleket. Már a pályaudvaron feltűnt az egyik csomag különös külseje. Szinte csillogott a papír, amelybe becsomagolták. Ahogy jobban megnéztem, észrevettem, hogy cikornyás kézírással ez volt ráírva. Csak is Mici néni kezébe, sürgős, törékeny, pótolhatatlan. Elhatároztam, hogy ennek a csomagnak a kikézbesítését hagyom a legvégére, mert Mici néni háza a csónakázó tó mellett volt, és kicsit messzebb esett a várostól. Mire a munkanapom végén megnyomtam a házikó csengőjét, már egészen besötétedett. A csengésre csak a mogorva macska komornyik dugta ki az orrát, és mikor végignézett rajtam, közölte, hogy mára nem vártak senkit. Erre már én is elvesztettem a józaneszemet is, és a türelmemet is. Gyorsan felkiabáltam Mici néninek az emeletre, hogy jöjjön le, mert csomagja érkezett. Pár pillanat sem telt bele, az ajtó újra nyikordult egyet, és ott állt személyesen Mici néni kedvenc narancsszínű macskája társaságában. Megörülve annak, hogy végre ezt a csomagot is kikézbesíthetem, már szedtem is elő az átvételi bizonylatot, amit Micike néninek ugye alá kellett volna írnia. Csak hogy a néni ahelyett, hogy átvette volna az amúgy nagyon csinos kis küldeményt, erősen a szemembe nézett, és titokzatos hanglejtéssel csak ennyit mondott. A csomag az öné, kedves István! Hát nem mondta meg magának ez a kis kotnyeles csomagocska idefele? S jó lenne, ha ön meg ezentúl a nevéhez illeszteni azt is, hogy mesepóstás. István a mesepóstás. További szép estét! Ekkor ismét becsapódott a kapu az orrom előtt. Komolyan nem értettem semmit az egészből, de miért nem írta alá Micike a papírt? Miért nem vette át a csomagot tőlem? És mi ez a badarság ezzel a mesepostás névvel? Aznap este dühösen érkeztem haza. Igen, hálátlannak tartottam az idős hölgyet, aki meg sem köszönte, hogy ilyen nagy kitérőt tettem a flancos csomagjáért, amit aztán igencsak udvariatlanul át sem vett. Még hogy ez a csomag az enyém lenne, de hát egy gyerek is láthatja, hogy ez a csicsás valami csakis Micike nénié lehet. Hiszen nekem nem voltak soha olyan előkelő barátaim, akiktől ilyesmit kaphatnék. Mérgemben aztán bedobtam a csomagot a szobám egyik sötét sarkának abba a szegletébe, ahol csak néhány pók élt, de azok is igen szerény körülmények között. Teltek az évek, néha hallottam fura hangokat abból a sarokból, de nem tulajdonítottam nekik nagy jelentőséget. Megnősültem, és megszületett az első gyermekem, Oszkárka. Aki ismeri a kisgyermekek természetét, tudhatja jól, hogy a csöpségeknek rengeteg mozgásra van szükségük. Így volt a kis Oszkár esetében is. Imádott mászkálni erre-arra a szobában. Na és mi volt a kedvenc foglalatossága? Bizony-bizony, felfedezni ennek a szerény postás hajléknak legeldugottabb zugait. Egyik nap aztán, amikor feleségem éppen az ünnepi egyenruhámat vasalgatta, arra lett figyelmes, hogy a fiunk kedélyesen gagyarászik valakivel a sarokban. Kiderült, hogy a rég elfeledett csomagban egy meseládik alapult, amely évekig hiába várta, hogy kicsomagoljam. Amit én nem cselekedtem meg az évek alatt, azt Oszkárka egy pillanat alatt megtette. Letépte a ládikáról a csomagolást, majd boldogan beszélt hozzá. Teljesen elképedtem ettől a csodás szerkezettől. Nagyon sajnáltam, hogy hosszú évekig nem jöttem rá, hogy milyen varázslatos dolog van a birtokomban. A meseládika attól a naptól kezdve minden egyes nap mesélt néhány szép mesét a kis Oszkárnak, majd a második gyermekemnek, Lenkének is. Sem én, sem a feleségem pontosan nem értette, hogy hogyan működik ez a meseládika, azt viszont nagyon boldogan vettük tudomásul, hogy pont olyan témájú meséket választ esténként a gyerekeimnek, melyek amúgy is foglalkoztatták őket. Teltek, múltak az évek, nyugdíjba vonultam. Hogy hasznosan töltsem a napjaimat, egy picit még besegítettem az új postás munkatársamnak. Például megpróbáltam kideríteni azoknak az embereknek a címét, akiknek költözés miatt nem sikerült kikézbesíteni a levelüket. Egyik nap aztán kaptam egy levelet egy Laci nevű kis fiútól, aki arra kért, hogy segítsek megtalálni az alvókáját. Bevallom, nagyon sajnáltam a fiút, így minden követ megmozgattam, hogy az alvókája megkerüljön. Mikor Laci visszakapta a kis plüss sárkánykát, elhíreztelte a városban, hogy mesebeli erővel bírok. István bácsi, a mesepóstás! István bácsi, a mesepóstás! Ezt mondogatta mindenkinek. onnantól kezdve özöllöttek a levelek hozzám. Valaki rajzolt nekem egy szép rajzot, valaki verset írt, valaki pedig arról írt, hogy szeretne hallani egy szép mesét. Csak nem tudja, hogy melyik szól a tengerről, meg a hajós kapitányról, és jó lenne, ha én ajánlanék neki egyet. Gyűltek a levelek, születtek a jó és bölcs válaszok, és közben a meseládika egy-egy igazán jó mesét választott a gyerekeknek. Talán neked is fog hamarosan választani egyet. Szeretnéd?

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Úgy ennék én mást is, mint vízi növényt, meg rovart és békákat, ó! Még senki sem értette ezt az igényt, oly kevés mit kínál a tó. A mólónál várom már azt a napot, hogy jöjjön egy okos gyerek, és bedobjon nekem pár jó falatot, ne mindig kenyérbe lett. Dobjatok végre,

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jó estét kívánok! Grillus Vilmos vagyok, ma én mondok nektek esti mesét. Ajándékot kapni nagyon jó dolog. Pláne amíg az ember nem is tudja, hogy mi van abban a csomagban, amiben az ajándék rejtőzik. De hát a természettől is kaphatunk ilyen ajándékokat. Gondoljatok csak egy vadgesztenyére, leesik a fáról egy szúrós burok. Hát azt tudjuk, hogy gesztenye van benne, de hogy milyen gesztenye, hogy abból mondjuk majd egy figurának, amit otthon megcsinálhattok belőle, a feje lesz, vagy a lába, azt nem tudjuk. És milyen jó ebből embert építeni, gyufaszálakból, meg vadgesztenyéből. Bizony a természet ajándékai nagyon szépek. Hallgassátok meg ezt a mesét. A címe Szarka taxi, Szarka bazár. A 100 éves erdő, ahol ez a történet megesett, a legszebb erdő volt, amit valaha láttam. A fák dús lombjai között madarak csiviteltek, a faodvakban mókusok tanyáztak, a napsütötte tisztásokon vidám nyúlgyerekek kergetőztek. A tölgyek, hársak, juharfák gyökerei között tiszta vízű patak csörgetezett. Az erdő lakói békességben éltek, szerették, tisztelték egymást. Mindenki tudta a dolgát, tette, amit kellett. A kakuk óránként jelentette az idő állását. A sünök szorgalmasan gyűjtögették a földre pottyant vadkörtét. A méhecskék nektár után röpködtek, a pockok, hörcsögök télire való után kutattak. Ha összezördültek egymással az erdő lakói, a legöregebb tölgyfán élő bölcs bagoly teremtett rendet közöttük, s ha olykor-olykor megbetegedett valaki, ő látta el a gyengélkedőt orvosi tanáccsal. Egyik nap idegenek jelentek meg az erdőben. Citromsárga autóval érkeztek, amelynek oldalán a következő felirat vidított tiditarka betűkkel, Szarka taxi, Szarka

0: kabazár. Az autóból két különös figura szállt ki, rikító ruhadarabokkal és csillogó-villogó ékszerekkel fölciszomázva, egy pöffeszkedő szarkapár. Felröppentek az öreg töltyfa egyik ágára, és körbe hordozták tekintetüket a tájon. Micsoda elmaradott vidék, cserregte megvetően az egyikük, sehol egy gyors étterem, sehol egy üzlet. Itt még a kakuk mondja az időt, amikor már réges-rég feltalálták a kakukkos órát, toldotta meg a másik. Vadkörtét gyűjtenek, patakvizet isznak, nem ismerik a palackozott szörpöket, legyintett szárnyával az első. Gyalog járnak, cipekednek, rettenetes lehet itt élni. Az erdő lakói meglepetten hallgatták a szarkapár szavait. Miért mondjátok, hogy rettenetes itt élni? Mi nagyon jól érezzük magunkat a 100 éves erdőben, mondta nyúlanyú. Ha a városban élnétek, tudnátok, hogy mi a jó? Ma már csak az ostobák járnak gyalog, akinek esze van, autón közlekedik, mutatott a citromsárga kocsira a szarka taxisofőrje. A városlakók modern környezetben élnek, és kényelmesen megvásárolják mindazt, amire szükségük van, magyarázta a szarka bazár tulajdonosnője. Leröppent a faágról, felnyitotta a taxi csomagtartóját, elővett belőle egy kinyitható kerti asztalt, és kipakolta áruját a bámészkodók elé. Nézzétek csak, mi minden kapható a városban. Biztos vagyok benne, hogy ti még hírből sem hallottatok ezekről a különleges dolgokról. Teleszkópos hátvakaró, elemes miniventillátor, horoszkópos kulcstartó, elektromos fülmelegítő, zenélő citromfacsaró, illatosított művirág, világító WC-ülőke. Ezek nélkül a rendkívül hasznos és divatos tárgyak nélkül ma már elképzelhetetlen egy modern háztartás. A felvilágosult vásárlakók cukorkával és csokoládéval kényeztetik magukat, és nem vizet isznak. De nem ám, hanem palackozott limonádét és gyümölcsízű szörpöket. Tessék, kóstoljátok csak meg! Finomabb az aromájuk, mint bármelyik gyümölcsnek, ami az erdőn terem. Szarka asszony műanyag poharakba töltögette a szirupos levet, és megkínálta a kíváncsi tömeget. Valóban nagyon finom, igazán zamatos, bólogattak az erdő lakói. Kérünk még, visítoztak a sünlurkók. Mondd csak, hogy juthatnánk hozzá ezekhez a csodálatos modern dolgokhoz? Kérdezte sóvárogva a sünmama. A bazárban minden eladó, és a taxi is a rendelkezésetekre áll, felelte a szarkasszony. Cserébe adjátok nekünk a kincseiteket. A kincseink? Néztek össze tanástalanul az erdő lakói. Milyen kincsekre gondolsz? A turisták sok mindent elvesztenek kirándulás közben, pénzérméket, nyakláncokat, gyűrűket, evőeszközöket. Nincs más dolgotok, mint megkeresni ezeket a tündöklő tárgyakat, és idehozni nekünk, válaszolta a mohó szarka. Szívesen idehordjuk nektek, amiket találunk, mi úgysem tudunk mit kezdeni velük, válaszolták az erdei állatok, és már szaladtak is, hogy átkutassák a környéket. Drága kővel ékesített gyűrűk, fényes gombok, díszes hajcsatok, színes gyöngyök, aranyos ezüstfülbevalók, gyémánttal kirakott medálok kerültek elő a szarkák legnagyobb örömére. Amíg az asszonyok a bazárban csereberéltek, a többiek beültek a szarka taxiba. Ó, milyen kényelmes, milyen előkelő, milyen izgalmas, lelkendeztek az utasok. A taxi körbe pöfögte az erdőt, folytogató szürke füstöt eregetve maga után. Csak egy valaki nem nézte jó szemmel az állatok mulatságát. A legöregebb tölgyfán lakó bölcs bagoly. Hú-hú, de nagy baj lesz ebből. Húhogta vész jóslóan. Ám az erdőlakók nem törődtek vele. Újabb és újabb árut követeltek szarkasszonytól, aki csak hordta a városból a haszontalanabbnál haszontalanabb dolgokat. A szarkataxi tele füstölte kipufogó gázzal az erdőt, kerekével eltiporta a színes virágokat, keresztül gázolt a somon, a galagonya és kecskerágó bokron, kilapította a földre hullott gyümölcsöket, összeroppantotta a fűben megbújó csigaházakat. Az italos palackokat, műanyag poharakat, csak különféle áruk színes csomagolását szanaszét hordta a szél, és pár hét múlva a rét, az erdő, a patakmeder tel is tele volt szeméttel. Az erdőlakók ellustultak, elkényelmesedtek. Már nem voltak hajlandók gyalogolni, mindenhová taxin vitették magukat. Patakvíz helyett palackozott, cukros italokat fogyasztottak, és habzsolták az édességeket. Elsőként a sűn gyerekek csapták el a hasukat, aztán jöttek sorra a többiek. A nyúl család fogfájásra panaszkodott, hiszen sárga répa és káposzta helyett reggeltől estig töltött cukorkát rágtak. A mókusok úgy meghíztak a sok taxizástól, hogy már nem tudtak fölkapaszkodni a fa tetejére. A biztonságos odú helyett a szabad ég alatt kellett tölteniük az éjszakát. Volt, aki szédelgett és köhögött a kipufogógáztól, volt, akit az eltaposott virágok, letarolt bokrok és a szeméttel borított patakpart látványa keserített el. Az erdőlakók belátták, hogy a bölcsbagolyra kellett volna hallgatniuk. Felkeresték hát, és tanácsot kértek tőle. Mondd meg nekünk, bölcsbagoly, mit tegyünk, hogy ismét egészségesek legyünk, és az erdő újra régi szépségében pompázzon. Hát éljetek úgy, ahogy a szarkák látogatása előtt, felelte a bagoly. Meg volt mindenetek, amire szükségetek volt, innivalónak legjobb a tiszta patakvíz, édességnek elegendő az erdei méz és az amatos vadkörte, miért járnátok autóval? Elvisz a lábatok, elrepít a szárnyatok oda, ahova el akartok jutni. Az állatok megfogadták a bagoly szavait. Bezárhat a bazár. Nem vesszük igénybe többé a szolgáltatásaitokat, közölték a szarkákkal. Legjobb lesz, ha máshol próbáltok szerencsét. Elmegyünk, hiszen amit akartunk, már úgyis megszereztük tőletek. Minden csillogó-villogó kincseteket nekünk adtátok, cserregte a szarkapár. Akad még vidék, ahol ugyanilyen hiszékeny állatok élnek, mint amilyenek ti vagytok. Isten veletek! A szemtelen szarkák beszálltak a taxiba, és gúnyos kacagással elhajtottak. Az erdő lakói attól a naptól kezdve megbecsülték lakóhelyüket. Megtisztították a gyönyörű tájat a sok szeméttől, az eltaposott bokrok és virágok helyére újakat ültettek, a 100 éves erdő a legszebb erdő, amit valaha láttam. Ha nem hiszed, legközelebb kirándulj el oda. De jó, hogy az erdő lakói még időben észbe kaptak, és meg tudták menteni az erdőt, a természetet, a legfőbb kincsüket. Vegyetek példát ti is róluk. Vigyázzatok a természetre.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek. Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a holló a varjúfélék családjába tartozik, és nagyon okos madár? A madarászok szerint ő az egyik legintelligensebb állat a Földön. Hallgass csak! Lehet, hogy legközelebb már te is felismered a hangját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok! Én Üvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy nagyon érdekes mesét mondok el nektek. Seffer Erzsébet Csillagom című meséjét, ami tulajdonképpen, hát ha innen nézzük mese, onnan nézzük egy nagyon érdekes történet, de mindenképpen érdekes, hogy a napokban egyszer csak kezembe akadt egy újság, és abban volt ez. Rácsodálkoztam, hogy Csillagom. Az a címe, hogy Csillagom. És úgy kezdődik, hogy pszt, ez egy titkos mese. Ó, mondom, hát itt egy meséről van szó. És aztán elkezdtem olvasni, és úgy, ahogy a csillagba beleszeretett az írónő, ugyanúgy én is beleszerettem ebbe a kis mesébe, és most el is mondom nektek. Seffer Erzsébet Csillagom. Pszt, ez egy titkos mese. Egyszer, már nem emlékszem pontosan, hogy mikor volt, Pesten jártam. A Rákóczi úton bandukoltam a Nagykörút felé, amikor hirtelen a könyvesbolt előtt lehetett, valami fényeset láttam magam előtt a járdán. Felvettem és megnéztem. Egy kis tenyérbe simuló csillag volt. Nem tudom, mióta feküdhetett ott. Azt sem értettem, hogy miért nem vették fel az emberek már előttem. Vagy most vesztett el valaki. Körbenéztem, de nem volt a közelemben senki. Szemmel láthatóan ritka szép csillag volt. Bár meglátszott rajta, hogy messziről érkezett. Poros volt, fáradt. De tetszett nekem. Zsebre vágtam. Csak később a hotelszobámban jutott megint az eszembe. Elővettem. Mutasd magad, te kis csillag. Honnan jössz? Hova való vagy? Hol a helyed a nagy égbolton felettünk? És hogy kerültél oda elém? A csillag nézett rám melegen ragyogó szép szemével, de nem válaszolt. Várj csak! Illendő lenne téged felfrissíteni, megmosdatni, megtörölgetni. A szót tett követte. Nekiálltam a csillagfényezésnek, és hamarosan észrevettem, hogy a poros külső alatt fénylő, ragyogó valami rejlik. Na nézd csak, gondoltam, ez egy drága, értékes kis csillag. Erre nekem vigyáznom kell. Így is lett. Oly szép lett, úgy csillogott, olyan melegen nézett rám, hogy észre se vettem, és beleszerettem. Bár ez ember és csillag esetében nem szokványos. Ettől kezdve magamnál hordtam. Jól elrejtettem a zakóm belső zsebébe, a szívem tájékára, nehogy elveszítsem. Éjjel odafektettem magam mellé, az éjjeli szekrényre, onnan vigyázta az álmaimat. Csak később jöttem rá, hogy nem akármilyen csillag akadt a kezembe. Ilyen csillagból nincs sok. Őrangyal csillag volt. Akit immár magamnál hordoztam, velem volt, bármerre is jártam a világban. Vigyázott rám. Rövid idő leforgása alatt úgy a szívemhez nőtt, hogy nem tudtam nélküle még gondolkodni sem. Szótlan kis csillag volt, akinek a lelke, mintha meg lett volna kötve. Nem tudott, vagy talán nem is akart semmit sem mondani, de olyan melegen, kedvesen tudott rám nézni, hogy a pillantását egy pillanatra sem tudtam elfelejteni. Szerettem volna beszédre bírni, szerettem volna, hogy meséljen nekem, hogy mondja el, kicsoda, hogy élnek a csillagok, mi a dolguk, mi az, aminek örülni tudnak, mi az, amit szeretnének. Ó, ha megtudtam volna, ha elárulta volna, mindent megteszek, hogy a vágyait teljesítsem. De az én csillagom hallgatott. Néha csendes pillanatokban, amikor egyedül voltam, kitettem magam elé és néztem. Miért nem mesélsz nekem, te szép csillag? Mi lenne, ha egyszer kinyitnánk egymásnak a szívünket? De talán az is elég volna, ha szótlanul összebújnánk. Talán meg kellene csókolnom, mint ahogy a királylány teszi a békával a mesében, és ki tudja, ezzel feloldanánk a titkot. Igen, ezt kéne tennem. Valahol egy madár sem járt a helyet keresek, ahol meg lehetne bújni. Ott levetném a zakómat, elővenném az én kis csillagomat a szívem alól, a tenyerembe simítanám, becsuknám a szemem, és megcsókolnám. És akkor, ki tudja, hirtelenjében eltűnne a csillag, és helyette egy királylány állna előttem. Úgy mosolyogna, a szeme úgy nevetne, a tekintete úgy simogatna, mint előtte a csillag szeme. Igen, akkor színről színre látnám őt, akit annyi év óta féltve őriztem, és rejtegettem a szívembe. Aki velem van mindenütt a nagyvilágban, aki az őrangyalom. Megdörgöltem a homlokom, kinyitottam a szemem. Néztem magam előtt a kis csillagot, és visszatettem a zsebembe, a szívem tájékára. Ott van most is. Psst! Nem is mese volt, de titok. Ne áruljátok el senkinek.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csak játék, mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled.

0: Csukásmese rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ősszel három ember jár, rajtuk van az esőkabát már. Ők az őszi hónapok, a nyomukban sártocsok. Az első, aki érkezik, a nyár helyére költözik. Azt mondják, szép szál ember, úgy hívják, hogy...

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Ma én mondok nektek verset. Tóth Auguszta vagyok. A vers címe és írója Móra Ferenc, a cinege cipője. Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak. Nagy bánata van a cinege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árba sehol se tud venni. Kapkod fűhöz, fához, szalad a vargához, fűzfahegyen lakó varjú varga pálhoz. Azt mondja a varga, nem ér ő most arra, mert ő most a csizmát nagy uraknak varja. Darunak, gólyának, a bölömbikának, kár, kár, kár, nem ilyen akárki fiának. Daru is, gólya is, a bölömbika is, útra kelt azóta a búbos banka is. Csak a cinegének szomorú az ének, nincsen cipőcskéje, máig se szegénynek. Keresi, kutatja, repül, gajrul, gajra, kis cipőt, egyre csak azt hajtja.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Na, ki enne tormát?
1: Új!
0: Avasszalonnát?
1: Jaj!
0: Kérsz egy kis sóskát?
1: Nem.
0: Hát sósuborkát?
1: Az se!
0: Oda sültántást?
1: No.
0: Hát kotlós tojás?
1: Nem jó!
0: Na és? Csokit?
1: Igen, csokit!

Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Panni vagyok.
2: Sziasztok, én Máté.
1: Unatkozom.
2: Hát akkor játszunk valamit, Panni.
1: Jó. Gondoltam valamire.
2: Tehát akkor barkóbázunk?
1: Igen, ezt kitaláltad. Na de amire most gondolok, már pedig gondoltam, azt kitalálod?
2: Igen, már kész is gondoltál már valamire?
1: Gondoltam, igen.
2: Jó. Akkor tárgy?
1: Tárgy.
2: Tárgy?
1: Tárgy.
2: Hogy de ügyes vagyok.
1: Nagyon jó vagy.
2: Köszönöm. Mondjuk, használati tárgy?
1: Igen. Igen, használati tárgy.
2: Hú, ma tényleg jól keltem föl. Tehát akkor nem csak dísz a lakásban?
1: Nem.
2: Nektek sok dísz van otthon? Ja, bocsánat, nem akarok eltérni a tárgytól. Én használom?
1: Igen.
2: Mhm. Általában este használjuk?
1: Igen.
2: Miért reggel nem?
1: Akkor még annyira hideg nincs. Jaj, megint elszóltam magam.
2: Hú, igen, tényleg elszóltad magad. Viszont, hogyha hideggel kapcsolatos, akkor eszembe jut a tél. Télen használjuk?
1: Igen, télen is használjuk.
2: Akkor, ha fázunk?
1: Igen, ha hideg van, akkor fázunk.
2: Köze van a kedvenc ünnepemhez, a karácsonyhoz?
1: Igen, igen.
2: Tényleg?
1: Van belőle olyan is.
2: Többféle van belőle?
1: Igen, neked nagyon sok csúnya ilyened van.
2: Hé, cipő?
1: Nem. A cipőid annyira nem is csúnyák.
2: Jaj, köszönöm, Panni, ezt sosem mondtad eddig. Akkor hordom, hogyha fázok, van belőle karácsonyos, és nekem nagyon sok csúnya ilyenem van. Szerintem ez nem lehet más, mint a pulóver.
1: Igen, arra gondoltam.
2: És sok csúnya ilyenem van?
1: Nagyon sok csúnya karácsonyi pulcsid van.
2: Hát igen, mert imádom a karácsonyt. Te szereted a karácsonyt?
1: Persze, hogy szeretem.
2: De azok a pulcsik miért csúnyák?
1: Csupa csillám, meg konfetti, meg karácsonyfa. De tudod, a karácsonyi pulcsikban ezt szeretjük.
2: Igen.
1: És neked is jól áll.
2: Köszönöm. Majd adok párat kölcsön.
1: Nem kell.
2: Hát jót beszélgettünk, Panni, de a lényeg az, hogy kitaláltam.
1: Igen, ügyes vagy. Ti kitaláltátok volna? Tartsatok velünk legközelebb is.
3: Sziasztok!
4: Sziasztok, Szacsvai László vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
5: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, meséket, verseket írok, és a Domboninneni Mesék című könyvemből mesélek most nektek. A nagy gyorsulási verseny. Pa-pa-pa-pám, kedves nézőink, már is kezdődik a nagy gyorsulási verseny. Az egyes pályán a verhetetlen klasszis köles a denevér. Nézzék, kérem, hogy tagadnak a propellerizmai. A kettes pályán, na kérem, ki van a kettes pályán? Köles csupa ilyesmiket kiáltozott, miközben ide-oda röbdösött a levegőben. Ezt nem hiszem el, a kettes pálya még mindig üres. Mondd, te süket vagy! Kiártott rá elemérre az éppen arra rollerozó fóka kölyökre, mire az csodálkozva megállt. Nekem szóltál. Hát persze, folytatta Köles. Nem is a dalai lámának sem, a lalai dámának sem, a drámai lalának. A nézőtél tombol. Lufik és zászlók ezrei emelkednek a magasba, pillanatokon belül eldördül a startpisztoly, és megkezdődik a várba várt küzdelem az első nagy Domboninneni bajnokság. Mária, szerintem arra célos, hogy versenyezni szeretne velünk, mondta Janka, a vadmacskalány, aki ekkora szintén odaért, és kicsit jobban ismerte a kölesféle kölyköket, meg a kölesféle hantát, pontosabban handabandát, még pontosabban hantabandát. Igen, nos, kedves asszonyom, ön fején találta a szöget. Nyereménye egy vadonatúj ezüst étkészlet műanyagból, no meg egy gázos körutazás propán-butániában csak oda repülőjeggyel. Egy napig élvezheti a helyi kanibál törzsek vendégszeretetét, a vacsora benne van az árban.
6: Azt hiszem, most már én sem értem,
5: bizonytalanodott el Janka. Jaj, de értetlenek vagytok, versenyezzünk, idegeskedett Köles.
6: De akkor miért nem azt mondod,
5: kérdezte Janka. Mert közönség nélkül, meg tévé közvetítés nélkül, meg vigyázkész sajt nélkül unalmas az egész. És egészen pontosan milyen versenyre gondoltál? Érdeklődött Elemér.
6: Gyorsasági repülőversenyre, mondta Köles.
3: De hiszen mi nem tudunk repülni,
5: vetette elleme Janka.
6: Ez igaz, ismerte el Köles, akkor legyen roller verseny.
3: De neked nincs is rollerod,
5: értetlenkedett Janka.
6: Hát, ez is igaz.
5: Szontyolodott el Köles, de aztán már is felderült a képe.
6: Akkor én repülök, ti meg rollerosztok, a leggyorsabb győz!
7: A leggyorsabb győz,
5: kiáltotta Dinnye, a hangyász, aki épp most bukkant fel a domb mögül.
3: Most már végképp semmit sem értek, tűnődött Janka. Hogy akarsz te versenyezni, amikor se rollerod, se légcsavarod?
7: Úgy, hogy én vagyok a leggyorsabb,
5: csapott a mellére büszkén Dinnye.
6: Nem bánom én, csak induljunk már,
5: türelmetlenkedett Köles. A dombon inneni bajnokság mezőnye most ér a célegyenesbe. Rendkívül kiélezett a küzdelem. Köles szárnyas sistereg, a roller kerekek csikorognak, Dinnye pedig nos, igen, Dinnye valamivel hátrébb hullog a többiek után. Ekkor azonban, kedves nézőink, hihetetlen dolog történik. A hangyász nyelve hirtelen kiröppen a szájából, elképesztő hosszúra nyúlik, és mint egy ostor egyszeriben becsap a célba. Ki gondolta volna?
7: Győztem!
5: Kiáltozza Dinnye.
6: Nyelves futás nem ér, csalás!
5: Csapdult dühösen Köles.
7: Hogy nem ér?
5: Értetlenkodik Dinnye.
7: Úgy, hogy csak a nyelved ért a célba, és nem te,
5: szögezi le Elemér.
7: Miért a nyelvem talán nem én vagyok, akkor kicsoda?
5: Tudakozódik Dinnye.
3: Ne veszekedjetek,
5: zárta le a vitát Janka, és előhúzta a kekszes zacskót.
3: Inkább kiosztom az aranykeksz, az ezüst keksz és a bronz keksz díjat, Dinnye pedig megkapja a platina keksz díjat. Külön díj nyelv kategóriában.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és már hozom is az új találós kérdést. Figyeljetek ám! Így szól. Ennek a járműnek két kereke van, és lábbal kell hajtani. Van rajta kormány, csengő, és legtöbbször fék is. Erre nagy szükség van. Gyorsan eljuthatsz vele a játszótérre, az oviba, vagy csak úgy tekergethetsz vele a környéken. Ha még kicsi vagy, lehet, hogy van rajta segédkerék is, de már nem sokáig, mert hidd el, lassan belejössz. A sisakról pedig sose feledkezz meg. Na, rájöttetek már? Igen, ez a bicikli. Én imádok biciklizni. Picit nehezen tanultam meg, de ez az, amit miután sikerült, már nem lehet elfelejteni. Remélem, ti is szerettek biciklizni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Tudjátok, melyik a naptárban a legszebb nap?
4: Melyik?
3: Hát a szüli nap!

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A veréb négy fia. Rónai György meséjét Rutkai Éva mondja el.

0: Egy fiával a veréb egy fészekben lakott. Egy napon komiszkölykök ki akarták fosztani a fészket, de a veréb fiókákat egy hirtelen támadt szél szárnyára kapta, és messze sodorta. Az öreg veréb nem is látta többé őket, s egész nyáron búsult, hogy fiókái úgy vetődtek ki a nagyvilágba, hogy még csak jó tanácsokkal sem tudta ellátni őket. Egy őszi napon az öreg veréb egy tarlón szemelget. Egyszer csak surrogva leszáll mellé négy fiatal veréb. Az öreg nyomban felismerte a fiait, és nagy örömmel hazavitte őket. Kérdi otthon a legidősebbet. Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár?
1: Kertekben laktam, kukacot fogtam, aztán cseresznyefán lakoztam, utána körtére kaptam, éhen szomjan sose maradtam,
0: felelte a veréb. Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen. Óvakodj a kertészektől, mert van egy barna bottyuk, abban lakik a verebek pusztulása. Kérdi a második fiútól. Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár?
1: Udvarban éltem, pompa közelében, úri istálóban, égkoppot nem láttam, mert amikor abrakoltak, finom zabszemek potyogtak.
0: Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen, ahol nagy a gazdagság, sok a fondorlatosság, úr a kasznárt, kasznár a szolgát, s kit bánt a szolga? Agyon csapja mérgében a gyámoltalan verebet, vagy lórúgja agyon. Óvakodj az udvaroktól. Azzal kérdi a harmadik fiát. Hogy telt, hol telt fiacskám a nyár? Nekem az útfélen, s hulladékon éltem, nem is láttam rossz napokat, egy-két morzsa mindig akadt. Aj, fiam, mondta az apja, ez is kockázatos élet. Míg a morzsákat szedegeted, jöhet mögötted egy suhanc, aki kővel agyonvág, puszta mulatságból, vagy lecsap rád a karvaj, vagy keselyű a magasból. Ahol sok a hulladék, ott sok a veszedelem is. S kérdi végül a legkisebb fiát. Hát neked, fiacskám, hogy telt, hol telt a nyár? Te voltál a legkisebb, leggyámoltalanabb, érted aggódtam legtöbbet. Feleli a legkisebb verépfi. Lombok közt laktam. Erdőben éltem, vidám szabadságban, ami kellett, megszereztem, saját munkám gyümölcsét ettem, karvajok elől lomb alá húzottam, esőtől a pillét szárnyammal óvtam, ahogy engem a lombok, s nem ismertem félést, gondot, tisztes szegénységben, de függetlenségben. Ó, kedves fiam, sose hittem volna, hogy leggyöngébb létedre a legokosabb leszel, és a legjobban érsz, mondta az öreg veréb, s büszkén nézett legkedvesebb fiára, a szabad kis verébre.

0: Csukás Mese Rádió. A gesztenye püré. Ugye azt tudjátok, hogy a vad gesztenyefa termése nem ehető. De mi a helyzet az édes gesztenyefa termésével? Bizony, az már nagyon is ehető. Ha kimondjuk azt a szót, hogy édes gesztenye, szinte érezzük a szánkban a gesztenyemassza krémes ízét. Ősszel a piacokon gyakran lehet kapni édes gesztenyét. Az édes gesztenye világos barna és laposabb, mint a vad gesztenye. A gesztenyepüré elkészítésének első lépése, hogy egy apró bemetszést teszünk a nyers gesztenyén, majd forró vízbe tesszük és megfőzzük az édes gesztenyét. Amikor az megfőtt, kiszedjük a belét a héjából. A megfőtt édes gesztenyét aztán összenyomkodjuk, megcukrozzuk, majd átnyomkodjuk egy krumpli passzírozón, és már ehetjük is. Igen, van, aki finom tejszínhabot is tesz rá. Ne feledjétek, a szelíd gesztenye nagyon egészséges. Van benne C-vitamin, B-vitamin és sok rost is. Erre mondják, egészséges és finom is. Csukás Mese Rádió.
1: Meg aztán van ám még egy jóféle ismerősöm, hát az kapitány a Spenót-tengeren. Mit kapitány? Kalóz kapitány! Tudjátok, hogy hívják? Halálfej Joe.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Petőfi Sándor. Reszket a bokor, mert. Aki előadja nektek, Latinovics Zoltán.
2: Reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál, kicsiny kis leányka. Te a nagyvilágnak legnagyobb gyémántja. Teli van a Duna, tám még ki is szalad, szívemben is alig fér meg az indulat. Szeretsz, rózsaszálam? Én ugyan szeretlek. Apád, anyád nálam jobban nem szerethet. Mikor együtt voltunk, tudom, hogy szerettél, akkor meleg nyár volt. Most tél van, hideg tél. Hogyha már nem szeretsz, az Isten áldjon meg. De ha még szeretsz, úgy ezerszer áldjon meg.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. A következő mese a Csengő Barack Móra Ferenc nyoma. Máig se tudom, miért hívtuk gyermekkoromban a szőlőszomszédunkat Gilice bácsinak. Annyi erővel Vércse bácsinak is hívhattuk volna. Én legalább sose hallottam turbékolni szegény Jámbort, hanem a sivalkodása még most is hasogatja a fülemet. Nincs az az éhes Vércse, amelyiknél különben nem értette volna ezt a mesterséget. Vékony keszegember volt az öreg, nem is tudom, hova fért el benne a nagy mérgesség. Azt hiszem, a nagy báránybőr sapkájában tartogathatta, azért nem merte levenni a fejéről, még nyárderekán se. Elég volt neki, ha az árnyékunk odavetődött a gúnyhója, azaz a kúnyhója elejbe.
1: Hé, szedte vette rossz különcei, megálljatok csak, hadd kötöm szorosabbra a nyakra valótokat.
0: De hiszen úgy elhordtuk mi onnan a nyakra valót, hogy lóháton se lehetett volna bennünket utolérni. Hanem azért nem telt bele egy alma megevésnyi idő, már akkor megint körülsüvöltözött bennünket Gilice bácsi.
1: Hihi, szélhorta népei, várjatok csak, hadd járatom el veletek a kutyakopogóst.
0: Sehogy se tudott bennünket szívelni. Ha akkor a gyereket látott is, mint az öklöm, mindjárt úgy tátogatta rá a száját, mint a harcsa. Azt gondolta volna az ember, mindjárt elnyeli.
1: Hé, a gyereknél nincs rosszabb partéka a világon. Az még a cserebogárnál is gonoszabb szerzett, mert a cserebogár csak a levelét eszi le a fának, de a gyerek a gyümölcsöt herdálja el.
0: Sose bántotta pedig a Gilice bácsi fáit senki se. Bizonyosan még a cserebogarak is féltek tőle. Hát mi hogy ne féltünk volna? Határos volt a szőlője, a milyenkel. Egyszer a nagy tüköralma fája éppen a lábam elé hullajtotta le a legszebb termését. Azóta se láttam olyan mosolygó almát. Mégse jutott eszembe beleharapni. Bizonyosan megakadt volna a torkomon. Félve fogtam a két ujjam közé, hogy meg ne égessen, s áthajítottam a mezsgyén. Abban a percben hallatszott a félelmetes süvöltés.
1: Hí, még ilyen gyereket se láttam, mióta a világon vagyok.
0: Gyerem, beszedtem a lábamat, de Gilice bácsi megkapta az ingem ujját.
1: Hí, öcskocs, el nem eresztelek addig, míg meg nem jutalmazlak. Tudja, Gilice bácsi, mi a becsület?
0: Akkor jártam először a Gilice bácsi szőlőjében, és akkor is azt gondoltam, valami mesebeli kertben járok. Nem tudom, mit csinálhatott az öreg a fáinak, de azt ki nem lehetne mondani, milyen volt azokon a termés. A szilva akkora, mint mi nálunk az alma. Az almák olyanok, mintha négyből nőtt volna egy. A gyönyörű, aranyszínű körtéknek minden ágát külön-külön fel kellett támogatni.
1: Ide nézzük se!
0: Csapott a vállamra Gilice bácsi, s rámutatott egy őszi barack fára. Nem volt azon barack, csak egyetlen darab, hanem olyanban nem vásik még tán a tündérek foga sem, akkora, mint az öklöm. Az egyik oldala piros bársony, a másik oldala sárga bársony.
1: Hé! Ez az a híres csengő barack, amiért fél világot bejárt az egyszeri királyfi. Ezt nem lehet ám elvinni, mert ez egyszerre megcsendül, ha hozzányúl valaki.
0: De már akkor úgy nézett rám Gilice bácsi, mint aki nagyon szeretne már nem látni. Hurcolkodtam is kifelé sebesen, de még egy hét múlva is a csengő barackkal álmodtam, amit jutalomképpen mutatott meg Gilice bácsi. Tudta ő, mi a becsület. Hát még a következő nyáron mennyit eszembe jutott a csengő barack. Rossz esztendő volt. Még levelet se termettek a fák, nem, hogy gyümölcsöt termettek volna. Hat határban híre hamva se volt körtének, almának. Örültünk, ha csicsókát kaptunk, mikor nagyon megbecsültük magunkat. Annál nagyobb híre volt a Gilice bácsi csengő barackjának. Azt most is megáldotta az Isten. Éppen 100 darab volt rajta. 100 aranyat ért ez ebben az ínséges időben. Nincs is az a gyémánt, amit úgy őriznének, mint Gilice a fáját. Egész nap ott süvöltözött körülöttes, mikor zsendülni kezdett a gyümölcs, még hálni is oda járt a fa alá. És nem volt bizodalma még magában sem. Azt mondta a szőlőcsősznek, kisborús Sós Imrének,
1: Imre öcsém, két szemed legyen erre a fára, mert ha egy darab híja lesz a 100-nak, akkor elmehetsz oda, ahol a part szakad, ha rajta kapsz valakit, se irgalom, se kegyelem neki, még ha tulajdon magam lennék is.

0: Kisboros Sós Imre csak annyit mondott, hogy ne féljen, gazduram, ott leszek akkor én is. Az pedig nagy szó volt, mert Kisboros Sós Imre akkora darab ember volt, hogy nyárfának beillett volna, hanem azért harmadnap reggelre mégiscsak elveszett a 100 barackból egy, a legszebb, a legérettebb csengő barack. Gerice bácsi akkorát csüvöltött, hogy valahány fecskéje volt a szőlőhegynek, az mind elvándorolt a másik hegybe. Azt gondolták, itt akarnak országgyűlést tartani a vércsék.
1: Jaj, neked, Kisboros Sós Imre!
0: Csikorgatta a fogát Gerice bácsi.
1: Jaj, neked, szőlőcsősz, ha elő nem adod a tettest!
0: Valahol a harmadik szőlőbe lakott a csősz, de olyan hamar ott termett Gerice bácsi a füstös csőzgunyhó előtt, mint a jeges eső. Nagy csendesség volt, csak a kukoricalevelek zizegtek a szélben. Gerice bácsi töltyért csinált a tenyeréből, s elrikkantotta magát.
1: Hey, Imre! Szőlőcsősz Imre!
0: Szőlőcsősz Imre nem mutatkozott, hanem a kukorica közt egyre erősödött a zörgés. Alig, hanem hörcsög motoszkál itt, Gerice bácsi széthajtotta a leveleket, s hirtelen visszakapta a fejét. Sápadt, betegszemű kisgyerek csúszott-mászott a földre terített gyékény ponyván. Nagyon meglátszott az Isten adtán az ínséges idő. Ahogy meglátta a haragos bácsit, mosolygosra csücsörítette össze maszatos kis száját, és dicsekedve tartotta elejbe vézna kis kacsóját.
2: Bajack, bajack!
0: Az volt bizaz, barack. Mégpedig az aranyhúsú csengő barack. A századik, a legbársonyosabb, legérettebb. Gerice bácsi lehajult a gyerekhez, mikor egyszerre rávetődött a Kisboros Sós Imre hosszú árnyéka. A nagy szárember úgy lehorgasztotta a fejét, mint elszáradt csúcsát a nyárfa, alig bírt egy-két szót nyöszörögni. Üdv vagyok. Gerice bácsi hirtelen fölkapta a fejét, és elkezdte a száját tátogatni. Nagyon szeretett volna süvöltözni, de hiába. Nem bírt sehogy sem. Ahelyett a köhögés vette elő, ellelakasztotta a szavát.
1: Hát, Nini, te vagy az, Kisboros Sós Imre? Hát, mit is akarok mondani te neked? Hát, hallod-e, Imre fiam? Míg a barackban tart, minden nap hozz egyet ennek a beteg poronytnak-e? Hallod-e? Érted-e? Tudod-e? Na-na!
0: Gerice bácsi réges-régen nem süvöltözik már. Idegen kézre került a szőlő, megöregedett a csengő barack fája is, ritka rajta a levél, mint öregember fején a hajszál, de azért, mikor elmegyek mellett, de mindig úgy hallom, mint a sok-sok angyalka csilingelne rajta, édes szavú ezüst csengőcskékkel.
3: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Egy

0: Mindig legyetek kedvesek másokkal. A barátságok örömet hoznak az életünkbe. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Hiszti Manó. Volt egyszer egy Zsófi nevű kislány. Nagyon szeretett hisztizni. Mindenre azt mondta, nem akarom, és még kiabált is hozzá. Ha anyu enni hívta, már visított is. Nem akarok enni, hintázni akarok. Ha anyu öltöztette, Zsófi ráncigálta közben a ruháját. Nem kell a piros szoknya, kéket akarok, nem kell a sárga pulcsi, rózsaszint akarok. A játszótérről sem akart hazajönni. Olyan hangosan sírt, hogy megijedtek a madarak az ágon. Én még homokozni akarok, nem megyek haza. De Zsófikám, késő van, el kéne indulnunk. Ilyenkor Zsófi lefeküdt a földre, és azt mondta. Nem működnek a lábacskáim, nem tudok hazamenni. Szegény anyu cipelhette őt hazáig. Egyik nap Zsófi éppen a reggelinél hisztizett. Nem akarom meginni a kakaót, nem akarom megenni a kiflit. Ekkor a háta mögül nevetést hallott. Ki nevet? Fordult hátra Zsófi, de nem látott senkit. Visszafordult az asztalhoz, de akkor megint meghallotta a vékony hangocskát.
2: Ne edd meg a reggelit!
1: Zsófi megint hátra nézett. Ki beszél itt? A vékony hangocska azt mondta.
2: Hát én, itt ülök a szekrény tetején.
1: Zsófi felnézett, és egy kis manót látott. Sejem bogyogóban, sárga csengettyűs sapkában üldögélt, és lóbálta a lábát.
2: Ki vagy te?
1: Csodálkozott Zsófi.
2: Én vagyok Hiszti Manó, minden hiszis gyerek a barátom.
1: Zsófinak nem tetszett Hiszti Manó, és az sem tetszett, hogy a Manó kinevette őt. Visszafordult az asztalhoz, és kezébe vette a kifliét.
3: Dobd le a földre!
1: Súgta Hiszti Manó.
2: Nem dobom,
1: mondta Zsófi.
2: Akkor öntsd ki a kakaódat a terítőre,
1: javasolta Hiszti Manó.
2: Hagyjál békén,
1: szólt hátra Zsófi, és csak azért is megitta a kakaóját. Amikor indultak a játszótérre, Zsófi hisztizni kezdett.
2: Nem akarom felvenni a szandálomat, gumicsizmát akarok.
1: De Zsófikám, meleg van kint, mondta a mamája.
2: Nem kell a szandál!
1: Visított Zsófi, de ekkor meghallotta Hiszti Manó nevetését. Apu kabát zsebéből kukucskált ki, és integetett Zsófinak.
2: Jól csinálod, kis barátom, ne hagyd, hogy anyukád rád adja a szandált!
3: Nem vagyok a barátod, mondta Zsófi.
2: Menj innen!
3: Hii,
2: nekem minden hisztis gyerek a barátom,
1: nevetett Hiszti Manó. Zsófi megharagudott, és kezébe vette a szandált.
3: Ezt most felveszem!
1: A játszótéren nagyot játszottak a gyerekek. Amikor indulni kellett hazafelé, Zsófi megint le akart feküdni a földre, hogy anyu cipelje őt haza. De akkor a faágán meglátta Hiszti Manót. Alig várta, hogy Zsófi megint hisztizni kezdjen. Zsófi felállt a földről, és megfogta anyu kezét.
2: Ma működnek a lábacskáim, én is tudok gyalogolni.
1: Ahogy felnézett a fára, látta, hogy Hiszti Manó nagyon mérges. Ebéd után Hiszti Manó beült Zsófi szobájába.
3: Ne aludj, Zsófi! Gyere, hisztizz egy nagyot!
1: De Zsófi magához ölelte a maciát, és álomba merült. Délután nem hisztizett játék közben, mert látta, hogy Hiszti Manó ott ül a függöny rojtján. Amikor elérkezett a rendrakás ideje, Zsófi szépen pakolni kezdett.
3: Ebből elég volt,
1: toppantott mérgesen Hiszti Manó.
3: Ne rakj rendet, azt akarom, hogy hisztizz!
2: Nem hisztizek, mondta Zsófi. És menj ki a szobámból.
3: Hisztit akarok, hisztit akarok!
1: Toporzékolt Hiszti Manó, és egészen vörös lett az arca a bömböléstől. Zsófi nevetett.
2: Milyen buta Manó vagy te!
1: Erre aztán olyan mérges lett Hiszti Manó, hogy haragjában földhöz vágta a csengettyűs sapkáját.
2: Ha-ha, nevetett Zsófi. Ha látnád, milyen csúnya vagy, amikor hisztizel!
1: Erre aztán Hiszti Manó visított egyet, és úgy eltűnt, mintha ott sem lett volna.
2: Zsófi még mindig nevetett. Milyen hiszt is ez a hiszti manó? Biztos mindenki nevet rajta. Én nem akarok rá hasonlítani. És Zsófi soha többé nem hisztizett, mert nem szerette volna, hogy visszajöjjön hiszti manó, és újra kinevesse őt.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld, mi történt.
2: Na.
1: A nagymamám nekem adta egy kinőtt kardigányát.
2: Ó, ez kedves tőle.
1: Igen, de van rajta egy kis folt.
2: Jaj, hát ajándéklónak ne nézd a fogát.
1: Tessék.
2: Az ajándéklónak ne nézd a fogát közmondás azt jelenti, hogy ha ajándékot kapsz, ne fintorogj, vagy ne keresd benne hibát, hanem örülj neki, hiszen jó szándékkal adták.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az elkényeztetett megváltó. Réges-régen, még abban az időben, amikor lehetett hinni a proféciáknak, egy eldugott kis falu epekedbe várta, hogy elérkezzen népükhöz az ősi jóslatból ismert megváltó.
1: A jövendőlés szerint,
0: oktatta a nebulókat egy mindentudó aggastyán,
1: hosszú éhínség után születik majd meg a gyermek, akinek egyik szeme, mint az ég, olyan kék, másik szeme pedig sötétebb lesz még az éjszakánál is. Ő hozza majd el számunkra a virágzást.
0: Még aznap este a település szélén roskadozó kunyhóban egy jóra való parasztasszony életet adott második gyermekének. Mikor a bába megmosdatta a síró csecsemőt, ilyettében majdnem elejtette.
1: Anyuka, ezt látnia kell, sikoltotta. Világra hozta a megváltó gyermeket, nézze a szemeit. Imába foglaljuk a nevét, felírjuk a kéménybe a mai estét, hogy még unokáink is emlékezzenek a sorsfordító éjre.
0: Hamar híre ment a faluban a nagy eseménynek, s a lakók sorra tiszteletüket tették az újszülöttnél. Valamennyien ajándékkal kedveskedtek neki, egy kis liszttel, némi kukoricával, néhány szem gyümölccsel. A gyermek, bár még egy napos sem volt, kitátott a száját, és mindent bekebelezett, ami csak a keze ügyébe került. Mikor végzett a lakmározással, hirtelen régen várt, éltető eső zúdult le az égből, egyenesen a termőföldekre. Ó, hogy milyen csudakor érkezett a falu életébe! Nem volt olyan növény, mi ne termett volna meg. A legszebbeket pedig mind-mind a legendás gyermeknek ajándékozták. Az egész településen egyetlen ember volt, ki nem nézte jó szemmel a megváltó körüli zsongást. A gyermek nővére. Helytelenítette, hogy valakit úgy istenítsenek, halmozzanak el adományokkal, hogy az a fülebotját sem mozdítja. Hiszen így ő sem fogja megtanulni, hogy a jutalomért tenni is kell valamit, fakadt ki egyszer édesanyjának a leány. Azt fogja hinni, hogy más emberek feladata őt eltartani. Csapja szádra, kislányom, szitta le az anyja. Az én legkisebb gyermekem, maga a messiás, folytatta könybelábadt szemekkel. Ha még egyszer meghallom, hogy ellene áskálódsz, nem állok jót magamért, fenyegetőzött az elvagult asszony. Ahogy az idő telt, a falu csak hordta az édesebbnél édesebb gyümölcsöket, a forró kenyereket és a friss pörköltöket. A megváltó gyermekből pedig felnőtt cseperedett. De még milyen felnőtt! A sok elemózsiától olyan nagyra nőtt, mint egy ház, már megmozdulni is alig tudott. Testalkatával ellentétben a természete cseppet sem változott. Pontosan úgy viselkedett, mint egy újszülött. Mindent akart, és mindent azonnal akart. Még az öltözéke is inkább pelenkára hasonlított, mint egy tisztességes nadrágra. Az évek múlásával a földek termékenysége is alább hagyott. Egyre kevesebb és egyre rosszabb minőségű étel került az asztalokra. És így a megváltó elé is. Ezzel akarjátok kiszúrni a szemem? Tajtékzott a messiás. Azt hiszitek, hogy három csirkével, öt kosárnyi fügével és 10 cipóval jól lakom vacsorára? Ilyen hálátlan népséget még nem hordott a hátán a föld. A falu lakói elszégyelték magukat, és saját gyermekeik elől vették el a napi betevőt, hogy megmentőjüket kiengeszteljék. Csak hogy ez nem folytatódhatott így sokáig.
1: az emberek újra éheztek, s napról napra kevesebb ajándékkal tudtak a megváltó elé járulni. Egy napon úgy begőzölt a felemás szemű férfi, hogy hatalmas kezeivel elkezdte megenni a világot. Letépett egy darabot az égből, felmarkult a földből, és vég nélkül tömte szájába a környezetét. Amikor egy falubelit ragadott meg, nővére megelégelte az álmokfutást, s még időben rákiáltott. Te semmire kellő mi haszna, Pernahajder! Leteszed azt az embert, míg háromig számolok, különben megkeserülöd? Egy, kettő, három! Ha hiszitek, ha nem, a megváltó szó nélkül engedelmeskedett a határozott kiállású leánynak. Most pedig, folytatta az aszidást, beállsz a sarokba, és addig ki sem jöhetsz onnan, amíg el nem gondolkozol a tetteiden, és készen nem állsz a bocsánat kérésre. A férfi lehajtott fejjel fogadott szót a parancsnak, s három kerek napon át meg sem mozdult. A negyedik napon személyesen látogatta meg a családokat, és próbálta kiengesztelni őket. Miután összevarta az eget, ő is kiment a többi munkás emberrel a földekre dolgozni. Soha többet nem követelt magának semmit, mindenért megdolgozott eztán. A falu sosem tapasztalt meg még egyszer olyan gazdagságot, mint a megváltó születése utáni esztendőkben, azonban nélkülözniük nem kellett már többé. Tudták, hogy ez így van rendjén. Elégedettek voltak életükkel. És hogy valóban ez a felemás szemű férfi lett volna a messiás, azt döntsétek el magatok.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Maestro Music, köszi!
2: Aki emlékszik, az rögtön csinálhatja velem.

hajolj a földig, fogd meg a lábad. Emelkedj fel, tedd csípőre a kezed. Röhögj egy nagyot és forgasd meg a szemed. Jobbra-balra riszáld a popsidat.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Pompom meséi. Szegény gombóc Artúr. Pompom ült egy ágon. Hogy ki is Pompom? Ó, hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja, olyan, mint egy szörpamacs, vagy paróka, vagy egyújas kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucsorrán pamutbojt. Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, föl, lejár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, aztán persze középen is. Picúr kíváncsian figyelte, fölnézett, aztán le is nézett, és persze középre is. Most olyan nehéz vagyok, mint... mint szegény gombóc Artúr, mondta Pompom fülmagasságban, mivel a szellő elfutott, és az ág abba hagyta a hintázást. Elmeséljem? Igen, mondta Picúr. Majd szép lassan megyek, az iskola megvár. Pompom Picúr fejére ült, mint egy sapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pompom nem sapka, és senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Picúr, ahogy lassan, nagyon lassan ballagott az iskolába. Hol is kezdjem a mesét gombóc Artúrról, a dagat madárról? Legjobb, ha azzal kezdtem, hogy mi volt a legnagyobb szívfájdalma gombóc Artúrnak. Nem, de az se jó igazán. Nem jó kezdet, mert ha lehet, legelőször mindig az örömet keressük, a bánat meg a szívfájdalom még ráér. Vagyis minek örült a legjobban gombóc Artúr? A csokoládénak. Igen, ez a jó kezdet, a csokoládé. Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban, habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a fejét.
2: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.
0: És mi volt a legnagyobb bánata Gombóc Artúrnak? Hogy minden hiába, mert csak hízik, csak kövéredik, csak dagad, pedig keményen és összepréselt csörrel fogyókúrázik. Mikor nem a csokoládéra gondol, akkor a fogyókúrára gondol. Hogy mi mindenről mondott már le? Lemondott a vízről, a tejről, a teáról, a főzelékről, a kenyérről, a sóról, az almáról, a körtéről, a narancsról, a citromról, a kóláról. Lassan már mindenről lemondott, kivéve... a csokoládét. Egy reggel látja ám gombóc Artúr, hogy az égen köröznek a madarak, meg a villanydróton gyülekeznek, meg a háztetőn sorakoznak, aztán hus, elrepülnek Afrikába. Az egyik madár visszakanyarodott és lekiáltott a bámészkodó gombóc Artúrnak. Te nem jössz? Gombóc Artúr gyorsan megnézte a naptárt, s a homlokára csapott.
3: Hát persze, ősz van, teljesen kiment a fejemből, a nagy fogyókúra miatt.
0: Felnézett a fákra, a levelek is lehultak, vagyis itt az ideje, hogy elinduljon Afrikába. Még egy pillantást vetett a vándorútra kelt madarak után, hogy megjegyezze az irányt, merre kell menni Afrikába. De előbb még becsomagolt. Egy kis bőröndbe egy-két apróságot rakott, poharat, törölköző zsebkendőt, egy nagyobb bőröndbe, meg csokoládét. Mert hosszú az út, s bár hosszú az út. Egy nagyobb bőröndbe, meg csokoládét, mert hosszú az út, s bár a hosszú úton is szigorúan fogyókúrázni akar, de azért valamit enni is kell. S mivel már repülni régen nem tudott, a szigorú fogyókúra ellenére sem, fogta a két bőröndöt, s elindult gyalog Afrikába. Alig ment pár lépést, megállt, letette a két bőröndöt, megtörölte a homlokát, s felsóhajtott.
3: Ajjaj! Ajjaj, de messze van Afrika! Sosem érek oda gyalog!
0: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
3: De miért menjek gyalog?
0: Fölszállok erre, fölszállok arra, és szépen odaérek. Ki is állt az út mellé, és integetett az autóknak. Jött is pöfögve a kis teherautó, a sofőr vidáman fütyörészett.
3: Ugorj fel hátra, mondta a sofőr fütyörészve.
0: Gombóc Artúr felmászott, ölébe fogta a két bőröndöt, mivel máshol nem fértek el. A teherautó hátulja leült a földre.
3: Az orra meg az égnek emelkedett.
0: A sofőr abba hagyta a fütyörészést, és roppantul elcsodálkozott.
3: Hogy kerültem én az égbe? Nem vagyok én repülőgép.
0: Majd hátra nézett, és rájött, hogy Gombóc Artúr az oka mindennek. Rákiáltott mérgesen.
3: Azonnal szállj le, te dagadt!
0: Gombóc Artúr leszállt, az autó orra megint a földön volt, a sofőr gyorsan gázt adott, és elrobogott. Sóhajtott Gombóc Artúr.
3: Hogy jutok én Afrikába?
0: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
3: Hogy jutok Afrikába? Hát vonaton!
0: Fogta a két bőröndöt, leballagott az állomásra. Az állomáson éppen bent állt egy vonat, a kalauz nagyot kiáltott.
3: Beszállás!
0: Gombóc Artúr gyorsan felült hátul az ütközőre, a másikra meg a bőröndöket rakta.
3: Mehetünk!
0: Kiáltott előre, s a vonat elindult.
2: Ó, végre utazom,
0: gondolta magába Gombóc Artúr, és elégetetten nézte az elmaradozó bakterházakat, a legelésző teheneket, s egy bámulszkodó kutyát. Robogott a vonat, robogott, és egyszer csak egy dombhoz ért. Nem volt nagy domb, addig meg se kottyant a mozdonynak, eddig még mindig egyből átment rajta. Éppen ezért rettenetesen elcsodálkozott a mozdonyvezető, mikor a dombtetőhöz közeledve megállt a vonat, majd lassan visszafelé csúszott.
3: Mi ez?
0: Kiabált a mozdonyvezető, és kibámult az ablakon. Gombóc Artúr is elcsodálkozott hátul az ütközőn, mikor újra meglátta a bámészkodó kutyát, a legelésző teheneket és a bakterházakat.
3: Ezeket már láttam, dünnyögte. Az előbb hagytuk el őket.
0: A vonat visszatért a domb aljára, ott megállt, nem csúszott tovább. Mozdony vezető végig szaladt a vonat mellett, meglátta az ütközőn gubbasztó Gombóc Artúrt.
3: Áhá! Mondta. Egy potya utas! Azonnal szállj le! Miattad nem tudunk felmenni a dombra, te dagadt!
0: Gombóc Artúr leszállt, fogta a bőröngyeit, és búsan nézett az elrobogó vonat után.
3: Ajjaj, sóhajtozott. Hogy jutok én Afrikába?
0: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
3: Hogy jutok? Hát repülőgépen!
0: Fogta a két bőröndöt, elballagott a repülőtérre. Fölmászott egy hatalmas repülőgép farkára, és kényelmesen elhelyezkedett. Addig is, amíg elindulnak, majszolgatta a csokoládét, illetve fogyókúrázott, mivel semmi más nem evett, csak csokoládét. Egyszer csak megrázkódott a repülőgép, és elindult körbe-körbe a repülőtéren.
2: Repülünk, újjongott Gombóc Artúr. Mégiscsak repülünk Afrikába.
0: Aztán a gép csak körözött a repülőtéren, nem bírt felszállni. A pilóta leállította a motort, kiugrott a fülkéből, s körbejárta a gépet.
3: Áhá!
0: Mondta, mikor meglátta Gombóc Artúrt a repülőgép farkán.
3: Ettől a dagadtól nem tudunk repülni, azonnal gyere le onnan!
0: Gombóc Artúr lemászott, a repülő zümmögve eltűnt a levegőbe.
3: Ajjaj, sóhajtozott Gombóc Artúr. Hát hogy jutok én Afrikába?
0: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
3: Hogyan? Hát hajón!
0: Fogta a két bőröndöt, és elballagott a kikötőbe.
3: Há, ez jó lesz, mutatott egy kis tehergőzösre.
0: De hogyan jutok fel? meglátta a teherdarut.
3: Hogyan?
0: Hát teherdaruval. Beült szépen a hatalmas kampóba, két bőröngyét az ölébe fogta, s felkiáltott.
3: Mehetünk!
0: Csikorgott a csiga, feszült a drótkötél, s fent a magasban a darus megvakarta a fejét, majd átfüttyentett a másik darusnak, hogy jöjjön már segíteni. Ketten aztán berakták Gombóc Artúrt a tehergőzös rakodó terébe. A kapitány fent állt a hídon, s a korláton áthajolva figyelte a hajó merülését. Mikor Gombóc Artúrt berakták a hajóba, a hajó rögtön egy métert süllyedt a vízbe. A kapitány azonnal kiadta a parancsot.
3: Mehetünk! Nem bír el többet a hajó!
0: A tehergőzös dudált egy nagyot, s lassan elindult Afrika felé. De olyan lassan ment, hogy a kapitány minden nap megcsóválta a fejét, s így morgott.
3: Ezer árbóc és vitorla! Úgy mászunk, mint egy csiga! Kinő a szakállam, mire Afrikába érünk?
0: Hát, mire Afrikába értek, a kapitánynak olyan hosszú volt a szakálla, hogy belelógott a vízbe. Gombóc Artúr kiszállt a partra, és elbúcsúzott a hajótól. Ahogy integetett, látta, hogy a madarak visszafelé repülnek.
3: Hova mentek?
0: Kiáltott fel nekik.
3: Megyünk haza! Vége a télnek!
0: Mondták a madarak, s hus! Eltűntek a levegőbe.
1: Jaj, mondta Picúr. Szegény Gombóc Artúr, és mi történt vele ott a messzi Afrikában?
3: Találkozott radírpókkal.
0: De erről majd legközelebb mesélek.
1: Megérkeztünk az iskolához, mondta Pompom, és búcsút intve átszállt egy szomorú kopasz úr fejére.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a teknős béka és a tűzgyújtás tudománya. Az indián faluban nagy volt aznap a sürgésforgás, mindenki a tavasz ünnepére készülődött. A férfiak már hajnalban vadászni mentek, a nők pedig gyümölcsöket gyűjtögettek a közeli erdőben, majd feldíszítették a sátrakat. A törzsfőnök leküldte a lányát a patak partjára, hogy hozzon egy kis vizet a szomjuk enyhítésére. A lány pedig szívesen ment, boldogan ugrándozva ért le a partra. Ám ott valami furcsaságot vett észre. A teknős a patak partján valami pirosan villogó fény fölött állt, és száraz gallyakat pakolt rá. A lány szemei elkerekedtek, még sosem látott tüzet. Nem sokára az ágak lángra kaptak, forró lett a levegő, s szúró szak közepette sűrű füst szállt fel a tűzből. Majd mikor kissé lecsillapodott, a teknős az ágakra dobott két szelet húst, és közben magában mormolt. Jég csak tovább, kedves tüzem, süsd meg az én ebédemet. És ebben a pillanatban olyan finom illatok csapták meg a lány orrát, amilyet még sosem érzett. Úgy megbabonázta, amit látott, hogy víz nélkül futott vissza a falujába. Képzeljétek, kiabálta lihegve, a teknős ismeri a tüzet. A többiek meg csodálkozva néztek rá, hiszen egyik sem tudta, mi az a tűz. És akkor a lány gyorsan elhadart, amit látott, hogy a tűz piros és meleg, és a teknős húst süt rajta. A törzsfőnök és a varázsló összehívták a tanácsot, és megvitatták a tűz dolgát. Végül arra jutottak, hogy lemennek a patakhoz, hogy saját szemükkel is megvizsgálhassák a tüzet. Ám mire odaértek, a tűz kialudt. A teknős pedig már egy bokor hűs árnyékában szunyókált. Oda mentek hozzá, és fölébresztették. Ébredj, teknős! Hol az a tűz, amivel az előbb játszottál?
1: Tűz? Miféle tűz?
0: Kérdezett vissza ártatlan arccal a teknős béka.
1: Ne viccelődj velünk, akkor ez mi?
0: Kérdezték az indiánok, a még meleg hamura mutatva.
1: Ugyan, az csak por,
0: legyintett a teknős béka, majd lehúnyta a szemét és elaludt. Az indiánok látták, hogy nem tudnak semmit kihúzni a teknősből, és inkább visszaindultak a falujukba. Másnap a teknős már kora reggel vadászni indult az erdőbe. Miközben a nyomokat figyelte a földön, észre sem vette, hogy az indiánok a bokrok mögül követik minden lépését. Nem sokára el is ejtett egy egeret, majd levitte a patakpartra, hogy ott megsüsse magának az ebédet. Halomba gyűjtötte az ágakat, majd két követ összeütött, és tüzet csiholt magának. Amikor kipattant a szikra, egy szempillantás alatt lángra kaptak az ágak, és tűz keletkezett. Az indiánoknak az álluk is leesett a tűz láttán, majd mikor felocsúttak a meglepetésből, rárontottak a teknősre.
1: Még hogy nem ismered a tüzet,
0: kiabált rá mérgesen a törzsfőnök, de a teknős béka úgy tett, mintha nem értené, mi történik.
1: Na, add csak ide azt a tüzet,
0: mordult rá az indián főnök. Nem adom, akadékoskodott a teknős.
1: Már pedig, ha nem adod ide magadtól, akkor elveszem,
0: mondta mérgesen a főnök, és már nyúlt is a páncélos felé, hogy elkapja. A teknős látta, hogy nincs menekvés, az indiánok körülvették, ezért úgy döntött, inkább megmutatja a tűzgyújtás tudományát az indiánoknak. Fogott két követ, összeütötte őket, és tűz keletkezett. Az indiánok pedig csak ámultak a forró lángok láttán, kezüket a tűzbe téve játszadoztak vele. Tessék, megtanítottam nektek a tűzgyújtást. Ezzel a két kővel bármikor tüzet csiholhattok, de jól vigyázzatok, mert amilyen hasznos, éppen olyan veszélyes is. Intette óvatosságra őket a teknős béka. Az indiánok pedig megköszönték a tüzet, és visszaindultak a faluba, immár a tűzgyújtás tudományával a birtokukban. Még aznap este meg is tanulták, hogy a tűz nem játék, mikor az ünneplés közepette, az egyik sátor lángra kapott, s bizony az egész falu kellett a tűz eloltásához. Így ismerték meg, majd tanulták meg tisztelni az indiánok a tüzet.

0: Csukás Mese Rádió. A szelíd gesztenyéről. Amikor a vadgesztenye és a szelíd gesztenye fáról beszéltek nekem kiskoromban, akkor mindig azt képzeltem, hogy a vadgesztenye a vadóc fiúfa, a szelíd gesztenye pedig a lányfa. Ahol én laktam, a városban sokkal több vadgesztenyefával találkoztam, mint szelíd gesztenyefával. Most már tudom is az okát, hogy ez miért volt így. Ugyanis a szelíd gesztenyének különleges termőföld és időjárás kell ahhoz, hogy jó termést hozzon. Hazánkban a hűvösebb helyeken található sok szelíd gesztenyefa, például az Őrségben. Azt remélem tudtátok, hogy a gesztenyepürét és a sült gesztenyét a szelíd gesztenyefa terméséből csinálják. Így, drága hallgatóim, nehogy nekiálljatok vadgesztenyéből gesztenyepürét főzni. Csukás Mese Rádió.
1: Miklós Erika vagyok, és egy csodás mesét hoztam nektek mára. Mesék a Velencei tóról, mese antológiából, Fésű Ella és Fésű Nándor az Ingókő meséje című mesét. Egyszer volt, hol nem volt, túl a városon, túl a tavon volt egyszer egy szikla, de nem akármilyen kőhalom, mintha billenne jobbra, mintha billenne balra. Ám az évmilliók alatt mégse vesztette el soha egyensúlyát. Őrzi a velencei tavat és élővilágát. Történt egyszer, hogy egy mellé hullott magból csemete, majd jókora fa lett. Régen történt ilyen, a kőtömb csendesen aludta álmát. Az árnyas lombkoronába azonban beköltözött egy cinkepár. Tavasszal aztán fészket raktak, és kikelt 5 kis fióka. Csaptak aztán olyan lármát, hogy az ingókő is felneszelt évmilliós álmából. Mi ez a lárma, mi ez a csatazaj? Tán újra itt az agazember? Zsörtölődött a gránit szikla. Milyen ember? Itt? Hol? Jaj, a kicsinkém, jaj, a fészkem! Csipogta ilyetten a cinkemama, és elcsendesítette fiókáit. Füleltek még egy darabig, de a szikla csak hamar rájött, hogy a lárma bizony éppen a cinkék fészkéből hallatszik. Álmosan billent egyet, mintha bizony ki tudna billenni egyensúlyából. Már aludt volna vissza, amikor cinkemama ráült. Ne haragudjon, kedves szikla! Azt hiszem, a fiókáimra ébredt fel. Igazán sajnálom. De most muszáj mennem eleségért, mert ha éhesek, újra vadul csiripelnek. Viszont most úgy megijesztett, félek itt hagyni őket. Mit szólna, ha szóval tartaná őket? Amíg mesél, nem kiabálnak. Én pedig térülök, fordulok. Azzal elreppent. De hát... esett kétségbe az ingókő, de a madárka már messze járt. A fiókák kíváncsian pislogtak ki a fészekből. A szikla álmosan igazgatta meg zuzmóit. Jól nézek ki. Itt maradtam fiókacsősznek, dohogta. Miről meséljek hát nektek? Aki annyi millió éves, mint én, látott már egy-két dolgot. Igaz, madárcsősz még nem voltam. Valami izgalmasat? Csiripelték egyként a fiókák. A szikla gondterhelten kutatott emlékeiben. Eszébe jutott Szinán, pasa nagyvezír, félelmetes 25 000-es serege, melyet a maroknyi hős magyar sereg Nádasdy Ferenc vezetésével megállított. Vagy meséljen arról, hogy hányszor száradt ki már majdnem az ide látszó velencei tó? Ezt mindjárt el is vetette, nem kell, hogy ideje korán féljenek a csöpségek az ember pusztító felelőtlenségétől. Hát akkor mi legyen? Eszébe jutott élet egyik legszebb pillanata, mikor Móga, maga a híres Móga János állt rendíthetetlenül rajta, hogy belássa a területet. Így hát úgy döntött, hogy róla fog mesélni. De hol is kezdjem, gondolkozott a kő. Egyszer régen, nagyon régen, sok-sok emberöltővel ezelőtt történt, hogy... Mi történt egyszer? Csipogták a kismadarak egymást túl harsogva. Hát ezt mesélném el, de csak akkor, ha csendben lesztek, ripakodott rájuk az ingókő. A szikla elgondolkodva hümmögött. Lelki szemei előtt újra 1848-ban volt. Kellemes őszi napfény fürdette Pákozdot és a velencei tavat. Valami különös rezgés járt át a környéket. Nagy dolgok

0: itt, morogta az uzmója alatt. Ha akartok mesét, csend legyen! A hatás kedvéért megvárta, míg a fészkelődést is abba hagyták a kicsik, majd így folytatta. Szeptember 28-án a sukorói templom harangja úgy kongott, hogy mi is hallottuk. Haditanácsra szólította a magyar hadsereg vezetőit. A szarkák vitték, hozták nekem a híreket. Tudta minden állat, ha itt csata lesz, bújni kell. A mennydörgő botjuk nem kímél senkit sem. A durranó kosaruk úgy szórja a köveket, hogy ott kráter keletkezik maga alá gyűrve növényt, állatot, embert. Aztán délutára olyan csend lett, mint vihar előtt a tó felett. Láttátok már a velencei tavat olyankor? Kérdezte felvonzuzmóval a kő. A cinkék csak bólintani mertek. Rövid kis életükben épp egy hete volt az első égzengés. Úgy érezték, hogy eljött a világ vége. A távoli nádas felől abba maradt a békák kuruttyolása, a náderigók vidám csivitelése. Aztán szél kerekedett, és a látóhatáron feltűntek a fekete fellegek. A fészek sarkából látták, hogy a tószíne is megváltozott, szinte zöldet és olyan tarajossá vált a felszíne, mint a falusi rokonnak, a kakasnak a legszebb éke. A szél végig süvített a környéken, a nád meghajlott, a fák megborzongtak. Tölgyfájuk alatt a vaddisznó család kis csíkoskái épp úgy remegve bújtak össze, mint ők. Még jó, hogy a mama itthon volt, szárnya alá bebújhattak. Borzongva gondoltak erre a napra, kicsik. Mindannyian tudtuk, hogy fontos csatára készülnek az emberek. Megérzi az erdő és a nádas népe, hogy most nem holmi vadászat lesz, hanem sorsfordító összecsapás. Itt az én fensíkomú volt az egyik legfontosabb táborhely. Az altábor nagyúr épp az én sziklahátamat nézte ki, hogy innen nézze a csatát a gukkerjával. Az ingókő elégedetten zsebelte be az elismerő csipogást. Szeretett erre a pillanatra emlékezni. Soha olyan fontosnak nem érezte magát, mint mikor Móga János elégedetten állt megingathatatlan hátán. Nem volt olyan földrengés, amely valaha is kimozdította volna furcsa alakjából, mely olyan, mint egy óriás eldobott dobókockája lenne, mely a többi szikla közé szorult. A tó túlpartján Pelczer Mór serege várakozott, mindenki várta, hogy megérkezzen Jellasics, a gaz. Hajnal hasadtával minden állatot figyelmeztettek a hírvivő rigók, hogy bújjon elő mindenki. Szájról szájra, csőrről csőre ment a hír. Még a velenceitó összes pici szélhajtó küsze is elbújt az iszabban. Nem volt olyan kócsag, aki kimerte volna dugni a nádasból a csőrét. Mindenki feszülten várt. Egy 8000 főnyi sereg meg is indult a nap első sugaraival. Úgy tűnt, hogy a horvát bán terve az, hogy a nádasba szorítsa be a mieinket. Ám az altábor nagyúr innen a magaslatról hamar átlátott a szitán. Gulyor Rihárd nemzetőrei Pátkáról indulva ugyan kiszorultak, de a jobb szárny sikeresen vette az akadályt. Repültek a golyók, csattogtak a kardok, vágtáztak a lovak, olyan hangzavart volt, hogy tán az egész ország hallotta. A fülemet éppen csak megütötte a déli harangszó, amikor 20 000 katonáját indította Jellasics a közép és bal szárny ellen. Ebbe a főcsapás irányba esett bele épp ez a hely. A kis cinkék lélegzett visszafojtva várták a folytatást. Az ingókő nagyot sóhajtott, majd kisvártatva folytatta. A tüzérségi párbaj órákon át tartott. Akkorákat durrantak a kosarak, hogy mindegyikbe beleremegtem. Azt hittem, eltalál valamelyik majd, s mint az évmillióknak nem sikerült, most fogok szétgurulni, mint a játékkockák. Újra és újra rohamra vezényelte csapatait Jellasics, de kitartottunk. Egy távoli lövedék épp felénk száguldott, amikor szeretett vezérem a budai utat kémlelte. Nem vette észre. Minden előmmel arra koncentráltam, hogy csak egy kicsit billenje, csak épp egy kicsit inogjak, hogy el ne találja. Hiába a nevem ingókő, én bizony nem tudtam megmozdulni. Ám ekkor honnan nem egy cinke ősötök rászállt Móga vállára. Félretéve minden félelmét az emberektől, a tábornok vállára ült, aki erre úgy megijedt, hogy megbillent és elcsúszott. Így aztán épp a füle mellett zúgott el a golyó. Komolyan, komolyan a mi ősünk? Verdestek örömükben a kis cinkék. Csak úgy dagadt kis begyük a büszkeségtől. A szikla mosolygott. Igaz, hogy a cinke erre járt, de hát neki kellett a kis madarat Móga úr vállára vezényelni. Úgy félt az embertől, hogy remegett minden tolla. De nem akarta elrontani a kis cinkék örömét. Hagyd legyenek büszkék, hogy az ő ősük volt a hős. Jellasics délutára belátta, hogy nem tudja legyőzni a magyarokat. Letette a fegyvert Móga János előtt. A fegyverszünet megkötése után olyan gyorsan eltűnt, ahogy jött. A madárhívők még egy darabig figyelték, ahogy átvágtat a seregével Árkon-Bokron és Bécsig menekül. Utólag persze könnyű okosnak lenni, hogy a gazt jól el kellett volna páholni, nem futni hagyni, dörmögte az ingókő, újra csend honolt a tájon. A sebesülteket, halottakat elvitték, a sátrakat összeszedték, és elvonult a hadsereg. A magyarok a csatát megnyerték, és az már egy másik mese lenne, egy sokkal szomorúbb, hogy a háborút miért nem nyerték meg. Látom, most elkeseredtetek. Ugyan? A hősök példája itt maradt, emlékükre minden évben összegyűlnek itt a Velencei tó partján. Majd, ha kinőtt az összes tollatok, átrepülhettek megnézni. A kis cinkék csendesen elmélkedtek a hallottakon. Most nem csipogtak, mint a csata legizgalmasabb pillanataiban. Képzeletben ők is hősök voltak, mint az a hajdani cinke. Szentül elhatározták, hogy amint tolluk lesz, pákozdig repülnek. Tám majd ott építik meg a jövő tavasszal a fészküket is. Aztán ők is elmesélik fiókáiknak a történetet, hogy hogyan mentette meg ősük a Magyar Honvédség altábornagyát. Egyszerre csak ismerős szánysolgást hallottak, az izgalmas történet alatt el is felejtették, hogy éhesek, mint mindig. Mire a mama leszállt, egyszerre kezdtek el kiabálni. A hangzavarban szegény cinke mama csak a fejét kapkodta. Nem is értette, hogy miféle kosarakról, égzengésről, hősökről csipognak a kicsinyei. Úgy hallom, jól szórakoztak, nevetett vidáma, miután a kukacokat a kicsik csőrébe rakta, és így egy pillanatra mégiscsak csend lett. Köszönöm szépen, hogy vigyázott a madárkáimra. Remélem, nem fárasztották el nagyon az apróságok. Tudom, kicsit hangosak tudnak lenni. Ugyan, azt hiszem, kellemes napot töltöttünk együtt, mosolygott az ingókő. Meséltem nekik a régi szép időkről. Máskor is az ingókő vigyázzon ránk, mami, csipogtak két falat között a fiókák. Szívesen megteszem. Azt hiszem, még pár millió évet itt leszek, döcögött a szikla. A délutáni napfény kellemesen tűzött a sziklára, a hosszú nap után jó volt a zuzmóit a fényben megfürözteni. Álmosan, de boldogan tért nyugovóra a pákozdi fennsík tetején. Egyszer, ha ti is arra jártok, hallgassátok meg a meséjét.
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Szeptember 15-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Falatka királysága. A történetek a gyermeki fantázia, a magány és a vágyakozás tematikáját járják körbe, amely később egy kislány érkezésével válik megosztott élménnyé. Török Sándor mesesorozatát Rutkai Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát szeptember 15-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki. Mert velünk együtt hallgatja az összes csukimuki. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Rádió egyfejűeknek.
0: Kezdjük vidáman! Minden reggel 7:30-tól Gubik Petra, azaz én, a Csukás Mese Rádió csatorna hangja várom a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. A nyár utolsó napjaihoz közeledve minden visszatér a megszokott kerékvágásba. Előkerülnek a hátizsákok, tornazsákok, váltócipők, újra beállítjuk az ébresztő órát, és bizony egyre gyakrabban hangzik el otthon. Ideje készülődni! Minden reggel 7:30-tól a Csukás Mese Rádió is segít ráhangolódni az új időszakra. Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője.
3: Még több újra hallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Csukás Mese Rádió.
0: Szeptember 8. Az olvasás világnapja. Közhírré tétetik, hogy ma van az olvasás napja. Mindenki, aki ezen a csodálatos napon könyvet vesz a kezébe, azt ki is nyitja, mi több, bele is olvas. Az bizony nagy-nagy képzeletbeli virágcsokrot kap a Csukás Mese Rádiótól. Aki még nem tud olvasni, az se lógassa az orrát, mert hamarosan ő is megtanulja majd az olvasás művészetét. Aki pedig ezen a napon a gyermekének, unokájának vagy tanítványának felolvas egy szép mesét vagy történetet, annak egy képzeletbeli mesefát is ajándékozunk majd. Csukás Mese Rádió. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sukás Mese Rádió.
1: Szerbusztok gyerekek, én Trill Zsolt vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Mészöly Miklós, a torony meséje. Régen, réges-régen élt egyszer egy törpe. A fűszálnál nagyobb, a fáknál meg kisebb. Mindene megvolt ahhoz, hogy jó kedvel ébredjen, békével feküdjön. Mégsem volt soha boldog. Olyan szigorú képpel járt a világban, mintha a fűszálak mind az ő kényére nevekednének, a fák pedig mind csak őt bosszantanák. Lám, milyen magasak vagyunk, felhő a subánk, kék ég a nyoszajánk. Ebbe sehogy se tudott belenyugodni. Már az is keserűség volt neki, ha kiment sétálni a határba. Az út erre-arra kanyargott, a folyó is egyre messzebb iramlott. De ő hiába meregette a szemét, az útból és a folyóból is mindig csak egy kicsi darabkát látott, sose többet. Bezzeg a fák, sóhajtozott sokszor. Azoknak nincs efféle gondjuk. S mérgében, hogy ilyen tehetetlen, tovább taposta a füvet, a fákat meg irigyelte. Egyszer a réten ballagott hazafelé, nagyon borús kedve volt, mert ha aludt, akkor álmodott is, s álmában olyan picivé zsugorodott minden, mint egy vakontúrás. Pedig még nem is látott igazi vakondot. Hát most íme, itt volt az alkalom. A rét tel is tele volt túrással. Válogathatott köztük. Mindjárt le is ült az egyik kupac mellé, és leste, hogy megmozdul-e. Csak hamar megmozdult. A porhanyos göröngyök közül kidugta tompa orrát a vakond. – Mit csinálsz? – kérdezte a törpe kíváncsian. – Házat! – morogta a vakond, és tovább túrta a földet. – Jóféle ház lesz az, hallod. Se ablaka, semmije. Ugyan mit látsz majd belőle? – Én mindent látok, amit akarok – hangzott a válasz. – De mit akarsz látni te? A törpe az erdőszél tölgyei felé mutatott. Mindent, de legalább annyit, mint a fák. Akkor jobb lesz, ha az én házamba bújsz, pislogott a vakond. Én minden nap találkozom velük. Egész erdő van belőlük odalent. Csupa göcs, bog mindegyik, de többet ők se látnak, mint én. S bölcs ábrázattal visszabújt a földbe. A törpe meg lehasolt, és bekukucskált utána a lyukba. Persze, hogy semmit se látott, csak a vastag sötétséget. Ostoba, hiszen ennél még egy nyomorult fűszál is többet lát. Morogta bosszusan, s hazament, lefeküdt. De most az egyszer nem vakontúrásról álmodott, hanem egy soha nem volt hatalmas toronyról. Még a fáknál is magasabbról, és leginkább a torony ablakáról. Micsoda gyönyörűség volt ez! Feljebb, mindig feljebb menni, egyre magasabbra a kerengő lépcsőkön, fel az ablakig. S akkor egyszerében fölébredt. Az ablakon már nem tudott kinézni, hanem az ő ajtaján annál jobban kopogott valaki. Egy medve.
2: Mit akarsz? Mordult rá dühösen.
1: A medve szelíden dörmögött.
3: Te kicsi vagy? Hát biztos okosabb nálam, kérlek, adj tanácsot. A méhek elfelejtettek mézet gyűjteni. Nagyon koplalunk mindnyájan. Tudsz-e segíteni rajtunk?
1: A törpe először elképpett, aztán elmosolyodott ravaszul. Ő aztán tudta, hová tűnt a méz. Nem máshová, mint az ő kamrájába. És mindjárt egy merész gondolata támadt.
3: Lesz méz, amennyit csak kívántok, mondta. Ha megszolgáljátok az árát.
2: És mi lesz az ára?
3: Estig idehordtok annyi követ, hogy belepje a rétet. Aztán reggelig tornyot raktok a fáknál magasabbra.
1: A medve hümmögött, vakaródzott, mivel hogy nem tudta, mi az a torony, de szégyelte megkérdezni.
3: Utoljára is úgy döntött, hogyha már ilyen bolond fajta a törpe, ám legyen. Egye meg a tornyot, ők majd megeszik a mézet. És ráállt a dologra. Sietve elment, és összecsődítette a környék valamennyi medvéjét, fiatalt, öreget. És mind horták, cipelték a követ, horták és cipelték, meg se pihentek estig. S akkorra rakva lett a rét. A rét kővel, az ég meg csillagokkal. Olyan aranyló sárgán világított a sok égi lámpás, mint a méz. A medvéknek csorgott a nyáluk még a gondolatra is. De hiába, a munka java még hátra volt. És a törpe nem hagyta álmodozni őket, hol ide, hol oda futkosott. Végül kiválasztotta a három legöregebbet, és rendre elmagyarázta nekik, mit, hogyan csináljanak. A medvék most sem értették, hogy mindez mire jó, de azért hozzáfogtak. Rakták, rakták a követ egymásra, előbb a nagyját, aztán az apraját, s hogy nem, a falak megálltak, a törpe pedig egyre följebb hágott. Ahol nőtt egy kicsit a fal, mindjárt ott termett, és onnan nógatta a medvéket. Még, még! Azok meg mind csak azt hallották. Méz, méz! Így aztán ment a munka, mint a parancsolat. Már jócskán elmúlt éjfél, mikor odáig jutottak, hogy kő semmi nem maradt a réten. A torony meg büszkén készen állt. Éppen csak ablaka nem volt. Várjatok, mondta a törpe titokzatosan. Nekem még dolgom van idefent. S a medvéket sorba kihajította a rétre. Mikor az utolsó is kint volt, és csak ő maradt egyedül a rengeteg épületben, nagy fohászkodással nekilátott, hogy ablakot vágjon a torony csúcsára. Mert hát ez volt az igazi munka, ez volt a tudomány, és vágta, véste a követ rettentő buzgalommal. Éppen hajnal lett, mire elkészült. S akkor nagy izgatottan odahajolt a nyíláshoz, hogy kinézzen és lássa, amit még soha senki sem látott. De hiába meregette a szemét, hiába toporzékolt dühében, az útból, a folyóból most is csak egy darabkát látott, a fákból, a hegyekből is egy kicsi darabkát. Olyan apróka ablakot vágott a rengeteg toronyra. Pontosan akkorát, mint ő maga.

Csukásmeseládni. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
1: Nagyon jó volt a műsor, nekem nagyon tetszett, és ma ez a nap nagyon jó érzés így nekem. Nagyon szeretem a jó napokat.
2: Mert én is azt szeretem a Csukás Mese Rádióban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, Plaskó Péter vagyok. Most én mondok nektek egy verset. Kormos István nyomán az aranyhalacska és a csuka. Hol volt, hol nem, a Dunában volt egy csöpp aranyhalacska, olyan kicsi, mint az ujjam, a leges legkisebb ujjam. Volt hát egy aranyhalacska, aki mindig maga úszkált, Duna fodros hullámában, úszkált apja háza körül, sétált le és föl a vízben, fickándozott a farkával, míg egy ízben találkozott a csukával, a Duna és minden vizek urával. Úszott a nagy uszonyával, iszonyú nagy uszonyával, fröcskölte a vizet fennen, olyan gyorsan ment a vízben, mint a villamos a parton, vagy annál is sebesebben. Meglátta a csöpp aranyhal, s ráköszönt, de gyönge hangon. Jó napot kívánok, csuka bácsi, hogy tetszik lenni? Mit tetszik csinálni? Azt mondta erre a csuka, a Duna és minden vizek ura. Hallod-e te kölök? Ki nevetsz? Mindjárt elnáspángollak, hogy meggebetsz. Csuka bácsi, kérem, én nem nevettem, csak köszöntem, felelt az aranyhalacska. De a csuka, a Duna és minden vizek ura mérgesen csak azt mondta. Megállj, megállj te kölök! S a méregtől, ha lett volna neki, csak úgy kunkorodott volna a bajsza. Azzal magát fogja, és az aranyhalacska után úszik nyomba. Menekül ám a csöpp aranyhal, nem mer szembeszállni olyan nagy hallal, mint a csuka, a Duna és minden vizek ura. Úszik hazáig sebesen, hazaért csuromvizesen, nyomában úszik a csuka, a Duna és minden vizek ura. Zsupsz! Udvarukba úszik a csöpp aranyhal, ott söpröget az apja egy söprűvel, de naggyal, kérdi a fiát, hát te fiam, honnan loholsz ugyan? Jaj, jaj, mondja az aranyhalacska, a csuka úszik a nyomomba, köszöntem neki, de hiába, azt mondta, hallod-e te kölök, ki nevetsz, mindjárt elnáspángollak, hogy meggebetsz. Micsoda, kiált az aranyhalacska apja, még hogy megver a csuka, azzal a söprűjét kapja, s úgy elijeszti a csukát, a Duna és minden vizek urát, hogy azóta az aranyhal fiát, azt a csöpp aranyhalacskát, azt a kicsit, icipicit, olyan kicsit, mint az ujjam, a leges legkisebb ujjam, mindig, mindenkor, mindenütt békiben úszkálni hagyja.

0: Benedek Elek, hajnal. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy király, s annak három szép leánya. Már jó nagyok voltak a király kisasszonyok, de az apjuk nemhogy az utcára eresztette volna ki őket, még az udvarra sem. Sokat sírtak, keseregtek emiatt a király kisasszonyok, hogy ne sírtak, keseregtek volna, mikor nem volt jobb dolguk, mint az arany kalickába zárt madárnak. Kérdezték is az édesapjukat, ugyan bizony, bár a kertbe miért nem ereszt ki édesapám, talán bizony fél, hogy a szél meghasogatja, nap megbarnítja arcunkat. A király mindig csak azt felelte. Sem széltől, sem naptól nem féltelek, lelkem leányaim, egyéb miatt aggódik az én apai szívem. Azt jelentette álmomban egy ősz öreg ember, hogyha egyszer kieresztlek, többet meg nem látlak az életben. Hitték is nem is a lányok, hogy az édesapjuk álma beteljesedjék, s egyszer, mikor a király vadászatra ment, s vele az egész udvar népe, éppen csak, hogy egy öregasszony maradt a palotában, az is fél szemére vak volt, a másikkal meg nem látott, utcú, kiperdültek a palotából, leszaladtak a kertbe, s meg sem állottak, míg a feneketlen tó mellé nem értek. Ez a feneketlen tó a kertnek a leghátulsó szegletében volt. Aranyhalak, aranykácsák úszkáltak benne, s bezzeg, mikor meglátták ezeket a király kisasszonyok, nem tudtak betelni a nagy gyönyörűséggel. Hívogatták a kácsákat, s ugyancsak örültek, mikor a kácsák kiúztak a tó partjára, s szépen sétáltak ők is a király kisasszonyok után. Na, hanem ugyan nem sokáig tartott az örömük, mert kétszer sem kerülték meg a tavat, egyszerre csak rettenetes nagyot csobban a víz, s gyűrűt vett vagy százat, hogy csak úgy locsant ki a víz a tópartjára, s abban a szempillantásban kiemelkedik három sárkány, egy hétfejű, egy 14 fejű, meg egy 24 fejű, kiszöknek a vízből, derékon kapják a király kisasszonyokat, s nagy hirtelen eltűnnek velük a feneketlen tóban. Hazajő a király estére, megy a leányok szobájába, s hát hírük poruk sincsen, tűvé teszik a palotának minden zegét zugát, az udvart, a kertet, a várost, fűt, fát kérdeznek, látták-e a király kisasszonyokat? Nem látta senki lélek. Jaj, rettentő nagy búna kereszkedik a király, sírás volt éjjelen nappala, de sírhatott. Arra ugyan elő nem kerültek a leányok. Kihirdette hát az egész országban, de még a szomszéd országokban is, hogy aki a leányait visszahozza, annak adja fele királyságát, s három leánya közül azt, amelyik a legjobban megtetszik. Bezzeg csődültek minden felől a legények, minden renden s rangon levők, százan is elindultak ki erre, ki arra, hát ha megtalálnák a király kisasszonyokat. Volt a városban egy öreg asszony, és ennek három fia. Úgy hívták őket este, éjfél, meg hajnal. Gondolja az öreg asszony, hiszen az ő fiai országot, világot bejárnak. Hát, ha látták is valahol a leányokat. Bizony jó volna, ha valamelyik fia visszahozná őket. Éppen alkonyodott, s hazajő a legidősebb fia, este, s mondja neki az öreg asszony, hallod-e, fiam, maradj itthon ma, vacsorálj és feküdjél le, eleget jársz, kelsz, fáradsz úgyis, pihenj egyszer életedben. Ó, édesanyám, maradnék én jó szívvel, de megharagszik reám éjfél, ha idehaza talál. Ne félj, mondta az öreg asszony, elbújtatlak, nem lát meg az öcséd. Hajlott este az anyja szavára, odahaza maradt. Vacsorázott, aztán lefeküdt a kemence háta mögé, s aludt, mint a bunda. Kevés idő múlva jött haza éjfél is, s azt is azzal fogadja az anyja, maradj itthon, édes fiam, pihenj egyszer az életben. Szabadkozott éjfél is, hogy mit szól majd hajnal, ha hazajő, s itthon találja. De az öreg asszony addig beszélt, hogy levette szűrét, asztalhoz ült, evett, ivott, aztán lefeküdt az ágy alá. Alig, hogy éjfél elaludt, hazakerült hajnal is, s okkal móddal, szép szóval, őt is otthon marasztalja az öreg asszony, ad neki jó vacsorát, s lefekteti az ágyába. Fölkelnek reggel a legények, de bezzeg meg szégyellették magukat, mikor meglátták egymást. Ez sem volt többet az életben, hogy ők egyszerre ébredjenek. Jól van, jól, mondotta az öreg asszony, azért ugyan ne szégyenkezzetek, hogy idehaza találtátok egymást. Az én akaratom volt, hogy egyszerre mind a hárman itthon legyetek. Tudjátok-e, a királynál mi történt? Az történt, hogy a királynak mind a három leánya úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Ugyan bizony, nem láttátok-e őket, hiszen ti sok országot, világot bejártok? Mondta este. Én egyiket sem láttam, édesanyám. Mondta éjfél. Én sem láttam, édesanyám. Mondta hajnal. Bíz, én láttam mind a hármat. Azt is tudom, hol vannak. Hát, ha láttad, eredj utánuk, mert ha visszahozod őket, tied lesz a király fele királysága, s a három leány közül, amelyiket választod. Noha úgy, akkor csak menjen édesanyám a királyhoz, s mondja neki, hogy csináltasson egy 300 öles láncot, s annak a végére egy 7 mázsás karikát, a többi az én gondom. Elmegy az öreg asszony a királyhoz, elmondja hajnal üzenetét. De bezzeg örült a király, ahány kovács volt a városban, mind összedoboltatta, s még aznap megcsinálták azt a 300 öles láncot, meg a 7 mázsás karikát. Aközben hajnal is odament az udvarba a két bátyjával, fogta a láncnak a karikás végét, a másik végét pedig fogta este meg éjfél, s úgy vitték a láncot végig a városon. Meg sem állottak, míg a városon túl az erdőbe nem értek, annak is a kellős közepébe. Ott volt egy nagy cserfa, annak a tövében egy lyuk, olyan széles, hogy azon egy ember jól beférhetett. Ezen a lyukon le lehetett menni Sárkányországba, de még ember fia le nem ment azon. Minden lélek messziről elkerülte. Na, mondta hajnal, ti másszatok fel erre a fára, üljetek le egy ágára, a lánc végét fogjátok meg jól, én a karikás végével leereszkedem Sárkányországba. Mikor aztán érzitek, hogy alulról rándítom, húzzátok fel. Ígérik, s fogadják a legények, hogy csak menjen bátorsággal, azzal elbúcsúznak egymástól, s hajnal leereszkedett a lyukon. 3 nap s 3 éjjel folyton ereszkedett lefelé. Akkor földet ért a lába, s elindult Sárkányországba. Nem ment erősen messzire, már ott is volt a Rézvárnál. Abban lakott a király legidősebb leánya, éppen az ablakon könyökölt, sírdogált magában, és mikor meglátta hajnalt, összecsapta a kezét. Jaj, lelkem, hajnal, hogy jöttél ide? Jöttem, ahogy jöttem, azt most ne kérdezze, jöjjön velem, mondta a király kisasszony. Mennék, lelkem, hajnal, de mindjárt jö a 7 fejű sárkány, s ha el nem bújsz előle, vége az életednek. Vége az enyémnek is. Hát mitől olyan erős a 7 fejű sárkány, kérdezte hajnal. Mit eszik? Mit iszik? Nem eszik az egyebet, csak egy kenyeret, s nem iszik többet, csak egy icebort. S mégis olyan erős, hogy 100 embertől sem fél egy maga. No hát akkor csak adj nekem is egy kenyeret, meg egy icebort, szép király kisasszony. A többit bízd rám. Ad a király kisasszony hajnalnak kenyeret is, bort is, hogy ne adott volna, s mikor éppen a kenyeret megette, s a bort megitta hajnal, nagyot döndült a vár kapuja, s abban a pillanatban Jött már a hétfejű sárkány is, csak úgy szakadt a láng mind a hét szájából. Hely, szörnyű haragra gerjedt, mikor Hajnalt meglátta, de nem sokáig tartott a haragja, mert Hajnal felkapta a buzogányt, és úgy fejbe teremtette, hogy csak nagyot nyekkent a sárkány, s azzal kiadta a páráját. Ja, Istenem, de örült a király kisasszony. Egyszerében leszaladt a palotából, egy részvesszővel megsuhintotta a palotát, abból mindjárt alma lett. Azt a kebelébe dugta, és úgy mentek tovább ketten az ezüstvárhoz, ahol a középső király kisasszony lakott. Ezt a 14 fejű sárkány rabolta volt el, azt tartotta szomorú fogságban. A 14 fejű sárkány két kenyeret evett, s két icce bort ivott napjában. Hajnal is megevett hát két kenyeret, s megivott két icce bort, de fűbe is harapott a 14 fejű sárkány. A középső király kisasszony is megsuhintotta ezüst vesszővel az ezüst palotát, abból mindjárt alma lett, a keblébe dugta, s mentek az aranyvárhoz, ahol a kicsi király kisasszony hervadozott szomorú rabságban. A 24 fejű sárkány három kenyeret evett napjában, s három icce bort ivott. Hajnal is megevett három kenyeret, megivott három icce bort, s éppen háromszor olyan erős lett ettől, mint annak előtte volt, pedig ugyancsak rettentő nagy ereje volt addig is. De földhöz is teremtette a 24 fejű sárkányt, úgy földhöz teremtette, hogy egyszeribe kiadta a gonosz lelkét ez is. Na most már mehettek haza. A kicsi király kisasszony is megsuhintotta aranyvesszővel a várat, abból is alma lett. Szép aranyalma. Ott a király kisasszony a kebelébe dugta, s azzal mentek egyenest a lyuk szájához. Hajnal előbb a legidősebb király kisasszonyt ültette a karikába, azután megrántotta a láncot. Egyszeribe megindult a lánc felfelé, vitte a király kisasszonyt. Aztán sorjába felmentek mind. Legutolsónak maradt Hajnal, elhúzták őt is. Ahogy mind fent voltak, a három almát külön-külön letették a földre, meglegyintették a vesszővel, s ismét vár lett mind a három almából. Történetesen éppen akkor nézett ki az ablakán a király. Meglátja a három várat, s szemeszája elállott a csodálkozástól. Világ életében sem látott három ilyen szép várat, pedig szépnek elég szép volt az övé is. Nem volt maradása, befogatott a hintajába, hadd lássa tudja, ki építette olyan nagy hirtelen azt a három várat. Hely, majd meghalt szertelen nagy örömében, mikor meglátta a leányait. Bezzeg, hogy Hajnalnak adta mindjárt a fele királyságát, azzal a legkisebb leányt, mert a kicsi király kisasszonyt választotta Hajnal. A legidősebb király kisasszony estének lett a felesége, a középső pedig éjfélnek. Egyszeribe összeadták a fiatalokat, s aztán megzendült a muzsika, lett nagy dínom dánom helye húja vigasság, hét álló hétig állott a lakodalom. Én is ott voltam, hét hétig táncoltam, akkor elszaladtam, s hazáig meg sem állottam. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: A Hajnal című mesét hallottátok.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok. Most én olvasok nektek egy esti mesét. Csukás István, utazás a szempillám mögött. Lackó megtalálja és elveszíti az üveggolyót. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú, akit Lackónak hívtak. Nevezték még Lászlónak is, meg Lacinak is, meg Lacikámnak is, meg Lacipacinak is, de ő a legjobban a Lackót szerette, és igazán helyén való és méltányos, hogy mi is ezen a néven hívjuk. Külsőre olyan volt, mint a többi fiú. Úgy értem ezt, hogy ha mondjuk 10 gyerek fut versenyt a téren, átugrálva az üres padokat, vagy 10 gyerek mászik a fára, vagy 10 gyerek épít hóembert a homokozó közepére, és ha Lackó is köztük van, messziről nem lehet megkülönböztetni, hogy ki kicsoda. Ez már így van. Az öltözékük, vagyis a ruhájuk is egyforma szokott lenni a fiúknak általában, tehát nyáron látszik a sebb hely a térdükön, télen pedig nem látszik, mivel eltakarja a hosszú nadrág. Ezzel a sebb helyen is úgy állt a dolog, hogy mintha örökké tartanak. Valamikor megszerzi az ember úgy 3-4 éves korában, már nem is emlékszik rá, hogyan. És virít és díszeleg a térden egész addig, amíg el nem érjük az iskoláskort. Közben még, ha be is gyógyul egy, azonnal és tüstént nő helyébe egy másik. De ezzel senki se törődik, nem is érdemes vele törődni. Ez pontosan úgy hozzátartozik az élethez, mint a napsütés, a hóesés, vagy a savanyú cukor. Belülről azonban Lackó egy kicsit mégis különbözött a többi gyerektől. És ezt is el kell mondani, ha már éppen róla mesélek, és nem másról. Mégpedig úgy különbözött a többi gyerektől, hogy egy kicsit álmodozóbb volt náluk, egy icipici csöndesebb és eltűnődőbb, meg egy hajszálnyira élesebb eszű. De csak egy kicsit, csak egy icipicit, és csak egy hajszálnyira. Történt egy napon, kedd volt éppen, ezt Lackó jól megjegyezte, mivel a fagylaltos ekkor tart szünnapot, egész héten árulja a fagylaltot, még vasárnap is. Csak kedden lóg a lehúzott redőnyön egy cédula, kedden szünnap. Nem tudtak ugyan még olvasni, de erre nem is volt szükség. Egyszer valaki, aki tudott olvasni, hangosan elolvasta a cédulát, hogy kedden szünnap, és azóta valahányszor ki volt akasztva a cédula, pontosan tudták, hogy kedd van és szünnap. Vagyis kedden és szünnapon történt, hogy Lackó talált egy gyönyörűséges üveggolyót. A ruhásszekrényben találta még reggel, pedig nem is az üveggolyót kereste, csak úgy turkált a szekrényben. A ruhászekrény alján mindig érdemes volt turkálni, ott mindig lehetett valami érdekeset találni. Ezt, azt, limlobot, egy ócska nyakkendőt, vagy egy fél kalapdobozt, vagy egy pár sámfát, s hasonlókat. A ruhászekrényben kellemes félhomály volt, de ez még izgalmasabbá tette a kutatást, mivel sohasem lehetett előre látni, hogy mi akad a kézbe. Lackó is így volt az üveggolyóval, mikor megmarkolta a félhomályban, érezte, hogy hűvös, meg gömbölyű, de nem tudta, mi az. Mikor háttal kifelé mászott a ruhásszekrényből, kicsit megcsúszott és kiejtette kezéből az üveggolyót. Az üveggolyó finoman, megcsendülve kiugrott a szekrényből a padlóra, ott ugrott még egyet, és csendült is egyet, majd nesztelenül gurult tovább, és megállt az asztal lábánál. Lackó gyönyörködve nézte az üveggolyót. Az üveggolyó pedig, mintha üdvözölné Lackót, villantott egy-két sugarat, ahogy a napfény az ablakon át rávetődött. Lackó nézegette még egy ideig, s megállapította csendes büszkeséggel, hogy 3 dolgot is tud az üveggolyó: csiringelni, gurulni és villogni. Majd mikor már kigyönyörködte magát, újra a kezébe fogta az üveggolyót, és kisétált a szobából. A térre bandukolt, a tér ott volt nem messze egy macskaugrásra. Kicsi volt a tér, 4 fa állt rajta összesen, meg 3 pad, meg egy homokozó, de nekik elég volt. Vagyis a környékbeli gyerekeknek pontosan megfelelt ez a kis tér is. Még azt is szerették benne, hogy olyan kicsi. Egy térnél nem az a fontos, hogy nagy legyen, hanem az, hogy jól lehessen benne játszani. A térhez tartozott még Kálmán bácsi, a parkőr is, aki bizony elég mogorva volt, meg folyton rázogatta a bottyát, de szerencsére többnyire csak csendesen bóbiskolt az egyik padon, néha felhorkantott, és azt mondta, doberdo. Morcos képet vágott, megrázogatta a bottyát, majd újra elszúnyókált. Úgyhogy sokszor azt lehetett hinni, nincs is parkőr a parkban. Néha órákra is elfelejtkeztek róla. Lackó megállt a tér sarkán, majd Lábujjhegyen elsétált a padon bóbiskoló Kálmán bácsi mellett, a gyerekekhez ment, s megmutatta nekik az üveggolyót. Tud csiringelni, mondta, és óvatosan pattogtatta a padon, nehogy felébressze Kálmán bácsit. Az üveggolyó finoman csiringelt. Tud villogni, folytatta, és két ujja közé fogva fogta. Az üveggolyó csodálatosan villogott, és tud gurulni, fejezte be büszkén, és elgurította a pázsiton. Az üveggolyó fürgén gurult a pázsiton, majd megállt egy fa tövében. Egész nap játszottak az üveggolyóval, délelőtt csiringeltették, ebéd után villogtatták, este pedig gurították. És már éppen haza akartak menni, már a lámpák is kigyulladtak a fák fölött, egy szóval az utolsó pillanatban Lackó még egy utolsót gurított az üveggolyóval. Figyelték, ahogy gurult a fűben, mikor Kálmán bácsi morcosan kilépett egy fa mögül, s mogorván rájuk ripakodott, hogy mars haza, holnap is nap lesz, doberdo! Majd eltűnt egy másik fa mögött. Az egyik gyerek megjegyezte, hogy Kálmán bácsit még senki se látta mosolyogni, se felnőtt, se gyerek. Lackó zsebre vágta az üveggolyót, és még futott egy-két kört vacsora előtt. Hát amikor megálltak, Lackó a zsebébe nyúlt, és az üveggolyó nem volt sehol. Keresték, kutatták, négy kézlábon álltak, félrehajtogatták a fűszálakat, de az üveggolyót nem találták. Lackó szomorúan ballagott haza, szótlanul ette a vacsorát, vacsora után megmosakodott, és összeráncolt homlokkal feküdt az ágyban. Édesanyja nyitott be, jó éjszakát kívánt. Aludj el szépen, kisfiam, hunyd le a szemed. Jó éjszakát, Lackó. Halkan válaszolt, halkabban, mint máskor. Lehunyom, jó éjszakát. Édesanyja egy picit még habozott is, mintha kérdezni akarna valamit, majd leoltotta a villanyt, és kiment a szobából. Lackó belesuttogta a sötétbe. Az üveggolyó hova a csodába gurulhatott? Hova a csodába? Töprengve hallgatta a csörgőúrak tiktakkolását, szaporán vert, mint a szív. Tik-tak, tik-tak, majd lelassult, majd egészen lassú lett. Lackó még egy pillanatig csodálkozva hallgatta, majd hirtelen elaludt.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A csodatévő foci csuka. Egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer a messzi napsütötte Afrikában egy kis ügyetlen kisfiú, Kanu, akinek a futball volt a mindene. Focizott a suliban,

0: Talán abba kellene hagynom a játékot, kesergett Kanu magában. Félúton járhatott hazafelé, mikor a távolban megjelent egy motoros. Nagy porfelhőt kavarva maga mögött. A jármű lelassított, majd megállt Kanu mellett.
1: Helyetek, ölyök! Miért lógatod az orrod egy ilyen szép napon? Kérdezte a motoros.
0: Miért lógatom? Ismételgette Kanu. Semmit sem szeretek jobban, mint focizni. Gyakorolok éjjel-nappal. Még álmomban is rúgom a bőrt, de mégis én vagyok a legügyetlenebb. Ha hozzám kerül a labda, elfelejtek mindent, panaszolta. Motoros végighallgatta a kis focista súlyos gondjait, majd vidáman felkiáltott.
1: Csak ennyi a baj! Ezért nem érdemes szomorkodni, kezdte mondandóját. Guru vagyok, a varázsló. Ha valaki, akkor én tudok segíteni rajtad.
0: Azzal leszállt a motorjáról, és a csomagtartójához lépett. Kanu hallott már varázslókról, de még sohasem találkozott egyel sem. Guru elővette egy pár fényes, piros focicipőt. Tessék, nyújtott át Kanunak. Ez itt egy csodacsuka. A legrosszabb játékost is világklasszissá varázsolja. Csak annyi a dolgot, hogy mostantól ebben kell játszanod. És meglásd, te leszel a pályán a legjobb. A gyönyörű, új focicipő ott pihent Kanu kezében. Minden vágya az volt, hogy jó játékos váljon belőle, és ez most végre valóra válhat. Kanu annyira el volt foglalva a gondolataival, hogy észre sem vette, mikor a motoros tovább száguldott, mielőtt még megköszönhette volna neki a csodás ajándékot. Kanu aznap este sokáig forgolódott az ágyában, gondolatai a csodatévő focicsukán jártak.
2: Mostantól én leszek a legjobb a pályán! Senki nem fog nevetni! Még az edző bácsi is büszke lesz rám!
0: Ábrándozott, majd lassan elszenderült. Másnap az ország legjobb foci csapata jött el a falujukba. A fiúk aggódva nézték őket. Na, most fel kell kötni a gatyát, fiúk, mondta az egyik. Ők a bajnokság esélyesei, tette hozzá egy másik. Egyedül Kanu volt nyugodt. A varázscsukával a lábán nem volt mitől félnie. Egy éles sípszó harsant fel, és a mérkőzés kezdetét vette. Az ellenfél vezette a támadást. A labda lábról lábra pontosan járt, és pillanatok alatt eljutott a Kanué kapujáig. Villámgyors csatárok éppen lövéshez készülődött, amit a kapus rémült szemekkel várt. Ám az utolsó pillanatban, a semmiből, egy láb megakadályozta a lövést. Kanu csúszott be, és vette el a labdát a meglepett ellenféltől. A varázscipő működött, és ügyetlen hősünk szíve megtelt önbizalommal. Kanu szélsebesen száguldott a labdával a kapu felé. Tudta, hogy amíg a csodacsuka a lábán van, senki nem tudja megállítani. Gyorsabb és ügyesebb volt, mint valaha. A lelátón az emberek némán nézték, ahogy Kanu, aki azelőtt csak a csapat terhére volt, egészen a kapuig vezette a labdát. Ez volt Kanu pillanata. Az ellenfél játékosait mind maga mögött hagyta, és csak egy lövés választott el a hősi válástól. Kanu lába ezúttal nem remegett, és jobbjával hatalmas erővel rúgta a labdát a kapus mellé a hálóba. A labda a gólvonal mögött pihent. A csapattársak nem hittek a szemüknek. Egy pillanatig csönd volt, majd mind egyszerre üvöltötték Kanu nevét. A játékosok hátukra vették társukat, és úgy ünnepelték a naphősét. Ez volt Kanu életének legszebb napja. Így kezdődött a tavasz győzelmi sorozata. Kanu minden mérkőzésen gólt szerzett, és a tavasz végén a csapata magasba emelhette a bajnoki kupát. Az egész vidék büszke volt a kis focistára, aki csodacsukájában megállíthatatlan volt a pályán. Mikor Kanu a bajnoki aranyéremmel sétált hazafelé, valami furcsa dolog történt. Az érem a nyakában egyre súlyosabb lett. Úgy érezte, mintha lopott kincs lett volna.

0: ez az érem nem az enyém. Csak a csodacsuka miatt lettem bajnok. Anélkül most is csak ügyetlen kanu lennék,
1: állapította meg keserűen. Ezzel az érzéssel sétál tovább, amikor egy cipősbolt ablakán keresztül egy ismerős arcra lett figyelmes. A boltban nem más, mint guru dolgozott. Furcsa varázsló ez. Cipőt árul ahelyett, hogy varázsigéket mormolna. Morfondírozott, majd belépett a boltba.
2: Jó napot, guru!
1: Köszönt hangosan.
2: Üdvözöllek, kanu! Hallom, bajnok lett belőled, mondta vidáman a varázsló.
1: Ám akkor kanu átnyújtotta neki a csodacsukát.
0: Visszaadom a cipőt. A győzelem mit sem ér, ha csalással érjük el. Szeretnék jobb játékos lenni, de nem varázslattal.
2: Csak magadnak köszönheted, hogy jó játékossá váltál, mosolygott guru. Én nem varázsló vagyok, csak egy cipész. Ez pedig nem csodacsuka, hanem egy egyszerű foci cipő. Aznap, amikor felvetted, elhitted, hogy jó játékos vagy, és önbizalommal focisztál. Ez segített, hogy megnyerjétek a bajnokságot, mondta a cipész, kanu legnagyobb meglepetésére. Azóta kanu felnőtt, és nagyszerű játékossá vált. Egész Afrika megismerte a nevét. Az évek során nem telt el úgy mérkőzés, hogy ne jutott volna eszébe ez a történet a varázslóval és a csodacsukával, amely megtanította, hogy az ember bármit elérhet, ha igazán akarja, és bízik önmagában.
3: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Bent a víz.

Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: soha sem rest. A villan a szene, ha egeret láss, már nem tudod, hol
1: kell. Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Vackor az első B-ben. Kormos István klasszikus verses meseregényét Hüvösvölgyi Ildikó meséli el.
2: Szerbusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István Vackor véletlen találkozása Vaspistával és Kovács Vicuval. Aj, ékes tavaszi nap! Olyan, mint egy fényességes, égre boruló kalap. Korán reggel ébred Vackor. Hány órakor? Éppen 6-kor. Korán reggel reggelire édes teljes kávét kap, mellé nagy karé kenyeret, rá lépes mézet eleget, éhesen belé harap. Aj, te fényességes hétfő! Az a piszén-pisze, boglyos, igen vidámakat lépő, mert most egész hétje szabad, lévén tavaszi szünet. Játszani a térre szalad, oda a sok elsőbéssel, pajtásai seregével, mivel hogy a közös játék dobogtatja a szívet. Ahol a Kökörcsén utca egy kanyarban véget ér, vén platánfák állnak körben, ott a Galagonya tér. Közepén nagy homokozó, benne rengeteg homok. Homokban keresztül kasul kicsi gyereklábnyomok. Homokozó szélén csúszda, mely a homokba csúszik. Csúszdára vaslétra vezet. Vackor alája bújik. És farönkök áldogálnak nagy csomóban, az a vár. Arra pedig mászhat Vackor, le is ugorhat akár. Ő a platánfákra mászna, föl a lombok magasába, rikogat is. Hó, hó, hó, fára mászni volna jó! De a parkőr kiállt akkor.
3: Ejnye, kutya mája, Vackor! Fára mászni nem szabad!
2: Hát a piszén-pisze, boglyos, lompos, loncsos és bozontos mászhatnékos kölyök macskó a hintákig elszalad. Mert hinta is van, de mennyi? Érdemes egy csöp mackónak játszani, a térre menni? Aj, te galagonyati! De sok játszó kicsi gyerek árnyas fáid alá fér. Ott játszik Kesthelyi Dani Hidegkúti Mártival, ugró kötelezget Vackor vígan Zahár Zsófival. Zelnik Bálint ül a csúszdán, mögötte Kormos Luca, Csukás Pista fején sapka, trombita-szerű fura. Maros Donka tejet szürcsöl, kiflit rágcsál Nagy Balázs, Parancs Pandi garást épít, de homokból a garázs. Énekel Domokos Matyi egy kicsike éneket, mikor észreveszi Vackor ugrókötelezés közben, hogy a Kökörcsin utcából, platánfák alatti árnyból két kisgyerek fut feléje, azaz, hogy csak lépeget. Egyszer csak mellette állnak, és az ugrándozó Vackor szemébe belé csodálnak. Együtt jártak óvodába, ott voltak pajtásai. Egyikük neve Vaspista, a másiké Kovács Vicu. És mivel rég nem látták egymást, szeretnének most Vackorral a téren eljátszani. Szólnak neki.
3: Szervusz, Vackor! Emlékszel ránk, boglyosunk? Amióta nem jársz velünk, nincs is igazi bocsunk.
2: Kezet ráz velük a pisze.
3: Oj, Pistikám, Vicukám, hát nem felejtettétek el az én lompos hacukám.
2: Vaspista komolyan bólint, de hát ő mindig komoly, mintha titkos féreg rágná, zsizsik, vagy valami moly. Kovács Vicu hencegni kezd.
3: Hegedülni tanulok. Még egy év, kettő, vagy három, s nem lesz hegedűben párom. Mindent kívülről fújok.
2: Vackort nevetés csiklándja.
3: Nem fújják a hegedűt. És hogyan tudsz hegedülni, hogyha nem bírsz békén ülni, és még óvodás a neved, és még Vicu, nem ismered az A meg a B betűt. A Vaspista már ismeri. Azért olyan komoly ő. Gyere ugró kötelezni, te szájhős hegedűlő.
2: S tartja kötelét Zsófival. Vaspista ugrándozik, hanem Kovács Viszu íme ugrás közben fölbukik.
3: Nagyot nyekken a homokban, de nem üti meg magát. Mégis fölpattan dühötten, és messze hangzót kiált. A szoknyám azok a kérlek, mert a kötélbe akadt. Míg az a szerencse vackor, hogy közben el nem szakadt. Inkább hegedülök eztán. Gyere, Vaspista, velem! Ezt a buta ugrándozást különben se szeretem. Nekem ez az ugrándozás ugyan fabatkát se ér. Aki akar, ugrándozzon! Szervusz! Galagonya tér!
2: S ketten ugrált akkor Zahár Zsófi s Vackor.
1: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
4: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
5: Sziasztok, gyerekek! Halász Judit vagyok, most én olvasok nektek egy mesét. Csukás István, kalandozás Betűországban. Panka magához ölelte kis cicáját, behunyta a szemét, és hip-hop, már álmodott is. Álmában repültek, sohantak, és hopp, egy óriási ajtó előtt értek földet. Az ajtó egy nagy A betű volt, és szigorú felkiáltó jel és egy mosolygós kérdőjel őrizte. Állj, mondta szigorúan a felkiáltó jel. Kik vagytok? Kérdezte mosolyogva a kérdőjel. Panka megállt, és bemutatkozott. Panka vagyok, és ő Cillancs, a kis cicám. Már így is túl sok nagy P és C van, morgott a felkiáltó jel. Menjetek be, nyitotta ki a kaput a kérdőjel. Ez itt Betűország. Beléptek a kapun, és ámultak és bámultak. Betűország csupa betű volt. Nagy H betűk voltak a házak, az utcán K betűhöz hasonlító kutyák szaladgáltak, a levegőben M betűhöz hasonlító madarak röpködtek. Az egyik kutya odajött, és csodálkozva vakkantott. Nini, egy kis C. Én nagy C vagyok, te buta, nyávogott Cillancs. A név mindig nagy betűvel kezdődik. Egyszer csak megláttak egy fura figurát. Az egyik kezében fejsze, a másik kezében fűrész. A hóna alatt meg egy facsemete. Megállt, egy lyukba beállította a facsemetét, majd a fejszével kivágta, s a fűrészsel feldarabolta. Az egészet egy szép kis halomba rakta. Majd ráírta, farakás. Panka megvárta, míg befejezi a munkát, és megszólította. Kérem, hol találunk egy kis tejecskét? A figura mérgesen szólt. Nem látsz a szemettől? Én favágó vagyok, favágó Ferkó. Nem tudom, hol a nagy té. Senki sem tudja. Nincs se nagy té, se kis té, se tejecske. Majd barátságosabban folytatta. Látom, idegenek vagytok. Ezért adok nektek egy jó tanácsot. Vigyázzatok a betűkre. Itt most nagy kavarodás van. Tegnap vihar volt, és mindent összekevert. Én is magammal cipelem a fát, ha fát akarok vágni. Intett a fejével, és elmasírozott. Panka vigasztalt a Cillancsot. Megkeressük a tébetűt, és lesz majd tejecske. Tovább mentek, s ahogy mendegéltek, Panka megbotlott valamiben. Lehajolt, fölvette, egy ó betű volt. Na hát, gondolta, ez meg biztosan elgurult. Vagy valaki karikázott vele. Zsebre teszem. Egy nagy R betű kergetett egy csomó kisbetűt.
6: Álljatok meg, várjatok meg, kiabált. Nekem kell elől mennem, enyém az első hely, velem kezdődik a mondat.
5: Panka megállította a kisbetűket.
6: Köszönöm, mondta a nagy R. Mögöttem, sorakozó.
5: A kisbetűk engedelmesen sorba álltak.
6: Látod, sóhajtotta a nagy R. Így már van értelme a mondatnak. Olvass el bennünket.
5: Panka elolvasta. Rend a lelke mindennek. A falnál megcsörrent valami.
6: Strn! Panka odafordult.
5: Ki szólt? Ki az? Kérdezte.
6: Strn!
5: Csörrent megint valami. Panka az esőcsatornát nézegette. Csupa lyuk. Kipotyogtak belőle a magánhangzók. Egy fél madár szállt Panka vállára, s erőlködve krákogott.
6: Rig! Rig!
5: Ó, te szegény! Suttogta Panka. Mit akarsz mondani? Mi a neved? Ki vagy? A fél madár Panka zsebe felé mutogatott, ahonnan kilátszott az O betű.
6: Hát persze, tessék, itt az O betű, a tiéd, világos, Rigó vagy. Most már újra Rigó vagy.
5: Mérges csiripelés hallatszott. Panka odanézett, és ilyetten szorította magához Szillancsot. Egy vicsorgó vérebb csiripelt dühösen.
6: Ne féljetek, tévedés az egész, ostoba betűcsere, én veréb vagyok, csak felcserélődött a két betű, nem tehetek róla, most mit csináljak?
5: Csiripelve tovább rohant. Négy lábú patás ól ügetett az utcán, bánatosan nyihogott.
6: Nem akarok ól lenni, jó, valaki megfordított, akaratom ellenére ló akarok lenni, lónak születtem, jó. Fordítsanak vissza! Jaj, mamám, ha most látnál, biztosan sírnál!
5: És elügetett szegény ól, patái csattogtak a köveken. A háztetőről egy sapkás kémény kiabált, huhogott.
6: Nem láttátok a seprőt?
5: Panka a fejét ingatta, hogy nem látták. A kémény tovább dohogott.
6: Akkor nekem kell megkeresni. Valaki szétválasztott bennünket. Szép dolog, mondhatom. Én sose akartam kémény lenni, nem annak születtem.
5: A kémény lemászott a háztetőről, s elfutott. Alig, hogy eltűnt, arra táncolt egy seprő, ugrálva közeledett.
6: Nem láttátok a kéményt? Kérdezte két ugrás között. Valaki szétválasztott bennünket. Nem akarok seprő lenni, kémény seprő akarok lenni. Egyben.
5: Panka mutogatott.
6: Ott megy a kémény!
5: Dühös kopácsolás hallatszott. Panka és Cillancs kíváncsian arra kanyarodott. Egy hosszú fülű, bundás valami szögelt egy plakátot a falra.
6: Hiszen ez egy nyúl, ámuldozott Panka. De milyen furcsa nyúl!
5: Mintha hiányozna belőle valami, elolvasta a plakátot.
6: Elveszett az Y. Kérem a becsületes megtalálót, hogy hozza vissza. Magas jutalom.
5: Hát persze, gondolta Panka. Ez volt a furcsa, ez hiányzott. A nyúlból az Y. Nézegette az Y nélküli nyúlat. Olyan gömbölyű gömböc formája volt.
6: Nézz rám, illetve ne nézz rám, kiáltott fel panaszosan a szőrös bundás nagyfülű. Elveszett az Y, most mi vagyok? Null.
5: Cillancs egy I és egy A betűt nyújtott felé, de a null borzadva hárította el.
6: Nem akarok nulla lenni, keressetek egy Y-t és hozzatok egy ékezetet is.
5: Sárga répa a jutalom.
6: Jé, de fura, mondta Cillancs.
5: Egy ház előtt álltak, az ajtó fölé ez volt kiírva. Óriás! A tetőt kinyomva állt az óriás, térdig ért neki a ház.
6: Látom, te is csodálkozol, szólt le, én órás vagyok. A cégtáblámra az volt írva, órás. Reggel arra ébredtem, hogy több van egy betűvel, és ez lett belőlem. Hajjaj, nem vesz tőlem senki órát.
5: Itt valóban nagy a kavarodás, tűnődött Panka. Felnézett egy sárga házra, folt. Ez volt a táblán. Alatta ült egy foltos ruhájú ember, és sóhajtozott.
6: Valaki kicserélte a B betűt, kivesz egy foltostól bármit is. Cillancs panaszosan nyávogott. Éhes vagyok, miáú. Már nem bírom sokáig.
5: Panka körülnézett, s meglátott egy cégtáblát. Tea bolt, ez volt kiírva rá.
6: Valamikor tejbolt volt, szólt ki az eladó az ajtón, de elcserélték a J betűt.
5: Ez így nem jó, mondta Panka, rendet kell csinálni. Hordjuk ide a térre az összes betűt. Mindenki válassza ki a magáét. És hogy ne okozzon kavarodást semmilyen vihar, rakjuk sorba a betűket. Legyen az első az A, utána a B, utána a C, ez legyen az A, B, C. A betűk tolakodni kezdtek, és a Z akárhogy furakodott, mindig az utolsó maradt.
6: Ne búsulj, Z, mert ha hátulról nézzük az ABC-t, akkor te vagy az első.
5: Sorba rakták a betűket, s rögtön minden a helyére kerül. A boltos már nem foltos, a nyúl nem null, a rigó nem rig, a veréb nem véreb, az órás nem óriás, a csatorna nem csörög, az ól nem nyihog, a kéményseprő újra egy. Minden betű a helyére visszamegy. A teabolt újra tejbolt lett, Cillancs végre ihatott tejecskét. Betűország lakói megéjenezték Pankát, és díszpolgárrá választották. Ajándékba kapott egy aranyozott P betűt. Gyere el máskor is, mondták neki mosolyogva. Jó, mondta Panka, majd legközelebb is veletek álmodom. De most felébredek.
1: Csukásmeserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Láttad már süsüt?
1: Egyszer anyával elmentünk ott a majálisra, és tudták nap a süsüt sokáig. Elmentem nyaralni, volt egy csücsi, egy hasonló csárkány, csak nem volt haja.
0: Miért süsü a kedvenced?
1: Képzeld el, hogy a mamáik, mert látom, süsüt is olyan jó volt. Süsi csinált szívecskét.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Lázár Ervin, a lyukas zokni. Volt egyszer egy lyukas zokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegykekék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett, s mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöffeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozogaszekrény legrozogább fiókjának legalján. Azért én szebb vagyok nálad, mondta a lyuk az okninak. Mi? Csodálkozott az okni. Még hogy szebb? Mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam, mondta a lyuk. Ugyan, oktatta az okni. Rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy, folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra. Én bezzeg sohasem piszkolódom be. Ezen az okni elgondolkodott. Na ugye, hangoskodott a lyuk, te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkreteszel, siránkozott az okni. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt, fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt. Jaj, megölsz, kiáltott az okni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha zokni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.
3: Csukás Mese Rádió. Őszi tárgyunk, az esernyő. Az ősz beköszöntével többször vesszük elő az esernyőnket is. Gondoljunk csak bele kicsit ebbe a szóba. Esernyő. Ez két szó összevonásából keletkezett. Az esőből és az ernyőből. Eső, ernyő. Esernyő. Neked milyen színű az esernyőd? Van sajátod, vagy inkább te az anyu vagy apu esernyője alá állsz be? Az én esernyőm piros színű, és tele van fehér pöttyökkel. Szerintem messziről úgy néz ki, mint egy óriás gomba. Angliában adták el talán a legtöbb esernyőt a világon. Egyrészt azért, mert ott nagy divat volt esernyőt hordani. Másrészt azért is, mert Angliában tényleg nagyon sokat esik az eső. Tudjátok, hogy ki az a világhírű mesehős, aki mindig egy csodálatos esernyőt hordott magánál? Igen, ő Mary Poppins, aki az esernyője segítségével a felhők felé is fel tudott emelkedni. És volt olyan pillanat is, amikor az esernyője fogantyúján található papagáj is mondott egy-két bölcs tanácsot. Én is szívesen elfogadnám ezt a papagájos esernyőt. Ti miért szeretnétek? Szívből kívánom, hogy legyen nektek olyan színű és alakú. Csukás Mese Rádió.
4: Sziasztok, kedves gyerekek, én Varga Lilla vagyok, és most Janikovszki Éva Már óvodás vagyok című könyvéből fogom nektek elmesélni a Hogy megnőttünk című fejezetet. Amikor Dani először ment óvodába a nyaralás után, a dadus néni összecsapta a kezét. Hogy megnőtt ez a gyerek? A dadus néninek igaza volt, mert Dani valóban megnőtt, ez biztos, mert új cipőt kellett neki venni, és a nadrágja is kicsit rövidebb lett. Az óvodában is sok minden változott néhány hét alatt. Volt, ami megnőtt, és volt, ami összement. Megnőtt a fű a kertben, megnőttek a bokrok a kerítés mellett, megnőttek a virágok a pancsoló végében, és megnőtt a fűtőbácsi szakálla. Az nőtt a legtöbbet, mert azelőtt egyáltalán nem volt neki. De összement a pancsoló, mert a Balaton sokkal nagyobb volt, és összement a játékház, mert Daniék is ilyen faházban laktak, de sokkal nagyobban, és valahogy összement az egész udvar. Az is lehet, hogy csak Dani lett nagyobb. Dani Józsó nénit kereste, mert szerette volna, ha ő is összecsapja a kezét, és azt mondja neki, hogy na hát, hogy megnőtt ez a gyerek, és ha mind a két Józsó néni itt van, akkor mind a kettő. De egy Józsó nénit se látott, beszaladt hát a szobájukba. Biztosan ott lesz, vagy ott lesznek. Csak hogy a szobában egy egészen új óvónéni volt, egészen új gyerekekkel. Az új óvónéni kedvesen nézett Danira, de az új gyerekek csúnyán néztek, és kettő sírt is. Pedig csak hárman voltak. Ez a mi szobánk, akart tiltakozni Dani, amikor végre meghallotta a folyosóról Józsó néni hangját, és éppen azt mondta, amit hallani szeretett volna. Na hát, hogy megnőtt ez a gyerek? Dani, csak nem akarsz visszamenni a kis csoportba, gyere gyorsan, nézd meg az új szobánkat, a régit átadtuk a kis csoportnak. És Dani szaladt Józsó néni után az új szobába, és mindjárt látta, hogy ez az ő szobájuk, mert hiába volt új az ajtó, és új a szőnyeg, és újak az asztalok, meg a székek, és a polcok, meg a padok, de a pad végén ott ült Pöszke. Pöszke nem nőtt meg, csak több szeplő volt az orrán, és most is minden piros volt rajta, mint amikor először látta. Szia! Szaladt oda Dani Pöszkéhez. Józsó néni azt mondta, hogy mekkorát nőttem. A Dadus néni is csodálkozott, hogy mekkorát nőttem. De Pöszke nem akart csodálkozni. Nézd meg a babot! Mondta, és a cserépre mutatott, amibe a babot ültették még tavasszal. Ami igaz, igaz, a bab sokkal többet nőtt, mint Dani. Egy karóval meg is kellett támasztani, hogy el ne dőljön. Közben egymás után jöttek a gyerekek, és mindenki örült a másiknak. Szia! Szia! Szia! Amikor már sokan voltak, akkor Józsó néni azt mondta, hogy nézzenek jól körül, és gondolkozzanak, hogyan lehetne még szebb az új csoportszoba. Mindenki gondolkozott, de nem ugyanazt találták ki. Misu össze akarta tolni az asztalokat, hogy egy nagy asztal legyen, Dani meg sorban a pad elé akarta állítani. Ágika át akarta vinni a másik sarokba a babaházat, Zsoltinak meg eszébe jutottak a régi játékok. Hidesüss, mondta Zsolti súgva Misunak, hozzuk át a régi szobából a régi játékokat, mert igaz, hogy sokat nőttünk, de azért tudunk még azokkal is játszani. Misu úgy gondolta, hogy ez nagyon jó lesz, és mindjárt elmondta Daninak is. Hárman indultak a régi szobába, hogy áthozzák a játékokat. Hova mentek? Szólt rájuk Józsó néni, és meg kellett mondani neki, pedig jobban szerették volna meglepni a sok játékkal. De Józsó néni így is nagyon meg volt lepve. Hát ezt meg hogy gondoljátok? Kérdezte, pedig már tudta, hogyan gondolják. Elhoznátok a kis csoporttól a játékokat? De azok a mi játékaink, mondta Zsolti, mindig mi játszottunk velük. Eddig ti játszottatok velük, mert ti voltatok a kis csoportosok, mondta Józsó néni. De ha most elhozzátok az új kis csoporttól a játékaikat, akkor nem lesz mivel játszaniuk, és nem fogják elhinni, hogy jó óvodába járni. Meg aztán mit gondoltok, mi lett volna, ha a mostani nagy csoportosok is így gondolkoznak? Akkor ők is elvitték volna innen a játékokat a nagy csoportba, találta ki Dani. A régi nagy csoportosok meg elvinnék magukkal az iskolába, mondta Misu, mert most már ő is értette. És akkor a végén alig maradna itt az óvodában játék, fejezte be Józsó néni. Az mégsem lenne jó, igaz? A gyerekek hallgattak, ami azt jelentette, hogy igaz. Aztán Eszter súgott valamit Pöszkének, aztán Pöszke Ancsának, aztán Misu is súgott Daninak, és Dani is Zsoltikának. Józsó néni nem kérdezte, hogy mit sugdosnak. A vége az lett, hogy Gáborka arra kérte az óvónénit, hogy csak is és egyedül a tűzoltókocsit hozza át nekik a kis csoporttól, mert azt a régi nagy csoportosoktól kapták ajándékba. Józsó néni beleegyezett, és átment a kis csoporthoz. Amikor visszajött a tűzoltókocsival, a gyerekek már az ajtóban várták. Kezükön egy-egy bábu volt, Nyuszi, Csacsi, Kakas, Cica, Bohóc. Ezt meg mi adjuk ajándékba a kis csoportnak, és megmutatjuk, hogy kell velük játszani, mondta Pöszke. Akkor majd elhiszik, hogy jó óvodába járni. Na hát, ti igazán megnőttetek, mondta Józsó néni, mert ilyesmi csak nagy gyerekeknek jut eszébe. És most kaptok tőlem egy-egy puszit, mert szeretsz bennünket, kiáltotta Ágika, és igaza volt.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Sukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Sukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: szokás meserálni. Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisfaludi Zsófi vagyok, és most én fogom nektek elmondani Tordon Ákos Egy szem cinege erdei élete című meséjét. Én is úgy keltem ki a cinege tojásból, akár a többi cinege fiúka. Mesélte a cinege. Úgy csipogtam, úgy tátogattam kicsi csőrömet, akár a többiek. Velük együtt növekedtem, velük tanultam meg repülni. Hanem egyben mégis különböztem a többi cinegétől. Nem akartam elhagyni az erdőt, s mikor azok mind a kertek, házak, emberek közelében kerestek szállást maguknak télvíz idejére, én ott maradtam szép hazámban, a rengeteg nagy erdőben. Tavasszal bújtam ki a cinege tojásból, amikor zöldült a világ. Csak a vidám és zöld nyarat ismertem, s azt hittem, örökké tart. Az ősztől nem ijedtem meg. A színpompás, tarka erdő a zöld erdőnél is jobban tetszett nekem. Hanem amikor elerett a levéleső, s hullott a fákról, bokorról, bizony összeszorult a szívem. Az éppen megült faágról a földet beborító levélszőnyegre néztem, amikor váratlanul egy igyekvő csigabigát pillantottam meg. Hová visz téged a nagy igyekezett csigabiga? Ide, ide, a fa tövébe, felelte a csigabiga. Milyen jó, hogy éppen ennek a fának az ágán ülök, most elbeszélgethetünk kedvünkre egymással, örültem meg a csigabiga válaszának.
2: Szó sem lehet róla,
1: szólt a csigabiga nagy komolyan.
2: Bebújok a csigaházba, csigaházam betakarja az avar, a hullott levelek szőnyege, s én alszom a jó melegben, csak tavasszal bújok újra elő.
1: S azzal már ott se volt. Azaz, mégis ott volt, csak nem láthattam többé, mert mélyen elrejtezett a levelek alatt.
2: Jó álmokat!
1: Kiáltottam mérgesen, és elröppentem. Barátomat, a kis mókust kerestem fel.
2: Álmosan ült a fészkében, és lompos farkával vigyázva takarta roskadásig elemózsiával telt kamrácskája ajtaját. Ilyenkor téli álmom előtt már nem szívesen fogadok vendégeket, még legjobb barátaimat sem,
1: mondta barátságtalanul, és nagyot ásított.
2: Bocsáss meg, kedves mókus,
1: válaszoltam udvariasan. Nem tudtam, hogy a mókusok ilyen tájt aludni készülnek, és továbbálltam.
2: Erdő fölött szálltam,
1: mező fölött szálltam. Az egek pásztorai, a szelek, fellegnyájukat terelgették az égen, és Len a mezőségen éppen akkor iparkodott haza a mezei egérke.
2: Hová, hová,
1: mezei egér? Szólítottam meg. A mezei egérke előbb megijedt és elbújt, de amikor meghallotta, hogy én, kis cinege szóltam hozzá, előbújt hirtelen rejtekéből, és így felelt.
2: Hazamegyek a házamba, föld alatti lakásomba, jobb oda bent, mint idekint. Nézd csak fel az égre, látod-e a sok felhőt? Azok hozzák az esőt.
1: És már ott se volt. Eszembe jutottak a fürge gyíkok, békák, a hallgatag erdei siklók. Vajon hová tűntek? Bizony, ők is átalusszák a telet. Ki kövek alján, ki öreg fák odvában, sötét üregében, ahol helyet talál. A hörcsög is, mintha drága prémbundáját féltené az esős és zimankós időjárás viszontagságaitól, föld alatti termeiben, begyűjtött gabonájából eszegetve szundikálja át a telet. Maga a borz sem sétál kinn a nyírkos, nedves időben, hanem száraz és tiszta lakásában, a borzvárban éldegél. De én ágról ágra szállva még vígan éltem. Már kinőtt meleg téli toll ruhácskám, megvédett a hideg szél ellen. Amikor elerett az eső, így énekeltem.
2: Es, eső, es, engem ne keres. De az eső mégis rám talált. Én meg egy csapzott bundás nyuszira akadtam. Meg is dorgáltam nyomban. Ilyenkor minden rendes nyuszi a nyuszi házban alszik. Micsoda? Szökkent talpra a tapsívüles nyuszi. Hogy költheted ilyen henye hírét a nyúl nemzetségbe? Hogyan? Ti nem alusztok téli álmot? Csodálkoztam. Bizony, a nyuszi válaszra sem méltatott, hanem megvetően odébb iramodott. Később az őzike magyarázta meg nekem, hogy a nyuszi, mióta világ a világ, esőben, szélben, hóban, fagyban, a szabadban marad, s újonnan nőtt meleg téli bundájában dacol a hideggel. Őzike lett ekkor az én jó barátom. Ő mesélte el azt is, hogy a medvék is barlangjaikba húzódtak, és hosszú téli álomra hajtották medvefejüket. Fagyos szél zörgette az ágat. Napról napra nőtt a hideg. Aztán egyszerre csak fehér lett a világ. Olyan fehér, amilyennek előtte sohasem láttam. Mi ez a nagy fehérség? Kérdeztem Őzikét, aki annyival okosabb volt nálam. Ez a hó, felelte. Alvó erdők, alvó mezők takarója. Szépnek szép, ismertem el, csak éppen elfedi előlem az ebédemet. Nem látom az apró magvakat, szemeket, s bizony nekem már nagyon üres a begyem. Harmadnapra még üresebb lett, s hiába kértem a fától, erdőtől, mezőtől tanácsot, mit évő legyek. Aludtak mind, s én ott álltam a nagy télben, tanácstalan. Bántam, szántam, miért is nem hallgattam Cinege testvéreim tanácsára? Miért maradtam künn az erdőn? Aztán gondoltam egy nagyot, s utánuk repültem. Meg is találtam őket, s velük együtt átvészeltem a telet. Azóta is mindig a házak közelébe költözöm télire.
3: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Áldjon meg az Isten! Hálálkodott a szegény ember, s ment tovább. Ment a kislány, s ím szembe jő vele egy gyermek. Sír keservesen, s könyörögve kéri. Adj nekem valamit, amivel befödjem a fejemet, mert úgy fázik a fejem. A kislány szó nélkül odaadta a kalapját. Tovább ment, mendegélt, ismét szembe jő vele egy gyermek, akinek a testén egy szál ruha sem volt. Nem is várta, hogy kérjen, neki adta a kabátocskáját. Aztán beért az erdőbe. Éppen esteledett, alkonyodott, s hát jő szembe vele egy gyermek, s kérte, hogy adja neki az ingecskéjét, mert különben megveszi az Isten hidege. Mondta magában a kislány. Úgy is sötét van, nem lát senki, odaadhatod az ingedet. Oda is adta. Most már csak ugyan semmije sem volt. Így állt, áldogált egy helyben, feltekintett a csillagos égre, nagyot fohászkodott, s ím halljatok csodát! Egymás után hullottak a csillagok, sűrűn, mint a záporeső, s ahogy a földre értek, mind tiszta, tejfehér tallérokká lettek. És lehullott az égből egy szép gyolcs ing is. Olyan fehér, s olyan finom, hogy az csupa csoda. A tallérokat szépen felszedte, s ettől fogva nem volt gondja többet. Élt boldogan. Holnap a kislány legyen a vendégetek.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is.
1: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat! Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Kezdjük vidáman! A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Új helyhez, új napirendhez és új arcokhoz kell hozzászokni. Rengeteg izgalmas felfedeznivaló vár a gyerekekre. A nyugodt, ráérős nyári reggelek után ismét fontos lesz időben felkelni, felöltözni, fogatmosni, reggelizni, összepakolni, megtalálni a félpár cipőt, vagy éppen azt a bizonyos kedvenc játékot, ami természetesen pont az elindulás előtt tűnik el. Minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman, a Csukás Mese Rádió felkészítője.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A nagyot mondó paraszt ökrei. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
2: Élt egyszer egy paraszt meg egy pásztor a bakonya alján. Ketten találtak egy gyökröt, aztán nem tudtak rajta megosztozni, kié legyen. Elmentek hát a bíróhoz, hogy tegyen igazságot köztük. Így szólt a bíró. Azé legyen ez az ökör, aki nagyobbat tud hazudni közületek. 3 nap múlva ide várlak benneteket, addig gondolkodhattok rajta. Mikor letelt a 3 nap, megjelentek a bírónál. Na, hadd hallom, mire jutottál a 3 nap alatt, kérdezte az a pásztortól. Tudja azt mindenki, hogy nekem még az öregapám is pásztor volt, kezdte az a mondókáját. De az nem ilyen ökröket őrzött ám, mint amilyeneket mi. Olyan ökrei voltak, hogy a fecske napkeltétől napnyugtáig repülhetett egy húzamba, míg egyik szarvahegyétől a másikhoz ért? Hát ez igaz lehet, felelte a bíró, mert sok nagy szarvú ökör van a világon. Leülhet. Na, János gazda, maga mit tud nekünk mondani? Tavasszal, mikor árpát vetni indultam, a feleségem is fölrakott egy fél zsák kendermagot a sarogjámba. Mikor kihajtottam az udvarból, még utánam is kiabált, aztán apjuk, el ne felejtsd ám elvetni a kendermagomat. Már hogy felejteném el, kiáltottam vissza neki. Aztán kimentem a földre, elvetettem az árpát. Mikor végeztem a vetéssel, még meg is fogasoltam az árpámat. A fogas kihúzta a földet az útra, hát oda mentem a kocsihoz a kapáért, hogy azzal majd visszahúzkodjam. Háj, a nem jóját akkor vettem észre, hogy mégiscsak elfelejtettem elvetni a kendermagot. De most már hová vessem, tele a föld árpával. Szégyen szemre meg mégsem vihetem haza. Mit is csináljak? Gondoltam, kapával jó mély gödröt kaparok a földem végébe, és abba beleöntöm a kendermagot. Hazamegyek, kérdi ám a feleségem. Elvetetted-e a kendermagot? El én? Látod, hogy nem hoztam haza. Hát, egyszer, amint arra vadászok, már messziről látom ám, hogy a földem végében valami nagy fa nőtt. Hű, micsoda fa! De hiszen nem volt ebben az egész dűlőben sem fa. Oda megyek közelebb, akkor látom ám, hogy a mérő kendermagból lett ilyen óriási kenderfa, hogy fölért az égig. A hegye nem is látszott. Amint a szél fújta, kicsiszolta, kiukasztotta az eget. Oda támasztottam hozzá a puskámat, és elindultam a kenderfán fölfelé. Vajon milyen világ lehet ott fent, gondoltam magamban. Úgy elfáradtam, már alig szuszogtam, sokszor meg is kellett állnom pihenni, de azt gondoltam, most már végére járok, mi lehet a felhőkön túl. Ahogy felértem, nem láttam mást, mint csúnya sziklás hegyeket. Köröztül vánszorogtam rajtuk, de se ember, se állat nem volt sem erre. Leértem egy lapájra, s ott láttam 3 elhagyott fűrészmalmot, meg egy nagy halom fűrészport. Már sokat bolyongtam, el is fáradtam, meg is éjeztem. Gondoltam, jó lesz végre hazamenni, mert beesteledik, és még utóbb nem találok vissza ebből az égi birodalomból. Ahogy visszaértem oda, ahol a fa kicsiszolta az eget, hát bizony, inamba szállt a bátorságom. Valaki kinyűtte a kenderfát. Most mi lesz? Bakargattam a fülem tövét. Olyan magasan voltam, hogy nem is láttam a földet, a lyukon át. Hopp, megvan. Eszembe jutott a határ fűrészpor. Elmentem vissza, csavartam belőle egy hosszú kötelet. Jó hosszú volt, gondoltam, ez csak leér a földig. Leengedtem, és magam is óvatosan leereszkedtem rajta. Egyszer csak elfogyott alólam a kötél, ott kalimpáltam ég és föld között, de a föld még mindig csak alig látszott. Hát most mit csináljak? Itt nem maradhatok. Hát visszamásztam a fűrészpor kötélen az égbe. mivel az alsó vége volt rövid a kötélnek, megfordítottam. Levágtam a felső végét, ahol fel volt kötözve egy égi durungra, s újra leereszkedtem az égi repedésen. Na, így sokkal hosszabb lett már, hát újra mászni kezdtem rajta lefelé, de még akkor is nagyon messze volt tőlem a föld. Gondoltam, én már vissza nem megyek többé, lesz, ami lesz, elereztem a kötelet. Szálltam, szálltam, zuhantam lefelé, egyszer csak mégis földet értem, de akkor áthuppantam, hogy derékig belesüllyedtem a szántásba. Kiabálni kezdtem, segítség, segítség! Jó este volt már, a határban nem járt senki. Akárhogy erőlködtem, nem tudtam kihúzni magamat a földből. Mit csináljak? Kaptam magam. Elmentem haza az ásóért meg a lapátért. Kiástam magam. Így aztán nagy nehezen mégiscsak hazatértem. Hát ez már mégse igaz, János gazda, kiáltott rá a bíró. Mát akkor enyém az a szép ökör, örvendezett boldogan a nagyotmondó paraszt.
1: A nagyotmondó paraszt ökrei című mesét hallottátok.
3: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Szervusztok, kedves gyerekek! A következő mesét én írtam, képzeljétek el, és most nagy szeretettel elolvassuk nektek Levente Péter bátyóval, szólítsátok őt nyugodtan úgy, hogy Péter bátyó, így gondolatban, engem meg szólítsatok úgy, hogy Ildikó nénye. És akkor bele is csapunk, elkezdjük a mesét, Péter bátyó bemondja a címet nektek.
5: Égből pottyant meséket fogtok hallgatni. Marci Kandúr meséje.
4: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kandúr legény. Úgy hívták, hogy Marci. Volt neki egy saját piros cseréptetős háza, a ház mellett lombos cseresznyefája, a fa alatt kis kertje, a kertben 100 nyíló tulipánja, a tulipánok körül zöld léckerítése, a léckerítésen kis kapuja, a kapu előtt kacsaúsztatója. A kacsaúsztatóban fehér tollú tojók, gácsérok és sárga pihés kis kacsák úszkáltak. Megvolt Marci kandúrnak mindene.
5: Egy napon mégis úgy érezte, hogy hiányzik neki valami. Valami, morogta nyugtalanul. Talán valami harapni való.
4: Kent magának egy nagy karéj vajasmézes kenyeret. Beleharapott, de csalódottan félretolta.
5: Túl édes ez a méz. Nem ez hiányzik nekem. Valami más, valami. Talán valami füstölni való.
4: Sodort magának egy illatos szivarkát. Beleszívott, de fintorokba félredobta.
5: Túl füstös ez a szivarka. Nem ez hiányzik nekem. Valami más. Valami. Talán valami nézegetni való.
4: Kiült a kapu elé, és nézegetett. A kacsaúsztatóban egy elégedett kacsacsalád úszkált, egy tojó, egy gácsér és 8 sárga pihés kiskacsa. Bukfenceztek, pancsoltak, sápogtak, örültek a víznek és egymásnak.
5: Nekik nem hiányzik semmi, gondolta Marci kandúr irigykedve. Nekik elég, hogy együtt vannak. Együtt? Ez az. Ez hiányzik nekem. Doromboló feleség és huncut, hancúrozó gyerekek. Meg kell nősülnöm, Még aznap megüzente a falu legszebb cicalányának, Orsolyának, hogy szeretné feleségül kérni.
4: A cicalány azt üzente vissza, hogy feleségül megy Marcihoz, ha elhozza neki a mennyasszonyi ajándékot, amit még kislány korában megálmodott.
5: Megálmodott mennyasszonyi ajándék? Marci Kandúr megszámolta a láda fiában gyűjtögetett pénzét. Mennyasszonyi ajándék? Az biztosan valami hatalmas. Elment a városba, és hosszú keresgélés után megvett egy lakókocsit. Oda döcögött vele Orsolya háza elé.
4: Mi ez? Képett el Orsolya.
5: A megálmodott mennyasszonyi ajándék.
4: Ez az ormótlan szörnyeteg, hiszen nem látom tőle a fákat meg az eget. Én nem álmodtam ilyen hatalmasat. Azzal lehajolt egy kicsi virághoz, és nem is nézett többé Marcira.
5: Hát, ha nem hatalmas, a megasszonyi ajándék, akkor biztosan valami hangos. Marci eladta a lakókocsit, és vett helyette egy zenegépet. Orsolya háza elé cipelte, és bekapcsolta.
4: Mi ez? Mérgelődött Orsolya.
5: A megálmodott mennyasszonyi ajándék!
4: Ez a dobhártya hasogató masina? Hiszen nem hallom tőle a madárdalt. Én soha nem álmodtam ilyen hangosat. Azzal szép halkan becsukta Marci orra előtt az ajtót.
5: Hát, ha nem hangos, akkor biztosan valami mennyasszonyi ajándék, valami gyors, vagy inkább valami tarka. Nem, inkább valami csillogó, vagy inkább valami...
4: Három nap, három éjjel törte a fejét Marci Kandúr, de sehogy sem tudta kitalálni Orsolya álmát.
5: Meg kell mondanom neki, hogy nem tudom kitalálni a megálmodott mennyasszonyi ajándékot. Sóhajtotta szomorúan. Kiment a kis kertbe, szedett egy csokor tulipánt, és bekopogtatott Orsolyához. Sajnálom, Orsolya...
4: De Orsolya a nyakába ugrott. Pontosan ilyen tulipáncsokorról álmodtam. Ez az. Ez a megálmodott mennyasszonyi ajándék. Te vagy a vőlegény, te leszel a férjem, senki más.
5: Marci Kandúr szóhoz sem tudott jutni.
4: Nem is kellett. Anélkül is összefutott a násznép. Ott volt az egész cica rokonság. Még a távoli csíkos rokon is eljött. Ott volt maga macska király ő felsége.
5: Ott voltak a kacsaúsztatóból a kacsák, sőt, a kacsák szomszédai is. Eljöttek a nyuszik, a falubeli kutyák, macskák, a csigák, a katicabogarak, és még egy medveházas pár is becammogott.
4: Megtartották az esküvőt, végig táncolták a lakodalmat. Karácsonyra öt gömbölyű kis cicájuk született.
5: És Marci Kandúr végre úgy érezte, hogy nem hiányzik neki semmi.
4: Így volt?
5: Nem így volt. Égből pottyant mese volt.
3: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Banner Géza vagyok. Hoztam egy mesét, az a címe, hogy János diák. Benedek Elek meséje. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Nem volt ennek a szegény embernek semmije a földkerekségen, de a fiát mégis diákiskolába járatta. Gondolta, ha nagy szegénységgel is majd csak kijárja az iskolát a fia, aztán még nagy úr is lehet belőle. Hiszen a diákból minden lehet. De a szegény ember nem érhette meg azt az örömet, hogy a fiából nagy úr legyen. Egy nagy betegség leverte a lábáról, ágynak esett. Hazahívatta a fiát az iskolából, s azt mondta neki. Na, lelkem, gyermekem, én már nem leszek. Nem tudom, mi lesz veled, ha én lehunyom a szememet. Szegény vagyok, mint a templom egere. Nem hagyhatok rád semmit, csak egy jó tanácsot. Akármerre jársz az életben, ha egy bolhánál többet érőt találsz az úton, vedd fel, s tedd el, mert nem tudod, mi hasznát vehetett majd. Az Isten áldjon meg. Azzal a szegény ember falnak fordult, és lehunyt a szemét. Na, te szegény János diák, mert köztünk legyen mondva, Jánosnak hívták a fiút, most már elmehetsz, amerre a szemed lát. Gondolta, ő bizony nem megy vissza az iskolába, mert ott könyv nélkül nem tanulhat, márpedig nincs többé, aki neki könyvet vegyen. Elmegy világgá, szerencsét próbál. Nem sokáig gondolkodott, úgy, ahogy volt, elindult. Hát ahogy a faluból kiért, az út közepén egy marék borsót talál. Mondja magában, ez is többet ér egy bolhánál, fölszedem, ki tudja, hogy mi hasznát veszem még. Fölszedte a borsót, a zsebébe tette, s ment tovább. Addig ment, mendegélt, míg éppen a király városába nem ért. Egyenest beállított a királyhoz. Szerencsés jó napot kívánt a királynak, elmondta, hogy ki ő, s megkérte szépen ő felségét, adjon éjjelre szállást, és ha nem esik terhére, egy kevés úti költséget. Jól van, mondta a király. Csak maradj itt éjjelre, aztán holnap majd útravalót is kapsz, te szegény diák. Azzal János diákot elvezették a szobájába, de a királyné látta, milyen takaros fiút vezettek a szállásra, és megkérdezte a férjét. Ugyan ki ez a fiú, akinek szállást adtál? Ez bizony, feleség, egy szegény diák. Igazán? No, én nem hiszem, hogy diák volna. Bizonyosan valamelyik diáknak öltözött királyfi, aki megnézni jött a leányunkat. Eleget, mondta a király, hogy az nem lehet. A királynét nem lehetett meggyőzni. Abban egyeztek meg, hogy próbára teszik a diákot. Kemény ágyat vetnek a számára, s ha mégis hamar elalszik, akkor diák. Ha pedig nem tud elaludni, akkor csak ugyan királyfi. Úgy tettek, amint megegyeztek. Egy inast pedig az ablakhoz állítottak, hogy leskelődjék. Bemegy János diák a szobájába, vetkőzni kezd, de amint a kabátját levetette, a borsó kiömlött a zsebéből, s szétgurult az ágyon. Egész éjjel azzal veszkődött, hogy összeszedje a borsót, de amikor lefeküdt, még mindig volt egy szemborsó valahol, amelyik sértette a testét. Nem is tudott elaludni. Reggel jelenti az inas a királynak, hogy a vendég egész éjjel nem aludt, folyton folyvást az ágyát igazgatta. A király megkérdezte János diákot is. Hát, öcsém, hogy aludtál? Köszönöm kérdését, feleséges királyom, cudarul, de én vagyok az oka. Aha, gondolta a király, mégis királyfi lehet. Bizonyosan azért ő az oka, mert nem mondta meg, hogy ki s mi, pedig akkor jó ágyat kapott volna. János diák tovább akart menni, de a király ott marasztalta a következő éjjelre is. Most már olyan ágyat vetettek a számára, amilyenben maga a király szokott aludni. Bezzeg most aludt egész éjjel, mint a bunda. Igen ám, mert a borsót a zsebkendőjébe kötötte, hogy ki ne ömölhessék ismét. Reggel az inas jelenti a királynak, hogy a vendég egész éjjel meg sem moccant. Olyan jól aludt. Na, öcsém, hogy aludtál? Kérdezte a király Jánost. Mint egy király, felséges uram, mondta János diák. Ehe, gondolta a király, mégiscsak királyfi lesz ez, mert azt is tudja, hogyan alszik egy király. Mondja a feleségének a dolgot. Ugye, hogy megmondtam? Hely, amit ez a két szem lát, az meg van nézve. Hallod-e? Ez a fiú éppen jó volna a mi leányunknak. Nem olyan kényes, mint a többi király úrfi.
2: Hát jól van,
1: mondta a király. Teljék kedved! Még aznap összehozták János diákot a király kisasszonnyal, s ez bizony egy szikrát sem ellenkezett, mikor az apja azt mondta. legyetek egymásé, ásó, kapa, nagy harang válasszon csak el. János diáknak szeme szája tátva maradt a nagy csodálkozástól, de azt gondolta, ha úgy, legyen úgy, hát királyfi lesz. Olyan lakodalmat csaptak, hogy no, telt múlt az idő. Egyszer azt mondja a király. Na, vőmuram, mikor megyünk a Kelmed országába? Hely, megijedt János diák. Mi lesz most az ő fejével? Kitudódik, hogy csak ugyan egy szegény diák. De mit volt, mit nem tenni, útra kellett kelni. Gondolta, majd valahol útközben megszökik, aztán kereshetik őt is, meg az országát is. Azt felelte hát az apósának. Mehetünk, apám uram, amikor tetszik. Még aznap útra keltek, mégpedig 12 hintón, mert aki nagy úr volt az udvarnál, az mind látni akarta János diák országát. 7 nap s 7 éjjel folyton mentek, de még mindig nem értek a János diák országába. Gondolja, János már most elég volt az utazásból, megszökik. Pedig, de nehezen esett megválni a feleségétől. Mert szép volt, jó volt a felesége. Adott volna 7 országot is érte, ha lett volna. 8. nap este egy nagy rengetegbe értek, s míg a felesége szundikált, kiszökött a hintóból, s eltűnt a sűrűségben. Ám ahogy a sűrűségbe lépett, eléje áll egy 7-fejű sárkány, s megszólítja. Hová, hová, öcsém uram? Ó, ne is kérdezd, édes sárkány uram, nagy az én bajom. Eressz engem, hadd menjek világgá. De hát, ha én segíthetek a bajodon. János diák elbeszélte a történetét. Na, látod, hogy segíthetek rajtad? Mondta a sárkány. Van nekem az erdő túlsó részén egy kakas sarkon forgó aranyváram. Menj be bátran, telepedj le ott, s mondjad, hogy a tied. Ott addig maradhatsz, míg a vár forogni nem kezd, de akkor aztán fuss ki belőle, mert különben nagy baj lesz. Hely, megörült János diák. Bánja is ő, ha 2 napig maradhat is ott, csak egyszer azt mondhassa a feleségének, ez az én váram. Szépen megköszönte a sárkány szívességét, aztán villámgyorsan elfutott, hogy utolérje a hintót. Úgy beült, hogy a felesége észre sem vette. Egész éjjel mentek, s mire kibírratt, János diák meglátja a kakassarkon forgó aranyvárat. Na, ébredj! Itt az én váram! Fölnyitja a szemét az asszony, s amint meglátja a várat, összecsapja a kezét bámultában. Jaj, de szép vár! Jaj, de szép! Soha még ilyet nem láttam. Örült a vén király is, meg a felesége is, de még az udvarbeliek is. Mindenki azt mondta, hogy még ilyen szép várat nem láttak, amióta erre a világra születtek. Nagy dáridót csaptak, éppen 70 napig ettek, ittak, táncoltak. Akkor aztán a vén király felcihelődött pereputtyostul, s hazaindultak, hadd éljen magában az ifjú pár. De János diáknak nem volt nyugodalma. Ha majd eljön a 7-fejű sárkány, akkor aztán vége lesz a nagy uraskodásnak. Éjjel-nappal gondolkodott, búslakodott, de a felesége hiába kérdezte, nem mondta meg az okát nagy szomorúságának. Egyszer aztán, szervusz világ, forogni kezdett a vár. Hely, vége a világnak, jön a sárkány, most már ki a várból, ha kedves az életed, János diák. Fut a feleségéért, hogy vigye magával, de nem találja. Keresi mindenfelé, de a felesége csak nincs sehol. Amint az egyik szobából fut a másikba, egyszerre csak elébe áll egy vénasszony.
2: Hová futsz, János diák?
1: Hát nem tudod, hogy ki s mi vagyok?
2: Tudom hát.
1: Na, ha tudod, akkor azt is tudod, hová futok, s miért futok.
2: Tudom hát, csak állj meg, ne foss. A feleséged alszik most, ne háborgasd. A sárkánynak még 7000 mérföldet kell jönnie, amíg ide ér. Addig még segíthetsz magadon. Hamar süttesd egy fehér cipót, de 7-szer gyújtasd be a kemencébe, és mind a 7-szer süttesd meg a cipót. Akkor aztán tedd ki a vár kapuja elé, a sárkányt majd nem ereszti be a cipó.
1: János diák itt is nem is ebben az ördöngösségben, de mit csináljon, megpróbálja. Hirtelen tésztát gyúrott, begyújtott a kemencébe. Míg a sárkány 1000 mérföldet haladt, a cipó kisült egyszer. Mire 7000 mérföldet haladt a sárkány, a cipó éppen 7-szer sült ki. Akkor kitette a vár kapuja elé. Hát, éppen jön a sárkány. De ahogy be akar lépni a kapun, megszólal a cipó.
2: Hé, megállj, hé, itt nem szabad a bejárás.
1: Fölnéz a sárkány, s kérdi. Hát ki meri mondani nekem ezt, amikor én vagyok ennek a várnak az ura? Feleli a cipó.
2: Én a hétszer sült cipó. Ha be akarsz jönni, akkor essél át mindazon, amin én már átestem.
3: Mit beszélsz te?
1: Azt, hogy előbb vessenek el a földbe, aztán arassanak le, csépeljenek ki, őrüljenek meg, gyúrjanak meg tésztának, és hétszer süssenek meg, mint engem.
3: Engemet te?
1: Kiáltotta a sárkány. Inkább soha se lássam a váromat. Nem is látta többé, mert mérgében azonnal világgá ment. János diák pedig egész életére ott maradhatott a kakas sarkon forgó aranyvárban, többé senki sem háborgatta, még máig is ott él boldogan feleségével együtt.
0: Csukás Meserádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Forró Bence vagyok, televíziós műsorvezető. Van köztetek olyan, aki nem szeret korán kelni? Akit nagyon idegesít a vekker hangja? Ha igen, akkor figyeljen. Bizony, én se szerettem régen órára kelni, de hát mit lehet tenni, hogyha kezdődik a suli? A következő mesében viszont pont egy olyan vekkerrel ismerkedhettek meg, aki a mese végére nagyon pórul jár. Mese az ébresztő óráról, amely az erdőben maradt. Német mese. Egy nagy erdő kellős közepén állt egy ébresztő óra. Kirándulók vesztették el. Senkinek sem mutatta ugyan már az időt, de azért becsületesen számolta a másodperceket, ahogy már ezt az órák szokták. Egyszer aztán jött két egérke, csodálkozva megállt, s így cincogott az órára. Jó napot, fényes kalap úraság! Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. Az egyik egérke óvatosan megkérdezte. Talán bizony gomba uraságod? Tik-tak, tik-tak, ketyegte erre is az óra. Vagy talán állat? Kérdezte a másik egérke, de az óra most is csak konokul ketyegett. Talán bizony egereket tetszik enni? Cincogtak tovább. Hanem az óra ekkor már elunta a kérdezősködést. Elkezdett hát berregni, zörögni. A két egérke rémülten rohant el, és elhíreztelte, hogy egy dühös kandúrnál is veszedelmesebb állat van az erdőben. Meghallotta ezt a két sólyom, s tüstént elhatározták, hogy megnézik a veszedelmes jövevényt. Hamarosan rátaláltak, s rögtön meg is szólították. Jó napot, fényes kalap uraság! Igaz-e, hogy uraságod egereket eszik uzsonnára? Tik-tak, tik-tak, ketyegett az óra. A két sólyom összenézett, aztán tovább kérdezősködött. Aztán repülni tud-e uraságod? Hanem az óra újra elunta a kérdezősködést, mert a beszéd zavarta a másodpercek számolásában. Elkezdte hát megint csörgetni a kalapját. A két sólyom elhíreztelte erre az erdőben. Valami buta vastyúk kotkodácsol a bokrok alatt. Meghallotta ezt a két sündisznó, s rögtön felkerekedtek, hogy megnézzék a furcsa jószágot. Talán bizony tudós kegyelmet? Makogták a sünök. Hanem az óra megint elunta a kérdezősködést, és elkezdett égtelenül csörömpölni. A két sün megilletődve hátrált vissza a fák közé, és ezt pusmogta. Egy tudós van az erdőben. Egy nagy fa tetejéről sokáig figyelte a történteket a vén bagoly. Végül aztán így szólt. Mennyi bolondság, mennyi fecsegés emiatt a rossz kereplő miatt. Fölröppent, és ezzel úgy megijesztette az órát, hogy éppen csak egyet tudott még nyögni, egy utolsót. Tik. És néma csend borult az erdőre. Az óra nem számolta többé a másodperceket.

0: Csukásmese lábú.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Lázár Ervin, a bárányfelhő bodorító. Ez a mese két csavargó külsejű egyénről szól, meg mindazokról, akik szerepelnek benne. Nevezetesen Gepárd Géza alőrmesterről, Medve Medárd főőrmesterről, Vatkan Valdemárról és Szirénfalvi Szürkevarjú Szerénáról. De azért persze legfőképpen a két csavargó külsejű egyénről, aki a mese kezdetén éppen a négyszögletű kerekerdő felé baktatott. Nagy fittyekkel, vagy kis fittyekkel. Nem tudom, mert a kisebbik csavargó külsejű elég gyakran mérget morgott. Ha gyorsan mentek, eképpen. Mit rohansz? Nem szalad el az erdő. Ha erre a nagyobbik lassított, eképpen. Hogy lehet itt szammogni? Sose érünk az erdőbe. Most már nem is lehet kétséges, hogy a nagyobbik csavargó külsejű Mikka Makka volt, a kisebbik pedig Vacska Mati. Őket vette észre a négyszögletű kerekerdő két rendfenntartó közege, egy tisztásról. Aha, kiáltott Gepárd Géza alőrmester. Két csavargó külsejű.
4: Isten hozta őket,
3: mondta örömmel Medve Medárd, aztán eszébe jutott, hogy ő a főőrmester, és igen szigorú ábrázattal hozzátette.
4: Irgum-burgum teremtette, szette-vette.
3: Gepárd Géza alőrmester majd elhájult a meghatottságtól. Te jó ég, ha egyszer majd ő is megtanul ilyen szépen beszélni.
5: Eléjük vágunk a riadóautóval, rikkantotta.
3: Medve Medárd bólintott. A riadóautó egy tölgyfa alatt szundikált. A riadóautó ugyanis maga Vatkan Valdemár volt. Ez ügyben be is festették kékre, s az oldalára egy fehér csíkot pingáltak. Ahogy egy riadóautóhoz illik, azaz egy riadó Vatkanhoz.
5: Ébredj, bökötte őt Gepárd Géza alőrmester. Csavargó külsejűek!
3: Vatkan Valdemár nagy nyugalommal a másik oldalára fordult. Tudta, hogy nem lehet ez valami sürgős ügy, mert akkor Gepárd Géza a saját lábán közlekedne, és nem a riadó autót helyettesítő Vatkan Valdemáron, azaz ő rajta, már csak azért is, mert Gepárd Géza legalább ötször olyan gyorsan tud futni, mint ő, mármint Vatkan Valdemár.
4: Jó, marmogta, csak feltöltöm az akkumulátoromat.
3: Ezzel megevett négy makkot, két borbolya gyökeret, három szilfahajtást és tévedésből egy folyami kavicsot.
4: Az utóbbi időben kissé kemények a csigabigák, mondta Méla búsan.
3: Ebben a pillanatban ért oda melléjük Mikka Makka és Vacska Mati.
6: Jó napot, mondták.
3: Ez a négyszögletű kerek erdő?
4: Isten hozott benneteket,
3: köszönt vissza Medve Medárd főőrmester.
6: Ez. És menjetek nyugodtan, mert mindjárt letartóztatunk benneteket. Csak rendbe hozzuk a riadó autót.
5: Ne ijedjetek meg, esetleg szirénát is használunk, tette hozzá Gepárd Géza.
3: Sok szerencsét hozzá, mondta Mikka Makka. És figyvirigy, toldotta meg Vacska Mati, hogy ő is mondjon valamit, mert ő neki mindig kell valamit mondania. Okvetlenül. Ezzel mentek tovább. Vatkan Valdemár végre feltöltötte az akkumulátorát, hát igaz, közben megette Gepárd Géza sapkáját is. Az alőrmester sivalkodott, Medve Medárd megnyugtatta.
4: Sapka nélkül is gyönyörű vagy, kerítsd elő a szirénát.
3: A szirénát elég nehéz volt előkeríteni, mert éppen napozott egy ághegyen, mármint Szirénfalvi Szürkevarjú Szeréna. Ő volt ugyanis a sziréna. Szirénázatok magatok, mondta dühösen. Éppen most, amikor végre kisütött a nap?
5: Ne vitatkozz, mondta hivatalos hangon Gepárd Géza.
3: De Szirénfalvi Szürkevarjú Szeréna vitatkozott. Kérjétek meg Rihó Rezsőt, ő majd szirénázik nektek.
5: Nem elég félelmetes, torkolta le az alőrmester.
3: Végre elkészültek. Szürkevarjú Szeréna Vatkan Valdemár fejére ült, a hátára meg Medve Medárd és Gepárd Géza.
5: Négyes sebesség,
3: rikkantotta az alőrmester.
4: Akkor recsegni fog a sebességváltóm. Előbb egyesbe tegyél,
3: mondta Valdemár, és meg sem mozdult.
5: Na jó, akkor egyes,
3: egyezett bele Gepárd Géza, kocogni kezdtek. Szürkevarjú Szeréna rikácsolt.
5: Elég gyengén adod elő, mondta neki Gepárd Géza. Úgy szólsz, mint egy repet fazék. A varjú megsértődött. Már lebentette is a szárnyát, hogy elröpüljön, de medve medált közbeszólt.
6: Nagyon jól csinálod. Isten ilyen. Még bölömbik a balambéron is, szélkiáltó Szidónián is túlteszel.
5: Erre a varjú maradt és szirénázott tovább. Vatkan Valdemár ekkor már négyes sebességgel haladt, ami annyit jelent, hogy négyszer annyira lihegett, mint egyes sebességben. Gyorsasága mit sem növekedett.
6: Egy kis fogyokóra jót tenne nektek,
5: nyögte.
6: Azaz, hogy nekem tenne jót. Mondtam, hogy ne egyetek folyton. A legutóbbi út óta legalább 5 kilót híztatok.
5: Én aztán nem, méltatlankodott Gepárd Géza. Én szilfid vagyok.
6: Nem szilfid vagy, gepárd vagy, mikor tanulod már meg?
5: Mérgelődött medve Medárd.
6: S csak nem azt akarod mondani, hogy én híztam 5 kilót?
5: Hát dehogy, ilyet meg az alőrmester. Dehogy biztos szürkebarjú Szeréna hízott 5 kilót. Szeréna torkának adta szirénázás.
7: Én? 5 kilót? Amikor össze-vissza 1/2 kiló vagyok?
6: Érdekes,
5: mondta elgondolkodva medve Medárd.
6: Akkor hány kiló lehettél, amikor 5 kilóval kevesebb voltál?
7: Akkor 7 nem létező varjú voltam, vihogott Szeréna.
6: Ezt nem értem,
5: morgott medve Medárd. Én is csak félig értem, azaz félig nem értem, bizonytalankodott Gepárd Géza.
6: Ha tovább folytatjátok, szándékosan defektet kapok,
5: lihegte Vatkan Valdemár.
6: Világ életemben utáltam a számtant, és különben is fáradt vagyok.
5: Na jó, mondta medve Medárd.
6: Akkor viszlek egy kicsit.
5: Vállára kapta a riadó autót szirénástól, gepárdostól. Csak akkor ültek vissza Vatkan Valdemárra, amikor végre meglátták Mikka Makkát és Vaskamatit. Szeréna szirénázott, ahogy a torkán kifért.
8: Mi az? Félre nyeltél?
5: Kérdezte tőle Vaskamati.
7: Őrült! Nem látod, hogy Szeréna vagyok?
5: Nem vitatkozunk, mondta Gepárd Géza szigorúan, miközben fürgén lepattant a riadó autóról. Le vagytok tartóztatva.
6: Foglyokat nem szállítok,
5: mondta gyanakodva Vatkan Valdemár.
6: A gépkocsi nem beszél,
5: utasította rendre Gepárd Géza. Mi az, hogy le vagyunk tartóztatva? Kérdezte Vaskamati.
6: Hát az kérlek alásson azt jelenti,
5: morbogta medve Medárd, miközben lekászálódott Valdemárról. A riadó autó megkönnyebbülten felsóhajtott.
6: Azt jelenti, hogy szóval, hogy le vagytok tartóztatva.
7: Nagyszerű,
5: örült Vaskamati.
7: Én még sohasem voltam letartóztatva.
6: Csend,
5: szólt rá Gepárd Géza.
8: S ha szabadna tudnom, miért vagyunk letartóztatva?
5: Érdeklődött Mikka Makka.
7: Mert csavargó külsejűek vagytok,
5: mondta fölényesen Gepárd Géza alőrmester.
8: Hát hogy ne lennénk csavargó külsejűek, mosolygott Mikka Makka. Amikor tényleg csavargunk.
6: Ajjaj,
5: nyögött fel medve Medárd.
6: Ez nagyot változtat a tényálláson. Tényleg csavarognak.
8: Csak ő csavarog, kiabált Vaskamati.
7: Én nem.
6: Csend,
5: mondta neki Gepárd Géza, és medve Medárdhoz fordult.
7: Munkakerülés, súgta neki.
6: Aha, igazad van,
5: csapott a homlokára medve Medárd.
6: Munkakerülők vagytok.
7: Csak ő,
8: kiabált megint Vaskamati.
7: Én rengeteget dolgoztam.
6: Csend,
5: mondta neki Gepárd Géza. Medve Medárd megköszörülte a torkát.
6: Szóval akkor munkakerülésért?
7: De hát hogy képzeled?
5: Szakította félbe Mikka Makka.
7: Tudod, mennyit dolgoztam én?
6: Hát akkor halljam, mit dolgoztál?
5: Szegezte neki a kérdést medve Medárd.
7: Nézz csak az égre,
5: mondta Mikka Makka.
6: Nézek.
5: Szegte hátra a nyakát medve Medárd. A többiek is az eget nézték.
7: Mit látsz?
6: Bárányfelhőket.
7: Milyenek?
6: Bodrosok.
7: Na látod.
6: Mi az, hogy na látod?
7: Mit gondolsz, mitől bodrosak?
6: Mitől? Tényleg, mitől?
5: Álmélkodott medve Medárd.
7: Hát mert kibodorítottam őket.
5: Csapott a mellére Mikka Makka.
7: Mivel, hogy én vagyok a bárányfelhőbodorító.
6: Ó,
5: mondták mindjájan.
6: Gyönyörűséges.

0: s a nevettek Vacska Matival. Ezek után nagy békességben együtt ebédeltek valamennyien. Vatkan Valdemár foga alatt nagyon ropogott valami. Már megint kavicsot eszel Csigabiga helyett. Vihogott kár örvendően Gepárd Géza alőrmester. Vigyorgott Valdemár.
1: A kitüntetéseidet eszem.
2: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Kádár Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Mátyás király és az okos leány. Mátyás király sokat járt kelt az országban. Hol fényes hintón, hol rossz szekéren, hol gyalog. Egyszer, mikor éppen fényes kíséretével hajtatott át egy falun, a piac mellett ráhajtott egy nagy, félrevetett malomkőre. A hintaja kereke abban a minutumban összetörött. Bosszankodott Mátyás, kiszállt a hintóból. Meglátta, hogy a piac téren nagy sokadalom tülekedik. Oda kiáltott nekik nagy mérgesen. Hol van a kentek bírója? Én volnék az, kérem Alásan, állt elő a megszeppent bíró. Micsoda gondatlanok kentek! Az ember nekihajt az eldobált malomkőnek, s oda van a kereke. Hallja-e? Mire visszajövök, nekem hengerítesse el onnan azt a követ, de meg is nyúzassa, mert ha nem, a fejével fizet. Mondta haragosan a király, s egy másik hintóval tovább hajtatott. Nagy bánatba esett a bíró. Hát jól van, elhengeríteni csak elhengerítették az útból azt a malomkövet, de hogy a mennykőbe gondolta a király, hogy még meg is nyúzassa? Főtt a feje égtelenül éjjel-nappal. Utoljára már enni se tudott. Édesapám, mi lelte kendet, hogy olyan nagyon töprenkedik? Kérdezte a bíró leánya. Ajaj, hagyd el, leányom, nem fehér népnek való az olyan gond, ami most az én fejemet búsítja. Hárította el a lányát a bíró. A leány csak nem nyugodott, addig-addig kérelte az apját, hogy végül a bíró csak kibökte mi baja. Erre járt a minapában Mátyás király. Egy eldobált malomkőre ráhajtott, összetört a hintója kereke. Megparancsolta, hogy a követ takarítsuk el az útból, de még nyúzassam is meg, mert ha nem, hát a fejemet veszi, nyögte ki a bíró. Ugyan, édesapám, emiatt kent egy cseppet se búslakodjon. Mikor jön a király? Majd én megfelelek neki. Holnap délre várjuk, jaj, mi lesz? Sopánkodott a bíró. Nem nagyon bízott a lánya segítségében. Másnap délben megérkezett a király. Hol a bíró? Kérdezte kemény hangon. Elhengerítette-e azt az átkozott malomkövet? Megnyúzatta-e, ahogy parancsoltam? Én jöttem el apám helyett. Állt elő takarosan a bíró lánya. A követ elhengerítettük, de megnyúzni meg nem nyúzathattuk. Előbb felséged vegye a malomkőnek a vérét. Kilátott már olyant, hogy előbb nyúzzanak meg valamit, s aztán vegyék a vérét. A király erre nem tudott mit válaszolni. Ott hagyta a falusiakat, de a lány éles elméje igen megtetszett neki. Egy nap üzent a lánynak, hogy keresse fel a várában. A bíró lánya felkereste. Így szólt hozzá Mátyás király. Te leány, van én nekem 100 éves kenderkócom. Fonnyál nekem abból aranyfonalat, feleli a leány. Van az én apámnak 1100 esztendős sövénye, abból csináltasson nekem ő felsége aranyorsót, s akkor én megfonom az aranyfonalat. Látta a király, hogy nem bír kifogni a leány eszén, de azért még egyszer megpróbálta. Hallod-e, leányom? Van én nekem a padláson egy 100 esztendős lyukas korsóm. Nem bírom használni, mert kifolyik belőle minden. Foltozz be nekem azt a korsót. Én szívesen. Csak arra kérem felségedet, hogy fordítassa ki a 100 esztendős korsarát. Ki látott már olyant, hogy valamit a színéről megfoltozzanak? Felelte a leány. Gondolta magában a király. Sokat jöttem-mentem az országban, de ennek a leánynak párját sehol nem találtam. Egy királynak éppen ilyen okos feleség való. El is veszem feleségül. A Mátyás király nem sokat teketóriázott, megkérte a bírótól a lánya kezét, boldogan éltek, míg meg nem haltak.
2: Ez a gyerekek rádiója.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Döbrentei Ildikó, a tarka kutya biciklije.
4: Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy tarka kutya. Nagyon szeretett volna egy biciklit.
5: Múlnak az évek, lassan megöregsz, és még soha nem volt semmim. Nincs házam, kertem, rongyszőnyegem, nincs játékom, fésűm, saját tálkám, nincs semmim, de ez nem volna baj, ha lenne egy biciklim. Egy kétkerekű, pedálos biciklim. Csak két kerék, csak két pedál. Ha lenne egy biciklim, én mindig pedáloznék, mindig tekernék, mindig kormányoznék, mindig gurulnék. Ha lenne egy biciklim, körbe karikáznám a világot.
4: Egyszer egy fényes autószalon előtt vitt el az útja. Benézett, elámult. Körös-körül autócsodák ragyogtak, pirosak, sárgák, zöldek, kétajtósak, négyajtósak, komfortos, hatalmasak és sportosan kicsik. Minden autónak négy kereke.
3: Mennyi kerék, gondolta a tarka kutya. Nekem csak kettő kéne.
4: És akkor hirtelen elállt a lélegzete.
3: Hátul a raktár ajtóhoz támasztva ott porosodott egy igazi kétkerekű bicikli. Nem divatos drága fajta, csak aféle egyszerű régi módi. A kormánya rozzant, a kereke rogyant, a pedálja rozsdás.
4: Látszott, hogy már régen nem használta senki.
3: A tarka kutya maga sem tudta, hogyan, de belépett a fényes autószalomba.
4: Mit tetszik parancsolni? Fogadta a tulajdonos. Melyik modell érdekli önt?
5: Ami ott hátul.
4: A két ajtós, a négy ajtós.
5: Én csak azt a...
4: A komfortosan hatalmas, sportosan kicsi.
5: Már régen szeretnék egy olyan...
4: Ebben a pillanatban trombita harsant, és egy hangszóró azt bömbölte.
6: Figyelem, figyelem, kezdődik a nagy autóverseny. Kérjük a versenyzőket, álljanak rajthoz.
4: A tarka kutya most vette észre, hogy az autószalon egy versenypálya szélén áll.
3: Balra óriási lelátó hullámzott, tömve nézőkkel, jobbra autószerviz, darus kocsival, odébb zegzugos alagút, egy nyaktörő viadukt, és mindenütt kanyarok, kanyarok, kanyarok.
4: Pillanat! A szalon ajtaja kitárult, és a tulajdonos egy piros sportkocsiban elszáguldott a versenyre.
3: A tarka kutya egyedül maradt.
4: Nem mert oda menni a biciklihez, csak messziről nézte.
5: Ha én nékem, ilyen biciklim lehetne, egy ilyen kétkerekű pedálos, én mindig pedáloznék, én mindig tekernék, én mindig kormányoznék, én mindig gurulnék. Ha én nékem ilyen biciklim lehetne, én körbe karikáznám a nagy világot.
4: Így ábrándozott, még akkor is, mikor a tulajdonos visszaérkezett a versenyről. Nos, sikerült a választás?
5: Igen, én azt a...
4: Azt a...
5: A azt a...
4: Kérem, itt minden eladó. Tessék azt a...
5: Azt a biciklit, ha lehetne.
4: A biciklit, értem, a bicikli zavarja önt. Bocsánatot kérek, az öreg járművek kiállításáról maradt itt, mert nem kellettek senkinek. Azonnal eltávolítjuk, már is viszem.
5: Majd én viszem.
4: Ön? Kérem, nálunk a vevőszava parancs, tessék parancsolni.
3: A tarka kutya nagy levegőt vett, és rátette az első mancsát a bicikli rozsdás kormányára.
4: Aztán óvatosan felült a nyeregbe, csöngetett egyet, és kikarikázott a szalomból. A tulajdonos döbbenten bámult utána.
5: A tarka kutya pedig pedálozott és pedálozott, tekert, és kormányzott, és gurult, és karikázott.
4: Azóta is karikázik. Talán a világot is körbe karikázta, ha csak el nem kopott a kereke.
5: Így volt?
4: Így volt?
5: Nem így volt.
3: Égből pottyant mese volt.
0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Én Kisfaludi Nóra vagyok, és ma egy magyar népmesét hoztam el nektek. A kismalac és a farkasok. Volt a világon egy kismalac. Annak volt egy kis háza egy nagy, rengeteg erdő közepén. Egyszer, amint otthon főzögetett magában, egy nagy, ordas farkas lopakodott a házához. Eresz be, kedves malackám, nagyon hideg van idekint, fázom.
2: Nem eresztelek, bizin, mert megeszel.
1: Eresz be hát legalább az egyik hátulsó lábam, hisz megvesz az Isten hideg. A kis malac alattomban oda tett egy nagy fazékvizet a tűzre, aztán beeresztette az ordas egyik hátsó lábát. Ugyan, kedves kis malackám, ereszd be már a másik hátulsó lábam is. Kedves malackám, ereszd be a két első lábamat is. A kis malac beeresztette a két első lábát is. De a farkasnak az sem volt elég.
3: Édes kedves kis malackám, eresz be már egészen, meglásd, egy ujjal sem nyúlok hozzád.
1: A kis malac egy zsákot szépen oda tett a nyíláshoz, hogy amint a farkas háttan jön befelé, egyenesen abba menjen be. Így is történt. A kismalac nem volt rest, bekötötte a zsák száját, lekapta a tűzről a nagy fazék forró vizet, és leforrázta vele a farkast. A farkas egy darabig ordított, mert égette a forró tűz. Azután addig hányta vetette magát, míg kioldott a zsák szája. Kibújt belőle, és meglátta a kismalacot a fa tetején. A kopasz farkas szaladt egyenesen segítséget hívni, vissza is jött nem sokára a többi farkassal. Tanakodtak a farkasok, hogy mitévők legyenek, miképpen fogják meg a kis malacot, mert egyikük sem tudott fára mászni. Nagy sokára azt határozták, hogy egymás hátára állnak mindannyian, így aztán a legfelső majd csak eléri. El is kezdtek egymás hátára felmászni. A kopasz maradt legalul, mert félt feljebb menni. Így hát a többi az ő hátára állt. Már olyan magasan voltak a farkasok, hogy csak egyetlen egy hibázott. Ez az egy is elkezdett már mászni. Akkor a kis malac elkiáltotta magát. Forró vizet a kopaszra! A kopasz megijedt, kiugrott a többi alól, s úgy elszaladt, hogy sose látták többet. A sok farkas mind lepotyogott, kinek a lába, kinek a nyaka tört ki. A kismalac hazament, többet felé sem mertek menni a háza tájékának, a farkasok.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok gyerekek! Én Dínyes Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Mi a gyerekekkel nagyon sokat éneklünk, de most egy szép mesét fogok nektek felolvasni. A Tülériák kertje. Muszorszki zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Párizsban is jártál, Viktor, olvast el Muszorszki a feliratot. Egy kiállításra voltam hivatalos az Óra pavilonba. Az első pillanattól megfogott a kert varázsa. Antik nőalakok mindenfelé, mérnöki pontossággal elhelyezett tulipán ágyások és gömb alakúra metszett apró fácskák. A pavilonok előtt apródok álltak, figyelték az ünnepség helyszínét. Annyira más volt minden, mint Oroszországban. A gyerekek vidáman labdáztak, szüleik fűre terített takarókon ülve nézték őket. Akkor kezdtem el festeni. Az úti festőkészletemben mindig volt egy akvarelkészlet. A festékkockák tetején megszilárdult a parafinolaj, ahogy kinyitottam a dobozt, megéreztem a festék savanykás, fémes illatát. A szökőkútból merítettem egy csepp vizet. Leültem a szélére, és színes cseppeket tettem a papírra. Próbáltam gyorsan lefesteni a kacagó, labdázó gyerekeket. Az egész papír csupa csepp volt, kék, sárga és zöld. Azt hiszem, a kiállítás egészen feledhető volt. Bár ilyen szín kavalkádot ritkán lát az ember, mint ott. A festmények apró pöttyökből álltak, közelről teljesen értelmetlennek tűntek. Aztán, mikor távolabb álltam, hirtelen látni kezdtem. Napernyővel sétálgató asszonyok, játszadozó kiskutyák és vitorláshajók voltak a képeken. Ha a színeket nézzük, pompásan illett volna közéjük az én képem is, a kertben játszó gyerekekről. Muszorszki végig simított a festményem, de gyorsan elkapta az ujját, nehogy egy csepp a szökőkút vizéből nyomot hagyjon rajta.
1: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a mesés este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Ablakunk résnyire nyitva maradt, ránk mosolyognak a napsugarak. Arcom gyűrött, veled ébredek, álmodjuk együtt a reggeleket. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben.

emlegetem. Kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap. Teli hold fénye csókokat ad. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alsz

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználása

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!